hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik. Megújult a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten-keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű, napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő marad a következő napokban is. Manna Manna

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hi, I'm Matthew West, and this is the story behind my new song, Me on Your Mind.
2: All alone.
1: Chapter 8 verses 3 and 4 say when I consider your heavens the work of your fingers.
3: A Zsoltárok 8. fejezetének 3-as 4-es verse így szól. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Az egyik kedvenc idézetem C.S. Lewis-tól az, amiben elmagyarázza azt, hogy mikor Krisztus meghalt a kereszten, egyenként halt meg mindannyiunkért. Olyan odaadással, mintha csak egyetlen embert bűneiért kellett volna szenvednie. Egyszerűen ez túl sok és túl csodálatos ahhoz, hogy felfogjam. Kíváncsi vagyok, hogy gondoltál-e már valaha arra, hogy Isten ismere valójában? Vagy Isten valóban lát-e? Hogy valóban hallja-e, amikor imádkozol, vagy úgy gondolod néha, hogy az imáid csak lepattannak a plafonról? Ne aggódj, ő gondol rád, szeret téged, tetszel neki, hiszen az ő ötlete voltál. És miközben Krisztus karjait a keresztre szegezték, és megfizette a bűneinkért az árat, rád és rám gondolt.
1: It was you and me that he had on his mind.
2: I've

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Hey, I'm Lizzie Morgan, and this is the story behind the song Maybe the Miracle. This song was written out of a season of disappointment.
3: Amikor ezt a dalt írtam, a csalódottság uralta a gondolataimat. Ez pont akkor volt, amikor váltak a szüleim. Emlékszem, hogy Istenhez fordultam, és könyörögtem neki, hogy hozza rendbe a házasságukat, de sajnos nem úgy ment, ahogy gondoltam. Azt hiszem, néha nem vagyunk felkészülve arra, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt hittük. Abban a szomorú helyzetben közel kerültem Istenhez. Akkor ismertem meg igazán, valódi bizonyosságra leltem, rájöttem, mi vigasztaló. Meggyógyította az összetört szívem. Nem tudom, te most milyen időszakon mész keresztül, de remélem ez a dal emlékeztet arra, hogy nem vagy egyedül. Isten veled van, és ez a hitünk szépsége, hogy van egy Istenünk, aki szeret bennünket, és ragaszkodik a megtört szívűekhez.
2: I hope it blesses you.

8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online.

örömünk, nincs békénk, nincs örömünk, vajon hogyan reklámozzuk így azt, hogy légy keresztény? Ne töltsük úgy az életünket, mintha citromlébe merítettek volna be minket. Tudjátok, nagyon sok keresztény már nem is tudja, hogy hogyan szórakozzon. Veszettül vallásosak lettek, mert azt hiszik, Istent csak az érdekli. Le is állnak minden szórakozással. És szerintem rengeteg keresztény nőnek, már elnézést, aki azt akarja, hogy megtérjen a férje, csak meg kéne próbálni egy kicsit többet szórakozni vele ahelyett, hogy állandóan ráveti a kezeit és megpróbálja kiűzni a démonokat. Akkor talán meglátnád, hogy milyen boldog életet kaptál, és egy kicsit akarnál belőle. Isten akarja, hogy élvezzem az életemet? Tudjátok, nekem ez óriási probléma volt, mert soha nem lehettem gyerek. Az otthonunkban zajló bántalmazás miatt és az apám haragja miatt, aki durva, félelemkeltő volt, soha nem lehettem gyerek igazán. Én erre csak felnőttként jöttem rá. Tudjátok, mikor összeházasodtunk Dave-vel, azt gondoltam, mindig hülyéskedned kell? Mármint valakinek felelősséget is kell vállalnia. És tényleg nem arról volt szó, hogy Dave felelőtlen lett volna, egyszerűen bármit csinált, élvezettel tette. És ez az a cél, amit én is kitűztem magamnak és mindnyájatoknak. Nem csak a fizetésnapot, a vakációt vagy a vásárolgatást akarom élvezni, akkor is jól akarom érezni magam, amikor egyszerűen csak elmegyek a boltba. Azt is élvezni akarom, amikor ki kell takarítanom a házat. Élvezni akarom, bármit is csinálok, mert az élet túl rövid ahhoz, hogy ne élvezzük az utazást. De hogyan élvezhetem a takarítást? Kitakarítok, a többiek kupit csinálnak. Megint kitakarítok, megint kupi. Kitakarítok, és megint kupi. Nézzük ezt máshogy. Köszönöm Istenem, hogy van házam, amit kitakaríthatok. És köszönöm a családomat, aki kupit csinál. Mert élhetnél teljesen egyedül is. És soha senki nem csinálna rendetlenséget a házban. Ehetnél egyedül, aludhatnál egyedül, soha nem tudnál senkivel beszélgetni. Mondhatok valamit, kedveském? Aki mindenben a hibát keresi, ha a férjéről van szó, és valószínűleg talál is hibát. Nem mondom, hogy nem lehetnek valós problémák, de térjünk ki erre egy percre. Tudod, ha tényleg nem akarsz vele élni, biztos van olyan magányos hölgy odakint, aki boldog lenne, ha lecsaphatná őt a kezedről. Szóval talán jobb, ha megöleled, és azt mondod, én hősöm. És tudom, hogy vannak nehéz helyzeteitek, és azokat másképp kell kezelni. Én most a nyaggatásról és a piszkálódásról beszélek. Tudod, te nem vagy ilyen, és nem vagy olyan, és miért nem vagy olyan? Tudjátok, volt, hogy Dave nyakára jártam. Hát tudod, agresszívebbnek kellene lenned. Jobban ki kell használnod a lehetőségeidet. Azt mondta, jobb, ha hálát adsz, hogy olyan vagyok, amilyen, mert ha nem ilyen lennék, biztos, hogy most nem csinálhatnád, amit csinálsz. Oké, rendben. Igen, szerintem is. Tudjátok mit? Annyira boldogtalanok vagyunk azzal, amink van, de eszetekbe jutott már, hogy mi van, ha pontosan erre van szükségetek? Hányan házasodtatok össze olyan emberrel, aki pontosan az ellentétetek? Isten ezt szándékosan csinálta.
Íme a probléma. Összeházasodunk valakivel, aki nem olyan, mint mi, és a házasságunk további részében megpróbáljuk megváltoztatni. Mindegy. Amúgy a Biblia azt írja, hogy egy nőnek élveznie kell a férje társaságát. Tényleg benne van. Na ne izguljatok nagyon, már csak 20 percen van. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. De Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. A teljességig, míg túlcsordul. Mi van a túlcsordulással? Jézus azt akarja, hogy annyi mindenünk legyen, hogy az kiáradjon másokra. A nők meghatározó szerepet játszanak abban, hogy milyen a hangulat otthon. Mindenkit besavanyíthatsz, vagy kialakíthatsz egy örömteli hangulatot is. Rosszabbnak láttathatod a problémát, de javíthatsz is a helyzeten. A nők nagyon befolyásosak. Hajrá, nők! Amen! Tudjátok, mindnyájan tartunk valamerre. Mind úton vagyunk. Gondoltam rá, hogy írok egy könyvet azzal a címmel, hogy utazásom Istennel, mert ez mindig egy utazás. Mindnyájunknak vannak céljai, álmai, de nagyon kevés ember élvezi az utazást. Az élet nem a végállomásról szól. Igazából nem a célbaérésről szól, hanem arról, hogyan utazol. Mármint tényleg, arról szól, hogy hogyan utazol, és ez igazából rajtad áll, hogy megfelelő-e a hozzáállásod, milyen a mentális hozzáállásod és a gondolkozásmódod. Tudjátok, az elménk, ahogy gondolkodunk, az mindenre hatással van. A könyv, amin most dolgozom, azt a címet viseli, hogy az elme kapcsolata. Hogyan kapcsolódik a gondolkodásunk a szavainkhoz, az érzelmeinkhez és minden cselekedetünkhöz. És hogy hogyan jövünk ki az emberekkel, önmagunkkal, és hogyan kapcsolódunk Istenhez. Figyelj jobban oda arra, mint gondolkozol, és értsd meg, hogy nem kell mentális szemétdombot üzemeltetned, amire a gonosz azt dobál, amit csak akar. Kialakíthatod a saját gondolkodásod. Választhatod a gondolataidat. Nem kell felkelned és megvárnod, hogy vajon ma milyen lábbal keltél fel. Mondhatod azt is, ma élvezni fogom ezt a napot, Isten erőt és tekintélyt adott nekem, és arra állítom be az elmém, hogy maradjon békés és élvezze a napot. Állítsd be az elmét hamar. Mindig, mikor a bűntudat kopog az ajtón, azt mondom, csak az igazságosság van itthon. Ez a mélyebb élet. Látjátok, ha azt mondom valakinek, a mélyebb életről fogok tanítani, oké, kb. Ez van. Tudjátok, mi van? Vannak, akik annyira mélyek, hogy már azt sem tudják, hogy hol vannak. Ez nem nehéz. A mélyebb élet azt jelenti, hogy nem foglalkozol lényegtelen dolgokkal, viszont követed az igazságot, békét, örömöt és a Szent Szellemet. Mikor ezek a dolgok rendben vannak belül, és megvan benned ez az alap, édes életed lesz, és élhetünk Istenért, és dicsőséget szerzünk neki, és valóban olyan emberek leszünk, akiket az emberek követni akarnak. Akarnak az emberek olyanok lenni, mint te? Hát, ez még sohasem jutott eszembe. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Filippi 4:4. Pál börtönben volt, amikor ezt írta. Nehémiás 8:10. Ne bánkodjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Mondom nektek, az öröm az nem mindig extrém vidámságot jelent, olyan is lehet, de a meghatározás szerint az extrém vidámságtól a csendes derűig terjedhet. Én azt mondanám, az idő nagy részében én inkább abban a csendes derűben élek. Amen.
Mikor azt mondom, örüljetek, az nem azt jelenti, hogy... Hogy őszinte legyek, néha ezek az emberek az idegeimre mennek. Mert tudjátok, az élet valóságos, és vannak valóságos problémák. És persze, hogy nem viháncolhatsz minden nap, de lehet benned egy csendes gyönyörködés. Gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Ez csak a jó öreg, praktikus, józan ész. Ezek olyan dolgok, hogy hazamehetsz, és azt mondhatod. Tudjátok, mi van? Mélyebb életet élek. És az emberek nem fogják tudni, hogy miről beszélsz, de nekik is kell majd, ami benned van. Hogyan tudod szándékosan növelni az örömöd? Először is, figyelj oda a testi egészségedre. Mert hogy őszinte legyek, ha van olyan testi gondod, aminek nem szentelsz figyelmet, a többi dolog is kemény lesz. Nem tudtam, hogy pajzsmirigy alulműködésem van, és elértem egy pontot az életemben, amikor azt éreztem minden reggel, hogy 11 óra előtt egyszerűen nem tudok örülni semminek. Nem éreztem jól magam, csak vonszoltam magam. És elmentem egy igazán jó dietetikushoz, aki rájött, hogy egy különleges pajzsmirigy problémám van, ahol van néhány különböző hormon, és az egyik a T3, a másik a T4. Az én T3-am nem alakult át T4-jé, és bár a sima laborleletem szerint még határértéken belül voltam, mégis túl alacsony volt nekem ez az érték. És az orvos adott valami olyat, ami természetes módon segít ezen, és nem hittem el a különbséget. Tudjátok mit? Mindig kérdezd meg magad először, ha szomorú és depressziós vagy állandóan, hogy ez szellemi dolog-e, vagy a hozzáállásod. Tedd ezt először, és ha tényleg hiszed, hogy nem rossz a hozzáállásod, és stabil vagy Istennel, akkor ne csak ülj és várj. Nézesd meg magad egy jó orvossal, és derítsd ki, mi okozza azt, amivel nem tudsz semmit kezdeni. Nem gyenge a hited, ha orvosi segítséget keresel. Támaszkodj Istenre, de használj ki minden forrást, amit ő adott. Van itthon valaki? Amen. És tudom, hogy ezzel nem fogtok foglalkozni, de jó szándékkal el kell mondanom, ha növelni akarod az örömödet, kezdj el edzeni.

0: Ez a kar majdnem 71 éves. Csinálod, vagy nem csinálod? Csak bedobtam a témát. Segíteni fog neked. Sétálj, csinálj valamit, súlyzózz, tegyél valamit. Isten adott nekünk ízületeket, amiket mozgatnunk kell. Ne ülj a fotelban egész nap, hogy olyan szörnyen érzem magam, ma rosszul vagyok. Ó, Istenem, bárcsak lenne még egy órán veletek. Végig megyünk ezen a kis listán, hogy hogyan növelhetjük az örömünket. Első számú tipp, ne próbálj mindent magad kitalálni, és kezdj el bízni Istenben.
1: Hát ezt nem értem, egyszerűen nem értem, annyira összezavarodtam, és nem értem.
0: Ha Isten nem mond semmit, akkor ne próbáld kitalálni, csak még jobban összezavarod magad. Fogadd el, hogy nem tudod. Ez nagyszerű helye a békességnek. Hát szerinted mitől van ez? Nem tudom. Vagy jól csináltam valamit, vagy rosszul. Csak Isten tud ezzel foglalkozni. Tudod, ha valamit rosszul csinálunk, az ajtót nyithat az ellenségnek. De ha valamit jól csinálunk, az ellenség akkor is a nyomunkban lesz, hogy megakadályozzon, szóval én nem aggódom többé ilyen dolgokon. Imádkozom érte. Ha Isten meg akar mutatni nekem valamit, akkor több, mint boldog vagyok. Nem félek semmitől, amit Isten el akar mondani. Ti se féljetek semmitől, amit Isten veletek kapcsolatban akar mondani. Hallottok engem? Soha ne féljetek attól, amit Isten veletek kapcsolatban akar mondani. Fogadjátok el, mondjátok, Istenem, igazad van, hibáztam, csak te tudsz megváltoztatni. Itt vagyok, a tied vagyok, dolgozz rajtam. Abban a pillanatban, hogy elkezdesz aggódni valamin, abban a pillanatban imádkozz, és engedd át Istennek. Tudod, nem akkor imádkozunk, amikor már mindent megtettünk, amit szerintünk kell. Hát Istenem, azt hiszem mindent megtettem, amit tudtam, szóval gondolom nincs más hátra, mint imádkozni. Az ima nem az utolsó védelmi vonal, hanem az első reakciónk. Van fogalmad arról, mit tehet Isten, ha egyszerűen belevonod a dolgaidba? Mármint én hihetetlen dolgokat láttam már ima válaszként, és elköteleztem magam, hogy ebben az évben azért imádkozom, hogy gyorsabban és gyakrabban történjenek ilyen dolgok. Én már most láttam elég megdöbbentő dolgokat egy kis egyszerű ima miatt. Istenem, kérlek, te foglalkozz ezzel. Én nem tudom megtenni, te tedd meg. Ne pazarold arra az idődet, hogy megpróbálsz embereket megváltoztatni, ha nem változnak, neked sem fognak. Ne próbálj olyan embereket megmenteni, akik nem akarják, hogy megmentsék őket. A János 16:24 azt mondja, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Hát nem gyönyörű? Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Filippi 4:6. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Megoldott valaha valaki bármit is aggódással? A következő minden időben maradj pozitív és higgy. A Róma 15:13 azt mondja, a reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel. Gyerünk, az igazságról, békességről és örömről beszélünk. Hol találhatok békét és örömöt? Ha elveszítem az örömömet, melyik az első hely, ahol keresem? Mit hiszek? Mit gondolok? Hogyan nézek erre a helyzetre? Negatív leszek? Van valami, amit majdnem minden nap megteszek, megosztom veletek, szerintem jó dolog, rövid leszek. Van, hogy még fel sem kelek az ágyból, és azt mondom, valami jó dolog fog történni velem ma, és valami jó dolog fog történni rajtam keresztül a mai napon. Számíts jó dolgokra!
1: Számíts rájuk. Vedd elő a számításaidat a szekrény aljából, porold le őket, és kezdj el jó dolgokra számítani az életedben. És ne gondold, hogy a gonosz nem fog ellened menni. Keresztül fogsz menni néhány olyan dolgon, ami így néz ki. Hát én nem fogok ezért többet imádkozni. De ígéről ígére meg tudom mutatni nektek, hogy a Biblia azt mondja, számítsunk Istenre. Dávid azt mondta, de én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Hála Istennek, nem kell addig a napig várnunk, amíg a mennybe jutunk, hogy jó dolgokat lássunk. Isten jó dolgokat akar nekünk itt és most, amíg a földön élünk. Örvendj! Ne vegyél mindent annyira véresen komolyan.
2: Ó.
1: Érezted ma azt a terhelt légkört a szobában? Hát igen, lehet, hogy az te voltál. Légy nagyon óvatos, hogy mit mondasz. Egy Péter 3:10. Ez az a nap, amit az Úr rendelt. Örvendek és vígadok rajta. Mondd magadnak, az örömöm nem a körülményeimtől függ. A békességem nem a körülményeimen múlik. Mert aki szereti az életet, ez te vagy, aki szereted az életet? És szeretne jó napokat látni, jókat, akár annak látszanak, akár nem. Tehát ez lényegében azt mondja, hogy legyenek jó napjaid, akkor is, ha a körülményeid nem jók. Ezt nem én találtam ki, itt van. Tartóztassa meg nyelvét a gonosztól, és ajka ne szóljon álnokságot. Tudjátok, sok mindent mondunk komolytalanul, anélkül, hogy belegondolnánk, mit is jelent. Volt már olyan, hogy valaki mondott neked valami csúnyát, és azt mondtad neki, meg lesz ennek még a gyümölcse? Ez a Bibliából van. A Biblia azt mondja, hogy a saját szavainkkal kell jól laknunk. Példabeszédek 18:20. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste. És amit a beszédet terem, azzal kell jól laknia. Legyen az jó vagy rossz. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Halált vagy életet? Nem lesz örömed, ha csak a problémáidról beszélsz egész nap. Nem fogjuk élvezni az életünket, ha kis csoportokban ülünk és másokról pletykálunk. Nem lesz örömöd, ha azzal töltöd az ebédidődet, hogy ülsz az íróasztalodnál és arról beszélsz, mi minden rossz ezen a helyen, és mit nem csinálnak meg, és neked mi hiányzik. Ha mindenki erről beszél, akkor menj és egyél egyedül. Sétálj egyet, és csak mondd, Istenem, tudom, hogy vannak dolgok, amik jobbak is lehetnének, de hálás vagyok, hogy van munkám. Köszönöm, Istenem, hogy van munkám. Harcolnod kell az ördöggel, és a legnagyobb dolog, a legjobb dolog. Készen álltok a fináléra? A legjobb dolog. A leges legjobb. A legnagyobb, legcsodálatosabb dolog, amivel növelheted az örömödet, az az, ha teszel valamit másokért. Ez messze a legszórakoztatóbb út a jobb élethez.

adás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életöröm zene megállás nélkül. Manna Hits.

0: a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszín közeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna morzsa.
4: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Mekkora szív nem háborúktól hangos. Otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem

0: Manna Selection. Minden, ami izgalmas és érdekes. Válogatás a legmannasztikusabb beszélgetésekből a Podped jó voltából. Szívem csücske. Szívem csücske. Ami a szemnek láthatatlan. Péter Petra podcastja.
1: A szívem csücskében egyértelműen olyan emberek vannak, akik a szívünknek nagyon kedvesek, és hát természetesen Balázsi Panna is közéjük tartozik. Hogyha megengedtek nekem egy ilyen kis privát kitérő, gyorsan mielőtt köszönök a Pannának, nekem ő volt a nagy példakép, én miatta kezdtem rádiózni, mert annak idején, és ezt már ezerszer hallott a szegény, 1997-ben én meghallottam a Csempe boltban, ahol dolgoztam, az Oltán utcában, hogy a Panna elköszön, délben talán azt hiszem, és azt mondta, hogy és akkor én most megyek, és megeszem a Túró Rudimat, és én álltam egy nagy greslappal a kezembe, és azt mondtam, hogy Istenem, hát én ezt akarom csinálni. Szia, Panna!
2: Szia! De hogy mit akarsz csinálni, hogy rádióban mondhassd azt, hogy most Túró Rudit eszel, vagy nem tudom, életigenlést hallották?
1: Mindent!
2: Kibelőle, vagy mi volt?
1: Mindent, hogy egy mondatban lehet ennyire kedvesen megmutatni egy pici privát csücsköt az életedből. Nem is tudom, látod megmagyarázni, de valahogy ott az volt egy kapcsoló, tudod. Most mondhatnám ilyen fenszín, hogy trigger, de nem akarom. Szóval ott valami elindult. Nem tudom, a Túró Rudi, meg a hangod, meg egyáltalán, meg egyébként annak idején az a fiú, akivel én jártam még réges-réges-régen, neki egyszer a születésnapján miatt betelefonáltam hozzád a rádióba, és te köszöntötted föl, tehát, hogy nekem a rádióhoz mindig te nagyon erősen kapcsolódtál.
2: De jó ez.
1: Nagyon.
2: Igen, 97-et mondasz, egyébként az iszonyú izgalmas év volt. Vagy hát ugye azok az évek.
1: Az a Rádió Bridge volt. Rádió Bridge nyugalmat sugároz. Emlékszem, hogy zseniális muzsikák mentek. Sokat játszunk egyébként a Manna FM-en is belőlük. De ez neked hogyan jött a rádiózás? És akkor most elindulunk innen.
2: Na jó. Hát úgy indult, hogy én gyerekszínészkedtem. Amikor 9 éves voltam, anyám dolgozott a Királyi TV-nek, és volt ott egy iskola televízió nevű, hogy nevezzem ezt, egy ilyen egység, amelyik kifejezetten azzal foglalkozott, hogy olyan tartalmat gyártott, amit aztán levetítettek az iskolákban, gondolom azért, mert akkor még nem nézett mindenki éjjel-nappal tévét, vagy nem tudom.
1: Hát nem is nagyon volt mit.
2: Volt egy félórás kisfiam, ami arról szólt, hogy beteg vagyok, ez is volt a címe, és hogy a kislány mandula gyulladása bekerül a kórházba, kiveszik a manduláját, és hogy ez milyen trauma neki is, a szülőnek is, meg hogy az osztálytársak hogy viszonyulnak ehhez, körülbelül ez volt a komoly történet, és valamilyen okból kifolyólag a rendező nem talált egy megfelelő 9 éves kislányt erre a feladatra, máig sem értem, hogy ez hogy lehet, és addig mondogatta anyámnak, hogy de ő tudja, hogy neki van egy 9 éves gyereke, és hogy mi lenne, ha, hogy anyám beadta a derekát. Most anyám azért egy elég bohém, laza nő, szemben az apámmal, aki viszont egy ilyen kicsit szigorúbb, tehát iskolába kell járni típusú apuka volt, és aztán hát megállapodtak, hogy azért én járok iskolába, de egy kicsit forgathatok, stb. Na, és akkor csináltak velem egy próbafelvételt, azt mondták, hogy mindig erre vágytak, és akkor leforgattuk ezt a filmet, aminek az volt egyébként a plusz csavarja, hogy rá 2 hétre tényleg kivették a mandulámat, és ugyanott a Heimpár gyerekkórházban, mint ahol forgattuk ezt a filmet, és én mondtam, hogy ez tök jó, mert akkor visszameltek ugyanoda, ahol már mindenkit ismerek, és mondtam, hogy akkor a professzor vegye ki a mandulám, és ezek a nővérek szolgáljanak ki engem, amit ott bent vagyok. És akkor így is lett, és ezt egyébként, ezt a sztorit meg is írtam az egyik gyerekkönyvemben, de nem akarok csapongani, majd arról is biztos fogunk beszélni. És ugye, amikor az ember elkezd bármit csinálni ebben a szakmában, ez ugye mai napig így van, akkor elkezdik őt jegyezni. Akkor sorba jöttek, hogy akkor lesz most egy ilyen film, arra elmennék egy olyan film, és akkor megcsináltam még egy ilyet, aztán otthon kicsit kitört a hiszti, hogy jó, hát nem lehet ennyit forgatni és lugni az iskolából. És akkor abban állapodtunk meg, hogy én elkezdek szinkronizálni, mert a Pannonia filmstúdióban, ahová én gyakorlatilag a következő 8 évre beköltöztem, ott meg lehetett mondani, hogy én csak suli után érek rá. És akkoriban még nem 3-ig, meg 4-ig, meg nem tudom én hányig voltak a gyerekek iskolában, hanem ilyen 1 óra körül általában már leléphettünk, és akkor én a nap hátra levő részét sok esetben ott töltöttem. Teljesen zölden kerültem oda is, és akkor megtanultam ezt szépen lassan, pár szinkron rendezőnek kihullott tőlem a haja az miért? Elején, de aztán beletanultam ebbe, mert azért itt is lehet rutint szerezni. És aztán rengeteg szovjet, NDK, lengyel, cseh sorozat, ami ment szombat meg vasárnap délelőttenként, abban én mind-mind benne voltam, mert az idősebbek vagy az őrültek, akik ilyenekért rajonganak, emlékeznek a Majka a csillagok küldöttje sorozatra.
1: Te voltál a Majka?
2: Én voltam Majka, igen. Vagy emlékezhetnek a Tau bácsira, vagy még a... Igen, Tau bácsiban én voltam, hát már nem tudom, ki voltam a Tau bácsiban, de az egyik főszereplő. És aztán ugye ebből lett, az már a legvége volt a házi buli első része, meg hát millió egy dolog. Vagy még ami nagyon kedves volt, az Egy kis romantika, az méltatlanul, pedig volt olyan jó, mint a házi buli, szóval az méltatlanul így el lett feledve, de a fiatal Diane Lane-nek voltam a hangja, és a Sir Laurence Olivier volt a másik főszereplő. Az is egy nagyon szuper kis mozi volt. Na hát, és ott elképesztő hangulat volt, ott ismertem meg a Kisberkestől a Gesztig, meg még millió egy Jelisztratov Szergely, meg 1000 millió akkor nagyon futó gyerekszínészt, Ábel Anitát ott ismertem meg, aki akkor 6 éves volt szerintem, nem sokkal több. És hát akkor voltak fiatalok az olyan legendás színészek, mint a Mácsai Pál, vagy a Szerenyei Béla, vagy a Cseke Péter. Úgyhogy ez nagyon, tényleg marha jó időszak volt.
1: Ez megváltoztatta az életedet, Panna? Megváltoztatta az életedet az, hogy egyszer csak ennyi helyen lehetett hallani a hangodat?
2: Én nem éreztem úgy.
1: A gyerekek körében
2: hát,
1: se?
2: Mondjam, olyan értelemben biztos megváltoztatta, hogy nem olyan voltam, mint a kortársaim, hogy együtt lógtunk suli után, már mint lógtam, amikor lehetett, de én nagyon sokat melóztam. De persze ez nem meló volt az én szememben, hanem szórakozás. És nagyon-nagyon szerettem csinálni. Hova tovább? Több pénzt kerestem akkor, mint az anyukám. Amit én így odadogattam neki, mert nekem minek. Én meghagytam annyi pénzt, hogy a büfében elkölthessem, de egyébként... odaadtam neki, mert nem volt rá szükségem. Úgyhogy én tényleg ezt szintiszta szórakozás volt.
1: Panna, honnan ezután volt Amerika? Az amerikai tanulmányok azok ezután
2: igen,
1: jöttek,
2: igaz? Igen, most ugye nem a kérdésedre válaszoltam a legelején.
1: Egyáltalán nem baj.
2: Kezdődött a rádiózás, de ennek szervesen köze van hozzá, mert hogy én itt alapoztam meg ezt a fajta ismerettséget, nem ismertséget, illetve hát ismertséget is, de ismerettséget, tehát azok az emberek, akiket itt megismertem, aztán velük később tartottam a kapcsolatot, barátok maradtunk, és amikor visszajöttem Amerikából, akkor ők kerestek meg igazából Villám Gézával az élen, akivel meg még egy ilyen újságíró szülők gyerekének tartott nyári táborban ismerkedtem meg, ott ismertem meg Szellő Istvánt, meg még sok-sok embert. Úgy igazából ezeknek a gyerekkori barátságoknak, amik mind ilyen helyeken szövődtek, annak köszönhetem, hogy én később bekerültem a rádióba. Ezért voltam ilyen körülményesebben. De igen, azután jött Amerika, tehát nekem ezt az egyébként nagyon kényelmes és izgalmas életet, ezt egy éles váltással megszakította Amerika, amit egyáltalán nem bánok, mert mindig ezt szoktam mondani, hogy lehet, hogy azóta az E-kategóriás színésznő lennék valahol vidéken, vagy nem tudom tényleg, tehát hogy bármi lehet volna, és ez így kiszippantott engem ebből a dologból, de aztán 9 év után ugye hazajöttem, és viszonylag hamar ez az egész közeg megint megtalált.
1: És Amerikában azt az életet élted, amit mi látunk mondjuk az ilyen tínédzser filmekben, amikor készülnek a promra, ugye, vagyis hát a szalagavatóra. Tehát olyan volt a középiskola, olyan volt az egyetem, az nagyot változtatott rajtad? Van, hogy érzed annak a hatását a mai nap is?
2: Hát 9 fontos évet töltöttem ott, 17 éves koromtól 26 éves koromig, úgyhogy hát ha az nem hatott rám, az elég érdekes lenne. Az első 1-2 év az nem volt könnyű, tehát nagyon-nagyon más világ. Talán a mai gyerekeknek már nem annyira, mert a különböző streaming, meg TikTok, meg én nem tudom, hol, ők azért látják, hogy milyen ott az élet, meg most már talán nincs akkora különbség a kettő között, de amikor én oda mentem, akkor óriási volt, és hát nagyon idegen volt minden, meg kellett tanulni azt az életet, úgyhogy az időbe telt, meg hát a nyelvet is. De nagyon sok külföldi barátom volt az első néhány évben, aztán egyre több olyan amerikaival is összebarátkoztam, akiknek már volt egy ilyen nagyon jó nemzetközi világlátásuk, tehát jártak már a saját államukon kívül is helyeken, és megtapasztalták azt, hogy milyen kulturális sokszínűség van. Úgyhogy az, persze az nagyon-nagyon jó volt, hát még a én gimibe úgy volt, hogy a harmadik végén mentem el Amerikába, és aztán ott 2 évet kellett még járnom gimibe, hogy a krediteket, tehát hogy minden, ami kötelező volt, azt én is meg tudjam csinálni. És úgy, mindezt úgy, hogy jártam még esti iskolába is, meg nyári iskolába is, hogy 2 év alatt behozzam azt a fajta lemaradást. Mindazonáltal én, aki gyakorlatilag szintén szórakozni jártam be a gimnáziumba, azt kell, hogy mondjam, sokkal többet tudtam, mint az átlag amerikai gyerekek, tehát nem volt egy nagyon megerőltető dolog ez a 2 év, és ott érettségi sincs, úgyhogy én azt megúsztam. Az érettségi abból állt, hogy az éppen abban a fél évben felvett, nem tudom, 6 tárgyból, még csak nem is szóbelit, hanem valamilyen dolgozatot meg kellett csinálni, és ennyi volt. Ezzel letudtuk jaj, az érettségit.
1: Jaj, de jó.
2: Úgyhogy én egy mázlista vagyok ilyen szempontból, és akkor utána elmentem egyébként ott a környéken, mert én Virginiában éltem, Észak-Virginiában, és ott volt egy viszonylag közeli egyetem, ami azóta nagyon kinőtte magát, csodálatosan néz ki. Amikor kimegyek, akkor el szoktam oda látogatni, mert mindig lenyűgöz, hogy fejlődik, és hogy mekkora már. Úgyhogy én nem bentlakásos voltam, ami azért az amerikai filmeken tipikusabb, hogy így koleszben laknak. Én nem, én otthon laktam, és bejártam a suliba. És akkor nemzetközi kapcsolatokat tanultam, meg spanyol, tehát 2 ilyen alapdiplomám van.
1: Sose gondoltad azt, hogy visszaköltöz?
2: Én már nem hiszem, hogy ilyen végletekben gondolkodnék bármiről, tehát akármi lehet. Nyilván a perspektíva meg a gondolkodás az, ami más igazából, amit hozol abból, hogy külföldön élsz. Hogy van összehasonlítási alapod, és akkor megpróbálod mindennek a jobb végét. Tehát amíg én kint éltem, addig hazajárogattam, és élveztem az itteni káoszt, meg őrületet, és akkor visszamentem, és ott egy ilyen rendezettebb élet volt. Kiszámíthatóbb is. Itthon pedig annyira izgalmas időszak volt, amikor én hazaköltöztem, ez a 93, uh-huh. hogy igazából egy percét nem bánom, hogy visszajöttem, de én soha nem mondanám neked azt, hogy nem fogok visszamenni, vagy nem fogok elmenni egy harmadik, vagy egy negyedik helyre, mert simán benne van a pakliban, tehát engem a korom sem igazán tart vissza ettől. Ma már tényleg mindenki laptop nomád. Úgyhogy másfél évben laptop nomád. Tehát, hogy az elmúlt másfél évben, amióta van ez a furcsa covidos bezártság, én gyakorlatilag a gépem előtt ültem, és dolgoztam. Úgyhogy ezt igazából Tanganyikáról is lehetne csinálni. Nem kell nekem ez így ülni Budapesten. Úgyhogy hát nem lehet még tudni, hogy mi lesz, de nincs bennem ilyen, hogy már pedig én csak itt, vagy már pedig én csak ott. én tök nyitott vagyok erre.
1: Te egy nagyon fegyelmezett embernek tűntél a magad kis bohémságával nekem mindig, és aztán amikor mi megismerkedtünk később az RTL reggeliben, és vezettünk együtt misót, hát arról nem beszélek, hogy akkor hogy be voltam tojva, hát gondolhatod, amikor én apa Balázs Pannával, Jézus Mária, mondom, hát és hogyha béna leszek, és a hülye leszek, hát ez a lány okos, és látta a világot, és egyáltalán úgyhogy teljesen be voltam tojva, de aztán láttam, ahogyan beszélsz, és az az elképesztő varázslat, ahogyan te tudod használni a hangodat, nyilván a rádiózásban ez a nagy szerelem számomra is, meg biztos neked is ez volt, az nagyon sok mindent, hát, hogy mondjam, csak úgy fel tud szabadítani, vagy fel tud oldani, hogy olyan nagyon szépen tud szólni az emberhez. Figyelsz mindig arra, hogy hogy bánsz a hangoddal? Vagy neked így jön, ahogy beszélsz?
2: Hát, nem tudok erre tudatos választ adni, de azt hiszem az, hogy én 9 évesen már bemondó nő akartam lenni, és ezt napi rendszerességgel gyakoroltam. Tehát ott volt a
1: TV újság?
2: Nem is tudom, mi volt a neve már. TV és rádió újság, de hogy a TV részét olvastam fel, és ültem a nappaliban egyedül, és akkor ezeket pont olyan precízen, vagy helyesen felolvastam, mint nem tudom, Takács Marika, meg Tamási Eszter, meg nem tudom, meg Kikó Berke Zsuzsa. Úgyhogy ez biztos, hogy számít. Meg,
1: tudod, mi a vicces? Hogy én ugyanezt csináltam, amit te, kb. Ugyanennyi idősen, csak én a vécén ülve, hogy el tudjak bújni mindenki elől, mert valahol
2: én is
1: volt valaki.
2: Persze. És csak ha bejött anyám, akkor a baj.
1: Aha, igen. Na én ezért mentem gyorsan inkább a vécébe, és akkor nem is csináltam semmit, tehát maximum az ember pisilt, és akkor ott sokáig bemutat, és akkor szóltak a többiek, amikor egy idő után nekik is kellett valamit csinálni.
2: Hogy ugyan a vécé nem jó, mert az víz hangzik.
1: Na mondjuk az igaz, látod, ennyire nem voltam rá tudott. De az biztos, hogy arra én is figyeltem, hogy ezeket a szófordulatokat, hogy az ökölvívás szerelmeseit várjuk a képernyők elé. Na, 17 ugye. Órás kezdettel, mert ezt mondták, ezeket én is mondtam.
2: De amúgy hogy lehet bárki szerelmes az ökölvívásban, most, hogy így belegond.
1: Hát ezt nem tudom. Jó, ma biztos van olyan, aki igen, ezt én se értem. Na, sok mindenbe lehet szerelmesek, de hát volt, amit így kellett. Figyelj, te vagy a bohém, vagy te vagy a fegyelmezett? Mondtad, hogy anyukád bohém, az apukád pedig a szigorú. Te bohém vagy, ugye?
2: Igen, és szerintem fiatalabb koromban rendkívül az voltam. Csak az voltam inkább. És most azért, hogy már van 2 lányom, meg felelősség, meg egyébként én nem voltam, amikor te mondtad, hogy én milyen tudatos voltam, vagy nem tudom, milyen szót használtál, hogy fegyelmezett. Én akkor egyáltalán nem gondoltam magam fegyelmezettnek, sőt.
1: Tényleg?
2: Sőt, én teljesen spontánnak és improvizatívnak gondoltam akkor magam, és egy csomó mindenre nem is készültem, hanem csak tényleg jól éreztem benne magam. Tehát az én fiatalságom, ahogy már mondtam, hogy a gimi is ilyen volt a szinkron is. Én általában így éltem az életem, hogy én csak úgy jól éreztem magam. Ez az aspektus hiányzik is, tehát most már tényleg ez a fenne nagy odafigyelés, meg tudatosság, ez annyira már nem esik olyan jó. Tehát én nem gondolom. Alapból én azt hiszem, hogy nekem jót tesz, ha nem vagyok túl fegyelmezett. De igen, az elmúlt években sokkal több fegyelemre volt szükség, elsősorban egyébként azért, mert átment az írásba a létem, tehát hogy sokkal többet írok, mint korábban, régen mindig csak beszéltem. Uh-huh. És a beszédben nekem megy ez a kapcsolatteremtős, múzolós, jó érezzük jól magunkat vonal, az írás meg ennél nekem sokkal exaktabb.
1: Aha.
2: Pedig a rádiózás is nagyon exakt, ezzel te biztos egyet értesz, hogy gyakorlatilag a szavainkon keresztül kell mindent kifejeznünk, míg a tévében vannak más eszközök is, akár a testbeszéd, akár a mimika, vagy bármi más, de a rádióban pedig ez az egyetlen eszköz, ami rendelkezésre áll, és ezért az ilyen értelemben valóban precizitást kíván. De mondom, nekem ez megy, mert olyan kicsi korom óta gyakorlom ezt. De az írás az ennél sokkal, sokkal fegyelmezettebb az én fejemben.
1: Akkor most beszéljünk egy kicsit az írásról, mert a tévéről még nem beszéltünk, de arról is fogunk majd a reggeliről, mert hogy valahol azt olvastam, hogy a kereskedelmi televíziózás aranykorában ébresztette az országot reggelente, és ez szerintem így is volt, tehát a legjobb korszakban voltunk ott. Szerintem, de erről akkor majd később. 2015-ben megjelent a Csuromvíz, ugye? Remélem, hogy jól tudom itt az adatokat.
2: Jó.
1: És hirtelen megváltozott minden, és tulajdonképpen, ahogy megtalált téged a mandula műtéttel, ez az egész szakma, úgy talált meg téged egy buli alkalmával, a Lira vezérigazgatójával, nagyfőnökkel beszélgettél, ugye, egy bulin?
2: Úgy van.
1: És ott kiderült, hogy esetleg akkor miért ne írjál? Fölhívott másnap a hölgy, ugye, valami ilyesmi. Szóval, hogy neked olyan szép aranyfonállal van vezetve a kis sorsod, én legalábbis így látom, minden happy-vel meg kupával együtt természetesen, de hogy olyan nagyon szépen megvannak a sarokpontok, és tudod, mi a fantasztikus? Hogy mindig is azt láttam rajtad, hogy olyan nagyon szépen és lágyan tudsz belesimulni abba az irányba, amerre kanyarint téged az életnek az útja.
2: Igen, ezzel egyetértek. Persze biztos van, aki ezt, nem tudom, sodródásnak, vagy így nem egy tudatos tervezésnek állítaná ezt be, és abban is van igazság, de én valahogy úgy vagyok ezzel az egésszel, tehát az egész életemmel, hogy engem hajt a kíváncsiság. Abban a pillanatban, amikor már semmi nem fog érdekelni, akkor kell kivonulni, de ez ettől nagyon messze állok. Tehát, hogy igazából belülről én még mindig ilyen rácsodálkozós, kicsit naív, fiatal mentalitású vagyok egy csomó mindenben, és ami érdekel, vagy ami kihívást jelent, arra az esetek 99%-ában igent mondok. Csak akkor nem, ha az annyira elrugaszkodott, hogy nem szeretném. De hogy igen, hogy megkérdezte ezt, hogy mit szólnék, meg hogy kb. Akkorák a gyerekeim akkor 6 évvel ezelőtt, ami őket érdekelné, mert hogy ilyen alsótagozatos vonal, alsótagozatban úgy harmadikig illik elkapni a gyerekeket, hogy elkezdjenek olvasni, mert ha nem, akkor elveszítjük őket. Ez is egy tapasztalás így az elmúlt évekből, és akkor így mondtam, hogy nagyon érdekel, de tényleg nem tudom, hogy tudok-e írni, mert hogy előtte voltam, nem tudom, rovatvezető a Joy magazinban, meg ilyenek, de hát ezt tudod mennyi, az sem ennyi. És akkor pár hónapig ezen így agyaltam, és utána leültem, és valóban az első könyv első fejezete született meg aznap, amikor leültem, hogy akkor megpróbálom, és akkor kérdeztem, hogy de hát akkor mondják meg, hogy merre menjünk tovább, és mondták, hogy erre. Mondtam, jó, de hát ne vicceljetek, hát én sose írtam életemben, tehát ti vagytok a szerkesztők, ti tudjátok, hogy mi a jó, azt se tudom, hogy megtaláltam azt a hangot, amit kerestek, vagy hogy egyáltalán. És mondták, de ez jó, te folytasd. Mondtam, de tényleg mondjatok már valamit, mert megőrülök, hogy így nem kapok valami kapaszkodót, és mondták, de nincsen kapaszkodó, ez a kapaszkodó, amit írsz. És akkor mondtam, jó, nem értem. Írtam tovább, és totál láttam egy idő után a sztorit, az egészet. És akkor a történet felénél, mert úgy folyamatosan beszéltem az én drága szerkesztőmmel, aki egyben a Manó könyvek főszerkesztője is, amelyik ott a Lírán belül a gyerekkönyveket felelős, Csapodi Kingának hívják, és akkor Kingával beszéltünk, és úgy félúton még nem volt kész az első könyv, azt mondta, én azt hittem, hogy egy könyvet írok, ugye? Azt mondta, hogy jó, hát szerintem ebből több legyen.

0: ami egészen elképesztő, úgyhogy igen. Meg teljesen új rajongók lettek a gyerekek, és az a fú, az nagyon jó. Az nagyon jó.
1: Az egészen más érzés, nem?
0: Igen, és tudod, mi a legnagyobb ok, amit életemben kaptam az összes munkámmal és mindennel,
1: mi
0: mikor
1: ez?
0: Azt mondja az anyuka vagy a gyerek, hogy ez pont olyan, mintha nálunk lenne otthon.
1: Az mennyire cuki.
0: Igen. Igen, csodálatos klassz.
1: A Szandra, aki a Csuromvíznek is, meg az egész könyvsorozatnak a főszereplője, a kislány, az illusztrációkban is nagyon emlékeztet engem rád is, meg Lizára is, aki a te kisebbik lányod.
0: Uh-huh.
1: Van belőletek benne?
0: Hát először az illusztrációra reflektálnék, hogy Csapodik Inga volt az, aki kitalálta, hogy Ripper Renátával összehozzon engem, és úgy csináltuk meg az első könyvet, és soha nem találkoztunk.
1: Tényleg?
0: Igen, tehát ő a kisebbik lányomat sem ismerte, vagy semmi ilyesmi. De aztán, amikor már az első könyv megjelent, és mentünk a könyvfesztiválra, könyvhétre, stb., akkor már persze találkoztunk, és akkor egy kicsit megismertük egymást, és az azért szerintem csiszolt azon, hogy ő hogy látja ezt az egészet, meg nyilván én is adtam egy leírást arról, hogy szerintem Szandra milyen, még a legelején. De hogy válaszoljak a kérdés másik felére, persze. Tehát azt hiszem, hogy egyrészt teljesen emlékszem, milyen 9 évesnek lenni, amikor a sorozat elkezdődik. Emlékszem a hangra, tehát hogy milyen voltam akkor. A későbbiekre nem annyira, de arra, hogy 9 évesnek lenni, milyen, arra határozottan. Nyilván a gyerekeim is bizonyos szintig benne vannak ebben, és aztán a fantáziám, tehát van egy csomó dolog benne, amit csak kitaláltam. De úgy működött, de valahogy úgy, olyan ez, mint a filmnézés, hogy így peregtek a kockák a szemem előtt, és olyan volt, mintha néznék egy filmet, és ezt leírtam. Hát úgy van, hogy így gondolkodom hónapokig, hogy miről szóljon, és amikor úgy nagyjából összeáll, akkor leülök, és piszok gyorsan megírom 2 hét alatt, vagy ilyesmi.
1: Édes Panna, köszönöm, hogy rám értél, vagy ránk értél, és akkor most tízszerűen szerintem menjünk, és együnk meg egy túrorudit. Ahogy az elején is mondtuk.
0: De ezt majd bevasalom rajtad.
1: Mindenki, most már gyűjtöm
0: élőben.
1: Azt, hogy amikor végre tudunk találkozni, akkor majd eszünk együtt egy túrorudit. Annyira köszönöm, hogy beszélgettél velem.
0: Én köszönöm, nagyon jó volt.
1: Puszilag, köszönöm szépen.
2: Puszi. Szívem csücske. Ami a szemnek láthatatlan. Péter Petra podcastja. Manna Selection. A teljes podcast és az évad többi része a podped.hu oldalon vagy a Podped applikációban érhető el. Podped.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Limelight, bukás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazott szélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberi nyíló nagyméretű, kúpa alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszei lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivár téli kertnek. Félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az évi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bugás hortenziák leginkább szoliterként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Uniós csúcs találkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben. Megújult a Balaton körüli bicikliút, folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke, vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét, egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik. Megújult a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat.
0: Időjárás.
3: Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten-keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű, napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő marad a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út, de miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a sugárúthoz, ahová már a század előn is erőszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A Virág Budapest járt utána az Andrássy útnak. Van, aki általat rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszelő Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a Városligettel összekötő Király utca túl zsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krak közbeszólt. Noha 1870. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész. Erre 1884-ig várni kellett, eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrássyn is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni. Ugyanakkor az út különböző szakaszain nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a Városligethez közeli villatelkek 10 000-es nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villákat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrássyn jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pezsgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzseje. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát. Ősszel mindenképpen érdemes kimozdulni, hiszen az őszi természet mesés színekben pompázik, már nem annyira izzadósak a kaptatók, hűvösebbek a reggelek, de ilyenkor sem árt figyelni a hidratáltságra, illetve hogy kellő mennyiségű vizet vigyünk magunkkal az útra. Most olyan kedvenc célpontokat ajánlunk, amelyek nem túl nehezek, gyerekekkel is könnyen teljesíthetők, mégis kalandosak és sokfélék, mindezekről a Világ Budapesten olvastam. Ilyen például a Bölcsőhegy Lajos forrás kilátó és egy kis kaptató. A Lajos forrásnál található kiinduló pontot autóval is könnyen elérhetjük, Budapestről mindössze 25 km távolságra van, és a Dömörkapu elágazástól egy nem túl jó minőségű aszfaltúton közelítetjük meg. A forrás mögül induló ösvény felé vesszük az irányt, ahol nem túl hosszú, de elég kaptatós úton a háromszögjelzést követve érkezünk meg a túra első pontjához. A Bölcső egyik kilátó nem tartozik a túl magas kilátók közé, mindössze néhány lépcsőn kell felmennünk, mégis mesés körpanoráma tárul elénk, amely igazán Kárpótól az eddig csak felfelé haladó útvonal miatt. A kilátóból lefelé ereszkedve követjük a hol sziklás, hol kidőlt fákkal szegélyezett útvonalat, amíg vissza nem érünk a kiinduló ponthoz. Egy rövid túra, amely egy délelőttbe is bőven belefér, viszont a Lajos forrástól akár a Kőhegyi turistaház irányába vagy gyalogosan Dömörkapu felé is bővíthetjük a kirándulást. Ez utóbbinál mindenképpen figyeljünk arra, hogy egy katonai lőtér
mellett halad az útvonal. A következő állomásunk a Katalin puszta. A családosok egyik kedvenc célpontja a Naszály lábánál Szendely határában lévő Katalin pusztai kirándulópont, amely bő 50 perc alatt elérhető Budapestről, és ahonnan több tanösvény is indul. Az egyik kedvenc a gyadai ösvény, amely változatos tájakon pallós ösvényeken halad, sőt még egy függőhíd is van útközben. A 6-os kilométeres körtúrán a zöld T, vagyis tanösvényjelzést kell követnünk végig, útunk pedig erdőkön, mezőkön, sőt a mocsaras részeknél pallón halad. Az óriások rétjén megpihentünk, majd a hegyoldalban felkapaszkodva érjük el a leglátványosabb részét a túránknak, a függőhidat. Innen folytathatjuk tovább az utat a tanösvényen, ezúttal többnyire már lefelé haladva, de akik szívesen mennének még felfelé, egészen a Naszály tetejére, az országos kék túrajelzést kövessék. Az útvonal tervezőbe a Fáy Présházat megjelölve érünk a tanösvény legelejéhez, ez már a következő állomás, ahonnan csak a kék lepkejelzést kell követnünk a Somlyón felkapaszkodva, majd leereszkedve. A legtöbb lepkét nyilván a melegebb időszakokban láthatjuk, de még ősz végén, napsütéses napokon is találkozhatunk velük. A körtúra mindössze 3,5 kilométeren keresztül kanyarog, a többi ösvényhez hasonlóan itt is igen változatos a növény és az állatvilág. A Somlyót nem is neveznénk hegynek, inkább domb, ahova elég gyorsan fel lehet kapaszkodni kisebb fáradtság nélkül, így gyerekekkel is ajánljuk. A túra kilátópontjáról érdemes körbetekinteni, és egy tábla segít abban is, hogy a környező hegyeket beazonosítsuk. Innen már csak lefelé vezet az út, de főként tölgyerdős részekkel és sziklás tájakkal találkozunk. Nagyon szeretjük az út mentén található 200 éves molyhos tölgyfát is, amely olyan, mint egy meséből lépett volna elő. Az útról letérni sehol sem szabad, és korlátok is védik a ritka növényfajokat a kirándulóktól. A Présházhoz visszatérve már egy kicsit sem csodálkozunk azon, hogy Vörös Marti Mihály miért szerette ennyire ezt a környéket, és miért időzött ilyen sokat itt a Présházban. A végére pedig jön a Jági tanösvény, a Budapestről könnyen és gyorsan megközelíthető Piliszent Ivánról, pontosabban a sportpályák és a Villa Negra büfé mellől induló túra. A zöld hárslevél jelzést követve egy régi bányán, egy mára sajnos már kiszáradt tó mellett, hatalmas mezőkön, vagy éppen hatalmas fák között vezet az utunk, sőt egy 2000 éves település nyomait is felfedezhetjük, és egy vadkapun is átmászhatunk. Hangulatos miniparkkal lett gazdagabb Terézváros. A Kármán minipark még a nyáron nyitott, egy házszám nélküli, nagyon rövid utcát alakítottak át azért, hogy megvalósulhasson, mára pedig birtokukba vették és megszerették a környék lakói. A Teréz körúttal párhuzamos ma már nem létező Kármán utca, egykor a Podmanicki utcát és a szintén elég rövid Szobi utcát kötötte össze. Annyira rövid utcácska volt, hogy még házszám sem jutott neki, csak a macska kövek és a parkolóautók. Ráadásul különösebben vonzó sem volt. Ez volt az első utca a körúttól befelé a Városliget irány. Hosszas tervezést követően Terézváros önkormányzata úgy döntött, hogy az utcát megszünteti és parkká alakítja át. Tavasz végén, nyár elején le is zajlottak a munkálatok, majd júniusban egy jazzfesztivállal nyitották meg az új közösségi miniteret. A Kármán minipark csendes, nyugodt kis sziget pedig nagyon közelesik mindenhez, ami hangos. Lásd a Podmanicki utcán túl a körutat, illetve a nyugati pályaudvart és környékét, de mivel magas házak fogják közre, viszonylag rejtve van a szemek és a nagyobb zaj elől, írja Világ Budapest. A Kármán minipark akár a parktervezés iskola példája is lehetne, mert a viszonylag kis területet úgy tudták berendezni, hogy eszükben sem jut róla a zsúfoltság. Jutott hely kényelmesen a zöld felületeknek, a pihenőpadoknak és a gyerekrésznek is. A Szobi utca és a Podmanicki utca felől közelíthető meg, mindkét irányból kerítés határolja, mert hogy nem használható 0-24-ben. A nyári időszakban május 1-e és szeptember 30 között 7 órától 21 óráig, a téli időszakban október 1-e és április 30 között pedig 8 órától 19 óráig léphetünk be. Jövő márciusban visszatér Budapestre a Cirque du Soleil. A társulat egy korábban már nagy sikerrel bemutatott előadásának felújított és feljavított változatával tér vissza, ami azoknak is nagy örömöt és újdonságot fog okozni, akik látták az eredeti verziót. Az MVM Domban 2027 márciusában 4 nap alatt 5 fellépése lesz az alternatív cirkuszi show-nak. Az OVO egy portugál szó, ami azt jelenti tojás, és ez a címe a társulat egyik legnépszerűbb előadásának is, melynek főszereplői bogarak, tücskök és pókok. Ők lepik vel majd Budapesten az MVM Domot jövő március 11 és 14 között. Az OVO megújult formában tér vissza a magyar fővárosba 5 látványos show erejéig, hogy a szereplők a gravitációnak gyakran ellentmondva nyűgözzék le a hazai közönséget. A Budapest század szervező Kék Kortárs Építészeti Központ már elkezdte a jövő évi sorrendben 17. fesztivál szervezését. Októberben támogatói városi sétákat indítanak, melyek azon túl, hogy nem mindennapi élményt nyújtanak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest száz biztosan megvalósuljon. Jövőre rendezik tehát a 17-et. Ennek a folyamatnak az egyik első lépés az, hogy októberben több izgalmas témájú városi sétát indítanak, méghozzá Budapestet alaposan, mélyen és jól ismerő vezetőkkel. A séták
séták nem csak tudást és élményt kínálnak, de mivel ezek úgynevezett támogatói séták, a jegybevételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 megvalósulhasson. A KÉK 2027 májusában 17. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 építészeti kulturális fesztivált, melynek témáját idén decemberben árulják el. Mint minden évben, úgy jövőre is ingyenesen látogathatók a Budapest 100 programjai, melyek megvalósítása minden évben nagy kihívást jelent a szervezők számára. Korábban a látogatók és a szimpatizánsok közösségi támogatása fontos szerepet kapott a megvalósításban, a 2027-es fesztivált pedig részben a támogatói séták bevételéből finanszírozzák majd.

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Budapest adottságait méltatta a Párizsi Olimpia nemzetközi igazgatója. Több mint 100 000 hamis márkás ruhát foglalt le a NAV Budapesten. Cékla, az elárult vörös panda kölyök a budapesti állatkert új kedvence. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Budapest több szempontból is kedvező adottságokkal rendelkezik egy olimpia megrendezéséhez. Erről beszélt a 2024-es Párizsi játékok nemzetközi igazgatója, aki a Magyar Olimpiai Bizottság meghívására érkezett hazánkba. A francia sportvezető szerint a magyar főváros korábbi sportrendezési tapasztalatai, meglévő létesítményei és a lakosság sportszeretete egyaránt előnyt jelenthetnek a 2036-os nyári olimpia rendezéséért folyó versenyben. Sophie Loran az M4 Sportnak adott interjújában kiemelte, Budapest az elmúlt években számos jelentős nemzetközi sporteseménynek adott otthont. Úgy véli, hogy a magyar főváros bizonyos szempontból Párizshoz is hasonlít, hiszen a szükséges sportlétesítmények jelentős része már rendelkezésre áll, ráadásul több közülük a Duna közelében található. A szakember szerint a magyarok sport iránti elkötelezettsége szintén fontos tényező lehet. A Párizsi Olimpia korábbi vezérigazgatója ugyancsak Budapestre látogatott, hogy megossza a francia rendezés tapasztalatait. A szakemberek hangsúlyozták, hogy egy olimpia sikerét nem csak a versenyek lebonyolítása, hanem a játékok után megmaradó fejlesztések is meghatározzák. Párizsban például az olimpiai falut lakásokká alakították, új sportlétesítmények épültek és a szajna sportolási célú használatának feltételeit is javították. A szervezők emellett kiemelt figyelmet fordítottak a fenntarthatóságra, céljuk pedig az volt, hogy a korábbi olimpiákhoz képest felére csökkentsék a rendezvény karbonlábnyomát. A francia szakemberek szerint a játékok a turizmusra és a foglalkoztatásra is kedvező hatást gyakoroltak. Ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy egy olimpia előkészítése rendkívül összetett, akár 10 éven át tartó folyamat. Az egyik a legnagyobb kihívás a politikai, gazdasági és társadalmi szereplők támogatásának megszerzése, valamint a lakossági lelkesedés fenntartása. Hangsúlyozta, hogy az olimpiától nem lehet elvárni egy város valamennyi problémájának megoldását, megfelelő tervezéssel azonban jelentősen hozzájárulhat a hosszú távú fejlődéshez. A 2036-os nyári olimpia és paralimpia megrendezése iránt Magyarország mellett 6 másik ország is érdeklődik. India, Katar, Dél-Afrika, Dél-Korea, Németország,

0: és Törökország. Az érdeklődőknek november végéig kell ismertetniük elképzeléseiket a Nemzetközi Olimpiai Bizottság illetékes testületével. A következő szakaszban 2027 márciusától stratégiai egyeztetések kezdődnek, majd a NOB fokozatosan szűkíti a lehetséges rendezők körét. A tervek szerint 2028 novembere után indulhatnak célzott tárgyalások a kiválasztott jelentkezőkkel, a 2036-os olimpia házigazdájáról pedig várhatóan 2029-ben születik döntés. Budapest esetében tehát a következő évek egyik legfontosabb kérdése az lehet, hogy a meglévő sportlétesítményekre és rendezési tapasztalatokra építve milyen hosszú távon fenntartható olimpiai koncepciót tud bemutatni Magyarország. Több mint 1600-an jelentkeztek a hazai bankszektorból az idei banki véradók hónapjára, amelyet hetedik alkalommal rendez meg a Magyar Bankszövetség, az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt közreműködésével. Idén 20 budapesti helyszínen és két vidéki bankintézetben valósul meg a program. A banki véradók hónapja alatt a pénzintézeti munkatársak által biztosított plusz vérkészlet biztos alapot ad ahhoz, hogy a vérellátás az őszi szünet alatt is zavartalanul működhessen, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Bankszövetség kommunikációs vezetője.
1: A Magyar Bankszövetség nagyon büszke arra, hogy a banki véradók hónapja már olyan közös ügyünké vált, amiben mindegyet értünk, amelyben egyetlen közösségként vagyunk jelen. Az októberben zajló 7. banki véradók hónapja idén 20 budapesti és két vidéki helyszínen valósul meg, Békéscsabán és Nyíregyházán. A programhoz évről évre egyre többen csatlakoznak a bankszektorból, ami jól mutatja, hogy a közösségünk elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás mellett, és fontosnak tartja, hogy kézzel fogható segítséget nyújtson azoknak, akiknek erre szüksége van. A bankszektor összefogása tavaly több mint 4000 életet segített megmenteni, ezért a kezdeményezés nincs ágazatok és nagyobb közösségek számára is példaértékű lehet. A hazai bankszektor tagjai a Magyar Bankszövetség égisze alatt a koronavírus járvány idején hozták létre a Jótett Bankot, a bankszektor közös társadalmi felelősségvállalási programját. A program egyik legfontosabb eseménye a banki véradók hónapja, amelynek köszönhetően a hazai bankszektor munkatársai az elmúlt években közel 10 000 egységbérre segítették a betegek gyógyulását.
0: Több mint 100 000 hamis márkajelzésű ruházati terméket foglaltak le a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai egy török üzletembertől. A kereskedő a gyanú szerint több milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott a luxusmárkák jogtulajdonosainak, és a korábbi hatósági intézkedések ellenére is folytathatta a jogsértő árusítást. A NAV budapesti nyomozói még márciusban indítottak büntetőeljárást iparjogvédelmi jogok megsértése miatt. A tavaszi rajtaütés során a férfi üzleteiben és raktáraiban több mint 85 000 hamis márkajelzésű terméket találtak. A lefoglalt áruk között cipők, kabátok, nadrágok, pólók, ingek, fehérnemük, táskák, övek és még szájmaszkok is voltak. A hatóság számításai szerint ez a készlet önmagában megközelítőleg 6 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott a márkák jogos tulajdonosainak. A történet azonban itt nem ért véget, a pénzügyőrök ugyanis a közelmúltban a kereskedő egy újabb üzletére bukkantak. Az ellenőrzés során további több mint 25 000 hamis luxusmárkás ruházati terméket találtak és foglaltak le. Ezek értéke alapján a jogtulajdonosoknak okozott vagyoni hátrány újabb 1 milliárd forinttal növekedhet. A két lefoglalás során így összesen több mint 110 000 hamisított termék került a hatóságokhoz, az okozott vagyoni hátrány pedig elérheti a 7 milliárd forintot. A NAV nyomozói a bűnismétlés veszélyére hivatkozva kezdeményezték a török üzletember letartóztatását. A férfit őrizetbe vették, a bíróság azonban a közlemény szerint bűnügyi felügyeletét rendelt el. Az eljárás tovább folytatódik. A kereskedővel szemben iparjogvédelmi jogok megsértése miatt folyik büntető eljárás, és a bűncselekmény súlyától függően akár 10 éves szabadságvesztés is kiszabható. Újabb különleges kisállattal találkozhatnak a látogatók a Fővárosi Állat és Növénykertben. Most már a nagy közönség is megcsodálhatja Céklát, a csaknem 5 hónapos vörös panda kölyköt, akit édesanyja elvesztése után az állatkert gondozói neveltek fel. A bájos kis nőstény az India házban kapott helyet, ahol a látogatók közelről követhetik a fejlődését. Cékla május 25-én született Budapesten, az első hónapokban azonban alig lehetett látni. A vörös pandák kölykei életük kezdetén különösen érzékenyek, ezért sok nyugalomra van szükségük. A kicsi így ideje nagy részét a kifutó egyik mesterséges odújában töltötte, távol a látogatók kíváncsi tekintetétől. Augusztusban azonban tragédia történt, Cékla édesanyja elpusztult egy vörös pandákat érintő vírusos betegség következtében. A kórokozót 2018 óta ismeri a tudomány, de egyelőre nem tisztázott pontosan, hogy milyen körülmények között válik veszélyessé. A betegség kutatásában a Budapesti Állatkert és az Állatorvostudományi Egyetem szakemberei is részt vesznek. Az elárvult kölyök gondozását az állatkert munkatársai vették át, mivel ennél a fajnál az apa állatok nem vesznek részt az utódok felnevelésében. Cékla az elmúlt hónapokat a karanténállomáson töltötte, ahol folyamatos felügyelet mellett fejlődött. Mostanra pedig már annyira megerősödött, hogy fokozatosan önálló életet kezdhet. A kis vörös panda egyelőre nem a faj megszokott nagy szikla melletti kifutójában, hanem az India ház belső terében látható. Itt biztonságos körülmények között gyakorolhatja a felnőtt élethez szükséges mozgásformákat és viselkedést, miközben a látogatók is figyelemmel kísérhetik minden napjait. Cékla azonban várhatóan nem marad sokáig Budapesten. A vörös pandák veszélyeztetett fajnak számítanak, fennmaradásukat pedig Európai Állatkerti Tenyészprogram is segíti. Ennek keretében a fiatal nőstényt később egy másik európai állatkertbe szállítják, ahol a faj megőrzési program részeként élhet tovább. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Uniós csúcs találkozót tartanak Brüsszelben. Ma kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál. Folytatódik a napos, hűvös idő. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, Magyar Péter miniszterelnök. A magyar kormányfő ezt a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte. Mint mondta, a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával a Downing Street közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Közben az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott program 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. Magyarországgal 5 éve szűnt meg az együttműködés, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a támogatások kiosztásáról. Emiatt 77 milliárd forinttól esett el az ország. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-2028-as időszakról szóló megállapodás aláírására. Ma van a látássérültek nemzetközi napja. Az alkalomból a Vakok Iskolája jótékonysági gálaestet szervez vasárnap a Magyar Zeneházába. A koncerten vak és látó művészek, tanárok és diákok együtt lépnek fel. Elhangzanak többek között Chopin és Debussy művei, valamint Szörényi Levente és Wolf Péter dalai. Ma kezdődik az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Budapesti Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar alkotók mutatják be legújabb könyveiket. Esténként pedig irodalmi zenei produkciók várják a közönséget. Jubileumi gálát is tartanak, amelyen fellép mások mellett Hályi János és Kollár Klemenc László.
0: Időjárás.
1: Gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Északkeleten-keleten eleredhet az eső. A szél nagy területen megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hey, this is Dustin from Sanctus Rio. Whether you're in the middle of something really difficult right now, or you've come out...
1: Akármilyen nehéz időszakon mész keresztül, vagy akármilyen nehéz életszakasz kellős közepén vagy, tudd, hogy mi imádkozunk érted, és azért, hogy a legújabb dalunk egy szenvedélyes emlékeztető legyen számodra arról, hogy Isten soha nem hagy el téged. Az életed során sokszor mész keresztül rettenetesen nehéz dolgokon is. Néha azt érzed, hogy egyszerűen nincs más választásod, fel kell, hogy add. De Isten ígérete megmarad, és ő azt mondta, hogy semmi sem választhat el minket az ő szerelmétől. Ennek a dalnak a megírása a saját tanúságtételünk. Számomra ez a dal egy személyes megvallás 20 évnyi szolgálatról, 19 év házasságról, nehéz időszakokról, de hihetetlenül csodálatos napokról is. Az utóbbi 3 év minden percében velünk volt Isten, jóban és rosszban. És bár voltak olyan pillanatok az én életemben is, amikor kételkedtem az elhívásomban és a hitemben, de tudom és tudtam akkor is, hogy amikor a legsötétebb időket éljük vagy éltem, az ő irgalma és a kegyelme velünk volt és velem volt. A türelme végtelen és a szeretete örök. Tehát akár bizonyságtételként énekled ezt a dalt, akár azért, mert kétségbeesésedben hozzá kiáltasz, hittel és bizonysággal énekeld ezeket a szavakat, és tudd, és hidd, hogy a mindenható Isten soha nem fog elhagyni téged. He will never let you go.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgyszólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kupleráiként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a földeltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.
0: Programajánlót hallottak. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Uniós csúcs találkozót tartanak Brüsszelben. Ma kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál. Folytatódik a napos, hűvös idő. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, Magyar Péter miniszterelnök. A magyar kormányfő ezt a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte.

0: mondta, a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával a Downing Street közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Közben az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott program 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. Magyarországgal 5 éve szűnt meg az együttműködés, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a támogatások kiosztásáról. Emiatt 77 milliárd forinttal esett el az ország. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-2028-as időszakról szóló megállapodás aláírására. Ma van a látássérültek nemzetközi napja. Az alkalomból a Vakok iskolája jótékonysági gálaestet szervez vasárnap a Magyar Zeneházába. A koncerten vak és látó művészek, tanárok és diákok együtt lépnek fel. Elhangzanak többek között Chopin és Debussy művei, valamint Szörényi Levente és Wolf Péter dalai. Ma kezdődik az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Budapesti Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar alkotók mutatják be legújabb könyveiket. Esténként pedig irodalmi zenei produkciók várják a közönséget. Jubileumi gálát is tartanak, amelyen fellép mások mellett Hály János és Kollár Klemenc László. Időjárás. Gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Északkeleten-keleten eleredhet az eső. A szél nagy területen megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű.
1: Élet, öröm, zene.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Belépőddel ót és mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
3: Teddy, most 11. alkalommal Budapesten. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás. Ezen a pénteken Budapest, Bécsi út 136. Teddy, ötletekkel te.
4: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
5: Halló? Én? Letúj profilkép.
4: Az Óbudai szigeten?
5: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
4: Aurabay.hu.
6: Elektromos fűtőpanel.
7: Igen. Nordart.hu.
6: Gyors és ingyenes kiszállítás.
7: Igen. Nordart.hu.
6: 5 év csere garancia.
7: Igen. Nordart.hu.
6: Rendeljünk.
7: Igen. Nordart.hu.
8: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza mi-ben limitált ideig.
9: Kedvenc őszi darabokat keresel? Nálunk megtalálod őket. Elkezdődött a mid-season sale a Designer Outlet Pandorban. Vásárolj az outlet árakból akár 50% extra kedvezménnyel olyan designer márkáktól, mint a Boss, Hoka, Diesel és még sok más. Október 23-án is nyitva vagyunk.
1: Reklám hangzott el.
10: Uniós csúcs találkozót tartanak Brüsszelben. Ma kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. Folytatódik a napos, hűvös idő. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, Magyar Péter miniszterelnök. A magyar kormányfő ezt a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte. Mint mondta, a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával a Downing Street közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Eközben az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a norvég alapból. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csaknem 78 milliárd forinttól esett el, miután az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. Kihelyezett frakcióülést tart Lakiteleken ma és holnap a Fidesz-KDNP. A Nagyobbik ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, a nemzeti oldal feladata, hogy alternatívát kínáljon, képviselje a családok és a vállalkozások érdekeit, és megvédje az ország szuverenitását. A frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztetnek. Ma kezdődik Budapesten a német nyelvű filmek fesztiválja, a Szemrevaló. A nyitófilm az Űr a szívemben című alkotás lesz, mely egy fiatal színész pályakezdéséről szól. A fesztiválon a vetítések mellett beszélgetéseket is rendeznek. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik.
0: Időjárás.
10: A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb keleten, északkeleten lehet eső. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
11: Nagy üdv mindenkinek a mikrofonnál, István Dániel. Már csütörtök van, közelíte hétvége. Október 15-e a mai nap, már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres ez a bizonyos dátum, és aztán jönnek a budapesti aktualitások. Különleges koncerttel folytatódik a Liszt ünnep Budapesten, majd többek között erről is lesz szó, illetőleg majd arról, hogy 500 járművel várják a látogatókat a 22. alkalommal megrendezett Oldtimer Show nemzetközi veterán jármű kiállításra. Jó szórakozást!
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Október 15-e csütörtök van, már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. 1750-ben 276 éve indult meg a menetrendszerű postakocsi járat Bécs és Buda között. A kétnapos utat 15 forintért, azaz 2 borjú áráért tette meg az utas. 192 éve hunyt el Boráros János, Pest város főbírája, alpolgármestere. 1875-ben róla nevezték el a ma Boráros térnevet viselő korábbi fateret Budapest 9. kerületében. 109 éve született Fábry Zoltán, háromszoros Kossuth Díjas film és színházi rendező, színész, festő. Fábry színházaknál dolgozott, majd 1949-ben került át a Hunnia filmgyárban művészi vezetőként, és ettől kezdve nagy sikerű filmek egész sorát vitte vászonra. Kiemelkedő rendezései voltak az Isten hozta őrnagyúr, a 141 perc a befejezetlen mondatból, az ötödik pecsét a magyarok, Fábián Bálint találkozása Istennel. Több magyarországi és külföldi filmfesztivál díját is elnyerte, így például Karlovy Váriban, Moszkvában, Új-Delhiben. 1993-tól tagja volt a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiának, és 70-től tanított a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Első filmjeiben még ő volt a díszlettervező is. 1984-től újra festett, több önálló kiállítása is volt. 62 éve született Gazdag Tibor színész, zeneszerző, énekes, többek között Dr. Pongrácz Péter karakterét alakította a Jóban Rosszban sorozatban. Filmzenéket szerez, színészként játszik, színházban is filmekben egyaránt, láthattuk egyébként még a Lindában vagy az Európa Kempingben is. 151 éve Budapesten a mai Blaha Lujza téren nyílt meg a Népszínház Rákosi Jenő vezetésével. A megnyitó előadást Első Ferenc József király és fia Rudolf trónörökös is megtekintették. 1904-ben nyílt meg a mai napon a Fővárosi Könyvtár, a budapesti központi városháza Károly körúti szárnyának első emeletén nyílt meg ez a bizonyos könyvtárlat. 107 éve született Asztalos Sándor költő, zenekritikus, esztéta. Asztalos a Magyar Nemzet kulturális rovatának vezetője volt, emellett pedig a Muzsika című lap főszerkesztője is. Ismertek és elismertek még a zenészekről írt életrajzai. 44 éve 1982-ben hunyt el Selye János, osztrák-magyar származású kanadai belgyógyász, vegyész, stresszkutató, aki a stressz fogalmát meghatározta. Mint a stresszkutatója 1936-ban jelent meg erről első publikációja a Nature című folyóiratban. Az Életünk és a Stressz című könyve 1964-ben jelent meg magyarul, ami azonnal hihetetlenül olvasottá és idézetté vált. Gyakran megfordult hazánkban, előadásokat tartott, interjúkat adott, és gyakran szerepelt különböző televíziós műsorokban is. 36 éve indult meg a kereskedelmi mobiltelefon szolgáltatás Magyarországon, Közép-Európában elsőként egyébként. Ekkor kezdődött meg az analóg mobiltelefon szolgáltatása a Vestel Rádiótelefon Kft. Működtetésében. 16 év vagy nincsen közöttünk Hemmert János, grafikus, kollásfestő. A szegedi művész 1927. január 5-én született, tanulmányait a Szegedi Tanárképző Főiskolán végezte, később pedagógiai tevékenységért kitüntetésekben részesült. Az 50-es évek eleje óta szerepelt különböző tárlatokon. A Szegedi Pedagógiai Főiskolán Winkler László és Kopasz Márta volt a mestere. 1958-ban miniszteri dicséri oklevelet és lengyelországi utazást kapott. A novahutai modern festőművész Krucsiák műtermében ismerkedett meg a kollás festészettel. Hemmert János 1962-től nyugállományba vonulásáig 88-ig a szegedi Radnóti Miklós gimnázium rajztanára volt. 1985-ben kiváló láng hegesztő vizsgát tett szoborkészítéshez, később az oktatásügyi kiváló dolgozója címet kapott és miniszteri dicséretet is. 42 éve hunyt el Ungvári Lajos, Kossuth Díjas szobrászművész a mai napon. Ő síremlékeket, díszítő szobrokat, portré, illetve emlékszobrokat készített, a második világháborút követő időszakban szovjet hősi emlékműveket és felszabadulási emlékműveket is. 1952-ben Kocsis Andrással részt vette a budapesti Kossuth téren álló Kossuth emlékmű mellékaljainak mintázásában. Ma megnövekedhet a gomoly felhőzet, de számottevő csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet hasonlóképpen alakul az előző napokhoz képest, 16 fok lesz majd a maximum. Hamarosan arról lesz szó itt a Budapest Update-ben, hogy a Városliget nyerte el a világ egyik vezető park szakmai szervezete, a World Urban Parks Large Urban Parks Award 2026-os európai díját.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Szokás szerint minden, ami Budapest, ma is összegyűjtöttem rengeteg mindent a főváros kapcsán. Például 500 járművel várják a látogatókat a 22. alkalommal megrendezendő Old Timer Show nemzetközi veteránjármű kiállításra a Magyar Vasút Történeti Parkba október 17-én és 18-án. Az esemény honlapján olvasható ismertetés szerint a kiállításon látható legrégebbi jármű egy 130 éves autó lesz, amelyet be is indítanak majd, de több 100 évnél öregebb motorkerékpár is megtekinthető. A külföldről érkező járművek között bemutatnak egy Bugatti Atlantic sportautót, valamint egy Ferrari 250 GT-t is. A kiállításon láthatóak majd különleges közlekedési eszközök is, köztük törpeautók, különféle traktorok, fahajók, teherautók és buszok. A bemutatók mellett számos kísérőprogrammal, kiegészítő kiállítással, gépindításokkal, ajándékokkal és nyereményjátékokkal is készülnek a helyszínen. A Városliget nyerte el a világ egyik vezető parkszakmai szervezete, a World Urban Parks Large Urban Parks Award 2026-os európai díját, közölte a Városliget ZRT vezérigazgatója Budapesten. Györgyevics Benedek sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy Európa legjobb nagy parkjaként díjazták a Városligetet Isztambulban a hétvégén. Az elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába. Az volt az eredeti terv, amikor a Városligetet és annak a megújítását terveztük, hogy egyszerre lesz a kultúrának a bölcsője, egyszerre marad egy csodálatos, izgalmas épületekkel és kulturális attrakciókkal teletűzdelt park, és egyszerre pedig egy rekreációs környezet. Most itt Isztambulban kifejezetten a rekreációs környezetet díjazták, fogalmazott a vezérigazgató. Október 17-én rendezik meg a Roma Büszkeség és Méltóság napját Budapesten, amelynek keretében a résztvevők egy kiáltványt is bemutatnak az együttműködés jegyében. A rendezvényen meghirdetik a Van egy ajánlatunk, közös hazát csak együtt építhetünk című kiáltványt, amelyben a roma mozgalom tagjai érdemi együttműködést ajánlanak Magyarország demokratikus szereplőinek, tartalmazza a közlemény. A rendezvény résztvevői a Blaha Lujza térről vonulnak a nyugati pályaudvar melletti Puczi Béla térhez, ahol beszédek hangzanak el és zenés programot is tartanak, tették hozzá. Még azt is írták, a szervezők központi üzenete az egyenrangú partnerség ajánlata, vagyis az, hogy a roma közösségek tagjai saját jövőjük és az ország sorsának aktív alakítóiként kívánnak részt venni a közéletben. A kiáltvány szerint a roma szakemberek, értelmiségiek és civil szervezetek tudására és tapasztalatára, a szakpolitikai programok tervezésétől a megvalósításon át az eredmények ellenőrzéséig szükség van. A felhívás megfogalmazói arra figyelmeztetnek, hogy a rendszerváltás óta eltelt 36 év eredményei ellenére a társadalmi kirekesztés, a szegregáció és az egyenlőtlen hozzáférés az alapvető szolgáltatásokhoz továbbra is meghatározza sok roma ember életét. A hazai és uniós fejlesztési források pedig csak akkor hozhatnak tartós változást, ha a felhasználásukban az érintett közösségek és szakembereik is érdemi szerepet kapnak, írták. A Roma Büszkeség és Méltóság menete 14 órakor indul. A várhatóan 40 perces felvonulást egy 48 méteres magyar lobogó és egy 25 méteres roma zászló kíséri. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy minél színesebb öltözékben érkezzenek. A nyugati pályaudvar melletti Puczi Béla térnél lévő parkolóban felállított színpadnál a Farkas Gyula emlékzenekar fogadja a menetet. A 15 órakor kezdődő színpadi programon fellép a Gypsy Suno, Csonka Miki, Karamel, Színész Boba, Tomori fiúk, a Szilvási Gypsy Band és Varga Imi. A szónokok bemutatják a kiáltványt és bejelentik a folytatást jelentő havonta megszervezett tematikus találkozókat is. Több mint 10 év várakozás után megkezdődött az Óbudai K-híd átfogó felújítása. Az átkelő a hajógyári szigetre, így a Sziget Fesztivál helyszínére is vezet. A beruházás több ütemben zajlik, és a tervek szerint 2027 végére fejeződik be. Az első szakaszban a gépjármű forgalom teljesen megszűnik a hídon. A főpolgármester a Facebookon jelentette be a munkálatok kezdetét. A felújítás első üteme júniusig tart, ez alatt a szakemberek a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. A munkavégzés idején a gyalogosok az északi oldali járdán kelhetnek át, a kerékpárosoknak szintén ezt az oldalt kell használniuk, de a biztonság érdekében le kell szállni a bicikliről, és tolva kell átkelniük a hídon. Fürdőkád a színpadon, átváltozások a szemed előtt, meglepetésekkel érkezik a Budapest Variety. A West End tetőkertjén 4 kontinens művészeit nézhetjük meg közelről, akik közül többen most először lépnek fel Magyarországon. A vacsorával összekötött show mellett karácsonyi és szilveszteri dinner show, valamint kizárólag hölgyeknek szóló különleges esti készül. Egy légtornász számhoz aligha egy vízzel teli fürdőkát jut eszünkbe elsőként. Bogdán Bettina produkciójában mégis fontos szerepet kap. A Cirque du Soleil egykori fellépője a gurtni, vagyis a légtornához használt hevederek segítségével végzett mozdulatokat ötvözi ezzel a szokatlan kellékkel. A Baros Imre artistaképző egykori növendéke a világ számos varietéjében szerepelt már, novembertől pedig Budapesten is láthatjuk. Az ő száma jól érzékelteti, milyen meglepetésekre épül a Budapest Varieté Vegas a Show Reloaded című előadása. Akrobatika, ének, tánc, bűvészet és humor követi egymást Las Vegas Show-inak lendületével és a párizsi revük eleganciájával. Közben nagy fordulat történt a lakáspiacon, megállt a drágulás, Budapesten még estek is az árak. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése az ingatlan.com lakás árindexe szerint, országosan az augusztusi 4%-os havi drágulást stagnálás követte. Budapesten az előző havi 7%-os csökkenés után további 2%-kal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami satúfékezésnek felel meg a lakáspiacon. Ebben a hónapban veszi kezdetét az őszi klubkoncert szezon a keresztény könnyű zenétől hangos katakombában. A budapesti klub színpadán évről évre ismert és feltörekvő énekesek, zenekarok mutatják meg Istentől kapott talentumaikat. Október 17-én este az Egykor zenekarból ismert Nagy Dániel, valamint a Boanergész és a Forráspont zenekarból ismert Marcell Márton alkotta duó készül egy emlékezetes előadással. Közben pályafelújítás van az egyes vasútvonalon, sebességkorlátozások szűnnek meg Budapest és Budaörs között. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint újabb lassulás jelek felszámolása kezdődik meg az egyes vonalon. A szakemberek ezen és a következő hétvégén Budapest, Kelenföld és Budaörs között végeznek pályakarbantartási munkálatokat, amelyek elsődleges célja a pálya állapota miatt bevezetett sebességkorlátozások részleges megszüntetése. A munkálatok során a vasúti pálya ágyazatának rostálására és cseréjére is sor kerül. Kiemelt feladata a Budapest 11. kerületében a Muskétás utcánál található vasúti átjáró felújítása, ahol a sínek mellett az útátjáró elemeit is kicserélik a biztonságosabb közlekedés érdekében. A beavatkozás során összesen 880 tonna zúzott követ mozgatnak meg, amelyen 600 méteres szakaszon javítják a pálya minőségét. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI. Barát vagy ellenség? A filmekben a mesterséges intelligencia gyakran ellenség. Lázadó robotok, gonosz gépek, világuralom. A valóság ennél sokkal árnyaltabb. Az AI nem jó és nem rossz. Csak egy eszköz, mint a tűz vagy az elektromosság. Lehet vele főzni, világítani vagy bajt okozni. A döntés mindig az emberé. A mesterséges intelligencia hatalmas lehetőséget ad. Segít tanulni, gyógyítani, közlekedni, alkotni. De közben tükröt is tart, megmutatja, kik vagyunk és hogyan gondolkodunk. A jövő AI-ja tehát nem a gétekről szól majd, hanem rólunk, emberekről, és arról, hogyan használjuk.

0: Mint mondta, a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával a Downing Street közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Eközben az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a norvég alapból. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csak nem 78 milliárd forinttól esett el, miután az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. Kihelyezett frakcióülést tart Lakiteleken ma és holnap a Fidesz-KDNP. A Nagyobbik ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, a nemzeti oldal feladata, hogy alternatívát kínáljon, képviselje a családok és a vállalkozások érdekeit, és megvédje az ország szuverenitását. A frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztetnek. Ma kezdődik Budapesten a német nyelvű filmek fesztiválja, a Szemrevaló. A nyitófilm az Űr a szívemben című alkotás lesz, mely egy fiatal színész pályakezdéséről szól. A fesztiválon a vetítések mellett beszélgetéseket is rendeznek. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik.
1: Időjárás.
0: A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb keleten, északkeleten lehet eső. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM Budapest Update István Dániellel.
1: Elkészült a Madách Imre út felújítása. A korábbi parkolóhelyén ma már padok, növénykazetták és fák vannak, az autóforgalom helyét pedig átvették a gyalogosok. Így hát végre anélkül, hogy tartanunk kellene a mögöttünk elhaladó autóktól szabadon sétálhatunk. Noha a Madách tér és a Madách Imre út nagy része évek óta sétáló utcaként működik, a Rumbaksebestyén és az Asbót utcai szakaszt a korábbi átalakítás nem érintette eddig. A 7. kerületi önkormányzat még áprilisban indította el a tér teljes megújítását. Ennek következtében a planténeres ládába ültetett fák helyére 15 talajkapcsolatos fát ültettek, míg a korábbiakat a kerületen belül helyezték új helyre. A munkálatoknak köszönhetően egy szintbe került az úttest és a járda felületek, ezzel új burkolatot is kaptak. Továbbá a biztonságosabb közlekedés érdekében a Rumbaksebestyén utca és a Madách Imre út közötti kereszteződést is átépítették. A vendéglátóhelyek teraszán a korábbinál jóval kényelmesebben, szellősebben lehet üldögélni, a kihelyezett padoknál és egyéb ülő alkalmatosságokon is kis csoportokban beszélgettek a diákok, a tér valóban a közösségé lett, ahogy a cél is volt. Régóta kellett már ez a felújítás, örülünk, hogy végre úgy használhatjuk ezt a teret, ahogy mindig is vágytunk rá. Október 16-án ismét megrendezik az erőművek éjszakáját, amelyen országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítménybe lehet bepillantani. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az erőművek éjszakáján olyan helyszínek működését nézhetjük meg közelről, amelyek normál esetben nem látogathatók. Szakemberek vezetésével követhetjük végig többek között az energiatermelés és elosztás folyamatait, illetve azt, hogyan jut el az áram, a hő, az ivóvíz vagy éppen a földgáz a fogyasztókhoz. Az idei programban több különleges helyszín is szerepel. Csepelen egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű turbina csarnokába, kazánházaiba és központi vezénylőjébe lehet bejutni. Kistarcsán pedig a visszaváltott italos dobozok és PET palackok útját lehet végigkövetni. Az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, így több távhőtermelő és szolgáltató is üzembejárásokkal készül. Az október 16-i programok ingyenesek, a férőhelyek azonban helyszínenként korlátozottak, úgyhogy érdemes lecsapni a helyekre az erőművek-éjszakája.hu oldalon. 56/70 1956 filmre írva címmel rendez filmszemlét az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára, az 56 Films, melynek a Corvin mozi ad otthont. Az október 16 és 18 között zajló fesztivál célja, hogy 1956 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban dokumentumfilmek és válogatott játékfilmek szerepelnek, amelyeket alkotói és filmes szakemberekkel folytatott közönség találkozók és beszélgetések követnek. Vászonra kerül többek között a Megáll az idő, a Berni követ, a Temetetlen halott és a Szerencsés Dániel is. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka, az 56 Films társalapítója és rendezője, amerikai magyar, Schiffer Pál díjas dokumentumfilm rendező, akinek szülei az 56-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét. Bár sosem tesszük hozzá a nevéhez, hogy tér, az Oktogon így is a belváros talán legfontosabb és legforgalmasabb tere. 2022-ben ünnepelte 150. születésnapját, mert 1872-ben töltötték fel azt a méretes gödröt, ami addig a helyén volt, írja a Világ Budapest. Az Oktogon szó jelentése egyébként 8 szög, és azért kapta a 6. kerületben az Andrássy út és a Nagykörút kereszteződésében található tér ezt a nevet, mert 8 szög alakú. A várostervezők elsősorban a barokk meg a klasszicista időszakban előszeretettel alkalmazták ezt a geometriai formát, így nem csoda, hogy nem az Oktogon az egyetlen 8 szög alakú tér. Európa szerte számos van, Spanyolországtól Franciaországon át, Németországig, sőt van Európán kívül is, például Új-Zélandon. Arról, hogy az Oktogon helyén legyen egy tér, már 1870-ben megszületett a döntés, és ez összefüggött azzal, hogy párizsi mintára terveztek egy elegáns és előkelő nagyvárosi sugárutat, amit napjainkban Andrássy útként ismerünk és emlegetünk. A mából visszatekintve kissé hihetetlenül hangzik, de ebben az időben Terézvárosnak ez a rész, ha nem is volt lakatlan, de viszonylag kevesen éltek errefelé, inkább ipari terület volt, gyárakkal és üzemekkel, meg olyan beszédes utcanevekkel, mint például Vas utca, Szeg utca, Kőműves utca, vagy éppen Gyár utca. Az építőknek nagy szerencséjük volt. Ahhoz, hogy az Oktogon megszülessen, nem volt szükség bontásra, vagy nagyobb átalakításra. A pontos megtervezést követően mindössze egy hatalmas gödröt kellett betemetni, ami addig a tér helyén állt. Nagyrészt meszes gödör volt, de korábban használták zöldségtermesztésre is. A tér tervét Skalnicki Antal és Koch Henrik tervezte meg. A négy oldalát, ahol az utak futnak, nyitottra tervezték, a másik négyre pedig épületeket. Bár minden építkezést a közmunkák tanácsa felügyelt és intézett, helyzet, az oktogon épületeinek megszületésébe bevonták a magántőkét is. Ösztönzésképpen a beruházók 15 évre teljes, a következő 15-re pedig részleges adókedvezményt adtak. A lelkesedés 1873-ra hagyott talább, köszönhetően annak, hogy gazdasági válság ütötte fel a fejét, melynek hatására a magánbefektetők 1876-ra elálltak az üzlettől, bár addigra a négy saroképület már állt. Az akkor még üres szomszédos telket ekkor bérbe adták, azzal a kikötéssel, hogy 1884-ig ezeken is állnia kell egy-egy épületnek. Az oktogon 1875-re felépült palotáiban lakások voltak, az aljukban pedig üzlethelyiségek, melyek között volt kávézó, cukrászat, varrógép és kerékpár volt, valamint egy cselédközvetítő is. Ahogy fejlődött Budapest és Terézváros, úgy lett egyre fontosabb pont ezeken belül az oktogon. Eleinte nyolcszögtérnek nevezték, majd 1920-ban kapta meg az oktogon nevet, amit azonban 36-ban elvettek tőle, és akkor Mussolini térnek nevezték át. 1945-ben ugyan visszakapta az oktogon nevet, de csak pár évre. 1950-től egészen a rendszerváltásig ez volt a november 7-e tér. 90-től ismét oktogonként hivatkozunk rá. Miután az Andrássy út elkészült, majd pedig megépült a Kisföld alatti, és kialakításra került a Nagykörút, az oktogon szerepe és helyzete megerősödött. A körúti villamos közlekedés, a 4-es-6-os 1887-ben indult el, és fokozatosan fejlődött, a jelenlegi állapotába 1959-re jutott. A város nyüzsgése után jól esik egy kis természet, főleg ha nem kell órákat utazni. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kiránduló helyek, ahol színes erdők, rejtek, szurdokok és panorámás csúcsok várják a felfedezőket. Van valami különösen megkapó az őszben, a fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mélybordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kiránduló helyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunkkal a zizegő avarban sétálunk. Remek kirándulási célpont lehet a Csúcshegy és az Oroszlán szikla. A második-harmadik kerület határában, a 3-as határhegy árnyékában bújik meg a Csúcshegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túlra útvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túra útvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azokat, akik a nyugalmat keresik. Solymári vár és a Paprikás patak völgye is remek kiránduló célpont lehet így ősszel. Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mint egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes tovább haladni a Paprikás patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdok völgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát. Irány a remete szurdok. A remete szőlős mellett húzódó remete szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mint ha messze járnánk a fővárostól. A szurdok völgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volt, ami a gyakran szinte egyedül barangolatunk itt a természetben. A Nagy Kopasz és a Csergezámpál kilátó a következő állomás. A Budakesz és Telki közötti területen emelkedik a Nagy Kopaszhegy, melynek tetején a modern, fából épült Csergezánpál kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző. Tiszta időben a Budai hegységtől a Pilisen át a Dunazug hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradtságot, különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat. Szentendrét sem kell kihagyni. A Dömörkapu vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a Bükkös patak sebesen zúdul alá egy sziklásszorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aránysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít. A végére pedig maradt Pilisboros Jenő és az Egri vár másolata. Pilisboros Jenő határában nem csak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonza ugyanis a látogatókat. Itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az Egri vár másolata. A környéket a kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos, van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Budapest egyik legkülönlegesebb épülete hosszú évek óta zárva tart, október 25-én azonban ismét bepillanthatunk az Iparművészeti Múzeum falai közé. Idén ünnepli az Üllői úti palotája átadásának 130. évfordulóját, a jeles alkalomból pedig egy délelőtre ingyenesen megnyitják a nagy közönség előtt a lenyűgöző üvegcsarnokot. A különleges lehetőségre előzetes regisztráció szükséges, írja a Bilab Budapest. Az Üllői út és a Kinizsi utca sarkán álló Iparművészeti Múzeum nem csak Budapest, hanem a magyar építészet történet egyik legjelentősebb alkotása. Az épület egyik legizgalmasabb része a természetes fényben úszó, üvegtetővel fedett központi csarnok, amely különleges térélményével a múzeum meghatározó látványossága. A palota 2017-es felújítása óta zárva tart, így az elmúlt években csak kivételes alkalmakkor nyílt lehetőség a belső terek felfedezésére. A múzeum szülinapján október 25-én vasárnap délelőtt az üvegcsarnok ingyenesen lesz látogatható, a belépés előzetes regisztrációhoz kötött, amely egyébként hamarosan indul. Aki régóta kíváncsi arra, milyen belülről az Üllői úti palota, annak érdemes résen lenni, hiszen az már most látszik, hogy hatalmas az érdeklődés. De az évfordulóra a múzeum további különlegességekkel is készül. Délután a művészet történészeinek vezetésével exkluzív épületsétákat tartanak, amelyek során a résztvevők a pincétől egészen a legfelső szintig mind az 5 emeletet bejárhatják. Ezekre a programokra azonban már minden jegy elkelt, így aki szeretne részese lenni a jubileumi ünneplésnek, annak a délelőtti ingyenes csarnoklátogatás kínál lehetőséget. November 6-ától különleges fény és hangjátéknak ad otthont a bakástéri Assisi Szent Ferenc plébánia templom. A Genesis immerzív előadása a világ mindenség születésének történetét meséli el, látványos vetítésekkel és klasszikus zenével. A produkcióban az épület falai és mennyezete is a művész élmény részévé válnak, a közönség pedig kényelmes babzsák fotelekből követheti a teremtés történetének rendhagyó feldolgozását. A művészet, a technológia és a zene találkozásából született produkció a Zürichi Projektil Művészet Társulat és a Fiver Élmény Platform együttműködésében érkezik a fővárosba. A mintegy 30 perces digitális előadás helyszíne az Ybl Miklós tervei alapján épült Assisi Szent Ferenc plébánia templom, amelynek belső tere egészen új arcát mutatja meg a vetítés során. A monumentális építészeti részletekre komponált képek, a változó színek és a zenei aláfestés együtt olyan audiovizuális környezetet teremtenek, amelyben a látogatók szinte a történet közepén találhatják magukat. A produkció, amely eddig már több mint 2 millió látogatót vonzott világszerte, a teremtés történet ívét követi végig. A kezdeti fény megszületésétől a víz, a lebegő, a föld és a növényvilág megjelenésén át, az égitestek, az állatok, majd az ember felbukkanásáig jut el. A látványvilágot gondosan összeállított klasszikus zenei kompozíció kíséri, egyes alkalmakon pedig élőzenészek, köztük Bónós négyes is közreműködik. A templom különleges akusztikája tovább erősíti az élményt, amely így nem pusztán látványos fénysó, hanem a tér egészét bevonó művészeti előadás lesz.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A nyócker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A nyolckeresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a nyolc ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a nyolc kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kiméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabó Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjai megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották ANSZI-ban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
8: Az energia lesz az egyik kiemelt téma az uniós csúcson. Ma nyit az Art Market kortárs képzőművészeti vásár. Gomoly felhős, napos idő lesz ma is. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállamok vezetői egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét. A találkozó előtt Magyar Péter azt mondta, a kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez. A miniszterelnök holnap reggel először tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a Norvég alaptól. Orbán Anita külügyminiszter közölte, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csak nem 78 milliárd forinttól esett el, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. Megújul a balatoni bringakör. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. A munkálatok várhatóan tavasszal kezdődnek. Túltermelési válság van a sertéságazatban. Az alacsony árak a tenyésztők megélhetését veszélyeztetik, ezért sürgős kormányzati beavatkozásra van szükség, figyelmeztet a Hazai Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége. Fitos Gábor ügyvezető igazgató elmondta, az európai sertéshús kiszorult az ázsiai piacról, a felhalmozódott árut pedig tavalyhoz képest átlagosan 15%-kal olcsóbban tudják csak eladni. Emiatt sok tenyésztő tönkre mehet, így pedig az ország önellátása is veszélybe kerülhet. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. A foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. A legtöbben 2 éjszakát töltenek a szálláshelyeken. A legtöbb látogatót azok a térségek vonzák, ahol állatkert, vár és gyógyfürdő van. Mától vasárnapig várja a látogatókat az Art Market Budapest Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Vásár az MTK Sportparkban. A rendezvényen több mint 500 művész több ezer alkotását mutatják be, a világ mintegy 30 országából. Az eseményt fotóművészeti vásár, szabadtéri szoborpark és más kísérő programok színesítik.
0: Időjárás.
8: A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb keleten, északkeleten lehet eső. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
9: Október 15-e van, jó reggelt kívánok, Isten éltesse a Teréz, az Aranka, az Aurélia és a Bedő nevű hallgatókat. Ez a nap az a nap, amikor 1750-ben megindult a menetrendszerű postakocsijárat Bécs és Buda között, illetve 1815-ben ezen a napon érkezett meg Bonaparte Napóleon a dél-atlanti Szent Ilona szigetre, ahol megkezdte haláláig tartó számüzetését. A mai napon a Manna délelőtt vendége lesz Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő, érdekességekről beszélgetünk majd a biztonságtechnika világából, jó kis sztorik és extra újdonságok is lesznek. Életöröm zenékkel indulunk, jó reggelt!
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Hogyan hatnak ránk az illatok? Ugye az mindenkinek megvan, amikor megérez egy illatot. Mondjuk egy olyan embernek az illatát, amilyen öblítőt használt, amilyen parfümöt használt, amilyen illatú volt a haja, a párnája, a kabátja az illetőnek, mondjuk egy olyannak, aki már nincsen velünk, azonnal fölötlik bennünk millió-millió emlék, millió-millió érzelem, és ez nyilván azért van, mert az illatoknak elképesztő hatásuk van a mindennapjainkra és az érzelmeinkre is, sőt nem csak hatnak, hanem befolyásolnak is. Nem csak az érzelmeinket, hanem a teljesítményünket is. Az illatok mindannyiunk életében nagyon fontos szerepet játszanak, ezzel szerintem mindenki tisztában van, és bár talán nem vagyunk tudatában mindig ennek, hogy hatott ránk egy illat, és azért reagáltunk úgy, vagy azért viselkedtünk úgy, vagy azért döntöttünk valamilyen féleképpen. Az illatok érzékelése az egyik legősibb érzékszervünkkel, az orrunkkal történik, tehát összeköttetésben van mindennel. Az illatok hatása hat az érzelmeinkre, a viselkedésünkre, és az élet minden területén megmutatkozik, és a megfelelő illatok használata sokkal pozitív életet eredményezhet, tehát ha tudatosak vagyunk arra, hogy milyen illatok vesznek körül bennünket, milyen illatok vesznek körül mondjuk közvetlen környezetben, tehát a parfümök, a testápolók, az öblítőszerek, az illóolajok, akkor már sokkal tudatosabban tudjuk, ha nem is irányítani az érzelmeinket, a viselkedésünket és a hangulatunkat, de befolyásolni mindenképpen. Fontos tehát az illatok alapvető megértése. Kulcsfontosságú ez ahhoz, hogy azokat helyesen tudjuk használni. Az illatokat így két kategóriába soroljuk, a kellemes és a kellemetlen illatok kategóriába. A kellemes illatok használata javíthatja a hangulatunkat, növelheti a kreativitást, segíthet a stressz csökkentésében. A kellemetlen illatok azonban negatív hatással lehetnek az érzelmekre, és akár az egészségre is károsak lehetnek. Az illatok érzékelése tehát, ahogy mondtam, a legősibb érzékszervünk és a szaglószervünk az egyik legérzékenyebb része az emberi testnek. Az illatok érzékelése az agyban történik, és az agyban tárolódnak az emlékek is, amelyekhez az illatok kapcsolódnak. Az illatok hatása az érzelmekre és a viselkedésre is megmutatkozik, és ezek a hatások az élet minden területén megjelennek. Ahhoz, hogy megértsük az illatokat, tulajdonképpen meg kell értenünk azt is, hogy ezek a mindennapi életünk részei, még akkor is, hogyha nem vagyunk tudatosak, hogy most éppen egy-egy illat megérzése után vagy annak hatására cselekedtünk, nagyon sokféle hatással vannak ránk, azonban sokkal bonyolultabbak ezek a hatások, mint amennyire azt általában gondoljuk. Az illatok nem csak kellemes vagy kellemetlen érzéseket tudnak kelteni bennünk, hanem befolyásolják az érzelmi, sőt a kognitív folyamatainkat is. Az illatok hatásait az illatok kémiai összetétele határozza meg, általában illóolajokból vagy szintetikus anyagokból állítják elő az illatokat, összetételüktől függően különböző hatásokat érhetünk el. Az illatok hatásai között szerepel a bizonyos már említett érzelmi hatás. Az illatok képesek kellemes vagy kellemetlen érzéseket kelteni bennünk, és befolyásolják az érzelmi állapotunkat is. Az illatok hatása azonban nem csak az érzelmi állapotunkat befolyásolja, hanem hatással van ezekre a bizonyos már említett agyi kognitív folyamatokra is. Képesek javítani a koncentrációt, a memóriát, segítenek a stressz enyhítésében, sőt a leküzdésében is. Viszont arra is érdemes figyelni, hogy ezek nem csak pozitívak tudnak lenni, az illatok hatásai kiválthatnak allergiás reakciókat, akár fejfájást és szédülést is okozhatnak. Gondoljunk csak arra, amikor beszállunk egy autóba, és valakinek nagyon erős illatosító van a kocsiában, szédülünk, hány ingerünk lehet, vagy gondoljunk arra, amikor a szerelmes pár egyik tagja, mondjuk a hölgy tagja, a fiúnál, a férfinél ott hagy egy-egy parfüm spriccentésnyi kis illatmintát az adott szerelmesnek a párnáján, a ruháján, a törölközőjén, hogy az ő illata ott maradjon, és folyamatosan emlékeztesse az illatot önmagára. Ez is egyébként egy működő dolog. Az illatok hatása az emberi érzékszervekre már régóta ismert tény. Ezek érzékelése nagyban befolyásolja mindennapjainkat, sőt az ételek ízét, azoknak az ízérzékelését is, az élményeket, az érzelmi élményeket, a kalandjainkat és az érzelmi állapotunkat. Fontos tehát odafigyelnünk arra, hogy milyen illatok vesznek körül bennünket, tudatosnak lenni arra, hogy mi ez az illat, amit szeretünk, melyik mire emlékeztet, melyik hogyan hat ránk, és így be tudjuk fogni ezt a szelet a vitorlánkba, és hogyha stresszoldást szeretnénk, hogyha egy kicsit kreatívabbá szeretnénk tenni magunkat, ha energikusabbá szeretnénk tenni magunkat, ha csökkenteni szeretnénk a stresszt, ha jobban szeretnénk aludni, akkor érdemes megfigyelni, melyik illat hat ránk így módon, és azokat használni.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A történelem során számos olyan esemény, rendelkezés, szabályzás történt, ami nagyban változtatta meg, határozta meg az életét az embereknek, onnantól kezdve, mind a mai napig. És ezek közé, a korszakalkotó dolgok közé tartozik a Bill of Rights. Ugye az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatához kapcsolható ez, ami 1776. július 4-én az Egyesült Államok kongresszusa által lett jóváhagyva, mint függetlenségi nyilatkozat csupa nagybetűvel. Főszerzője Thomas Jefferson azért írta alá ezt a nyilatkozatot, hogy hivatalos magyarázatot adjon arra, hogy a kongresszus miért szavazott úgy július 2-án, több mint egy évvel az amerikai függetlenségi háború kitörése után, hogy a 13 amerikai gyarmat kinyilvánítja a Britanniától való függetlenségét. A kongresszus számos formában kiadta a függetlenségi nyilatkozatot, eredetileg nagyméretű lapként jelentették meg, amelyet széles körben terjesztettek és felolvastak a népnek. Filozófiai szempontból a nyilatkozat két témát hangsúlyozott, az egyéni szabadságjogokat és a forradalom jogát. Ezek az eszmék széles körben népszerűvé váltak, mind az amerikaiak körében, mind nemzetközileg, és különösen a francia forradalomra voltak igen nagy hatással. Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya 1787-ben és a Bill of Rights, vagyis az emberi jogok nyilatkozata 1791-ben született. Az Egyesült Államok alkotmánya, amelyet 87.787 nyarán írtak Philadelphiában, az USA szövetség kormányzási rendszerének az alaptörvénye, és egyben döntő jelentőségű dokumentum a nyugati világ számára is, meg megjegyzem, mind a mai napig. Ez a régebbi, ma is használatban lévő írott nemzeti alkotmány, amit sok helyen lehet látni, ez az, ami meghatározza a kormány főbb szerveit, azok illetékességét, valamint az állampolgárok alapvető jogait. Az alkotmány első 10 módosítása a Bill of Rights, vagyis a jogok törvénye, 1791. december 15-én lépett hatályba. A Bill of Rights, vagyis az emberi jogok korlátozzák az Egyesült Államok szövetségi kormányának hatalmát, védi az amerikai területen tartózkodó minden állampolgár, lakós és látogató jogait. A Bill of Rights védi a szólásszabadságot, a vallásszabadságot, a fegyvertartási és a fegyverviselési jogot, a gyülekezési szabadságot és a petíció jogát. Tiltja az indokolatlan házkutatást és letartóztatást, a kegyetlen és szokatlan büntetéseket, és valaki kényszerítését arra, hogy önmaga ellen valljon. Ugye ez az, amire sokszor most már a jogi sorozatokban hivatkoznak, amikor azt mondja valaki, hogy az ötödikre hivatkozva nem nyilatkozik. A Bill of Rights az általa nyújtott jogi védelem részeként megtiltja a kongresszusnak, hogy bármilyen vallás alapítással kapcsolatos törvényt hozzon, és megtiltja a szövetségi kormánynak, hogy megfelelő jogi eljárás nélkül bárkit megfosszon az életétől, a szabadságától vagy a tulajdonától. Szövetségi bűnügyeknél megköveteli, hogy egy vádbíróság vádiratot készítsen bármilyen főbenjáró bűncselekménynél vagy súlyos bűncselekménynél, gyors nyilvános tárgyalást biztosít pártatlan esküdbírósággal abban a kerületben, amelyben a bűncselekmény történt, és megtiltja, hogy valakit ugyanazért a bűncselekményért kétszer vád alá helyezzenek. Nagyon fontos és nagyon jelentős a Bill of Rights, vagyis tulajdonképpen a jogok törvénye, vagy az emberi jogok törvénye, mert hogy ugye annak idején még csak jogok törvényének nevezték, de ez az emberi jogokról szóló rendelkezés. Emellett az emberi jogok egyetemes nyilatkozata egy az ENSZ által elfogadott nyilatkozat, ami összefoglalja a világszervezet álláspontját a minden embert megillető alapvető jogokról. A nyilatkozatot a II. Világháború borzalmai ihlették, és 1948. december 10-én fogadták el. Az ENSZ közgyűlés 1950-ben hozott döntése értelmében a nyilatkozat elfogadásának napját minden évben az emberi jogok napjaként ünneplik. A nyilatkozatot John Peters Humphrey, kanadai jogász és emberjogi aktivista szövegezte meg az ENSZ kérésére, többek között Eleanor Roosevelt Egyesült Államokbeli First Lady, René Cassin francia bíró, Charles Malik libanoni diplomata és P.C. Chang kínai professzor segítségével. Az ENSZ közgyűlése egyhangulag megszavazta, de 8 ország, a szovjet blokk és Szaúd-Arábia tartózkodott a szavazástól. A nyilatkozat egy bevezetőből és 30 cikkből áll, ebben ebben a 30 cikkben fogalmazza meg az emberi jogokat, az alapvető polgári, kulturális, gazdasági, politikai és szociális jogokat, amelyek megilletnek minden embert, fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra vagy politikai meggyőződésre való tekintet nélkül. Nem törvényerejű és így nem kötelez, de hatásosan lehet vele diplomáciai és erkölcsi nyomást gyakorolni kormányzatokra, sőt nagyon gyakran hivatkoznak is rá. A nyilatkozat alapját képezi két kötelező erejű ENSZ egyezmény, amelyet 1960. december 16-án fogadott el a közgyűlés. Akadémikusok, ügyvédek és alkotmánybírák gyakran hivatkoznak rá. A 30 cikk legfontosabb elemei között ott van a jog az élethez, a szabadsághoz és a biztonsághoz, jog a művelődéshez, jog a kulturális életben való részvételhez, jog a magántulajdonhoz, védelem a kínzás, a kegyetlen, embertelen bánásmód és büntetés elől, a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadsága, a vélemény és a kifejezés szabadsága. Érdekes egyébként, hogy a Guinness Rekordok könyvében a nyilatkozat a világ legtöbb nyelvre lefordított dokumentuma, eddig 508 nyelvre és nyelvjárásra fordították le. Az emberi jogok nemzetközi törvénye, az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, a gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egység okmánya, így is nevezik, és természetesen erre is nagy hatással volt az, amit az Egyesült Államokban Bill of Rights-nak, vagyis az emberi jogokról szóló rendelkezésnek neveznek.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Sokszor hallani, és nem csak idős emberektől, hogy érzem, jön a hideg. Tudom, hogy hideg lesz, érzem a csontjaimban. Vannak, akik egy-két nappal előbb megérzik ezt a közelgő időjárás változást, amikor beköszönt a hideg. A korábbi csonttörések helyén, vagy az ízületekben jelentkező fájdalom révén, mondjuk a szakadt és már meggyógyult szalagoknál például. A fronthatás egy légköri jelenség megnevezése, olyan légtömegek találkozását értik alatta a meteorológusok, amelyben az időjárási paraméterek értékei, például a hőmérséklet, a légnyomás és a páratartalom jelentősen eltérnek egymástól.

Találkozunk most egy kicsit ezzel azért, hogy megtudjuk és megfejtsük, hogy vajon hogyan vagyunk képesek megérezni a hideget. Például egy nagy kiterjedésű, több száz kilométer hosszan elhúzódó front az napokra, vagy akár sokkal hosszabb időre is, hetekre meg tudja változtatni az adott terület, mondjuk másfél-két hétig is az adott terület időjárását. Járhat ez légnyomás eséssel, erős széllel, a levegő páratartalmának a megemelkedésével, a hőmérséklet gyors változásával, és az időjárási frontok közeledtekor sokkal érzékenyebbé válnak a régi sérülések helyei, a már említett összefort csonttörések, összefort szalagok, a műtéti hegek újra sajogni kezdhetnek, és gyakran felerősödnek az ízületi bántalmak, a reumás panaszok is. Az időjárási frontok egészségi állapotát hatása tehát egy nagyon érdekes összefüggés. Az úgynevezett hidegbetörés, vagyis hétköznapi nevén hidegfront idején csökken a hőmérséklet, csökken a páratartalom, nő a légnyomás, na ilyenkor gyakoribbak például a görcsök, rosszabbodnak a fekélyes panaszok, illetve a szív- és keringési betegségben szenvedők, az asztmások és az epilepsziások állapota is romlik. A mozgásszervi, vagyis a csontsérülések helyén kijelentkező és a reumás tüneteket elsősorban a hideg frontra érzékenyek tapasztalják, a frontra érzékenyek közérzete romlik, feszültebbek, ingerlékenyebbek lehetünk, a koncentráló képesség csökken. Meleg front idején emelkedik a hőmérséklet, nő a páratartalom, csökken a légnyomás, és az erre érzékenyeknél a leggyakrabban migrénes fejfájás, fáradékonyság, lehangoltság, izgágasság, nyűgösség, ezt most csak én használom ezt a szót, erre panaszkodnak, a vérnyomás csökken, a pulzusszám nő, az esetükben is gyakoriak a szív- és érrendszeri gondok, nő az infarktus és a trombózis veszélye, jellemző a reflexidő megnövekedése. A két fronttípus pedig tud keveredni, és időben egybe is esik, ilyenkor kettős fronthatásról beszélünk, amelyre a hideg és a meleg frontra érzékenek szervezete egyaránt reagál, és hogyha valaki mondjuk meleg front érzékeny, mert migrénes típus, de van sérült ízülete vagy csontja, hát akkor bizony megjárt ebből a szempontból, mert mindent érezni fog. Egyénileg sokféle lehet a front érzékenység, változhat a nemünktől, az életkorunktól, az egészségi állapotunktól függően. Speciális esete, hogy egyesek nem csak a krónikus ízületi bántalmak, úgy mint gyulladás vagy kopás esetén érzik meg az időjárás változást, hanem a korábban sérült, ugye már említett törött csontú testrészekben is jelentkezik ilyenkor fájdalom. Na hát ez a jelenség, és akkor itt jön a lényeg, a légnyomás értékének a változásával függhet össze, ami hatással van a külvilágtól elszigetelt testüregekben, így természetesen az ízületi tokokban uralkodó nyomás viszonyokra is. A légnyomás változása az ízületi folyadék mennyiségét is befolyásolja, ami fájdalmat okozhat a reumás gyulladás kopás miatt amúgy is károsodott ízületekben. Hegek, forradások esetén a hegszövetnek az állaga, a sűrűsége eltér a körülötte lévő sértetlen szövetektől, itt teljesen másként reagálnak, másként húzódnak össze vagy nyúlnak meg az időjárási tényezők változásaira. A hőmérséklet és a légnyomás különbségre vagy a levegő páratartalmának a változására, és ez okozhatja a helyi érzékenységet és a fájdalmat. Tulajdonképpen nincs erre a jelenségre megoldás, viszont kordában tartható, ugye a frontérzékenység miatt kialakuló kellemetlenségeket, a tüneteket, ha szükséges, a szokásos vagy vén nélkül kapható szerekkel lehet enyhíteni, forgatással, támaszkötéssel, pihentetéssel, úgyhogy aki tudja magáról, hogy milyen hatással van rá az időjárás változás és melyik, akkor mindenképpen tartson magánál a számára leginkább bevált fájdalomcsillapítóból, támasztókötésből, tépőzáras tértámaszból például. Melegfront esetén pedig a sima izom görcsökre ható, hidegfrontnál pedig az idegi eredetű fájdalmakat enyhítő készítmények ajánlhatók. Általános jó tanács pedig az, hogy törekedjen az ember az egészséges életmódra, itt is ilyenkor is ez a lényeg, mivel a kiegyensúlyozott táplálkozás, a megfelelő alvás, a rendszeres mozgás és a stressz lehetőség szerinti kerülése mellett kevésbé jelentkeznek a frontérzékenység okozta panaszok, hiszen nincsen pluszba mással leterhelve a szervezetünk.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Milyen nagyon sokszor hallani az úgynevezett konteókról, vagyis az összeesküvés elméletekről. Ezeknek a világa épp úgy érdekes egyébként kívülről, mint belülről, ugyanazt Kardon Anna Mari írja az egy.hu-n. Miért kezd valaki makacsul hinni az abszurditásokban és irrealitásokban, és miért nevezzük ezeket feltétlenül abszurdoknak? Az összeesküvés elméletek egyre több területen vetik meg a lábukat, és én magam, és ez az én véleményem, csak mindig azt mondom, hogy ezeknek mindig van valóság alapja. Valami alapja mindig van, nem zörög a haraszt, ugye szoktuk volt mondani, vagy ahogy az angol mondja, nincsen füst, ha nincsen tűz. A konteókra, vagyis a konspirációs teóriákra az a feltételezés jellemző, hogy bizonyos eseményeket, személyeket egy láthatatlan erő vagy csoport irányít titokban, a színfalak mögött, a tudtunk nélkül. Az ilyen elméletekben nagy szerepe van annak a vélekedésnek, hogy minden mindennel összefügg, és semmi sem az, aminek látszik, és mivel az elmúlt években, különösen a COVID-19 járvány alatt jelentősen megszaporodtak a konteók, fontossá vált a kialakulásuk és a népszerűségük megértése, többek között azért is, hogy hatékonyan lehessen védekezni ellenük. Mi irányítja vajon a konteókat? Honnan ered egyáltalán? Joseph M. Pierre, a Kalifornia Egyetem pszichiátriai és magatartás tudományi tanszékén tanító professzor egy 2020-as tanulmányában írta azt, hogy az összeesküvés elméletek hátterében leggyakrabban a bizalmatlanság és az információ félreértelmezése áll. Amikor egy ismeretlen és minket veszélyeztető jelenséggel találkozunk, ahogy írja a szakember, akkor a biztonságra, a kontroll visszanyerésére van szükségünk, és igyekszünk számunkra elfogadható magyarázatokat találni, hogy könnyebben meg tudjunk birkózni a bizonytalansággal. Információ hiányos állapotban viszont bárkit elérhet a magyarázatok keresésére való vágy, és ha találunk, akkor ezt be is építjük a gondolkodásmódunkban. Senki sincs védve, így aztán könnyen azon kapjuk magunkat, hogy akár kétes forrásból szerzett elméletek lehetséges igazságtartalmát latolgatjuk. Nyilván ebben óriási szerepe van a médiának és az internetnek, hiszen minél inkább előtérbe helyeződik egy esemény vagy egy téma a médiában, és minden médium elő is hozza ezt. Az interneten a hétköznapi beszélgetésekben folyamatosan és rendre megjelenik, és hát nyilván ezzel egyenes arányban növekszik a konteók terjedése, az ezzel a bizonyos eseménnyel vagy történéssel kapcsolatos konteók terjedése, és teret kap vele ezzel kapcsolatban minden feltételezés és az összes ehhez kapcsolódó többi lehetőség felvetése, és minél intenzívebb az érdeklődés, annál inkább gyorsul ez a terjedési folyamat. Így aztán, amíg az elmúlt néhány évben a koronavírussal és a védőoltásokkal kapcsolatos elméletek terjedtek futótűzként, mostanra már az ukrán-orosz háborúval, valamint a klímaváltozással kapcsolatos hiedelmek kapnak egyre nagyobb teret. A tévhitekkel ellentétben azonban a konteók nem minden esetben veszélyesek, erre az alternatív magyarázat tulajdonképpen az, hogy lehetségesek olyan magyarázatok, és lehetségesek olyan kimenetelek a konteókból következtetve, hogy csökkenthetik a fenyegetés vagy a bizonytalanság érzését, sőt, akár pszichológiai nyereséget hordoznak, átláthatóvá és kontrollálhatóvá teszik a világot, ahogyan ezt mondják a szakemberek, illetve a valahova tartozás élményét is megadhatják, hiszen részeseivé válunk egy adott elméletben hívő csoportnak. A konteók közt akadnak egészen ártalmatlanok és szórakoztatók, például ilyen az, amik a popkultúrát, a zeneipart érintik, de azért vannak olyanok is, amik, hogyha az énekesekről van szó, akkor egyes rajongók szerint például az Illuminati titkos társaság tagjai és különböző embereknek a létét veszélyeztetik, és ennek köszönhetik emberfeletti képességeiket, és hát persze az ezekhez hasonló elméletekkel való foglalkozás vonzata nyilván azt is eredményezheti, hogy elszigetelődünk a világtól, és elkerüljük az olyan információkat, amelyek ellentmondásba keverednek a hitrendszerünkkel, vagy amik esetleg az embert egy kicsit könnyítenék, és az igazság vagy a valóság felé terelnék őket. Ki hisz a konteókban vajon és miért? Hát azt mondják a szakértők és a pszichológusok, akik ezzel foglalkoznak, hogy az alacsony önértékelés, az alacsony érzelmi stabilitás, a meggyőzhetőség mind hajlamosíthat erre, de kihatással van rá a különlegesség igénye utáni vágy is, annak az érzete, hogy az illető átlát a szitán, miközben mindenki más át van verve. Persze közkeletű elképzelés az is, hogy az alacsony iskolai végzettség együtt jár az összeesküvés elméletekre való fogékonysággal, ez azonban egyáltalán nem egyértelmű, hiszen például az egészségügyel kapcsolatos információkat is gyakran pont a magasabban képzett emberek kérdőjelezik meg. Érdekes ezeknek utána olvasni a konteóknak, a konspirációs teóriáknak az interneten, elképesztő történeteket találunk, olvasmánynak érdekes lehet.

0: 98.6 Manna FM életöröm, zene és érdekességek a biztonságtechnika világából, újdonságok, vicces történetek, érdekes történetek, ezzel szolgál nekünk majd ma. A friss híreket követően Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő, hamarosan kezdünk.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Jogsértően korlátozta a tanárok sztrájkjogát az Orbán kormány. Közép-Amerikában fogtak el egy gyermek pornográfia miatt körözött magyar férfit. Gomoly felhős, napos idő lesz ma is. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát. Állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. A Nemzeti Pedagógus Karnak a jövőben közvetlenebb kapcsolatot kell kialakítania a tanárokkal, és hatékonyabban kell képviselni az érdekeiket az oktatási irányítás felé, véli a szervezet alelnöke. Rázsi Botond azt mondta, a köztestületnek folyamatosan meg kell újulnia, hogy alkalmazkodni tudjon a változó körülményekhez. A hazai kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Ganz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a cégeknél hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Elvárás volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával szemben, hogy Balási Gyula cégével kössön több 100 millió forintos kommunikációs szerződést. Erről a szervezet korábbi elnöke beszélt. Parag László szerint ez volt a feltétele annak, hogy a kamara hozzájusson a szakképzéshez szükséges több milliárd forinthoz. Elfogtak egy gyermek pornográfia miatt körözött magyar férfit egy közép-amerikai szigetországban. Nemzetközi elfogató parancs alapján Antigua és Barbuda hatóságai vették őrizetbe, egyéb bűncselekményekkel is gyanúsítják. A férfit tegnap az Interpol és a készenléti rendőrség munkatársai szállították Magyarországra. Kiállítás nyílt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista emlékére a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A Könnyű Árnyai című kamara kiállítás az életműbe enged betekintést, az írói és a fotográfusi pálya párhuzamos történeteinek felelevenítésével. A következő egy évben minden további irodalmi élményhez vezető út Nádas Péter fotóin és szövegein keresztül vezet. A múzeum tematikus nádas évet is hirdet, többek között olvasókörrel, felolvasó színházzal és városi sétával.
1: Időjárás.
2: A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb keleten, északkeleten lehet eső. A szél sok felé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Újdonságok, érdekességek, izgalmas és vicces történetek a biztonságtechnika világából. Erről is beszélgetek ma szakértő vendégemmel, Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértővel. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő. Érdekességek és különleges történetek a biztonságtechnika világából. Erről beszélgetünk ma. Szia Feri, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szervusz Petra, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Számtalan történet van a tarsolyodban, én ezt tudom, és számtalan nagyon érdekes és különleges történet. Mik a leggyakoribb vicces anomáliák, fogalmazzunk így, vagy különleges anomáliák?
2: Igen, valóban elég sok olyan esettel találkozom mindennapi munkám során, amik említésre méltóak. Ilyenek közül az egyik például az, amikor egy teljesen ember nélküli beléptetést szeretne megvalósítani az egyik cég méghozzá a beléptető portáján. Olyan formában, hogy az automata rendszer felismerése az már ugye egy mindennapos dolog, azzal már nem nagyon tudunk újdonságot varázsolni, azzal viszont igen, hogy amikor megérkezik egy teherautó, akkor egy kioszkon megkérik rá, hogy nyissa ki a rakteret, és egy robotkutya megy oda megnézni, hogy üres vagy milyen árukészlet van abban a bizonyos raktérben. Ez egy mosolyó projekt, amivel elég sokat dolgozunk, és elég sok mindent kell összehangolni benne, viszont az elgondolás az minket is elgondolkoztatott, hogy merre, milyen irányba megy maga a biztonságtechnika, és hogy a humán erőforrás hiány az milyen megoldásokra készteti azokat a cégeket, akik valamilyen formában szeretnék ezeket a dolgokat megoldani. Tehát az, hogy nem kell egy embert alkalmazni, aki oda megy, kinyitja a rakteret, vagy éppen ellenőrzi a plomba sértetlenségét, benéz a raktérbe, megnézi azt, hogy milyen árukészlet halmozódott ott föl, ami nem odavaló esetleg, vagy pedig, amikor kiszállításra kerül a sor, ha esetleg hiányzik valami, azt egyből fölfedezi, és azonnal jelzi, tehát nem tudja úgy elhagyni magát az objektumot, hogy vagy több, vagy kevesebb áru van, mint amennyi kéne.
1: Azért kell robotkutya, hogy egy barátságos formája legyen annak az ellenőrzőnek, tehát azért valahogy mégiscsak az emberhez közeliség meg kell, hogy jelenjen, hogy ne annyira gépérzetünk legyen, vagy pedig egyszerűen csak hasznos, hogy robotkutya van ott, mert hát nyilván egy élő kutya, az mindenképpen egy emberrel kellene, hogy jelen legyen, és akkor a humán erőforrás mégiscsak ott van.
2: Nem, épp az, hogy ember nélküli ez a felhasználás, tehát hogy teljesen...
1: Igen, csak hogyha valódi kutya lenne, akkor kéne hozzá egy ember.
2: Így van, így van. Egyrészt, másrészt a kutya, az élő kutya egészen másfajta vizsgálatokat végez, tehát ő az orrával szagolva tud meg felfedezni olyan dolgokat, amik esetleg tiltottak, vagy nem odavalók. A robotkutya pedig ugye a különböző szenzoraival, nem mondom, hogy ugyanolyan szinten, de nagyjából a szagokat is képes a megfelelő szenzorral érzékelni, illetve a szemével, ami egy kamera, és a háttérben működő analitika az, ami elvégzi azt a feladatot, amit egy kutya, esetleg egy élő kutya esetleg nem tudna. Tehát ugye a kutya betanítható arra, hogy jelezze, hogyha üres a raktér, de azt, hogy milyen árukészlet halmozódott ott fel, arra legjobb tudomásom szerint még élő kutya nem képes.
1: De ez azért kell, hogy kutya fazonja legyen annak a robotnak, aki ellenőrzi ezt a készletet, vagy ami beérkezik, tehát ami az ellenőrzést végzi, inkább így mondom, mert ez mégiscsak egy kicsit életszerűbb, vagy emberközelibb, mert lehetne egy R2D2 forma is.
2: Igen, lehetne, viszont itt a praktikum az, ami a fejlesztést vezeti. Az, hogy le tud feküdni egy töltőpadra, és ott feltölti magát majd, amikor szükség van rá, vagy egy megfelelő jelzést kap, hogy neki el kell indulnia dolgozni, akkor fölállva meg tudja közelíteni a legextrémebb helyeken lévő dolgokat is, nagyon szépen meg tudja közelíteni a rakteret is, föl tud menni rá, hogyha olyan a kiképzése a magának a területnek. Tehát egész egyszerűen a praktikum vezette itt a fejlesztést, és nem az, hogy ez barátságos legyen, vagy jó pofa legyen. Bár pedig az is, mert ugye rengeteg olyan bemutatón vettem részt, ahol ott volt mellettünk a robotkutya, hát mondanom sem kell, hogy iszonyú tömeg gyűlt körénk nagyon-nagyon gyorsan, és nagyon sokan előkapták a mobiljukat, és csinálták otthonra a videófelvételeket, hogy lássák az otthoniak is.
1: Helyesek egyébként ezek a robotkutyák, és azon túl, hogy mondjuk ilyen munkát tudnak elvégezni az ember helyett, mi mindenre jók még?
2: Ami meglepett, az pont ugyanennek a gyártónak egy másik típusú robotkutyája, ami kerekeken gurul, hogy ezt olyan extrém helyeken is be tudják vetni, ahol például hegyi mentők nem tudnak már megközelíteni valakit, kutya oda tud menni, vagy drónnal oda repülnek, és elviszik a megfelelő eszközöket, felszereléseket, gyógyszereket, a bajba jutott személyeknek, a robotkutya képes akár le is hozni őt, mert hogy elbírja azt a súlyt.
1: Ez zseniális.
2: És ez szerintem ez óriási vívmány. Nem sok helyen alkalmazzák még, sajnos, de szerintem ez egy nagyon előremutató dolog.
1: Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő, az Axon Soft képviseletében a műsor mai vendége, akivel a biztonságtechnikához kapcsolódó és annak a történetében történt érdekességekről, izgalmas történetekről, vagy akár vicces történetekről beszélgetünk. Hamarosan folytatjuk.

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A műsor vendége Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő az Axon Soft képviseletében. Érdekességek a biztonságtechnika világából, érdekes és vicces különletek. Ugye a robotkutyánkról beszéltünk idáig. Mi az, ami még különlegesnek, vagy tréfás esetnek számít, vagy mi az, ami még nincsen annyira kidolgozva, és emiatt lett esetleg egy kicsit mókásabb történet belőle?
3: Gyígarásban történt egy olyan eset, hogy mindenféleképpen szerettek volna egy olyan verekedés detektort, ami amikor emberek verekednek, akkor azt riasztással jelzi, és egy olyan szűk helyen kellett volna ezt megvalósítani, ami tulajdonképpen alkalmatlan erre a feladatra. Tehát azért az analitika sem olyan, mint az emberi szem. Amit az emberi szem meg tud különböztetni, hogy egy baráti hátba paskolásról van szó, vagy egy olyan ütésről, ami padlóra küldi az ellenfelet, azért a között óriási különbség van az emberi szem számára. Az analitika számára viszont ez teljesen másképp jelenik meg, tehát egészen más olyan mozgásokat keres, olyan mozgás sémákat, kutat keres, amit felismer, mint verekedés, és utána tud egy riasztást adni. Kellett beszélnem, egy egészen másfajta detektor kellett, hogy bekerüljön arra a helyiségre, ami ezt a tevékenységet kellett volna, hogy felismerje, de egy másik detektorral ezt meg tudtuk oldani, nem kellett hozzá. A verekedés detektor, ezt megtartottuk egy másik olyan helyszínre, ahol szintén szoktak atrocitások történni, és erről jó, hogyha a személyzet akár ott helyben, akár egy távoli pontban, egy központban ülő személyzet értesítést kap, és azonnal meg tudja tenni a szükséges lépéseket. Tehát ugye a detektoroknál is nagyon fontos az, hogy ne várjuk el soha azt, hogy úgy működik, mint egy emberi szem és agy kombója. Az arcfelismerésnél rengetegen megkérdezték azt, hogy de hát ezt lehetett tudni, hogy ez férfi például, lehet, hogy nem tudta az analitika, és utána nagyon-nagyon sokszor meg az ember tévedett, amikor az analitika pedig nem. Tehát ugye manapság sajnos, én részemre sajnos eljutottunk már oda, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni néha férfiakat és nőket. Ezt az analitika ugyanúgy nem fogja tudni 100%-os bizonyossággal megállapítani, mint ahogy az ember sem.
2: Mi az, ami meg tudja? Ugye sokszor hallani arcfelismerő programokról, hasonlóakról, amit nyilván szintén ugye felderítésnél használnak leginkább, láthatjuk a filmekben is, hogy a CCTV-k milyen kapacitással és tudással működnek például.
3: A magyarországi használatáról nagyon fontos tudni azt, hogy nálunk is, mint az összes európai országban a GDPR az érvényben van, és ez nagyon nagy mértékben megköti azoknak a kezét, akik használni szeretnének ilyenfajta analitikákat. De alapvetően úgy működik, hogy az arc morfológiáját veszi figyelembe. Tehát ugye nem a haj, meg nem a szemszín, meg ilyeneket, hanem az arc berendezését, az arcnak a morfológiája az, ami elsősorban vezeti az ilyenfajta analitikákat, és ezt általában összehasonlítják egy olyan adatbázissal, ahol olyan személyek találhatók, akik valamilyen oknál fogva meg kell, hogy jelenjenek egy riasztási ablakban. Gondolok itt egy bűnügyi körözési nyilvántartásra, vagy például Amerikában, ahol ugye nem él a GDPR egyáltalán, ott például a kaszinók egymás között osztják meg azoknak a személyeknek a fényképét, akik csaláson kapnak. Tehát, hogyha Floridában te bemész egy kaszinóba és csaláson kapnak, akkor másnap, hogyha repülővel átrepülsz a nyugati partra, ott sem fogsz tudni bemenni a kaszinóba, mert azonnal a bejáratnál azt mondják, hogy nagyon köszönjük a látogatást, uram, de ide nem jöhet be.
2: És ez gyakorlatilag ott már mindennapos?
3: Már a használata igen. Mm-hmm. Igen,
2: a használata. Igen. Nálunk egészen más a dolog, ugye a GDPR miatt erről sokszor beszélgettünk már, de természetesen vannak helyzetek, amikor igenis szükség van ezekre a módszerekre.
3: Igen, például egy olyan kettős autentikáció esetében, amikor nem elegendő az, hogy valaki a kártyát a kezében tartja, oda lép a kártyaolvasóhoz, és beolvassa, és bevegye a helyiségbe, hanem van olyan magyarországi egyetem is például, hogy a szerver szobát kettős autentikációval védik, mert voltak olyan tréfás diákok, akik előszeretettel mentek be a szerver szobába, akár leállítási szándékkal, akár valamilyen hekkelési, behatolási szándékkal. Ezért bevezették ezt a kettős autentikációt, ami annyit jelent, hogy a kártya olvasás egybe vág, illetve egy időben ezzel történik egy arcfelismerés is, ami azt ellenőrzi, hogy az a kártya ahhoz a személyhez tartozik-e, aki a kezében tartja. Ennyi a kettős autentikáció, viszont egy igen nagy pontosságot lehet elérni, és meg lehet akadályozni mindenfajta illetéktelen behatolást, még eltulajdonított kártya esetében is.
2: Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő az Axonsoft képviseletében a műsor mai vendége. Érdekességek és érdekes történetek a biztonságtechnika világából. Erről beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő. Érdekességek és különleges történetek és technológiák a biztonságtechnika világában. Nagyon sok mindenről beszéltünk már. Arcfelismerő programokról, GDPR-ról, kettős autentikációról, robotkutyákról. Arról még nem beszéltünk, hogy mik a legkülönlegesebb újítások most a biztonságtechnika világában, és azokat is említsük nyugodtan, amiket mondjuk csak Kínában alkalmaznak, vagy a tengeren túlon az államokban alkalmaznak, és Európában vagy Magyarországon még nem, de mondjuk számodra is meglepően új.
2: Elsősorban két dolgot emelnék ki, az egyik a integrációs irány, a másik pedig a nagy nyelvi modellek, amik bejöttek a képbe a biztonságtechnika esetében is. Az integráció tér azt alatta, hogy tulajdonképpen már szinte minden olyan rendszer, ami nem is csak a biztonságtechnikán belül, hanem egyéb helyzetekben a segítségére van az embernek, gondolok itt gépészetre, vagy gondolok itt bármilyen más egyéb olyan eszközre, az bevonható már a biztonságtechnikai rendszerekbe az integráció kapcsán, ami például egy olyan forgatókönyvet tesz lehetővé, hogy egy egyetemi előadó teremben, hogyha kiürül, akkor a kiürülést észleljük, magyarul, hogy nincs bent senki, és ezt nem arcfelismeréssel, meg nem kamerákkal, hanem mondjuk akár hőérzékelésen alapuló személyt érzékelővel oldjuk meg, ez egy IoT eszköz, és amikor ez kiürül, akkor fogjuk és lekapcsoljuk a fűtést, lekapcsoljuk a klímaberendezést, és így tovább, és így tovább, tehát magyarul egy energiahatékonyságban is tud szerepet vállalni és szerepet játszani egy ilyen biztonságtechnikai rendszer. A másik pedig a nagy nyelvi modellek, amit említettem, amikor is megmutatjuk azokat a felvételeket a nagy nyelvi modellek, ami nem feltétlenül egy távolítatott centerben működik, hanem akár on demand, tehát ott letelepítve működik, és a nagy nyelvi modell leírja azt, amit ő lát azon a bizonyos képen, hasonlóan, mint amikor a ChatGPT-vel vagy más Gemini akármilyen AI-ba beteszünk egy képet, és megkérdezzük tőle, hogy mit lát a képen. Most ez, amit lát a képen, ez egy metaadatbázisban eltárolódik, és utána egy sokkal-sokkal könnyebb, gyorsabb keresést tesz lehetővé, vagy egy olyan szó, vagy olyan szó kapcsolat is megadható neki, amikor mi riasztást kérünk arra, hogyha ő olyat lát, ami előre definiálva van az ő számára. Ezek még gyerekcipőben járnak, de egyre inkább elterjed, és egyre több teret fog kapni, amikor arra gondolunk, hogy egy operátornak, aki esetleg idegen nyelven nem beszél, sőt, még néha nem teljesen pontosan és irodalmian beszéli a sajátját sem, akkor nem kell leírni azt, hogy mi az, amit keres, vagy nem kell kiválasztani, böködnie, hanem egész egyszerűen elmondja azt, hogy mit szeretne megtalálni, és ez 2 másodperc alatt a rendszer biztosítja neki.
1: Mik azok a biztonságtechnikai eszközök, programok, technológiák, amiket a hétköznapokban is tudunk alkalmazni? És a legizgalmasabbak, vagy a legmeglepőbbek még akár számodra is, vagy megfordítom, a legkézenfekvőbb például, és nem is gondolnánk, hogy ezek onnan jönnek.
2: Itt most egy nagyon fogós ravasz kérdést tettél föl. Isten, igazából nagyon sok mindent tudunk használni. Az, hogy nekem a kamera otthon felismeri a rendszámomat és kinyitja a kaput nekem, az is valahol
1: ezt
2: innen jött.
1: Engem ezek úgy meglepnek, pedig zseniális, és hát végül is nem kéne, hogy meglepjen, hiszen hol tart már a világ, ugye? De azért ez döbbenetes, hogy mi mindenre képes, hiszen hogyha arcot felismer, miért ne ismerne fel egy rendszámot, de beméri a számokat, a betűket ismeri fel, vagy a kocsidat, vagy a formát, mit ismer
2: fel? Nem, a rendszámot egész pontosan felismeri, karakter felismerés már egy elég régi történet, ez a rendszám felismerésre már önálló kamerák is alkalmasak, tehát már beépített analitikával is tudnak rendszámot olvasni, mondjuk az enyém az nem olyan, az enyém egy szerver oldali, de most épp azon gondolkozom, hogy lehet, hogy azt meg kéne csinálni, hogy a családtagjainknak az arcát beteszem az otthoni rendszerbe, és egy olyan elektromos zárat teszek az ajtóra, ami ezen arcok észlelésekor kinyitja az ajtót, tehát nem kell kulcsot elővenni, hogyha éppen be akarunk menni.
1: Aha, meg ez akkor gondolom abban is segít, hogy egy illetéktelen, aki nem vendég és nem családtag, hanem megjelenik ott bármilyen szándékkal, annál mondjuk jelez a rendszer?
2: Van, így van, természetesen.
1: Tehát akkor riaszt, vagy csak jelez?
2: Beállítható az is, hogy adjon egy riasztást, természetesen.
1: Feri, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Fogunk még beszélgetni természetesen, hiszen a biztonságtechnika, biztonságtechnikai technológia, a mesterséges intelligencia és a biztonságtechnika összefonódása és ez a technológia robot kopog és szalad, oly gyorsan, hogy alig tudjuk követni, csak kapkodjuk a fejünket, úgyhogy rendre lesz, miről beszélgetnünk. Köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm, szép napot.
1: A műsor vendége volt Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő az Axon Soft képviseletében.

0: 98.6, tehát Manna FM, életörömzene és mannapközi, szó lesz arról, hogy többet alszik a vajon a kutya télen, hogyan teleltessük a muskátlit, elkészítünk egy extra krémes őszi gombapástétomot, és el fogom mondani, hogy hogyan hat a kézfej bőrére az UV-lámpa, ugye a manikűrös UV-lámpa. Ez a mai mannapközi, hamarosan kezdünk, előtte jönnek a friss hírek.
1: Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként. Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk. Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az írisz is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mély a virágokkal, pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilmok szomszédságába.
1: Ez volt a Manna Morzsa, a 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
4: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Az energia lesz az egyik kiemelt téma az uniós csúcson. Magyar gyógyszer segíthet a szívizomkárosodás megelőzésében. Gomoly felhős napos idő lesz ma is. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállamok vezetői egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét. A találkozó előtt Magyar Péter azt mondta, a kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez. A miniszterelnök holnap reggel először tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát, állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és az oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. Plannert Judit úgy fogalmazott, míg a Fidesz-KDNP kormányzása alatt az iskolák elveszítették önállóságuk jelentős részét, addig a Tisza kormány a köznevelési törvény módosításával visszaadta az iskolák autonómiáját és rendezte a sztrájk jogfeltételeit. A Nemzeti Pedagógus Karnak a jövőben közvetlenebb kapcsolatot kell kialakítania a tanárokkal, és hatékonyabban kell képviselnie az érdekeiket az oktatási irányítás felé, véli a szervezet alelnöke. Rázsi Botond azt mondta, a köztestületnek folyamatosan meg kell újulnia, hogy alkalmazkodni tudjon a változó körülményekhez. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Pécsbe és Münchenbe, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. Vitézi Dávid hozzátette, az osztrák vasút magasabb minőségű vonatait a hazai szakaszon a MÁV üzemelteti. Küzdelem helyett a kormánnyal partnerségben kezdődhet el a közeljövőben több fővárosi fejlesztés, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely példaként említette egyebek mellett a 3-as metró meghosszabbítását, a Diákváros megépítését, valamint a zöld területek, köztük a Népliget és a Gellért-hegy megújítását. Magyar fejlesztésű gyógyszerjelöltről jelent meg tanulmány a Nature magazinban. Az orvosság alapvetően új hatásmechanizmussal éri el a kapilláris véráramlás helyreállítását, amelynek zavara a szívinfarktust követő szívizomkárosodás egyik fő oka. Klinikai modellekben már sikerült jelentősen csökkenteni vele a szívizomkárosodást.
1: Időjárás.
5: A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb keleten, északkeleten lehet eső. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai Manna köziben szó lesz arról, hogy vajon többet alszik-e a kutya télen. Elmondom majd, hogy hogyan teleltessük a muskátlit. Extra krémes gombapástétomat, őszi gombapástétomat készítünk. És elmondom azt is, hogy hogyan hat a készfej bőrére az UV-lámpa, a manikűrös UV-lámpa. Ez a mai Manna közi, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
1: Kipróbálni Manna.
2: Miért kell vigyáznunk, és mire kell odafigyelnünk akkor, hogyha rendszeresen járunk bűkörmöshöz? Akár, hogyha csak géllakot csináltatunk, akár különböző típusú, formájú és módszerrel elkészített műkörmöt, az UV-lámpa mindig szükséges ahhoz, hogy az adott anyagot megszilárdítsa a körmünkön. A New York Egyetem tudósai azzal érvelnek, hogyha a körmöt gyakran géllakkal fedjük le, akkor a körömlemez elvékonyodik, törékenyé válik, hámlik és megreped. Ráadásul a géllakokat alkotó anyagok fertőzéseket, sőt rákos daganatokat is okozhatnak. Nyilván extrém esetekről beszélünk, de az biztos, hogy jót tesz az embernek, hogyha néha hagyja pihenni a körmét. Egy neves bőrgyógyász, Chris Edigan azt mondta, hogy minden olyan manikűr, amely hosszú ideig tart, nem lehet túl egészséges, mert nem lehet látni, hogy mi történik a lak, illetve az épített porcelán vagy zselés műköröm alatt a körmökön. A szakember szerint a lakkozásnál a mértékletesség a lényeg, ráadásul a lakbevonat eltávolításakor a körömlemez állapota is romlik, mert ehhez acetont használnak, ami viszont szárítja a körmöket és irritálja a környező bőrt. Tehát például, ha sima körömlakkozást választunk, akkor az acetonos körömlak lemosás után, ha nem az acetonmentos körömlak lemosót választjuk, akkor mindig krémezni kell, illetve a körömápoló olajjal azonnal leápolni a körmöket. Az UV-sugárzás is növeli a bőrrák kockázatát, és kozmetikai változásokat idézhet elő. Például milliárját, meleg kiütés, vagy akár hiperpigmentációt is okozhat a készfejünkön is. A szakértők ezért azt javasolják, hogy a nők a lehető legkevesebbet takarják le a körmüket ilyen lakkal, és hagyjanak időt a körmök felépülésére, legyen pihenő időszak a körmöknek. Azok, akik még mindig nem tudnak ellenállni a szuperfényes géllak szikrázó csábításának, hogy a szakember mondta, érdemes követni néhány szabályt a számokra. A lak felhordása előtt kezelje a kezét fényvédőkrémmel, ezt mindenkinek ajánlom, így csökkenteni tudja az ultraibaj sugárzás okozta károkat. A bőrön, a készfejbőrén, ami amúgy is nagyon érzékeny és nagyon hamar látszik rajta az öregedési folyamatoknak, minden pici mozzanata és lépcsőfoka, tehát fényvédőkrém, magas faktorszámú fényvédőkrém, az a típus, amit az arcunkra és a dekoltázsra is használunk, legalább 50 pluszos faktorral ellátott fényvédőkrém, plusz lehet most már kapni a műkörmös nagy kerekben, tehát a körmöstől lehet kérni olyan kis kesztyűt, aminek le van vágva az ujja, de UV-szűrős fehér anyagból készül. Óvatosan kezeljék a körömágybőrt, a kutikulát, mert a vele való manipuláció és mozgatás és tologatás és vágdosás és minden olyan dolog, amit ezzel csinálunk, fertőzéseket és gyulladásokat okozhat, illetve körömszárazságot is. Ha továbbra is problémák vannak a körmökkel, akkor géllak helyett a normál körömlakot érdemes használni, de mondom még egyszer, sokkal inkább praktikus és hamarabb vezet eredményre, gyógyuláshoz az, hogyha hagyjuk pihenni a körmöket. Hogyha a körmeinket naponta többször hidratáló krémmel ápoljuk, az is egy jó lépés, különösen a ridegség, a törékenység, a csikozottság érdekében, pontosabban annak elkerülése érdekében érdemes használni a hidratáló krémeket és körömápoló olajokat, vagy akár mondjuk vazelint. Az aceton használatakor kerüljük el azt, hogy az ujjainkra vagy a kezünkre kerüljön, mert irritálhatja a bőrt. És akkor néhány szó még arról a bizonyos kiütésről, amit meleg kiütésnek is nevezünk, és azonnal elsőként a babák popsia, vagy a bőre, karbőre, a pelenka kiütésként is nevezzük ezt a milliáriás kiütést, vagy magát a milliáriát, de megjelenhet a babáknál az arcon, a felkaron, a mellkason is. Ez az a bizonyos meleg kiütés, ami főként, és pontosan ezért ők jutnak eszünkbe, a csecsemőknél, gyerekeknél jelenik meg, mert az ő hőszabályozásuk még nem olyan fejlett, mint a felnőttek, és emiatt aztán a meleg hatására könnyen eltömődnek az apró kis verejték, mirigyek. A felnőtt korban kialakuló meleg kiütés nem feltétlenül csak a legnagyobb hőségben jelenhet meg, hiszen annyi is elég hozzá, hogy túlszoros, nem szellőző ruhák alatt megreked az izzadság a test felületén, és emiatt elszaporodhatnak a meleg kiütések, apró, pici gyulladt vagy nem gyulladt kicsi göbök, A gyulladásos forma többnyire viszket, duzzat, vörös, pattanásszerű kis pöttyöket ad. A nem gyulladásos típus a kristályos miliárja, főként a háton, vállon, mellkason, hónajban és a kézfélen alakulhat ki, például az UV-fény hatására, amit manikűr közben ugye kap behatásként a kézfejünk. Jellemzően gyorsan elmúlnak, különösen, hogyha szabadon hagyjuk a testfelületet, de minek utána folyamatosan havi szinten járunk a körmöshöz, ezért mindenképpen le kell ápolni a kézfejet, érdemes megmutatni egy bőrgyógyásznak, és UV-védelem, magas faktorszámú fényvédőkrémmel, minden manikűrös alkalom előtt kenjük be a kezünket, és használjuk ezt a bizonyos UV-szűrős kesztyűt.

0: reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Krémes gomba pástétom őszre és a húsmentes napokra, isteni kencelet pirítósra vagy hiába sült burgonyára, ki mivel szereti, egész gyorsan el lehet készíteni ezt a jó kis pástétomot, ráadásul alig kell hozzá valami, igazán gazdag fehérjében, tehát uzsonnára reggelire kitűnő, vagy egy korai vacsorának is, hogyha az ember nem eszik húst, vagy csak ritkában eszik húst, akkor sem kell lemondani a klasszikus receptekről. Fasírtot, de pástétomot is tudunk készíteni zöldségekből. Ez a gombás változó például nagyon gazdag ízű, krémes és tökéletes feltét lehet pirítósa, vagy mondom még egyszer, mondjuk egy jó kis olvasztott sajttal leöntött és ezzel a gombás pástétommal megtöltött héjában sült burgonyára. Sági Kün Zsófi receptje alapján haladunk. A gombához nagyon jól illik egyébként a provanszi fűszerkeverék, de hogyha esetleg nincs otthon vagy nem kaptunk, akkor kakukkfű, majoranna, rozmaring, így helyettesíthetjük. Hogy hogyan érdemes ezt elkészíteni házilag, majd arról is szó lesz, de tulajdonképpen annyi az egész, pürésítés előtt a hagymát és a gombát puhára dinszteljük együtt, de ez nem vesz igénybe sok időt, úgyhogy még ezzel a lépéssel együtt is nagyon gyorsan összedobható a pástétom. Teszem hozzá, hogy még finomabb ízű akkor, hogyha friss zöld fűszerekből készítjük, és hogyha mondjuk van a kertünkben vagy a teraszon az egyébként fagytűrő, gyönyörű, élénk olyan haragos görögdínye, régi görögdínye színű zölden virító bokor tud lenni a rozmarink, hogyha olyanunk van, akkor egy-két rozmaringágacskát letörünk, leszedjük róla ezeket a kis hegyes levelkéket, megpirítjuk száraz serpenyőben, és utána törjük össze, egészen más ízű, nagyon-nagyon finom tud lenni. Plusz, hogyha a gombát nem csak pároljuk, hanem egy picit megpirítjuk, tehát rendesen, ahogy mondjuk a hús lepirításánál kérget kap a hús, ha így kap kérget a gomba, úgy még finomabb lesz a pástétom. Na, mi kell hozzá? 8 adagot készítünk, nagyjából annyihoz elég ez a mennyiségű hozzávaló. 13 deka mandula, tehát így már különleges a dolog. 0,6 deciliter olíva olaj, hát ezt nem kell méricskéni, szerintem ez néhány evőkanálnyi. 2 teáskanál provanszi fűszerkeverék, 2 evőkanál víz, 1 darab salottahagyma, vagy akármilyen másik hagyma, ebben az esetben, hogyha a salotta nincs, és nincs sonkahagymánk se, és ez szerintem nem olyan gyakori, hogy van a háztartásban, akkor lila hagyma legyen helyette. 25 dek a csiperkegomba, és ízlés szerint só. Természetesen meg lehet bolondítani a dolgot azzal is, hogyha van otthon bármilyen más szárított erdei gombánk, akkor azt is érdemes előtte beáztatni, ugye az áztató léből gombalevest készíteni, vagy más zöldséglevest, és akkor az alaplé a levesnél a gomba áztató víze lesz. No, egészen gyorsan és könnyen elkészíthető. Megpucoljuk a hagymát, a gombát megtisztítjuk. Én nem szoktam megtisztítani a hagymát, én úgy készítem, ahogyan az oroszok, én csak megmosom, leöblítem, szárazzal törlöm, és kész. Szerintem nagyon fontos, hogy rajta legyen a kis héja, vagy hát ez a külső réteg. Mind a kettőt vékony szeletekre vágjuk, a mandulát egy erős aprítógépben összezúzzuk, míg egészen porállagú nem lesz. Hogyha ezt el szeretnénk kerülni, akkor beáztatjuk a mandulát, hogy könnyebb összezúzni. Az olívaolajat egy picit, de nem túlságosan felhevítjük egy serpenyőbe, rádobjuk a hagymát, dinszteljük, addig mi puha és átlátszó nem lesz. Ha egy kicsit hagyjuk karamellizálódni a lila hagymát, akkor ilyen lila hagyma lekvárszerű íze lesz, az már önmagában is nagyon finom. Ekkor dobjuk rá a gombát, sózzuk, rászorjuk a fűszerkeveréket, és addig dinszteljük, míg a gomba kiengedi magából a nedvességet, egy picit megbarnul. De most ezt meg is lehet fordítani, hogy még mielőtt rádobnánk a fűszereket, hagyjuk a gombát, hogy kieressze a levét, a lé elpárologjon és a gomba megpirüljön, és utána dobjuk rá a zöldségeket, vagy a fűszernövényeket, a zöld fűszereket. Hozzáadjuk a gombás hagymás alapot az őrölt mandulához, majd dolgozzuk össze, míg egészen krémes állagot nem kapunk. Hogyha szükséges, akkor adjunk hozzá még egy kevés vizet is. És akkor mondtam még egyszer, pirítósra, vagy akár egy megpirított szelet édesburgonyára, ki mire szeretnék enni, bármire. Lehet egyébként ez még tölteléknek is nagyon jó tud lenni, ezt még egy kicsit föl kell akkor turbózni, mondjuk főtojással. Hogyha valaki szeretné ezt még inkább turbózni, akkor apróra kockázott főtojást is bele lehet keverni. Nagyon-nagyon finom, egészségünkre.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
2: Hogyan kell teleltetni a muskátlit? Nagyon fontos kérdés. Ilyenkor, hogy az ember tisztában legyen vele, hogy még jövőre is megmaradjon. Nagyon sokan csak egy nyárra veszik a muskátlit, ami számomra azért végtelenül szomorú dolog, mert tulajdonképpen őket hagyják akkor meghalni, pedig ők bírnák jövőre is a kis muskátlik, hogyha normálisan átteleltetnénk őket. Sokan egy nyáriként tartják számon, pedig nem az. Valójában egy évelő növényről van szó, és tavasszal gyönyörűen buján újra virágzik. Az egyik legnépszerűbb balkon növény a muskátli. Sokan évről évre újra ültetik, pedig könnyen túlélni a telet, hogyha odafigyelnénk néhány dologra. A muskátli teleltetésének a lépéseit betartanánk, akkor ez szépen megmaradna nekünk a következő tavaszra is. Nagyon fontos a helyes muskátli teleltetéssel kapcsolatban, hogy a muskátlit mindenképpen cserében teleltessük. Pontosan úgy, ahogy a nagymamánál is láttuk. Ha esetleg kiültetjük a kertbe, akkor mindenképpen fel kell szedni a földből, úgyhogy ne sérüljön a gyökérlabda, és ezzel helyezzük egy cserébe. Érdemes tényleg effektíve cserép edénybe tenni, tehát égetett agyagedénybe, mert az tartani tudja a nedvességet. Szóval mindenképpen olyan helyen kell tárolni őket, ahol a hőmérséklet nagyjából 4 és 10 fok között mozog. Akár egy előszobában, akár egy ilyen kis verandán, ami azért fedett, mert hogy a muskátli számára ez a legoptimálisabb. Továbbá arra is érdemes figyelni, hogy lehetőleg olyan helységbe tegyük, ahol száraz a levegő. Ez is nagyon fontos. Mi a helyzet az öntözéssel? Nyilván adódik a kérdés, hát nem kell izgulni emiatt sem, mert bőven elég, hogyha 2-3 hetente meglocsoljuk őket egy kicsit. Ha lépcsőházban teleltetjük, ahol egy kicsit melegebb a levegő, akkor lehetséges, hogy többször kell ennél locsolni, mert ugye könnyebben kiszárad. Mielőtt kirakjuk újra a növényeket, vissza kell majd metszeni őket tavasszal, és újra kezdjük fokozatosan növelni a vízadagot szépen lassan, ahogyan melegszik az idő. Az erősítéshez kapjanak foszforban dús, virágzást fokozó tápoldatot, hogyha ti akartok így mahinálni növényeket, aki nem szereti, mint ahogy mi sem otthon, akkor hagyjuk, hogy úgy nőjön, ahogy. A foszforban dús talajt azt mondjuk, azt még adom, az rendben van. Egyébként egész szezonra fel tudjuk készíteni ezzel a növényt, de egyéb dolgokkal is lehet szépen táplálni a muskátlit. Ami még fontos, ugye erről már beszéltünk Németh Ákos kertész barátommal, aki többször vendége azért a Manna délelőttnek, többször volt már, és hát mondhatjuk, hogy rendszeres vendégünk is, és nagyon sok mindent tanultunk tőle a kert téliesítésével, a balkon és az erkélyek téliesítésével kapcsolatban, hogy a leandernél kell még nagyon figyelni erre. Az összes többi növényt érdemes egy kicsit szélvédettebb helyre tenni, és az avartakaróval betakargatni. Tehát amit összegerebjézünk, ha muszáj összegerebjézni, mert jobb a fűnek is, ha rajta marad ez a takaró, és amikor már tavasszal összetöpped, és a felismerhetetlenségig lepényé nyomódtak a levelek a sok hótól, nedvességtől, földtől és a rajta való járkálástól, akkor sokkal könnyebb ezt egy ilyen rétegszerűen szinte fel lehet tekerni, mint egy szőnyeget, és alatta pedig a növények, illetve a fű, a levelek és a növény részecskék által védve és általuk táplálva sokkal szebb és dúsabb füvet adnak majd nekünk a kertben. Ami például fontos még, hogyha teleltetésről beszélünk, hogy ilyenkor mindig pihennek a növények, tehát nem kell állandóan locsolni őket, az is lehet, hogy egy kicsit megnyúlnak és nyurgábbak lesznek, hogyha mennek a fény felé, hogyha esetleg olyan helyen teleltetjük, ahol egy kicsit sötétebb van, pontosabban kicsit kevesebb a fény. Nem kell ettől megijedni, majd tavasszal visszametszik őket, és szépen növögetnek tovább. Vannak olyan szobanövények, amiket kint szoktunk tartani, teraszon, erkélyen, balkonon, vagy a kertben például. Őket is bevisszük nyilván ilyenkor, és oda kell figyelni arra, hogy elkezd-e például hajtani, akkor őt egy

kicsit jobban meg kell támogatni, van úgy, hogy elfogy róla a föld, akkor érdemes egy picit még pluszban rászórni, és természetesen ilyenkor is érdemes figyelni azt, hogy milyen természetes anyagok vannak, amivel tudjuk egy kicsit táplálni a növénynek a földjét, mint például a kávézac, ami minden évszakban van otthon. Egészségetekre a kávét, adjatok kávézacot a növényeknek, és vigyázzatok a növényeitekre télen is.

Ez a 98.8 FM állatbarát rovata a napköziben, amikor is most arról beszélgetünk, hogy vajon többet alszanak-e a kutyák télen. Ugye a téli időszak a négylábú kis barátaink viselkedésében is hoz vagy hozhat változásokat, ahogy a macskákéban is. Gazdiként fontos felismerni a legapróbb jeleket, hogy megfelelően tudjuk kezelni és támogatni a kialakult helyzetet. Szeretjük a kedvenceinket, minden gondolatunk körülöttük forog, ez teljesen normális, éjjel-nappal vigyázunk rájuk, így aztán, amikor valami újat veszünk észre rajtuk, vagy a szokásaikon, akkor stresszelhet az ember, hogy van-e valami baj. Ilyen szituáció lehet például, ha arra leszünk figyelmesek, hogy a szőrös kis bundás barátaink többet alszanak a megszokottnál, és felmerülhet bennünk, hogy ez esetleg szezonális fáradtság, vagy esetleg depresszió is lehet, mint ahogy nálunk, vagy esetleg valamilyen betegség történt. Ha bizonytalanok vagyunk, mindenképpen azt javasolja mindenki, hogy tessék beszélni az állatorvossal, akivel együtt sokkal könnyebb lesz végére járni a kialakult helyzetnek, de azért a legtöbbször, hogyha a kutya eszik, az orra nem száraz, a füle nem meleg, nem letargikus, nem kedvetlen, akkor lehetséges, hogy csupán egy téli időszakra való reagálásról van szó. Először azt kell kiderítenünk, vagy tudnunk inkább. Így mondom, hogy mennyi alvásra van szüksége egy kutyának. A legtöbb felnőtt kutya napi 8-14 órát alszik, ami átlagosan úgy nagyjából 11 óra alvás időre becsülhető. A kölyök kutyák és az idős kutyák napi 18-20 órát is tudnak alvással tölteni. A kölykök általában hosszabb, a felnőtt állatok, az idősebb kutyuskák pedig naponta több rövidebb szakaszban alszanak. Az emberek a cirkadián ritmusuk alapján éjszaka alszanak, nappal pedig ébren vannak, ugye ezt látjuk, tudjuk magunkról, magunkon is. A kutyák pedig sok esetben szintén ezt a mintát követik. A négylábú barátaink többet alszanak-e télen? Jogos a kérdés, ugye, amiből kiindult az egész mai beszélgetésünk. A válasz igen, valószínűleg egy kicsit többet alszanak ők is, a macskák mindenképpen is egyértelműen egyébként. És ennek a nagy részt, hogyha az okait kutatjuk, az okai ugyanazok, amiért az emberek is kevésbé aktívak az őszi-téli hónapokban, vagyis hideg van, hosszabb ideig van sötét, a borús idő miatt sokszor még fényes nappal is, ezért hát nyilván az ember fokozottan figyel arra, magánál is, és így kell, hogy figyeljen a kedvence számára is, hogy biztosítsa a kényelmes meleg helyet, ahol aztán nyugodtan államra hajthatják a fejüket. Egy kicsit össze is bújhatunk, délután lehet együtt aludni, vagy amíg mi tévézünk, nézünk egy sorozatot, addig a kutyuska mellettünk, vagy az ölünkben alszik. A kinti kutyák esetében ezt még inkább komolyan kell venni hideg időben. Nagyon-nagyon fontos az is, hogy téliesítsük a kutyaházat, szélmentes, szigetelt legyen a kutyának. Bizonyos betegségek viszont szintén növelhetik az alvás mennyiséget, például az ízületi gyulladás, ami hideg időben fokozott fájdalmakkal jár, de például a pajzsmirigy alulműködés esetében is nőhet az alvás mennyisége. Ilyenkor ugyanis a pajzsmirigy nem termel és nem bocsát ki elég hormont, ami aztán letargiát és az alvással töltött órák gyarapodását is okozhatja a kutyáknál. Érdekesség az, hogy általában a kint élő állatok nyugtalanná válnak, hogyha hidegebb hónapokban gyakran kell bent tölteniük az idejüket. A kevesebb idő, amit kint tölthetnek és kalandozásra fordíthatnak, szezonális depressziót is okozhat náluk, ezt pedig úgy tudjuk kompenzálni, hogy ha bent is elegendő mennyiségű időt tölt a kutya, és ott is elegendő időt töltünk játékkal, és a hűvösebb idő ellenére is gondoskodunk arról, hogy elmenjünk sétálni. Hogyha bundás kis barátunkat egyáltalán nem tudjuk motiválni, hogy mozogjon, akkor mindenképpen érdemes állatorvoshoz fordulni. Honnan tudhatjuk azt, hogy nem kóros az alvás adott mennyisége? Fontos nyilván, hogy gazdiként ne feledjük, hogy mi ismerjük a legjobban a kutyánkat, így hogyha azt veszük észre, hogy a szokásos tevékenységeit sokkal több alvás váltja föl, hogyha másképp viselkedik, hogyha az átlagosnál fáradékonyabb, kedvetlen, letargikus, nem eszik vagy nem iszik, az lehet annak a jele, hogy valami nincs rendben, sőt általában annak szokott lenni a jele, hogy valami nincs rendben. Egy egyszerű teszt segítségével kinyomozhatjuk, hogy kell-e stresszelni a kedvencünk alvási szokásai miatt. Ha könnyen felébred álmából, amikor ételt viszünk neki, és az orrához tartjuk, akkor nagy valószínűséggel nincsen gond. A kötelező egészségügyi séták mellett a hidegben is fontos, hogy mind mentálisan, mind fizikálisan is stimuláljuk a kutyát. Úgyhogy ha a kinti hőmérséklet ezt nem teszi lehetővé, akkor bent kell időt
rávenni arra, hogy játszunk. Nagyon fontos, hogy pontosan ugyanúgy, ahogy az embereknél, az állatoknál is rettenetesen nagy hangsúlyt kell fordítani a D-vitamin bevitelre. A D-vitamin is fontos, így aztán a napsütés és időben igyekezünk minél többször sétálni. Megfigyelhetjük egyébként például a kinti benti kutyáknál is, mint hogy a cicáknál, hogy keresik a napfoltokat, keresik a napsütéses órákban a legnaposabb helyet a kertben, vagy az ablakban, vagy az erkély ajtónál, ahol besüt a nap, hogy ők azonnal ösztönösen szippantják magukba rögtön a D-vitamint. Ha úgy látjuk, hogy ez nem elegendő, akkor érdemes az állatorvossal arról egyeztetni, hogy kell-e valamilyen vitamin készítménnyel pótolni a hiányzó mennyiséget, úgyhogy erre is mindenképpen figyelni kell.

0: 98.6 Manna FM, életöröm zene és azok között is a legeslegfinomabb muzsikák. A friss híreket követően jó szokásunkhoz híven indul az a zenei óra, amit csak itt találni nálunk a Manna FM-en. Ez a különleges és egyedülálló zenei óra, a zenei finomságok órája. A friss hírek után indulunk.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: 10 000 nap. Kósa Ferenc 1965-ben készült filmje több szempontból is elsőnek tekinthető. Kósa volt az első magyar filmrendező, aki diplomamunkaként nagyjátékfilmet készíthetett, valamint ez az alkotás volt a magyar filmstúdiórendszer, azon belül is a legendássá vált Balázs Béla stúdió első nagyjátékfilmje. A nyíregyházi születésű Kósa igen érzékeny témát feldolgozó alkotására is igaz, az Így jöttem parafrázis. A rendező mellett Csóri Sándor és Gyöngyös Imre jegyezte történetben egy tiszamenti faluból származó két barát a horti korszaktól eredeztethető történelmi viharokban ellentétes oldalakra sodródik. Érveik és cselekedeteik más-más ideológiákat képviselnek, amely illusztrálására a film igyekszik a kor technikai, ipari vívmányait is megjeleníteni, így próbálva érzékeltetni a kontrasztot és a két világ értékeit egymással szembeállítani. A 60-as évek elején még nagyon is létező probléma volt a különböző társadalmi rétegek szembenállása, hiszen ekkor már nem csak a vidék-vidék, hanem a vidék-város ellentétek is újra kezdtek kimutatható hangsúlyt kapni. A film ritmusa nagyon érdekes. A kamera szinte minden jelenetben lassú svengben van, ezzel is utalva az idő múlására. A néző lélekben is és a helyszínek között is folyamatosan úton van a szereplőkkel. A film 1965-ben készült el, de két évig dobozban maradt, és az eredeti történetet is meg kellett változtatni a hatalompárt elvárásai szerint. Ettől függetlenül kijutott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra, ahol az első filmes Kósa Ferenc hatalmas elismerésként rendezői nagydíjat kapott, miközben a fődíjat a kor ünnepelt sztárrendezője Antonioni Nagyítás című alkotása kapta.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
5: Belépőddel ót is mercit nyerhetsz! 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok! Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban!
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
8: Halló? Én? Letúj profilkép.
7: Az Óbudai szigeten?
8: Igen, van bel és kültéri része is. Imádtam.
7: Aurabay.hu.
3: Reklám hangzott el.
9: Ismét orosz kőolaj finomítókat támadott Ukrajna. Új dínófaj maradványait fedezték fel Horvátországban. Délután egyre több felé kisüt a nap. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter. A miniszterelnök a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen is. Az uniós tagállamok vezetőinek tanácskozásán a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Ukrajna újrakezdi az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, miután Oroszország sem hagyott fel ezzel, jelentette ki az ukrán elnök egy brit lapnak adott interjúban. Volodymyr Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy az ukránok az Egyesült Államok kívánságának megfelelően 3 napig tartózkodtak az orosz energetikai infrastruktúra bombázásától. Moszkva viszont folytatta a légi csapásokat. Éjszaka orosz dróntámadások miatt lakóépületek, ipari és infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg. Legkevesebb 5-en meghaltak, többen megsebesültek. Az ukrán drónok olajfinomítókat vettek célba, senki sem sérült meg. Beomlott egy iskolaépület teteje Pakisztánban, legkevesebb 27 diák és egy tanár meghalt. Már több mint 40 embert mentettek ki a romok alól. Pakisztánban gyakoriak a hasonló tragédiák, mert nem tartják be a biztonsági előírásokat és rossz minőségű építőanyagokat használnak. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a norvég alaptól. Orbán Anita külügyminiszter tegnap bejelentette, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csaknem 78 milliárd forinttól esett el, miután az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. A mintegy 130 millió éves csontokat Bále közelében emelték ki a tengerből. A fosziliák egy nagy termetű, hosszú nyakú növényevő őslénytől származnak. Ez az első eset, hogy közvetlenül tártak fel leleteket a tengerfenéken, amely a kutatók szerint további kövületeket is rejthet.
1: Időjárás.
9: Felszakadozik a felhőzet, és délután mindenütt több órás napsütés várható. Északkeleten, keleten lehet néhol eső, zápor. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A következő napokban a csípős hajnalok után kissé melegebb nappalokra készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Ma is különleges és extra finom muzsikánk ebben az egyedülálló zenei órában. Indul a zenei finomságok órája most, itt a Mannán.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98.6 Manna FM az örömre hangoló zenei finomságok sorában egy Curtis Mayfield örökbecsű következik, csak egy kicsit más előadóban, előadásban és más előadóktól. Hogyha a Brother Strut formáció mondom, akkor szerintem megvan nektek is, hogy szintén ahogy a Toto, ők is egy session zenészekből alakult zenekar, akik egyénenként és egyéni zenészekként, tehát kvázi zenész individumokként olyan előadók és olyan lemezek koncertjén és olyan lemezek felvételén volt jelen, amik több mint fél milliárd eladást produkáltak a világon összesen. Szóval nagyon népszerű zenészekről van szó. Nagyságrendileg úgy képzeljétek ezt az egészet, mint ahogy az imént mondtam, tehát mint a Totót, akik összeálltak azért, hogy saját maguk azt a fajta zenét játszhassák el, akár coverekről beszélünk, tehát ezekről az újragondolt muzsikákról, nem feldolgozásokról, csak újragondolt muzsikákról, akár a saját dalaikról, ami nekik jó esik. Azt mondták, hogy nagyon sokáig vártak, hogy valami olyasmit találjanak, amiben könnyű elhelyezkedni, amivel egészen könnyű elindulni, és amikor ők összejöttek, ezek a zenészek, a Brother Strut, akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy innentől kezdve egészen egyértelmű volt az, hogy milyen muzsikát fognak játszani, ebben benne van a blues, benne van a funk, benne van a soul, egészen jól sikerült produkciókról beszélünk. Stevie Jones volt a producer, aki annak idején összeállította ezt az egész csapatot 2012-ben. Mondhatjuk, hogy az X-Factor generációhoz tartozó dologról van szó, de ennek ellenére olyan zenéket vettek föl, és olyan embereket dolgoztak, mint Van Morrison, Stevie Wonder, Elton John, Madonna, Sting, George Michael, Amy Winehouse és Tina Turner, de most jelesül ebben az esetben egy Curtis Mayfield dalt fogtok hallani tőle, és nem is úgy fogalmaznék, inkább a helyes az volna, hogy a Curtis Mayfield dalt, mert szerintem Curtis Mayfieldnek bár zseniális muzsikái vannak, és nagyon sok ikonikus dala, az, amivel őt legtöbbször azonosítják, vagy hogyha azt mondjuk, hogy Curtis Mayfield, akkor azonnal rávágjuk, hogy a Move On Up, ugye? Ami a legendás dala. Ő maga azt mondta erről, hogy szerettem volna bátorítani a hallgatóimat, a rajongóimat, a zeneszeretőket, hogy álljanak fel és éljék az életüket. Hogy a lehető legjobb céllal és a legjobb kedvel menjenek neki a napoknak, és ne hagyják semminek, hogy az útjukba álljon. Természetesen ennek több vetülete is van, ugye, mert Curtis Mayfield dalai a legtöbbször célzottan a fekete közönségnek szólnak, nekik vannak úgymond adresszálva, és a legtöbbnek van egyfajta a univerzális üzenete, de mégis célzottan leginkább a fekete közösségnek szól, hogy állj fel, és emelj szót, és támogassátok egymást, és tartsatok össze, mozdulj meg, ahogy a cím a dalnak is mondja. Kanye West 2007-ben a Touch the Sky-jal is nagyon nagy sikereket ért el, mert hogy ennek a dalnak az alapjait használta fel a Move On Up-nak. Szóval ez egy nagyon sokszor újraértelmezett és feldolgozott dal. Nem véletlen, hogy a Brother Strut is megcsinálta. Ez egy kicsit... hogy mondjam nektek, egy kicsit olyan csendesebb fajta vetülete vagy feldolgozása a Move On Up-nak. Curtis Mayfield egy kicsit combosabb, szóval az úgy oda csap az asztalra. A Brother Strut változata pedig a Move On Up-nak az egy olyan csendes New Orleans-i kávézónak ülünk a teraszán. Jó, most a New Orleans, hát most csak ez jutott eszembe, ugye a zene stílusa meg miatt, de ületünk a Liszt Ferenc téren, és amikor már szabad, nyilván, és kávézunk, hogy egyszerűen csak ülünk a saját erkélyünkön, és nézzünk egyenes előre, és semmi nem bánt, és semmi sem nehéz, és érezzük, hogy van erőnk ahhoz, hogy lépjünk, hogy felálljunk, hogy mozduljunk, hogy kiálljunk magunkért, vagy a közösségünkért, a szűkebb, vagy tágabb értelemben véve vett közösségünkért. Ez lehet a család, de lehet egy egészen nagy közösség is, ami ezekben az időkben nagyon fontos. Úgyhogy tessék, remélem, hogy a Brother Strut változata a Move On Up-nak elhozza nektek ezt a fajta érzést, és ti is érezni fogjátok azt, hogy oké, gyerünk, menni akarok.

98.6 Manna FM zenei finomságai között a legendás Tears for Fears jön. Most Roland Orzabal és Kurt Smith zenekara ez. Nagyon sok érdekes történet látott már napvilágot velük kapcsolatban. Például az, hogy amikor 18 évvel ezelőtt az Everybody Loves a Happy Ending című lemezük megjelent, amit egyébként a címadódalat most meg is fogjuk hallgatni itt a zenei finomságok között. Ezt követte nem is olyan régen megjelent új lemezük, majd erről is szó lesz még, de ezért a két férfiúról érdemes egy kicsit beszélni. Két barát voltjuk, aztán volt egy nagy összeveszésük egyébként. Angol zenekarról van szó, és ők korábban a Graduate nevű együttesben játszottak. Angol Bath városában nőttek föl, és több próbálkozás után találták meg a Tears for Fears nevet, aki nincs távol a pszichológiától, az pontosan jól tudja, hogy honnan kölcsönözték a nevet. Arthur Janov legendás könyvéből, a Primer Scream címűből vették az elnevezésüket, mint egyébként a Primer Scream nevű zenekar is innen vette a nevét. Az első albumok 1983-ban jelent meg, ez volt a The Hurting, és aztán a következő album a zenekar számára egy sokkal-sokkal nagyobb sikert hozó lemez volt, ez a 85-ös Songs from the Big Chair. Aztán 92-ben ért véget az ő közös vállalkozásuk, akkor megjelent egy válogatás lemez, a legendás Greatest Hits, aztán mindketten szépen önálló útra tértek, volt egy nagy összeveszésük is egyébként, és amikor 2005-ben újra összeálltak, és kiadtak egy új közös albumot, ez az a bizonyos, amit már említettem, az Everybody Loves a Happy Ending című, aminek a címadódalát fogjuk most meghallgatni. Itt a Manna FM-en a zenei finomságok között, ez nagyon jól jellemezte az ő működésüket. Roland Orzabal egyébként apai ágon baszk a nagyszülei által, az édesapja Argentínában élt, az anyukája angol, és amikor gyerekkori barátjával, ugye már említett Kurt Smith-szel összehozták a Tears for Fears-t, akkor nagyon szépen kezdtek el együtt működni, és az az érzelmi világ, amit egyébként a Tears for Fears dalaiban hallani lehet, az gyönyörűen mutatkozik meg az ő műveikben, a dalszövegben, a zeneszerzői mi voltukban, és abban, ahogyan muzsikálnak, és ahogyan fellépnek. A művészi kiteljesedésüket egyébként pont a válás hozta meg, továbbra is Tears for Fears néven jelentette meg az albumait Roland Orzabal, és ez első és a legigényesebb az Elemental című volt, egy egészen katartikus hangvételű volt, egyféle összegzés, és ezért mondom én azt, hogy tel is tele vannak érzelmekkel, olyan hullámvölgyek és hullámhegyek jellemzik a Tears for Fears életét és az ő létezésüket is egyébként, ami csodálatosan mutatkozik meg a zenéjükben is, és zseniális volt az ő visszatérésük is. Ugye 81 az alapítás, aztán ott voltak a nagy sikerek, a Shout, az Everybody Wants to Rule the World, vagy a Head Over Heels, de mégsem találtak úgy be annak idején, mint a Depeche Mode vagy a Duran Duran, viszont mégis egy bizonyos állandóságot jelentenek a popzenében. Egyébként az is meglepő lehet, hogy bár annak idején a lemezük, ami a Don't Come Easy dalt is tartalmazta, furcsa borítóval jelent meg, nagyon elegáns fekete-fehér covert kapott, ezzel szemben jugoszláv kiadás csokoládéban, szóval nagyon próbáltak arra figyelni, hogy bizonyos részein a világnak másra van talán igény. Aztán, amikor a lemez megjelent, és Magyarországon is elérhető lett, például a Music Television, ugye az általam olyan nagy szeretettel emlegetett 90-es években, akkor jelent meg Roland Orzabal és Kurt Smith alkotató a teljes fegyverzetében, nagyon látványos klippekkel együtt ismerte meg az akkori magyar fiatalság, és aztán a Tipping Point lett a hetedik stúdióalbum, ami 18 évvel ezelőtt megjelent, Everybody Loves a Happy Ending-et követi. Tehát az, amit most hallunk, az Everybody Loves a Happy Ending, az volt egy úgynevezett általuk több interjúban is megrekedésnek, vagy megrekedési pontnak nevezett időszak, ami gyönyörű muzsikákat szült, és aztán követte ezt az új lemezük, a The Tipping Point, ami szintén nagyon Tears for Fears-es, de már egy nagyon érett, és kicsit azért másfajta hangzásban közvetíti azokat az érzelmeket, ami rájuk nagyon jellemző. Tears for Fears most itt a zenei finomságok között a Mannán.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

Most egy újabb jelölni való, egy klasszikus dal a Blondie-tól, amit nagyon sokan úgy értékelnek, hogy ez milyen egy vidám, egy jó hangulatú, egy táncolható, tök jó kis dal, ami így is van, csak hogyha elkezdünk figyelni a szövegére, akkor már gyanús lehet, hogy itt valami nem stimmelt, amikor ezt a dalt Debbie Harryék megírták, hogy ő a Blondie énekesnője. Hát, hogy miért is? Azért, mert Debbie Harrynek volt egy zaklatója. Konkrétan. És amikor ez a dal született, akkor azt próbálta meg valahogyan magából ki, hát mondjuk úgy, ugye, hogy divatos szóval szokták ezt ventilálni, és valahogyan feldolgozni. Tulajdonképpen egy túlélési mechanizmus volt, ahogy ő ezt elmondta, mert hogy tulajdonképpen volt egy olyan zaklatója, aki nem hagyta őt élni. Folyamatosan jelen volt az életében, és igazából ezért van ennek egy ilyen, hát kicsit gonosz, kicsit sötét háttérzöngéje is magának a dalnak, ez One Way or Another, amiről szó van. Igazából Nigel Harrisonnal együtt írták, akivel sokszor meg is beszélte a problémáit. Harry írta a dalszöveget, Debbie Harry, és aztán segített Nigel Harrison valahogyan belehelyezni ezt egy olyan fajta zenei környezetbe, ami nem egy szomorú dal lesz. Tehát tulajdonképpen az, hogy túlélési mechanizmus volt, hogy ő ezt meg tudta írni, és ezen túl tudott lennülni ezen az egész zaklatási ügyön Debbie Harry, annak idején az nagyban volt köszönhető ennek a dalnak. A Hit Me With Your Best Shot című filmnek, a tévésorozatnak a 2011-es egyik epizódjában is szerepel ez a dal, de egyébként sok filmben szerepelt a 90-es években is. Ami pedig Debbie Harryt illeti, hát egy egészen különleges életút, egy egészen különleges csaj, úgy nézett ki, mint limál, csak még nagyobb hajjal, olyan ocelot mintás ruhákban, a 70-es és a 80-as évek, inkább a 80-as évek közepén, amikor ugye ez az óriás tupír volt, mint a Dolgozólány című film, hogyha megvan Melanie Griffith, a Sigourney Weaveren, az az óriás tupír, de közben ilyen limálos tincsek, a szemet mondjuk négyszeresére megnagyító smink, és olyan ruha, mint a Frédi és Bénibe Irmának volt. Tudjátok, csak így a mellvonalon lefut két kis ocelot mintás anyag. Szóval, hogy ő maga nagyon érdekes, ahhoz képest, ugye van ez a punk stílusú női zenekar, akiket Mike Chapman producer fel is fedezett, tehát innen indult Blondie-nak a sikere, de ő előtte még ehhez képest, a stílushoz képest egy folk zenekarban volt, a Wind in the Willows-ban, hogyha esetleg valaki emlékszik rá. Ez a hasonló című Kenneth Graham gyerekkönyvről kapta a nevét maga a zenekar. Egyébként, hogyha ez ismerős lehet, akkor az azért van, mert a Disney a Mr. Toad's Wild Ride-ot ebből csinálta. Hogyha körülnézünk egy kicsit, hogy honnan indult a folk stílusból Debbie Harry, és hogyan jutott el a Blondie-hoz is ehhez a punk stílusú női frontasszonyok, frontemberek stílushoz. Korábban ő Suzy Quatroval dolgozott, és Suzy Quatro a Heart of Glass-a már meghatározó volt Debbie Harry életében, és igazából ez az egész korszak, a 70-es, 80-as évek CBGB korszaka volt New Yorkban, hogyha emlékeztek rá, akkor időnként megjelenik különböző filmekben ez a bár, ez a szórakozó hely, a CBGB, ami egy központi része volt New Yorknak, akik ilyen stílusban, rock és punk stílusban akartak szórakozni, és ilyen zenét akartak hallgatni, meg ilyen együtteseket akartak látni, azok mentek annak idején a CBGB-be. Na, hogy milyen is ez, hogyha a stílusát keressük, hát akkor ott van Patti Smith, a New York Dolls, a Ramones, vagy a Talking Heads például, tehát nagyon sokféle, de zseniális zenekar volt annak idején a CBGB-ben, na hát és itt tűnt föl maga Debbie Harry is, és aztán itt tűnt föl a Blondie is. Na jön a One Way or Another, itt a zenei finomságok között, hallgassátok meg, lesz benne egy ilyen furcsa kettősség, de egy állati jó zenéről van szó.

hangulat, amit a következő zenei finomsághoz, az el fog benneteket repíteni körbe abba a korszakba, amikor a Grease című film is játszódik. Azokban az időkben, amikor a lányok még tényleg mindig szoknyában jártak, és ponytail, azaz lófarkat hordtak, és amikor a fiúk még olyan nagyon elegánsan oda tudtak szólni, a lányok még is felkérték őket táncolni. Ilyen hangon énekel George Cosby. Ilyen hangulatú a dala is, egyébként az összes dala ilyen. Úgyhogy, ha közületek bárki is megnyugvásra, könnyedségre és elgondolkodtató muzsikára vágyik, akkor itt most a 98 pontot Manna FM-en a zenei finomságok között egyfelől megkapod ezt, másfelől pedig egy utat tudunk mutatni neked, hogy merre felé kell keresgélni ebben a nagy zenei bugyorban, amit a világ nyújt az emberek számára. George Cosbyról van szó, egy olyan helyes, csendes srácról, akiről azt gondolja az ember, hogy tudod, ő az a típus, aki mindig a sarokban ül egyedül a bulikban, aki ugye aki csendes jelenléve, akire nem lehet tudni, hogy igazából mi van vele, a mindig kicsit félig szomorkás arcú fiú, akiről nem tudjuk, hogy miért szomorkás, és akibe aztán beleszeret egy lány, és akkor ebből kerekedik egy nagy amerikai film. A srácnak ilyen a hangja, ilyen hangulatúak a videóklipjei, és az összes dalából tulajdonképpen várod azt, hogy oké, jön a happy end, biztos, hogy jól sül el a vége. Igazából, amit a Sony írt róla, hogy a világnak nagy álmodozókra mindig szüksége van, és George Cosby minden bizonnyal közéjük tartozik, ez nagyon igaz, gyerekek. Egy olyan fajta távolba révedő muzsika, és konkrétan távolba révedő tekintet az, amit ő tud adni nekünk, például ebben a dalban is, a Real Love-ban, hát ez valami egészen elképesztő. A videoklip is csuda szép, de kb. Nagyságrendileg arról szól az egész történet, hogy milyen az, amikor vágysz már végre a szerelemre, hogy te is szerelmes legyél, és viszont szeressenek, hogy legyen egy olyan érzésed, hogy tudod, hogy visszakapod azonnal viszont szeretésben azt, amit te adsz a másiknak, hogy egy igazi viszonzott szerelemre találjál rá, és akkor úgy látod, hogy neked nincs, de az egész világon mindenhol mindenki szerelmes, és mindenki lassítva fut a naplementében, és autókázik úgy, hogy fogják egymás kezét, és úgy sétálnak kézen fogva, és mindenhol szerelmes párokat látsz, miközben te tényleg csak az igaz szerelemre vágysz, és az még mindig csak kerestetik az egész világ által, ők találják, te pedig nem. Hogyha a Real Love-nak a klipjét megnézitek, és meghallgatjátok ezt a dalt, akkor hirtelen eszetekbe fog jutni George Cosbyról, Fred Astaire is például, és az összes olyan klasszikus hangú férfi énekes még, akik szinte mind fekete-fehér filmekbe illenek, és úgy énekelnek. Egészen különleges hangja van ennek a fiúnak. Úgy írták róla, hogy olyan gazdag textúrájú hangja van, ami közvetlenül az ő elméjét foglalkoztató belső filmekből, amik peregnek a fejében, onnan merít. És ez mindig George Cosbynál a szeretetről, az életről, és a kettő közötti magas és mélypontokból áll. Tehát az összes olyan nagy boldogságból és nagy szomorúságból, amit az ember megél, akár még önmagán belül, vagy a belülfotó film által is. Ugye, hogyha nincsen éppen az ember életében, adott esetben és aktuálisan egy ilyen klasszikus igazi szerelem, amikor az első gondolatod a másik, amikor felkelsz, és az utolsó gondolatod a másik, amikor elhalszol este, és tényleg semmi másra nem vágysz, mint hogyha ő volna a levegő számodra. Szóval, hogyha az ember ilyen szerelemre vágyik, akkor nyilván fut a fejében egy mozi is arról, hogy ő ezt hogyan szeretné megélni. Na hát ennek a belső filmnek az aláfestő zenéje az, amit itt a Real Love című abban George Cosby előad. Imádni fogjátok, tessék felkészülni, nagy levegő, figyeljétek, imádni fogjátok. Ez a Real Love, itt a Mannán.

0: 98.6 FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával remélem, hogy ma is sikerül magával vinnie mindenkinek valami érdekességet, újdonságot, hasznosat. Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a torta, sok az ajándék. Mi pedig holnap találkozunk, és ami a legfontosabb, azon túl, hogy holnap már hurrá péntek van, hogy mosolyogni tessék el, hogyan azt Janikowski Éva is írta. Puszi!
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Manna morzsa.
3: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Az 56-os forradalomra emlékeznek az uniós csúcson. Decembertől közvetlen vonat jár Miskolc és Bécs között. Délután egyre több felé kisüt a nap. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődik ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a találkozóra érkezve kijelentette, hogy Magyarország szempontjából fontos európai csúcs kezdődik. A következő 7 éves uniós költségvetési keret tárgyalásán sok milliárd euróról lesz szó. A kormányfő hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható hazánk számára, mert a közös agrár és kohéziós politika kereteit az ír elnökség ugyan nem vágta meg, de jóval több befizetést várnak el mások mellett Magyarországtól is. Ukrajna újra kezdi az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, miután Oroszország sem hagyott fel ezzel, jelentette ki az ukrán elnök egy brit lapnak adott interjúban. Volodymyr Zelenszkij szerint az energiaipari infrastruktúra elleni támadások leállítása azzal a kockázattal járna, hogy az Egyesült Államok és Oroszország további kereskedelmi megállapodásokat köt, és ezekből Putyin még több pénzhez jutna hadigépezetének működtetéséhez. Tűz miatt adott le vészjelzéseket két hajó a Fekete-tengeren, Románia partjainál. Az egyiken a legénységnek sikerült eloltani a lángokat, senki nem sérült meg. A másikon viszont a 12 tengerész közül 8 eltűnt. A román védelmi minisztérium szerint az éjjel drónrajt észleltek a térségben, de azt még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzeket. Itthon bombafenyegetés miatt kiürítettek két iskolát a 15. kerületben. A Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola kapott fenyegető levelet, tájékoztatott a kerület polgármestere. Cserdiné német Angéla közölte, a rendőrség átvizsgálja az épületeket, a gyerekeket két kerületi intézménybe vitték át. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. A jövő héten kezdődik a Szent Gellért trakparton a kerékpársáv építése. A Rudas gyógyfürdővel szemközti oldalon szétválasztják a gyalogos és a kerékpáros forgalmat, és korláttal védett kétirányú kerékpárutat alakítanak ki. A munka várhatóan november közepéig tart.
1: Időjárás.
4: Felszakadozik a felhőzet, és délután mindenütt több órás napsütés várható. Északkeleten-keleten lehet néhol eső, zápor. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem Pólus Enikő, mentálhigiénés szakember, és hát én itt azt ígértem a hallgatóknak, hogy egy nagyon érdekes témánk lesz. Elsősorban azt mondanám, hogy egy ilyen laza téma, de ugyanakkor azért ennek megvannak a mélységei. Nem más a témánk, mint az, hogy mi a bajunk, amikor igazából nincs is semmi bajunk. Szervusz Enikő, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: És akkor neked most van valami bajod?
2: Szerintem nincs olyan az emberiség életében, hogy minden oké, minden kafa és minden rendben van. Átmeneti órák, napok talán lehetnek, de hogy valamelyik területen nincs valami kis baj, vagy nagyobb baj, szerintem nem létező dolog. És azért fontos erről beszélni, mert annyira sokszor látom a kliensek életébe, hogy várunk valami olyat, amikor nihil van, semmi nincs, minden területen, minden szerepkörünkben, úgy minden tökéletes, minden. Hát én nem tudom, lehet, hogy a Sessionen meg a Maldivon átéljük ezt esetleg egy hétig, de valljuk őszintén, hogy az
1: szerintem
2: a normális. Tehát az a nor, hát ott is vannak konfliktusok a párok között. Hát
1: ugye az a kérdés, igen, hogy baj, probléma, konfliktus, vagy minek nevezzük ezt a valamit, ami úgy átitatja az életünket. Tehát olyan nincs, ugye, hogy tökéletes ember sincs, tökéletes pillanat sincs. Te minek neveznéd ezt?
2: A helyzet az, hogy ha abból indulok ki, mondjuk szakmailag például, hogy vannak hangulataink, és a hangulatok néha fent vannak, néha lent vannak, néha gödörben, néha magaslatokban szárnyalnak, hogy ez az élet realitása, hogy ha egy napot végignézünk, és azt várjuk el, hogy a napnak az összes ébrenléti percében ilyen nagyon jól legyünk, konstansan, ezek lehetetlen hormonális állapotok, amiket ellátunk. Tehát gondoljuk csak végig, hogy mi magunk várunk el magunktól valami olyat, ami se biológiailag, se anatómiailag, se pszichésen, se endokrinológiailag, és sorolhatnám tovább, nem hozható létre az állandó konstans dolog. És honnan a csodából tudnám értékelni, vagy észrevenni magamon, hogy mondjuk mikor vagyok fönt, hogyha nem voltam lent?
1: Egyrészt, és hogyha nem vagyok ott, akkor abban az adott pillanatban, mert én itt látom a legnagyobb problémát, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk arra, hogy a jelenbe legyünk, és hogy azt értékeljük, például most itt, ugye, hogy mit viccesen felöltöztünk Enikővel, igen, mindenféle girland van rajtunk, illetve rajta most pont nincs, meg sapka, meg szemüveg, meg minden.
2: Szúr is az enyém, egy kicsit meglazítom.
1: Hogyha mi most erre nem figyelünk, nem koncentrálunk erre, vagy nem vagyunk itt az adott pillanatban, akkor mindezt nem tudjuk élvezni. És az embereknek a nagy többsége mindig valahol van. Igen. Vagy a múltban, vagy a jövőben. Uh-huh. És szerintem a probléma innen gyökeredzik.
2: Uh-huh. A helyzet az, hogy azzal nincs gond, hogy belépünk néha a múltba, mert emlékezni is kell, bizonyos dolgokat
1: tudunk.
2: Elő kell szedni a múltból, annak érdekében, hogy a jelenben legyen értéke, illetve jövőbe tervezni kell, gondolkodni kell. Tehát önmagába véve ezzel a két agyi, kognitív agyi funkciónkkal nincs gond. A gond akkor van, mikor hosszú távú szorongás, félelem, és olyan emóciók társulnak hozzá, amik aztán lelki állapotot bizony befolyásolják, hogy észre se veszem, hogy az égen lehullott egy hullócsillag. Vagy észre se veszem, hogy micsoda nagy ajándék az, hogy ott a társam mellettem és fogja a kezem. Tehát, hogy ezért van gond ezzel, mert ilyen aspektusból, hogyha szorongások, félelmek tartják ezeket a kognitív funkciókat fogságban, akkor bizony a jelenben benne lenni lehetetlen. Ráadásul a jóléti társadalmaknak a marketingje úgy van gazdaságilag összeállítva, hogy te már gondolod, az előre, hogy húsvétkor milyen tojást fogsz, ugye? De még a télapó se érkezett meg, és hogy ezek ilyen hatással bombáznak bennünket, tehát nem véletlen, hogy akik a természethez közel élnek, vagy természetben élnek, nem jelentkezik náluk ez a fajta probléma. Tehát ez kifejezetten jóléti társadalmakban élő embereknek azon problémája, amit nem feltétlenül csak ők generálnak, hanem társadalmi szinten is generálva van bennünk.
1: És nem nyilván innentől kezdve nem csak Magyarországon, nem csak a magyar emberre jellemző, hanem ez abszolút világviszonylatban, de ezt is mind a félelemből táplálkozik, mert az is, hogy hogyan fogom megoldani a következő hónapban a bármit is, vagy hogyan jutok el bizonyos helyre, tehát mindig azon gondolkodunk, hogy mit, hogyan fogunk megcsinálni, nem azon, hogy most, amit éppen csinálunk, hogy azt hogyan oldjam meg. Nyilván vannak azért, nem azt jelenti, hogy mindig az ember a jövőben vagy a múltban él, vannak pillanatok, amikor a adott helyzetben, mint például most is. Most nem tehetem meg, hogy azon gondolkodjak, hogy mit főzök, bár most pont eszembe jutott így, hogy kimondtam, mert hogy ugye rád figyelek, itt kell, hogy lennem ebben.
2: Mert olyan bohócsapkában ülök veled szemben, hogy nem tudsz nem rám figyelni.
1: De hogy innentől kezdve nagyon nehéz az, hogy az ember visszajöjjön a pillanatba, hogy a jelenben éljen, amikor valóban olyan kérdések, problémák foglalkoztatják, hogy hogyan fogok a jövőben, a továbbiakban, bármilyen területen is tovább lépni. Úgyhogy ezzel a gondolattal fogjuk folytatni, és arra is rá fogunk térni, hogy úgy általában azt mondjuk, hogy a nők azok, akiknél ez jellemző, hogy nincs is semmi bajom, közben meg vannak bajaim természetesen, tehát ha nem mondjuk ki, hogy mi az, ami éppen minket nyomaszt, de hogy ez igaz, hogy csak a nőknél jellemző.
2: Ez no. Jó folytatás lesz.
1: Ezzel jövünk vissza. Maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel. Mai témánk egy nagyon laza téma, ezt így vezettem fel, bár megvannak ennek a maga mélységei, és szerintem ezt minden hallgatónk érzi is és tudja is. Mi a bajunk, amikor igazából nincs is semmi bajunk? Ezzel a kérdés felvetéssel indítottuk a mai beszélgetésünket, és igyekszünk erre nagyjából választ adni, de valószínű, hogy mindenki saját magában is megtalálja erre a választ, hogyha a jelenben van, ugye, ha a pillanatban is, hogy a figyel egy picit magára. Erről beszélgettünk az előző percekben is a zene előtt, hogy talán innen gyökerezhet ez a probléma, hogy egyszerűen nem tudunk a jelenben lenni, nem tudunk figyelni arra, amit éppen csinálunk, mindig a jövőben vagy a múltban létezünk, tervezgetünk, siránkozunk, a problémákat vesszük fókuszba, még akkor is, amikor éppen mondjuk gyönyörűen süt a nap, akkor is el tudunk azon. Ez a tipikus, amikor megkérdezem, hogy na, szia, felhívlak itt telefonon, hogy hogy vagy, mit csinálsz, jól? Á, de annyira olyan meleg van, hallod, nem bírom. Télen. Mi, hát figyelj, olyan hideg van, úristen, Jézusom, figyelj, kész vagyok, meg vagyok fagyva, meg hó is esik, hát nem is értem, télen hó. Szóval, hogy ez a negativizmus, ez a problémafókuszú gondolkodás. Nyilván ez mind-mind hozza magával azt, hogy nincs is semmi bajunk, de valami bajunk hadd legyen már, hát miért van hideg, miért van meleg? No, de ott hagytuk abba ugye a zene előtt, hogy általában a nőkre szoktuk ezt leginkább mondani, vagy szokták, most nem beszélem, mert én nem, de hogy mármint én is csináltam nyilván ilyet, sőt, hogy megkérdezik, hogy mi a bajod, semmi bajom, közben meg természetesen ott furkál belülről majd meg ez az a bizonyos gond, probléma, hogy ez a férfiakra nem jellemző, csak a nőkre?
2: Hát dehogy nem, és csak mielőtt belekezdenék, hogyha kedves hallgatók látták volna Ferenc Gabi arcát, jaj, miközben ugye itt az előbb elmondta ezeket a dolgokat. Hát zseniális volt, tehát rögtön, tehát nem mertem nevetni, de zseniális volt, mert ugye meg is tudja, hát Gabi nyilván ő professzionális színész, tehát meg tudja jeleníteni.
1: Ezt megbeszéltük előtte, hogy egy kicsit dicsérjen.
2: Érzéseket az arcon, és hát el is vitte a fókuszomat, hogy de jó, csináld még. Szóval ugye pont az ugrott be, ahogy mondtad, hogy ugye mennyire figyelni kell valószínűleg ezeknél a mondatoknál, vagy szókijárásoknál, hogy mi van a másik arcán, milyen érzés jelenik meg valójában. És ezt tanultam most az előbb tőled különben. De hogy nőkre visszatérve, ugye volt neked a héten, mikor leveleztük a témát, volt neked egy zseniális mondat. Hű, ne is mondd. És annyira tetszett, vagy annyira beütött pont ehhez a témához, mert van az úgy, hogy nem úgy fejezzük ki azt, hogy az a baj, hogy hideg van, az a baj, hogy meleg van, az a baj, hogy kövér vagyok, az a baj, hogy sovány vagyok, stb. Hanem, hogy sokszor ez a hű, ne is mond, ne is kérdez, inkább hagyjuk, ugye? Uh-huh. Tehát vannak ezek a gyönyörű női frázisok, amivel ott vannak benne a dolgok, egy jelzésérték, szép jelzésérték, hogy na most ezt hagyjuk, most ezt ne kérdez, légy szíves, most inkább ezről ne beszél. Széljünk. A női létnek azonos formája, hogy nagyon sokszor vajon igazság az, hogy azt állítják a férfiak, hogy csinálnak olyanból bajt, ami nem baj. Ugye sokszor halljuk a férfiak mondandójából, de a helyzet az, hogy meg
1: hogy
2: kell tanulni.
1: Igen,
2: hiszt is vagy, nem igaz, hogy már megint föladod, pessimista vagy, nem bírod, nem igaz, hogy nem érted meg, stb. Tehát ugye a férfi monologokban is ott vannak ezek a mondatok. Egy fontos dolog, hogy szerintem a személyiség fejlődésünk folyamán, és miközben érlelődik az érzelmi dolgunk, meg kell tanuljuk a jóléti társadalomban azt, hogy hogyan ne csináljunk a bolhából elefántot. Hogyan vegyük komolyan, ha gyakorlatilag egy elefánt van és bolhát csinálunk belőle. Uh-huh. Ugye, mert mind inverse módon is működtetjük ezeket a dolgokat. Tehát mindenki egy komoly önismereti tanulásban van, hogy mi az, ami valójában baj.
1: Jó esetben önismereti
2: hát igyekeznek az
1: van.
2: Emberek, igen, csak erre szoktam azt mondani, hogy ha elmegyünk előadásra, és elolvasunk egy könyvet, vagy megnézünk egy műsort, az még nem elegendő az önismeret fejlődéshez, mert az önismeret az egy mag, annak integrálódnia kell a személyiségbe, és ez nem
1: és
2: mindig
1: megy
2: magától.
1: Kell,
2: így van. Ez olyan, mint hogy egy fogba is a tömést a fogorvos ülteti be, és ugye rögzít ilyen szempontból. De hogy a hölgyeknél előfordulhat az, hogy főleg amikor a gyerekeik megérkeznek, hogy kicsit aggályosabbak, kicsit jobban félnek, kicsit jobban pánikolnak bizonyos helyzetekbe, és ezáltal többször van olyan bajuk, mikor látszólag nincs is baj. Például ül a játszótéren, látja az anyuka, hogy fölmászik a gyerek a csúszdára, és már látja, hogy hogy fog fejre esni, ugye? Ott van mögött egy aggály, és az arcán olyan szépen ugye megjelenik, mint ahogy az előbb előadtad a dolgokat. És éppen ezért a kedves uraknak meg kell azt érteni, hogy ugye amikor az ezek a szülői szerepkörök belépnek a nő életébe, akkor bizony belép a félelem, a szorongás, belép a pánik, belép az aggodalom, és útközben kell megtanulnunk azt, hogy mi az, ami valójában baj, és mi nem baj. Miből kell úgymond problémát generálni.
1: Mikor kell a bolhából elefántot,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, igen, igen, vagy mikor van az, hogy én a pánikom miatt generálok valamiből valamit. Például, ha nem mondunk ki a női létben olyan dolgot, hogy endokrinológiai hormonháztartásom jelenleg megborult, kedves family, kérlek egy-két napig nézzétek el nekem, hogy kicsit bolond leszek, és mindenből bajt csinálok. És a következő percben leesik az asztalról az üveg, és rögtön jön egy nagy kiabálás. Ez még nem kell azonosítani azzal az emberrel, mert ugye endokrinológiai dolgok meghatározzák az embert, főleg a női létet egy bizonyos időszakig. Szóval sokféle háttere van ezeknek, hogy mi a baj, meg miből csinálunk bajt. Persze ugyanúgy mindjárt górcső alá vesszük a férfiakat.
1: Bizony, és akkor azt majd a zene és a hírek után fogjuk megtenni, de itt az aggodalomnál jutott eszembe, hogy amikor ugye gyerekek megérkeznek a családba, és a nőbe ugye kialakul ez az aggodalom, ez ugyanúgy egyébként kialakul a férfiaknál is, szerintem, az, hogy itt van most, mint egy gyerek, két gyerek, három, négy, stb. Hogyan fogjuk őket felnevelni, ott egy picit más oldalról.
2: Más oldalról, így van.
1: De ugyanúgy megérkezik ez az aggodalom, ami nyilván okozhat ilyen ilyesfajta problémákat, ami a témánk is, hogy mi lehet a bajod, amikor éppen nincs is semmi bajod.
2: Na jönnek a férfiak
1: mindjárt. Bizony, de csak és kizárólag az életörömzene és a hírek után.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint Pólus Enikő mentálhigiénés szakember. Témánk a

0: na, már megint hiszt is, már megint van valami problémája, és miért nem mondja, de mondd már el kicsit, de mondja, nem, nekem nincs semmi bajom. Szóval, hogy ezek a beszélgetések azért leszoktak zajlani párok között. A férfiakról is beszéljünk, mert hogy nyilván önálluk is jellemző ez, csak valahogy ez másképp jön elő, és erről nem beszélünk így nap, mint nap. Tehát nem mondjuk azt, hogy ha mit tudom, hogy hisztis, akkor a férfiakra ezt tényleg nem is nagyon használjuk, hogy hisztis férfi. Az utóbbi időben egyre többször igen, de hogy azért nem, még mindig nem jellemző. Pedig a férfiaknál ugyanúgy ott van.
1: Hát hogyne.
0: Ők is ugye jövőben élnek, főként. Igen. Amúgy. Talán inkább ebből az aspektusból jellemző rájuk.
1: Ugye, amikor párokkal foglalkozok, akkor el szoktam mondani azt a fajta biológiai szükségletét a férfi agynak és emberi anatómiának, hogy általában a különböző dolgok között zsilipelésre van szükség. És nagyon sok férfi előfordul, hogy
0: mit tesz ez alatt? Bocsánat, most.
1: Hát, hogy ez a kikapcs, átkapcs, és bekapcsolok az új funkcióba. Kikapcsolok a munkahelyről, megtalálom önmagam, kapcsolódok magammal, és hazakapcsolódok, mert hazaérkeztem. Uh-huh. És a nő azonnal át tud zsilipelni, míg a férfinak úgy, mint a nagyhajóknál, úgy idő kell, mire ugye átzsilipelik a különböző folyamokon a hajókat, hogy egy másik útvonalra áttegyék. És ehhez a férfiak vagy a dugót használják, kivéve akkor, mikor telefonos ügyintézéseket csinálnak, az nem zsilipelés, de azt láttam, vagy ez ilyen titokszobából kihozott titok, hogy hazamennek és érzik ezt a zsilipelés hiányt, és elvonulnak a mosdóba, így szépen mondva. Uh-huh. Újságot olvasni, híreket olvasni, kvázi átzsilipelni. És ezt meg kell érteni, hogy például a férfiaknál ahhoz, hogy jelen tudjanak lenni, hogy ne a munkahelyen tartózkodjanak még, hogy tudjanak figyelni a feleségükre, a gyerekekre, a családra, háztartásra, bármire, és ne a jövőbeli dolgaikkal foglalkozzon, szükségük van általában egy olyan fajta zsilipelésre, ami a férfiaknál több ideig tart, mint a nőknél. A nőknél tényleg szinte egy másodperc elegendő, ez azért van így, ennek van egy őstörténeti oka, mert a nő ugye rá van bízva a gyermeknek a gondozása. Hiába van a nő a saját dolgaival elfoglalva, ha a gyerek megszólal, benne megszólal egy véscsengő, azonnal ott van és kapcsolódnia kell a gyerekhez. Tehát ennek vannak ilyen őstörténeti okai, de igenis a férfiak is tudnak hisztizni, igenis a férfiak is kiborulnak, igenis a férfiaknak is van bajuk, mikor látszólag nincs bajuk, és ezt kell sokszor föltenni, mikor azt érzem, hogy valami bajom van, hogy mi is a bajom valójában? Tényleg az, amire gondolok, vagy ha nem jut eszembe semmi, akkor valójában nem kéne most egy kicsit megállni, és azt mondani, hogy az itt és mostban, ahogy te szépen fogalmaztál, jelen lenni, és csak úgy megfigyelni a testem rezgéseit, a lelkem jelzéseit, mi az üzenete ennek a zavarnak, mert ez egy ilyen zavarérzése, mikor azt érezzük, hogy valami bajunk van, belekötünk az időjárásba, vagy épp nem jó az autó, és akkor találunk egy felületet, hogy ez a baj kiprojektálódjon. Tehát nagyon fontos, hogy ne tegyünk ebbe különbséget férfiak és nők között, mert mind a két félnél van, csak máshogy jelenhet meg.
0: És nyilván ezt főként mindig a társunkon hogy is olyan, csapódik le, igen. Nem, a társunkon csapódik igen, le ez a helyzet, ez az állapot, ez az érzés.
1: Há, hogyne.
0: És ilyenkor egyébként, hát itt megint az majdnem a jelen. Nem ott vagyunk, mert ha ott vagyunk a jelenben, akkor észrevesszük, hogy hoppá, ez a másiknak másik, hogy is mondjam, nem érzi jól magát ettől, vagy bántom a másikat. És akkor ebből szoktak a problémák adódni, igen, amik aztán ugye tovább gyűrűznek, és akkor utána a végén már nem tudsz visszamenni, hogy honnan is indult ez.
1: Igen, azt beszéltük ugye itt a szünetben, azokat is egyszer le kéne játszanunk különben, hogy nagyon sokszor élünk úgy egy kicsit önző, meg egoista módon, és senki ne vegye úgy magára, mert ez gerjesztve van bennünk, és ettől kell néha levetköznünk, hazaérünk, hogy elvárom, ha ott a társam, hogy akkor ő fönntartsa bennem a jó hangulatot, föntartsa bennem a boldogságot, és hogy én jól érezzem magam. Hát a társam nem bohóc, akinek produkálnia kell magát, hogy én jól érezzem magam, hanem én és ő kapcsolódni tudunk, de mindig ahhoz képest, amilyen állapotban vagyunk.
0: Igen. No most hozunk zenét, életöröm zenét, de innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Témánk: mi a bajunk, amikor igazából nincs is semmi bajunk? Rengeteg dologról szó esett. Különvettük a férfi és a női, hát most hadd nevezzem hisztinek, bocsássák meg nekem, kedves hallgatóim, a szó jó értelmében a hisztis emberek. Ugye a jelenbelevés az, hogy hogyan nem vagyunk az eseteknek a 90%-ában a jelenben, ugye erről beszélgettünk, itt szedtük egy picit külön, férfiak és nők ugye másként utaznak a jövőbe, illetve a múltba. Egyébként ez most egy tipikus példája volt, hallgatók nem tudhatják, volt egy fontos telefonhívásom itt a zene alatt, és fölvettem, megbeszéltem ezt a telefonbeszélgetést, és kérdeztem ennek, hogy hol is tartottunk? Tehát, hogy mennyire ki tudja kapni az embert a pillanatból, az ottlétből egy telefonhívás, egy bármi.
2: Egy egyperces telefonhívás.
1: De egyébként egy 3 másodperces, igen, bárki benyit, vagy, tehát, hogy igen, abban a pillanatban nem itt vagyok.
2: Igen.
1: És hogy azért az egy munka, az agynak az átkapcsolása, hogy oké, most itt vagyok, most
2: hogy
1: akkor
2: egy menetet szerkeztünk, igen, persze, így van, igen. Ezért fontos megérteni azt, hogy amikor hazamegyünk, hazamegy a nő, hazamegy a férfi, akkor adni időt egymásnak, hogy megérkezzünk, átzsilépeljünk, a nőnek pillanatok alatt, egy nőnek egy tejszínhabos kapucsinő is elegendő ahhoz, hogy átzsilépelje, de a férfinak tényleg 10-15 percre is szüksége lehet, hogy csak maga legyen, és át tudjon zsilépelni. És ugye ezért nagyon fontos megérteni ennél a témánál, hogy mi lehet a bajunk, amikor látszólag nincs bajunk. Hozzászoktunk a jóléti társadalomba ahhoz, hogy mindenki más kívülről motivál, jókedre derít, megmondja nekem a tutit, ugye? Ezáltal lejön annak a felnőttkori felelőssége, hogy én vagyok a saját hangulatomért, a saját jókedvemért, a saját jóllétemért az elsődleges felelős. És ha ezt nem tudom, és nem állok ebbe bele, és nem képviselem a szükségleteimet, és nem segítem önmagam, mindig mástól fogom elvárni, mit csinálok? Megterheltem már is a társamat. És hiába kérdezem
1: és meg saját
2: a társamat,
1: magamat is.
2: Hogy vagy szívem, mert ő már nem fog érdekelni ez a mondat. Miért? Mert mást érez. És mi is a bajunk valójában, amikor nincs bajunk? Hát például ez
1: pont
2: az
1: ez.
2: Egyik alapja.
1: Igen.
2: A lényege.
1: Igen. Egyébként ez a válasz szerintem a kérdésre. Mi a bajunk, amikor igazából nincs is semmi bajunk? Igen. Az, hogy elindítunk egy lavinát,
2: igen,
1: ami ugye ezért mondják a társunk a tükrünk,
2: igen,
1: hogy ami aztán visszacsatol, és az egész elkezd így egy ilyen, nem is tudom, saját magát, egy ilyen ördögi kör.
2: Mikor elindul a tudod, a hógomboc így a hegyen, és akkor lent van egy
1: nagyobb és nagyobb és nagyobb
2: így
1: lesz.
2: Van. És ezt tudni kell tudatosan kezelni, és pont ezért tartom fontosnak, hogy az életünkben minden héten egyszer-kétszer önreflexió legyen. Én szakemberként minden nap tartok, reggel is, meg este is, mert hogyha nem nézünk ezekre át tudatosan, hogy mi is a bajunk, én reggel, bevallom őszintén, hisztisen ébredtem. Mert egész egyszerűen én ilyen téli
1: lány
2: vagyok.
1: Ez nem látszott rajtam.
2: Hát mire idértem, fölébredtem? Hát rám adtad ezeket a sapkákat,
1: ja, igen,
2: és rögtön vidámságba derítettél, igen. De hogy én alapvetően ugye téli lány vagyok olyan szempontból, hogy én télen szeretek reggel aludni. Ugye, uh-huh, és én mindig időbe elindulok, soha sehonnan nem kések, tehát stb. És ugye azt éreztem, hogy de jó, hogy eltart egy ideig, amíg ide érek hozzátok, mert egész egyszerűen addig viszont a hisztímhez kapcsolódok, és tulajdonképpen csak az volt a bajom, hogy nem tudtam meginni a tejszínhabos kávémot.
1: Hát ilyenkor, hát ha ide ez szólsz nem telefonon, baj, ugye? Akkor várlak egy
2: hát,
1: mondjuk tejszínhab lehet nincs, de...
2: De hogy mi is a bajom? Valójában semmi. Csak egész egyszerűen fáradunk, tél van, több alvásra van szükség, stb. Tehát nem az volt a baj.
1: Na de ez már
2: ide.
1: Egy önismeret, tehát tudod, hogy
2: hát
1: miért.
2: Így van. Ezért nagyon fontos, hogy merjünk néha önreflektálni és magunkba megkeresni azt, mert soha nem biztos, hogy azzal van a baj, hogy a másik nem hallgat meg, a másik nincs jó kedve, és rám projekt a dolgokat, hanem előfordul, hogy saját magunkban van valami, ami szavar ilyen szempontból.
1: Hát igen, meg ugye, meg az, hogy amit mondtál, hogy egy picit magunkba lenni, ez a másik, uh-huh, ami az emberek nem tudnak magukba lenni.
2: Egyedül lenni.
1: Hát egyedül lenni, mert akkor, ugye az van, magányos vagyok, vagy rögtön akkor azon kezdik el gondolkozni, hogy jaj, én milyen magányos vagyok, uh-huh, akkor az önsajnálatba menekülnek, ahelyett, hogy egy picit megtanulnánk azt, hogy milyen jó dolog egyedül lenni, és nem azért, mert nem hiányzik a másik, vagy nem azért, mert nem szereted a másikat, vagy nem akár a gyerekeidet, hanem azért, mert egyszerűen önmagunkkal lenni, az épít minket, és majd a továbbiakban ez jót tehet, akár a gyereked, a kollégád, a pároddal való kapcsolatodban.
2: Elsődleges szükségletünk, ha ezt nem értjük meg, hogy egyedül jöttünk a világra, és egyedül távozunk, akkor gyakorlatilag minden párkapcsolati létformába és családi létformába problémát fog jelenteni. Az egyedüllét nem azonos a magánnyal, sokan nincsenek egyedül, és mégis magányosak, és meg kell érteni, hogy ezt ma meg kell tanulnia minden embernek, mivel ma már nem mezőről mezőről vándorolunk a munkánkba, ugye, amikor egyedül lehetünk a szabad ég alatt, hanem autóba se vagyunk egyedül, mert mobilozunk, meg közben körülöttünk a dugóba, mindenki kommunikál egymással, szóval nagyon kevés az a lét, amikor egyedül lehetünk, és erre mondtam azt, hogy a férfiak, mikor hazamennek, sokszor a mosdóba zsilipelnek, mert hogy az megvan nekik, enged egy jó, hát ha vécére kell menned, akkor
1: de ott sincs egyedül. De bocsánat, ott
2: nincs
1: egyedül.
2: Mert beviszi a mobiltelefonját, persze, ugye, hát és rögtön mondja. A világhálón van, és kapcsolódik másokat. Tehát ezért is mondom, hogy az egyedül létet meg kell tanulni, és el kell oda jutni, hogy az egyedül lét élvezhető legyen a persona számára, aki ebben részt vesz. Ha élvezhető, azt jelenti, hogy megtanult benne kapcsolódni önmagához. No, akkor tud meríteni magából és másoknak adni. Addig viszont csak kizsigerli magát és kiüríti magát.
1: Ez akkora igazság. Lehet, hogy erre is érdemes lenne majd egy műsort szánnunk. Ez a hasonlat nagyon tetszett, amit mondtál, hogy egyedül jövünk a világra, és egyedül megyünk el. Hogy innen is gyökeredzik az egész nyilván, hogy, igen. hogy igenis egyedül lenni, jól lenni egyedül, az nagyon fontos az emberi természetnek.
2: Igen, ha belegondolunk abba, hogy a szerveink is akkor tudnak jól működni és egymáshoz kapcsolódni a testünkben, ha egyedül jól vannak. Ha nincs jól egy máj, egy epe, egy tüdő, egy egyéb funkció, nem tud kapcsolódni a környezetéhez lévő szervekhez, kvázi nem tudja ellátni az egyedüllét és a kapcsolódó funkcióit. És ezt meg kell értenünk, de ebbe fegyelem kell. Bátran kell fegyelmezetnek lenni, bátran ki kell mondani a társamnak, hogy szívem, most arra van szükségem, hogy fél óráig senki ne szóljon hozzám. Ez nem rólad szól, hanem arról szól, hogy most magamra van szükség, hogy föl tudjam magam tölteni, és utána úgy tudjalak átölelni, hogy azt te érezd, hogy mi van bennem. És hát hogy mondjam, tehát hogyha ezeket a bögretöltéseket nem csináljuk meg magunkban, tényleg óriási módon zsigereljük ki magunkat. Nem
1: meg
2: azáltal,
1: egymást
2: hogy,
1: is, igen.
2: Hát és ezáltal egymást is, ez nagy probléma.
1: Beszéltünk mi már arról, volt már az témánk, hogy egyedüllét és magány közti különbség.
2: Hát legyen ez a következő.
1: Azért is, igen, mert hogy mintha lett volna már erről szó, de nem, most az
2: nem, társ téma volt csak.
1: Aha, ettől függetlenül, kedves hallgatóink is megtanulják azt, hogy miért is fontos az egyedüllét, és nem azonos a magánnyal. Ez így. Mindegy. Köszönöm szépen neked a mai beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakember volt a vendégem.
0: Manna FM. Extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Csak egy vászon volt és egy ecset,

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Uniós jogot sértett az Orbán kormány az embercsempészek szabadon engedésével. Egész hétvégén várja a látogatókat az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. Délután egyre több felé kisüt a nap. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődik ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetni a közös büdzsébe. Magyarország megsértette az uniós jogot, azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését. Olvasható az uniós bíróság döntésében. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések kitoloncolássá alakítása nem tekinthető hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciónak. Bő 2 év alatt több mint 2500 embercsempész hagyhatta el a börtönt. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastag Pál megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát, állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. Küzdelem helyett a kormánnyal partnerségben kezdődhet el a közeljövőben több fővárosi fejlesztés, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely példaként említette egyebek mellett a 3-as metró meghosszabbítását, a diákváros megépítését, valamint a zöld területek, köztük a Népliget és a Gellért-hegy megújítását. Mától egész héten át várja a látogatókat az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar írók mutatják be legújabb könyveiket. Esténként pedig irodalmi zenei produkciókkal készülnek a szervezők. Fellépmások mellett Hályi János és Kollár Klemenc László.
0: Időjárás.
2: Felszakadozik a felhőzet, és délután mindenütt több órás napsütés várható. Északkeleten, keleten lehet néhol eső, zápor. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A következő napokban, a csípős hajnalok után kissé melegebb nappalokra készülhetünk. A keleti tájakon, időnként esővel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. Két nagyon érdekes témát is hoztunk a mai napra. Az egyik a futball VB és a hozzá kapcsolódó mesterséges intelligenciához kötődő megoldások, illetve arról is beszélni fogunk, hogy már vannak helyek, ahol visszahívják a kollégákat, mert hogy a mesterséges intelligencia annyira nem volt kielégítő, mint az emberi munkaerő. Úgyhogy erről beszélgetünk majd, ezt így kezdjük a futball VB-s résszel.
1: Igen, ez egy hatalmas élmény az egész bolygónak. Bevallom össze, szintén azért én is.
0: Te is nézed néha, igen.
1: Igen, én is, meg nagyon szeretem azt, hogy így valós időből minden szögből mindent is meg lehet nézni, és akkor én bolgáról néztem a futballmeccseket, és épp az egyik stadionról meséltek, hogy olyan kijelzők vannak ott a lelátók környékén, hogy minden szögből egy nagyon ultra HD minőségbe ezeken a kijelzőkön tudják úgy látni, hogy mi történik a stadionban. Persze a leláton is látják, de ugye a kijelzőn az közelebb meg felnagyítva, mintha ott lennének, hogy egyszerűen az amerikaiak a minden létező technológiát egybe ötvözve csináltak nekünk, illetve azoknak, akik odautaztak, egy hatalmas élményt.
0: Ez jelenti azt is, hogy nem lesz szükség mondjuk humán bírókra?
1: Én szerintem azért mindenképpen meg lesznek ezek tartva, és látod, hogy a human bírókon szintén vannak érzékelők, meg
0: kamera,
1: milyen kamera, és azért vannak olyan szituációk, amelyeknél el kell dönteni, hogy akkor most ez gól volt, nem volt gól,
0: milyen helyzet. Nem volt, team volt,
1: igen,
0: nem volt.
1: Igen, és szerintem végsőképpen, ahogy a futball, mint olyan ki van találva, mint egy játék, hogy mekkora a stadion, hányan vannak futballistak az egyik oldalon, a másik oldalon, mire kapunk sárga kartont, piros kartont, hogy akkor vannak az oldalbírók, meg akkor az a főbírók, aki ott folyamatosan fut a futballistakkal, hogy én nem hiszem, hogy szeretnének megváltoztatni ezt a játékot, mert ugye aki meg egy kicsit más futballélményre vágyik, akkor ott vannak a digitális játékos futballbajnokságok, mert váljuk be, most már a gémeres dolgok is, ha jól tudom, szerepelnek az olimpiakon, vagy legalábbis vannak gamer olimpiak, és ott az avatáreink egymással tudnak futballozni, és akkor játszani. De azok a szurkolók, akik elmennek az ilyen bajnokságokra, ők a húsvér emberekre kíváncsiak is azoknak a viselkedésére.
0: De szint szakemberként mire figyeltél föl? Mi volt a legérdekesebb, vagy a legizgalmasabb a futball VB kapcsán a mesterség és intelligencia aspektusából?
1: Én azt olvastam, hogy ugye a Lenovo, meg az biztos, illetve egy talán a Motorola voltak azok, akik biztosítottak olyan AI alapú infrastruktúrát, illetve olyan rendszereket, amelyek megadják nekünk a teljesen valós idejű élmény, mert ugye nem csak az összefoglalókat, hanem a több kameras felvételeket, elemzéseket tudjuk látni, és azt is olvastam, hogy minden egyes futballistáról úgy készítettek felvételeket, fényképeket, kis videókat, hogy ő nekik a digitális ikertestvéreiket létrehoztak, mint olyat, és akkor azért, amikor kvázi ez az avatárjuk ott megjelenik nekünk, amikor nézünk egy meccset, olyan érzésünk van, mintha ez maga a válos futballista.
0: Gondolom, hogy a legmodernebb mesterséges intelligenciával működő technológiákat, technikákat alkalmazták a beléptető rendszereknél, a biztonságtechnikai rendszereknél, a stadionoknál, stb.
1: Az biztos, mert ugye az szerintem a futballvilág, illetve a szurkolói világnak az átadaival azért rendelkeznek a különböző szervezők, ahogy szoktunk olvasni, hogy például Angliában, mert ott azért szoktak ilyen verekedések lenni, meg egyebek, és akkor megvannak azok a emberkék, akik ki vannak tiltva, és hogyha a környékén megjelennének, akkor már
2: tehát ez nem engedik.
1: Hát az arcfelismerés. Ismerés, meg egyebek, igen.
2: No, és akkor a másik pedig, hogy visszahívják már sok helyen a kollégákat, mert hogy a mesterséges intelligencia mégsem volt annyira kielégítő munkatárs, vagy nem tudta olyan jól, vagy kielégítően helyettesíteni a humán kollégákat. Mi a helyzet ezzel, mesélj?
1: Igen, erről is nemrég olvastam, és akkor ez még egy megnyugtató hír, illetve információ azoknak, akik attól félnek, hogy a mesterséges intelligencia teljesen elveszi tőlük a munkájukat. Azt olvastam, hogy Ford, mint autógyártó, visszahívja a mérnököket, mert ugye ezekhez van olyan tapasztalat, van olyan tudás, illetve olyan minőség, hogy nem tudják a teljesen automatizált rendszerek leképezni őket, és akkor megcsinálni a feladatokat.
2: Úgy érted, hogy például hiányzik az a kritikus gondolkodás, amire csak az ember képes kérdést feltenni, nyilván tud a mesterséges intelligenciát, az összefüggéseket látni, vagy a predikcióra például, ahogyan egy ember képes, arra talán még nem képes, vagy soha nem is lesz képes ebben az összetettségben értve a mesterséges intelligencia.
1: Igen, nemrég hallgattam egy interjút, talán meséltem régebben a hallgatóknak, hogy van egy ilyen Web IT nevezett nagy esemény nálunk Bulgáriában évről évre, minden év júniusában, és akkor mi vagyunk ilyenkor a világnak a digitális fővárosa, és mindenki, aki is mozog, akkor meglátogatja ezt az eseményt, aki érdeklődik a digitális dolgok iránt. WebIT.org az a weboldal ennek az eseménynek, és akkor a srác, aki az egészet létrehozta, illetve aki véghez viszi, mondta az, hogy az embereknek a rendszerekbe, összetettségbe, ötletelésbe, kreativitásba való gondolkodása, illetve az, hogy tudunk valamit elképzelni, az nem fogja kiváltani a mesterséges intelligencia, és akkor nekünk inkább abba az irányba kell menni előre, hogy akkor a technológiákat munkába állítsuk, hogy a legvádabb álmainkat, vagy azokat a dolgokat, amelyekkel szeretnénk segíteni az emberiségnek, meg tudjuk valósítani.
2: Akkor magyarul ez azt is jelentheti, aztán majd megerősítesz, hogy megcáfolsz, hogy ahogyan a mesterséges intelligencia fejlődik, és amennyire gondolnánk, hogy teret nyer az életünkben, ugyanúgy fejlődik tovább az is, vagy ugyanúgy napvilágot lát az is, hogy mi mindenre nem képes, amire mi emberek képesek vagyunk, és hogy milyen területek vannak a mesterséges intelligencia nagyszerűsége mellett, amire viszont százszorosan emberre van szükség, amihez százszorosan emberre van szükség.
1: Igen,
2: ez is kiderül fokozatosan, ugye?
1: Így van, mert ugye két ember sokkal nagyobb empátiával, sokkal jobb kommunikációba kerül egymással, és akkor nem érzi azt a mű dolgot, amely egy betanított minta alapján viselkedik végsőképpen. Ugye azért szeretnénk egy másik emberrel beszélgetni, mert akkor jön egy olyan szikrázó lehetőség akar a kettejük között, hogy akkor közösen elindulnak egy olyan egyedi sikon, amelyről lehet, hogy idáig példa se volt a történelembe, és akkor emiatt nem is lehet betanítani.
2: Nagyon igazad van, mert lehetséges, hogy például arra nem képes a mesterséges intelligencia, hogy határ nélkül működjön. Az emberi elme pedig igen. Mert hogyha beindulunk, elkezdünk ketten beszélgetni, és megy ez a brainstormingnak, divatosan brainstormingnek nevezett pingpong, amivel egymást hype-oljuk, és egyre több minden jut eszembe, és mi van akkor, ha, és mi van akkor, ha, és mi van akkor, ha, és mi van akkor, ha. Itt nincsenek határok. Tehát egyre folyamatosan tágítjuk a teret, ezt a gombócot, amit ketten próbálunk meg, mint egy lavina olyan az egész. Az emberi gondolkodás. Viszont erre nem képes a mesterséges intelligencia, mert ott vannak határok még akkor is, ha tanul. Ő csak addig tud elmenni, ameddig a legtávolabbi...
1: Ameddig a mintak már voltak.
2: Hát így van.
1: Igen, igen. Mert ugye magyarul azt mondják, hogy... igen, hogy az emberi képzelet szab határt. Ez igen. Azt jelenti, hogy ha van egy olyan...
2: Határ a csillogos ég.
1: Így van. Elképzelésünk, hogy most mi erről a galaxisról, hogy fogunk áttelepülni a másik galaxisra, és milyen eszközökkel fogjuk ezt megcsinálni, akkor
2: hát gondolj bele, az emberi elme szüleménye mesterséges intelligencia is, tehát nem abból született az ember elme, az emberből született ez, hogy segítségül hívja, tehát ilyen módon, vagy ebből a szempontból, na, csak elmakogom, mindig lépés előnyben leszünk emberek a gépekhez, vagy a mesterséges intelligenciához képest.
1: Igen, már ugye azért nem intelligenciának hívják, hanem mesterséges intelligencia, amely egy ilyen mű dolog, amelyet létrehoztunk.
2: Igen.
1: De ugyanúgy, ahogy létrehoztuk, ugyanúgy...
2: Neki van egy kiterjedése, de ez mindig csak addig terjed, amíg az ember engedi. Tehát ahányszor kérdezek, persze, de az én agyam már sokkal előrébb van, hiszen mindig van egy kérdés, amivel őt megtanítom egy következő dologra, de a kérdés nálam van.
1: Így van.
2: Tehát egy leckével mindig előrébb vagyok.
1: Igen, vagy egy a kreativitással, igen, illetve egy ötlettel.
2: Tehát tulajdonképpen akkor itt van a válasz, ezt most örülök, hogy ideig eljutottuk, mert akkor minden ember most fellélegezhet, és vehet egy nagy levegőt, és ki is fújhatja, mert hogy mindig szükségünk lesz az emberekre, szükség lesz az emberekre mesterséges intelligenciától, függetlenül, vagy mind a mellett, hogy ez működik. Lásd, itt van ez is, hogy hívják vissza az embereket, mert hogy ugye, igen, minél tovább dolgozunk, vagy dolgoznak a mesterséges intelligenciával, annál szélesebb körben derül ki az, hogy mi az, amire az nem képes, és ahol szükség van az emberre. A kritikus gondolkodása, a kérdésfeltevése, a határ nélküli elmére.
1: Igen, így van, azt olvastam, hogy ugye a kezdőmérnököket is most már egyre többet alkalmaz az IBM, amely tök jó dolog, mert ugye sokszor beszélgetve akár fejlesztőkkel, akik már senior szintűek, azt mondják, jó, de hogyha az alapvető feladatokat megcsináljuk a AI-jal, és akkor a juniorokat nem lesz kibetanítsa, mert ugye a technológia dolgozik helyettük, akkor hogy lesznek seniorok, illetve olvastam egy olyat, hogy kint Amerikában sok cég arra számított, hogy majd a technológia leváltja az embereket, és akkor emiatt nem szükséges annyira oktatni, nem szükséges a kvalifikációkon dolgozni, hogy akkor azt mondjuk több tanfolyamon keresztül erősebb skilleket szerezenek, és így rájöttek, hogy ezáltal ők nincsenek elegendő szinten kiképezve, hogy megfelelően tudjanak promptolni, megfelelően tudjanak használni az AI-t, és megfelelően tudjanak a most lehetőséges dolgokból egy új lehetőséget, egy új modellt, egy új bizniszt létrehozni. Mert végsőképpen, hogyha az ember tanul, gyakorol, akkor egyre jobban kinyílik az a labda, hogyha, igen, labdaként nézzük azt a tudás, amely ott van, igen, körülötte,
2: tágul.
1: Egyre tágul, és akkor egyre több új dolgot lesz képes megcsinálni.
2: Így van ez a biztonságtechnikában is?
1: Igen, a biztonságtechnika.
2: Cég szinten?
1: Igen, igen. Én is azt látom, hogy az a megoldás, amelyel foglalkozunk, elindult onnan, hogy akkor volt egy olyan megoldás, amely a videókat elemezte, uh-huh, illetve azokból csinált megfelelő adatközlést, akkor utána abból letett tanítható analitika, aztán ma már ott tartunk, hogy akár az ügyfél saját maga is be tudja tanítani különböző helyzetekre, különböző viselkedésekre, különböző dolgokra, aztán lett belőle egy olyan rendszer, amikor más rendszerekkel együttműködik, most már akár egy épületkezelő rendszeré is lehet azt használni, vagy pedig akár egy adott nagy létesítmény, legyen az logisztikai, gyári is így tovább, vagy egy városi, annak a kezelésére, mert ugye valahogy úgy érzem, és akkor pont ezt, amit te is mondtál, hogy tágó, ez azt jelenti, hogy van egy szakma, vagy egy eszköz, tegyük föl, van a telefon, az elején arra használtuk, hogy akkor beszélgessünk, akkor utána arra használtuk, hogy azon esetleg tudjunk üzenetet küldeni, vagy hangfelviteleket fogadni, mert valaki hangüzenetet hagyott nekünk. Aztán jött az a momentum, amikor azon keresztül már fényképeket tudtunk csinálni, videókat tudtunk felvenni, de ma már egy okostelefonnal a kezünkbe tudunk akár kisfilmet legyártani, vagy könyvet írni, és egyszerűen látott itt is folyamatosan egy telefon feszegeti a határokat is, egyre más eszközöket helyettesítő okos eszközé válik, amely ott van a kezünkbe.
2: Mire számíthatunk még vajon? Tehát, hogy azt el tudjuk-e képzelni, hogy ez hová tart, vagy hogyan fejlődhet? Vagy ugyanúgy elképzelhetetlen, mint ahogy egy csomó dolog elképzelhetetlen volt pár tíz évvel ezelőtt, slám mégis megtörténik az emberi agynak és az emberi képzeletnek köszönhetően.
1: Hát mivel most már nagyon globálisak vagyunk, ez azt jelenti, hogy amit mondjuk Kínába kitalálnak, az nagyon gyorsan itt van, vagy esetleg itt
2: meg
1: van.
2: Meg azonnal tudunk róla.
1: Igen, azonnal tudunk róla, így pont az emberi képesség, képzelet az, amely által egyre több dologra teszünk szert. Egy kicsit úgy érzem az egészet, mint amikor mondjuk a középkorban felépítették azokat a nagyhályokat, amelyekkel már tudtak elindulni innen Európából is, hát kelni az óceánon, felfedezni új helyeket, kultúrakat, meg egyebeket, és most már pedig a technológia révén felfedezünk, vagy munkába állítunk olyan dolgokat, amelyekre régebben azt gondoltunk, hogy hát ember nélkül nem tudnak működni.
2: De Szi, említetted ugye ezt az őszi kínai utazásodat, ott is nyilván a mesterséges intelligenciával kapcsolatos új ismereteket, új vívmányokat fogod megnézni, meghallgatni konferenciákon, beszélgetni emberekkel. Mennyire gyorsan jelenik meg ez nálunk? Tehát amit ott tapasztalsz, elmész egy ilyen konferenciára Kínába, látsz egy csomó mindent, hallasz egy csomó újdonságot, ez mennyire gyorsan jelenik meg Európában? Nem a hír maga, hanem maga a technológia.
1: Ez mindig attól függ, hogy mennyire hasznos, illetve mennyire üzleti oldalról hoz lehetőséget egy adott cégnek, hogy akkor azzal foglalkozon, mert mondjuk itt, mivel lehetne azt mondani, valamilyen szinten decentralizáltak a piacok, nem úgy, mint Amerikában, hogy van egy importőr, és akkor ott van több mint 50 amerikai állam, amelybe tudja a termékeket forgalmazni. Itt mondjuk, hogyha valaki Magyarországra szeretne valamit importálni, lehet, hogy az a darabszám, amelyet elvárnak tőle, hogy behozon, az még egy kicsit megterhelő lenne.
2: Ipari biztonságtechnikai szempontból, ha ezt nézzük, ezt a vonalat, itt is ugyanolyan gyorsan fejlődik minden? Vagy áttehetőek ezek a fejlesztések az ipari biztonságtechnikára is? Azok a fejlesztések, azok a technikai fejlődési motivumok, momentumok és eszközök akár, amiket mondjuk egy ilyen konferencián bemutatnak, az áttehető mondjuk egy ipari óriási nagy területnek a védelmére szolgáló biztonságtechnikai mesterség és intelligencia vonalra?
1: Mindenképpen, mert hogyha megnézzük, azért vannak itt már kínai gyárak, illetve távol-keleti érdekeltségek, ugyanúgy, ahogy amerikai, nyugat-európai, meg egyebek, és mivel ezek abból a szempontból, amikor létrejön egy ilyen létesítmény, az a lényeg, hogy legyen nagyon innovatív, legyen versenyképes, hozzon létre olyan produktumokat, olyan termékeket, amelyeket a globális piacon megállják a helyüket. Így most már nem lehet azt mondani, hogy retentően elmaradott technológiak, meg megoldások dolgoznak ezek a cégek. Talán egyszer említettem, hogy itt Vác környékén az egyik kínai cégnek a raktárába, amely logisztikai létesítmény, sokkal több lesz a robot, mint a kolléga, aki bent fog dolgozni, pont azért, hogy hatalmas mennyiségű és tömegű árut fel tudjanak dolgozni.
2: Deszi, köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Szerintem nagyon sok mindenkinek sok-sok újdonsággal bővült a tudása az mesterség és intelligenciát, meg a biztonságtechnikát illetően, és hát nyilván a következő epizódokban majd ki fog derülni az is, Deszi őszi utazását követően, hogy mi a helyzet most, mik a legújabb fejlesztések és újítások. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm a lehetőséget, szervusztok!
0: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
3: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
4: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
3: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
3: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
4: Manna FM.
3: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Átjáró néven indít ifjúsági programsorozatot 7 budapesti színház, melynek során a 15-25 évesek nem csak előadásokon, de workshopokon, vitaszínházi alkalmakon, kulisszajáráson és alkotó folyamatokban is részt vehetnek. A Budapesti Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Színház, a Szkéné, a Trafó, az Örkény Színház és a Víg Színház vesz részt a programban. A 15-25 éveseket megszólító programban a résztvevők az évad során mind a 7 intézménybe ellátogatnak, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közös alkotó folyamatok segítségével ismerhetik meg közelebbről a színház világát. A cél az, hogy a fiatalok aktív résztvevőként kapcsolódjanak a színházhoz, találkozzanak az alkotókkal, és a saját generációjukat érintő kérdésekről is közösen gondolkodjanak. A kezdeményezés 2027 májusáig tart, egy 3 napos fesztivállal zárul, az események többsége ingyenes vagy kedvezményes, de regisztrációhoz kötött. Október 30-áig látható a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A tárlat a kortárs hazai iparművészet különböző területeit mutatja be, a belső építészettől és formatervezéstől a kerámián, textilen, ötvös művészeten és üvegen át a vizuális kommunikációig. A felső kiállító térben több mint 100 tervező és iparművész munkái láthatóak, az Alaksori Galériában pedig cseh és magyar diákok közös kiállítása mellett workshopok és kerekasztal beszélgetések kapnak helyet. A Puskin mozi 100. születésnapja alkalmából november 28-áig fesztivált rendeznek, amely 10 különleges filmvetítéssel, élőzenés alkalmakkal és filmhíradó vetítéssel idézi fel a filmszínház történetét. A programban többek között a Metropolis, a Hippolyta lakály, a Biciklitolvajok, a Szerelemre hangolva, a Medence, a 20 óra, a Párbaj, a Volt egyszer egy Amerika, a Bagdadi tolva és az Aranylás szerepel, utóbbi élőzenei kísérettel. November 4-én a kreatív filmhíradók programot beszélgetést követi, a családokat pedig 4 magyar klasszikus várja. Közben megnyílt a World Pass fotó kiállítás a Biodomban, amely november 8-ig várja a látogatókat. A nemzetközi sajtófotópályázat idei válogatása a világ aktuális eseményeit és legfontosabb kérdéseit mutatja be. A 141 országból érkezett több mint 57 000 pályamű közül kikerült fotók különböző nézőpontokból mutatják meg napjaink eseményeit, miközben a képek mögött álló emberi történetekre is ráirányítják a figyelmet. A kiállítást 2 kísérőtárat egészíti ki, a 2026-os választáshoz, valamint az 56-os forradalomhoz kapcsolódóan. 2026. októberében első alkalommal rendezik meg a Cheese Budapest Gasztrofesztivált a Rákóczi téri vásárcsarnokban, melynek célja a sajtkultúra népszerűsítése. Hiába ez volt a város második vásárcsarnoka, a Rákóczi téri csarnok jelenleg nem tartozik Budapest legfelkapottabb piacai közé, a legtöbben inkább az üzletsoron található gasztrohelyek és boltok miatt keresik fel, melyek közül egyértelműen kiemelkedik a japán ihletésű, a koreai és az olasz ételeket kínáló egység. Mindezek mellett időnként különböző rendezvényekkel is igyekeznek több élettel megtölteni a csarnokot. Legutóbb például a Józsefvárosi Jazz Fesztiválnak, majd a Kórusok őszi fesztiváljának is kiemelt helyszíne volt. Október 17 és 18-án újabb eseménynek ad otthont, jön ugyanis az első Cheese Budapest.
0: Programajánlót hallottak. Manna Morzsa.
2: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Az 1956-os forradalomra emlékeznek az uniós csúcson. Hamisak voltak az iskolai bombariadók. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. A főváros jövőbeni fejlesztési terveit foglalta össze Karácsony Gergely megválasztásának 7. évfordulója alkalmából. Az elmúlt évekkel ellentétben nem a kormánnyal küzdve, hanem azzal partnerségben tervezik a beruházásokat, hangsúlyozta a főpolgármester. Példaként említette egyebek mellett a 3-as metró meghosszabbítását, a Diákváros megépítését, valamint a zöld területek, köztük a Népliget és a Gellérthegy megújítását. Kihelyezett frakcióülés tart Lakitelken ma és holnap a Fidesz-KDNP. A nagyobbik ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, a nemzeti oldal feladata, hogy alternatívát kínáljon, képviselje a családok és a vállalkozások érdekeit, és megvédje az ország szuverenitását. A frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztetnek. Hamis volt a ma reggeli bombariadó két budapesti iskolában. A 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola kapott fenyegetést. A rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de robbanó szerkezetet vagy robbanóanyagot nem találtak. A gyerekeket két kerületi intézménybe vitték át. A Nemzeti Nyomozóiroda terrorcselekmény előkészülete miatt rendelt el nyomozást. Lezárták és elbontják a szekszárdi Bati kereszt közelében álló kilátót, mert életveszélyessé vált. A Gemenci Erdőgazdaság szerint a korhat szerkezeti elemeket már nem lehet gazdaságosan kicserélni. A 20 méter magas kilátót 2015-ben építették a Dél-Dunántúli Kék Túra útvonal mentén, a szekszárdi dombság egyik legmagasabb 280 méteres pontján. Új dinoszaurusz fajmaradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. A mintegy 130 millió éves csontokat Bale közelében emelték ki a tengerből. A fosszíliák egy nagy termetű, hosszú nyakú, növényevő őslénytől származnak.
0: Időjárás.
3: A gomoly felhők mellett mindenütt több órás napsütés várható, északkeleten, keleten lehet néhol egy-egy zápor. Délután 14-19, késő este 1 és 10 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Manna délután.
1: Nagy üdv mindenkinek, hello, már is indul a Manna délután. Egészen délután 5-ig rádiózhatunk együtt, sok minden lesz. Megpróbáljuk az időjárás szesziáit követni majd olyan dalokról, amik esőről, szélről, napról, fagyról szólnak, majd ez majd az utolsó óra programja. Egyelőre az óra sztárjai érkeznek, jön Shawn Mendes és Post Malone 3-asa, itt lesz majd a Circles, és aztán egy jó kis időutazással folytjuk le, mindez 2006 és 16 slágereit terítéke majd. Többek között a Take That vagy Gwen Stefani jön éterben. Egyelőre a Kings of Leon, az én nevem István Dániel. Jó szórakozást kívánok.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM-en az Órasztárjaival muzsikálunk. Már is Shawn Mendes folytatja, aki egyébként tavaly óriási koncertet adott a Szigeten, a maga nemes egyszerűségével tényleg mindenkit lenyűgözött a színpadon. Hogyha az ember beírja a nevét különben az internetes keresőbe, akkor nagyon érdekes oldalakra bukkanhat. Például találtam egyet, a 23 dolog, amit nem tudtál Shawn Mendesről, hát nem garantálom, hogy az összes pontot végigvesszük, de megmondom őszintén, hogy a cikk kíváncsivá tett. Azt írják, hogy 7 éve kezdte karrierét, azóta pedig napjaink egyik legnépszerűbb énekesévé nőtte ki magát. Eddig 4 stúdióalbumot és 4 világkörüli turnét tudhat maga mögött, a tehetségével és a személyiségével pedig rajongói millióinak szívébe lopta be magát. 23 éves egyébként mindösszesen. Jó képű gyerek, nem véletlenül csapott le rá Camila Cabello. Egyébként egy kanadai kisvárosban Pickeringben látta meg a napvilágot. A települést alig lakják többen, mint 91 000 fő, csak 2000-ben kapta meg a város státuszt, gondolom a leghíresebb szülöttje Shawn Mendes, azóta is büszkék rá. Apukája üzletember, ingatlanügynök pedig az édesanyja, ő angol származású. Már a gimiben is színészkedett, a középiskolás korában sokat jéghokizott, focizott és egy kórus tagja is volt. Emellett előszeretettel vett részt az iskolai darabokban, így többek közt a Hamupipőkéből a herceg szerepét is ő játszotta. Majdnem Disney sztár lett belőle. Na, olyannyira megtetszett neki a színészkedés, hogy egy darabig ebből szeretett volna karriert csinálni. Részt is vett a Disney torontói meghallgatáson, ám hamar rájött, hogy nem ez az ő útja. Nagyon-nagyon izgultam és nem bírtam megjegyezni a szövegemet, mondta az i magazinnak. Végül aztán a zene mellett kötött ki, 13 éves koromban kezdett el ezzel foglalkozni, YouTube videókat nézett és folyton énekelt. Teljesen beleszeretett ebbe a világba, de hát nagyon bírta a YouTube-ot abból a szempontból is, hogy ott tanult meg gitározni. 14 éves korában nézett ilyen oktató videókat, és akkor így sikerült végül is elsajátítani a hangszer működtetését. Fiatal korában nem másra tekintett példakép, mint a szintén kanadai Justin Bieberre. 2013-ban osztotta meg a Vine-on az énekes az As Long As You Love Me című dalának a feldolgozását, ekkor kezdtek el felfigyelni az emberek a tehetségére. Aztán 2014-ben el is jött a várva vált siker, májusban le is szerződtette az Island Records, júniusban pedig már meg is jelent az első kislemeze, a Life of the Party, ezzel pedig 15 évesen ő lett a legfiatalabb előadó, aki a Billboard Hot 100-as lista top 25 dalai között debütált. Azt talán kevesen tudják, hogy Ed Sheeran a mentora, ő is látta pár videóját, és annyira lenyűgöző ezt a tehetsége, hogy azonnal meghívta vacsorázni Los Angelesbe, és rengeteg tanácsal látta. Eddig 4 stúdióalbumot adott ki, és mindegyik a kanadai és az amerikai albumlista élén landolt. Különben attól függetlenül, hogy sztár, ő is küzd parákkal, például szorongásos, többször beszélt már nyíltan a szorongással való küzdelmeiről, és az In My Blood című dala is erről szól. Többször beszéltem már terapeutával, és a terápia az, ami segít, ez lehet zenehallgatás, futás, egy vacsora barátaiddal, bármi, ami eltereli a figyelmedet és segíti a gyógyulásodat, nyilatkozta a rajongók számára, bizonyítva, hogy ő is ember és abszolút botlik. Jelenleg egyébként úgy tűnik, hogy szingli, a Camila Cabello-s közös románcnak már abszolút vége, hát mindenkivel hírbe hozzák, így van ez, egy fiatal jóképű sráccal, de egyelőre nagy-nagy lamúról nem tudok beszámolni. Viszont jönnek a zenék, többek között az, amit Camila Cabello-val készített a Senyorita, de egyelőre a Treat You Better-rel indulunk, és aztán jön a végére a There's Nothing Holding Me Back, Shawn Mendes hármasában, itt a 98.6 Manna FM-en.

98.6 FM életöröm zenéke. Viszonylag kiegyensúlyozott időjárásra készülhetünk. Ez a hajnali 8-6 fok tulajdonképpen hízni tud majdnem 20 fokra. A hétvége is tök jó idővel kecsek, tehát lehet, hogy gomolyfelők lesznek, de bomba kiránduló idő is, úgyhogy érdemes kihasználni majd a lehetőséget. Tudom, hogy még csak sütörtök van, de azért már ilyenkor az ember kikacsingat a hétvége felé. Már is folytatom az óra sztárjaival, Shawn Mendes, Post Malone bátyja, aki 95-ös születésű, de már is jól bevéstük az agyunkba a nevét. Anyai nagyapja Pennsylvániában született olasz szülők gyerekeként. Austin egyébként az apukája, Rich Post és mostóanyja Jody nevelte, hiszen Austin az eredeti neve. Apukája fiatal korában lemezlovas volt, így ő általa szerette meg Post a zenéket, és az apukája volt az, aki bevezette őt a különféle zenei stílusok világába. Ilyen volt például a hip-hop, a country vagy a rock. Amikor Post 9 éves volt, a család Texasba költözött Grapevine-ba, miután az apukája a Dallas Cowboys csapatmenedzsere lett. Itt kezdett el egyébként sznárunk gitáron, majd 2010-ben elment egy meghallgatásra a Grundy Empire nevű bandához, ahol sajnos nem járt sikerrel, mivel elpattant a gitárjának a húrja a meghallgatás alatt. Elmondása szerint a Guitar Hero volt az a videójáték, ami miatt elkezdett gitározni és érdeklődni a gitározás iránt, nagyjából úgy, mint a korosztálya. Post szerint az első komolyabb lépés a zenében akkor történt, amikor egy heavy metal bandában zenélt. Később kilépett ebből a bandából és egy rock zenekarban zenélt, majd ezután a hip-hop irányzatot is kipróbálta, amíg elkezdett tapasztalatokat gyűjteni az FL Studionál. 17 éves korában az Audi City használva készítette el élet első mixtépjét, ez volt a Young and After Them Riches. Ezután ezt bemutatta az osztálytársainak a Grapevine gimnáziumban, és mindenki odáig volt, hogy milyen tehetséges az osztálytársuk. Nem csak az osztálytársai, de nála idősebbek is nagyon jó vélemények voltak Malone munkájáról. Esélyesnek is tartották, hogy egyszer tényleg híres legyen. Ez időtájt Post a Chicken Express gyorsétteremben dolgozott. A vezeték nevéből kiindult, a 14-15 éves korában választotta a Post Malone nevet, mivel szeretett volna egy kreatív előadói nevet. Először azt gondolták, hogy a Malone névnek közel van a kosár labdázó Karl Malonehoz, de Post később elmagyarázta, hogy tulajdonképpen ez a színpadi nevet egy rap név generátor segítségébe hozta létre. Később beiratkozott a Tarrant Country College-ba, de nem sokkal ezután ki is dobták onnét. Miután elhagyta a sulit, Kaliforniába költözött, Los Angelesbe egy régi barátjával, Jason Probsttal, aki mellesleg egy profi videójáték streamer. Ezek után Los Angelesben már azt csinálhatta, amit szeret, elkezdett másokkal dolgozni és zenélni. Nagyjából a nagybetűs karrierének beindulása 2013 és 15 közé tehető, a Los Angelesbe való költözés után kezdett néhány előadóval komolyabb kapcsolatot felvenni. Tulajdonképpen a nagy-nagy sikerére, a Circus-re várnia kellett, hiszen 2010-ben ugyan már elért sikereket, de a Circus azért később 2015 augusztusában jelent meg, és ez ment fel a Billboard Hot 100-as élére. Mi is nagyjából szerintem itt Magyarországon ezzel tudjuk őt azonosítani, pedig van egy csomó zenéje. Nem sokára van, például az egyik legújabbal indulunk, ez a tavaly év második felében jelent meg, az lesz a Guy for Dead, aztán jön majd az Overdrive, ami szintén újnak minősítető, és aztán a bevált darab. Zárja majd a Post Malone 3-ast, az lesz a Circus pillanatokon belül. Egyébként érdemes utána nézni az előadónak, hogy elég komoly, meglehetősen exkluzív megjelenésű előadóról van szó, majd hogyha megnézitek őt a neten, akkor mindenki számára kiderül, miért mondtam ezt. Jöjjenek tehát az életöröm zenék, már is elsőként a Guy for Dead, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, ráadásul megállás nélkül érkeznek, csak most már egyenként az előadók a programajánlat után. Majd Vance Joy jön hozzánk, aki egyébként Ausztráliából érkezik. Hát gyerekkorában nagyon sokan arra tettek volna a rulettasztalon, hogy menő focista lesz belőle, hiszen tényleg nagy sikereket ért el. De aztán megkapta első gitárját, és végül is a zenélés mellett döntött. Szerintem ezt nem bánjuk. Már is jön a Lead on Me. Will you lay it all on me now?
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától a Guns N' Rosesen át a Toolig, Youngbloodon át a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal október 28-án kerül a mozikba, melyek között négy budapesti helyszínt is találunk, írja a Vilav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első négy lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal faló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársukat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy Sabbath feldolgozást is előadtak. A koncertfolyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, ahogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket időben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik október 28-án. Idehaza négy budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capital Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 kilométer, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: 98 pontat Manna FM életöröm zenéke. Ma még nem is mondtam SMS számunkat, pedig ám tudunk rajta kommunikálni. A 0677098-at én nézem egészen délután 5-ig. SMS és Viber utóbbi jobban kézre áll. Azt is tudok fogadni. Miközben egyébként időutazunk, 2006-ba és 16-ba visz az utunk a következő órában. Take That, Gwen Stefani, ha a későbbi évből pedig a Fifth Harmony és a Well Hello is érkezik hozzánk. Ellen Walker megelőzi őket, ez már egy hazavezető dal, amivel indul az óra. Jön a Heading Home.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: Manna morzsa.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mély-lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Elektromos fűtőpanel.
6: Igen. Nordart.hu.
5: Gyors és ingyenes kiszállítás.
6: Igen. Nordart.hu.
5: 5 év csere garancia.
6: Igen. Nordart.hu.
5: Rendeljünk.
6: Igen. Nordart.hu.
7: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. Avicogroup.hu.
8: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
7: Új Bézla Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Bézla Network. www.akényelmesmunkavédelmicipő.hu.
9: Belépőddel ót és mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: Reklám hangzott el.
10: Az 56-os magyar forradalomra emlékeztek az uniós csúcson. Hamisak voltak az iskolai bombariadók. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Hangsúlyozzák, a bérhelyzet súlyos szakember hiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Kihelyezett frakcióülést tart Lakitelken ma és holnap a Fidesz-KDNP. A nagyobbik ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, a nemzeti oldal feladata, hogy alternatívát kínáljon, képviselje a családok és a vállalkozások érdekeit, és megvédje az ország szuverenitását. A frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztetnek. Hamis volt a ma reggeli bombariadó két budapesti iskolában. A 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a pestújhelyi általános iskola kapott fenyegetést. A rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de robbanó szerkezetet vagy robbanóanyagot nem találtak. A gyerekeket két kerületi intézménybe vitték át. A Nemzeti Nyomozóiroda terrorcselekmény előkészülete miatt rendelt el nyomozást. Lezárták és elbontják a szekszárdi Bati kereszt közelében álló kilátót, mert életveszélyessé vált. A Gemenci Erdőgazdaság szerint a korhadt szerkezeti elemeket már nem lehet gazdaságosan kicserélni. A 20 méter magas kilátót 2015-ben építették a dél-dunántúli kék túra útvonal mentén, a szekszárdi dombság egyik legmagasabb 280 méteres pontján. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. A mintegy 130 millió éves csontokat Bale közelében emelték ki a tengerből. A fosszíliák egy nagy termetű, hosszú nyakú, növényevő őslénytől származnak.
1: Időjárás.
10: A gomoly felhők mellett mindenütt több órás napsütés várható, északkeleten, keleten lehet néhol egy-egy zápor. Délután 14-19, késő este 1 és 10 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Indul az újabb óra, elő mindenkinek, én István Dániel vagyok, és egy jó kis időutazást terveztem be. A gépbe már beprogramoztam a két évet, 2006 és 16, majd telíték el az a két célállomás. Megidézzük majd némi infóval is, de a zenék mindig beszédesebbek. Egyenesen a 2006-os lágerista élőről érkezik majd a Tégdet és a visszatérő daluk a Shine, de itt lesz majd Gwen Stefani, 16-ból pedig többek között Rihanna és a Well Hello. Egyelőre Ellen Walker indítja az órát, jön a Heading Home. Jó szórakozás nekünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Mindjárt hétvége, már a csütörtöket falatozzuk, holnap pedig péntek, és a jövét rövid lesz, hiszen hosszú hétvégénk lesz, október 23-a péntekre esik. Közben nézem SMS számunkat, 0677098-at ide lehet írni nekem. Most már 3 óra is elmúlt, lassan aktuális a hazafelé vezető út. Mi a helyzet a fővárosból kifelé vezető utakon? Erre vagyok nagyon kíváncsi. Mi is utazunk, csak visszafelé az időben, 2006 terítéken. Ilyenkor mindig összegyűjtök némi információt a hónunk alá mankóként, hogy el tudjuk magunkat helyezni az időben, aztán majd jönnek a slágerista vezetők az aktuális évből. Március 30-án 2006-ban indult az űrbe az első brazil űrhajós, Marcos Pontes. Áprilisben időközi választásokon először szavazhattak és indulhattak a választásokon a kuvaiti nők. Nem kapkodták el egyébként a szavazati jogot, 2006-ról beszélünk. Ez év augusztusában volt sajnos a tragikus augusztus 20-i tűzijáték, ami ugye megváltoztatta nem csak ezen a napon, hanem globálisan az időjárás jelentés rendszerét, színekkel és számokkal is jelzik az érkező anomáliákat, és 3 nappal később szökött meg fogvatartójától Natasha Kampusz. Eléggé megrázó volt a történet, ugye elég sokáig tartotta fogva a kislányt, a 10 éves korában rabolta el Wolfgang Prikopil, és aztán tulajdonképpen a szülei már le is mondtak a gyermekükről, amikor egyszer sikeresen sikerült takarítás közben, amikor felengedte a kis kuckójából a házba a fogvatartója megszökni, és aztán később magát ezt az egész fogvatartó házat megvette Natasha Kampusz, tévéműsora is lett, a történetét pedig könyv és film is feldolgozta. Eléggé megrázó a sztori. De jöjjön a tégdet, akiknek az életükről már egyébként egy szép összefoglalót lehet látni a Netflixen. Több részes, hogyha valaki velem egykorú, vagy éppen a tégdeten nőtt fel, érdemes megnéznie. Nagyon jól körbejárja, hogy mi okozta például Robbie Williams távozását, aztán visszatértét, és aztán hogyan kapaszkodott újra fel a csúcsra a tégdet együttes. Pont 2006-ban azzal a Shine-nal, amit én mindjárt hozok. Aztán majd Gwen Stefani érkezik hozzánk, aki abszolút a szóló karrierét ápolta már 2006-ban. Ő ugye a legendás No Doubt énekesnője. Hát pont a napokban láttam az egyik közösségi oldalon az egyik ilyen képes beszámolót, evolúciót arról, hogy hogyan változott Gwen Stefani a Don't Speak óta. Sehogy. Nem tudom, hogy mi a titka, biztos alkalmaz bizonyos beavatkozásokat, gondolom egészségesen él, de ha most elénekelni ugyanúgy, ugyanabban a szedben a Don't Speak-et, én nem mondanám meg, hogy nem a 90-es éveket írjuk, baromi jó formában van. Ő is ugye több lábon áll, divatmárkája van, parfümmárkája, a Voice-ban menedzseli az új tehetségeket, Király Viktor is annak idején a Kinti Voice-ban az ő csapatába került, úgyhogy igazán aktív énekesnő, így volt ez 2006-ban is, mindjárt jön tőle a Sweet Escape, és aztán mondok, Nas Barkley formáció jön, hát egy slágerrel ők bizonyára beírták magukat a könnyű zene halhatatlanjai közé, ez volt a Crazy, egyébként CeeLo Green volt már akkor is az énekes, aki azóta szintén igen fényes szóló karriert futott be, a másik tag egyébként DJ Danger Mouse. Két albumot jelentettek meg, de ez pont elég volt ahhoz, hogy még Grammy-díjjal is jutalmazzák őket, és ez a Crazy tényleg örök zöld lett. Szóval 2006-ból ők érkeznek, Shine, Sweet Escape és a Crazy. Itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel és jó kis időutazással 2006 után már is 16 terítéken. Egyébként, ha már valaki szövegeti a hétvégi terveit nyugodtan, holnap bomba időnk lesz, szinte gomoly felhők sem zavarják majd a napsütést. Szombat vasárnap már lehetnek felhők, de esőre nem kell sajnos számítani. 17-18 fok lesz a napi maximum, és annyira nem lesz idri a hajnal sem 6-8 fokkal. Na de fókuszáljunk arra, ami az igazi feladatunk, ez pedig az időutazás. 2016-ot is, ahogy az előbb 2006-ot három dal képviseli majd. Jön egy lánycsapat, a Fifth Harmony, itt lesz majd a Well Hello, és Rihanna olyan nagy sztárokkal énekel majd, mint Kanye West vagy Paul McCartney. Igazán sikeres év volt számunkra egyébként 16. február 29-én, ugyanis a 88. Oscar gálán Nemes Jeles László Saul fia című filmje nyerte el a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar díjat. Május 14-én pedig a Jamal által képviselt Ukrajna nyerte meg a 61. Euróvíziós dalfesztivált a svéd fővárosban, Stockholmban. Második lett Ausztrália, ez talán annyira számunkra nem is fontos, az viszont igen, hogy a magyar induló Freddy végül a 19. helyen végzett a fesztivál 26 fős döntőjében. Egyébként szép teljesítmény volt ez, a Pioneer-ral képviselte hazánkat Freddy. Már is jönnek az előadók, Freddyt most nem hozom, viszont a Fifth Harmony, Well Hello és Rihanna egyes slágere már is felcsendül. Hát egy lánycsapattal indulunk, ők egyébként, ha úgy veszem, egy mozaik csapat, most is jelenleg is fut az X-Faktor, hazánkban is, meg ugye a Megasztár is, és egyébként külföldön is igazán sikeres volt. Az X-Faktor második évadában alakult meg ez a formáció, ahol végül is a harmadik helyezést értékel így együtt. Számunkával ötlete volt az, hogy összerakja a lányokat, egyenként nem látta meg bennük azt a bizonyos X-et, de csapatként aztán abszolút, és a slágeristákat is később megdöntögették. Hát nagyjából a csapat ilyen majdnem végét Camila Cabello távozása okozta, aki 2016. december 18-án hagyta ott a csapatot. Úgy tudom, hogy egyébként a Fifth Harmony ettől még létezik, de már ez nem az a felállás, amit megszokhattunk. Már is érkezik tőlük 2016-ból a That's My Girl, aztán a Well Hello is jön hozzánk, és a Gyere és táncolj, hát 16-ra pont 2 éves volt egyébként a csapat, hiszen egészen pontosan lehet tudni, hogy 2014. július 16-án alakultak meg, és ez egyébként elhozta a nyár nagy slágerét is, a Rakpartot. Aztán ott volt ugye az Apubed, meg elképesztően berobbant az éterbe a formáció Fluor Tomival, illetőleg Diazzal, és hát a mai napig egyébként abszolút aktívak, azóta már rengeteg mindenkivel együtt dolgoztak, Halott a pénzzel, Hősökkel, még Éder Krisztiánnal is, amikor muzsikált, úgyhogy igazából az utóbbi idők egyik legsikeresebb formációjáról van szó. Fluor Tomi azóta szólóban is nyomja újból, de egyébként csomó fesztiválon, a Budapest Parkban is zenélt a Well Hello. A végére pedig majd Rihanna érkezik egy nagyon érdekes felállásban. Kanye West és Paul McCartney csatlakozik majd hozzá. 2016-ban egyébként el nem felejtem, amíg élek, megkérdeztek amerikai fiatalokat, hogy egyébként kit ismernek a képről, amikor megmutatták az előadókat, és természetesen mindenki Rihannára nyomta rá az ujját. Paul McCartney már nem sokat mondott nekik, pedig aztán ugye, ha létezik legenda előadó, még életben lévő legendás előadó, akkor Paul McCartney az a Beatles egykori tagja. Na jó kis összeállás lesz ez mindjárt, a 4-5 Seconds érkezik, de egyelőre a That's My Girl-lel indulunk 2016-ból itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM élet örömzenékkel. Mindjárt Lady Gaga érkezik, méghozzá Ariana Grande-vel közös slágere, a Rain on Me. Hát kell az eső, ha úgy nem jön normális értelemben, majd hozom én zeneileg. Lady Gagával kapcsolatban friss hír, hogy anyuka lett. Abszolút vállaltan béranya hordta ki a gyermekét, és elmondta, hogy így érzi teljesnek a családot, hogy jó egészséget kívánunk neki. Már is jön ez a dal.
1: Ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Budapest egyik legkülönlegesebb épülete hosszú évek óta zárva tart, október 25-én azonban ismét bepillanthatunk az Iparművészeti Múzeum falai közé. Idén ünnepli az Üllői úti palotája átadásának 130. évfordulóját, a jeles alkalomból pedig egy délelőtre ingyenesen megnyitják a nagy közönség előtt a lenyűgöző üvegcsarnokot. A különleges lehetőségre előzetes regisztráció szükséges, írja a Bilab Budapest. Az Üllői út és a Kinizsi utca sarkán álló Iparművészeti Múzeum nem csak Budapest, hanem a magyar építészet történet egyik legjelentősebb alkotása. Az épület egyik legizgalmasabb része a természetes fényben úszó, üvegtetővel fedett központi csarnok, amely különleges térélményével a múzeum meghatározó látványossága. A palota 2017-es felújítása óta zárva tart, így az elmúlt években csak kivételes alkalmakkor nyílt lehetőség a belső terek felfedezésére. A múzeum szülinapján október 25-én vasárnap délelőtt az üvegcsarnok ingyenesen lesz látogatható, a belépés előzetes regisztrációhoz kötött, amely egyébként hamarosan indul. Aki régóta kíváncsi arra, milyen belülről az Üllői úti palota, annak érdemes résen lenni, hiszen az már most látszik, hogy hatalmas az érdeklődés. Az évfordulóra a múzeum további különlegességekkel is készül. Délután a művészet történészeinek vezetésével exkluzív épületsétákat tartanak, amelyek során a résztvevők a pincétől egészen a legfelső szintig mind az 5 emeletet bejárhatják. Ezekre a programokra azonban már minden jegy elkelt. Így aki szeretne részese lenni a jubileumi ünneplésnek, annak a délelőtti ingyenes csarnoklátogatás kínál lehetőséget. November 6-ától különleges fény és hangjátéknak ad otthont a bakástéri Assisi Szent Ferenc plébánia templom. A Genesis immerzív előadása a világ mindenség születésének történetét meséli el látványos vetítésekkel és klasszikus zenével. A produkcióban az épület falai és mennyezete is a művész élmény részévé válnak, a közönség pedig kényelmes babzsák fotelekből követheti a teremtés történetének rendhagyó feldolgozását. A művészet, a technológia és a zene találkozásából született produkció a Zürichi Projektil Művészettársulat és a Fiverr Élmény Platform együttműködésében érkezik a fővárosba. A mintegy 30 perces digitális előadás helyszíne az Ybl Miklós tervei alapján épült Assisi Szent Ferenc plébánia templom, amelynek belső tere egészen új arcát mutatja meg a vetítés során. A monumentális építészeti részletekre komponált képek, a változó színek és a zenei aláfestés együtt olyan audiovizuális környezetet teremtenek, amelyben a látogatók szinte a történet közepén találhatják magukat. A produkció, amely eddig már több mint 2 millió látogatót vonzott világszerte, a teremtés történet ívét követi végig. A kezdeti fény megszületésétől a víz, a lebegő, a föld és a növényvilág megjelenésén át, az égi testek, az állatok, majd az ember felbukkanásáig jut el. A látványvilágot gondosan összeállított klasszikus zenei kompozíció kíséri, egyes alkalmakon pedig élőzenészek, köztük Bónós négyes is közreműködik. A templom különleges akusztikája tovább erősíti az élményt, amely így nem pusztán látványos fénysó, hanem a tér egészét bevonó művészeti előadás lesz.
1: Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM élet örömzenékkel. Kedvenc évszakunk az ősz, abszolút dübörög, ideig egyébként a kedvesebbik arcát mutatta, volt egy jó nagy eső a hétvégén, de tulajdonképpen inkább a napot látjuk, most már június óta, pedig valószínűleg majd a folytatásához mindenféle aspektust, és ezeket próbálom én is megidézni majd a következő órában. Zeneileg érkeznek az időjárási anomáliák, fura lehet ez, de tök egyszerű a képlet, jön majd eső, esőfelhő, itt lesz a nap, egy kis fagy, szél, és aztán majd újból eső. Aha, Bajorex és a Slep és a Julit Mix idézi majd meg ezeket a témákat. Az óra pedig Éva Maxer indul, jön az első nagy átütő sikere. Ez lesz a Kings and Queens.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyiratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű, dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérői virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
1: Ez volt a Manna morzsa.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
9: Teddy. Most 11. alkalommal Budapesten. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonal, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Budapest, Bécsi út 136. Teddy, ötletekkel teli!
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
11: Új Baseline Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Bézra Network. www.akényelmesmunkavédelmicipő.hu.
12: Kedvenc őszi darabokat keresel? Nálunk megtalálod őket!
9: Elkezdődött a Mid-Season Sale a Designer Outlet Pandorban. Vásárolj az outlet árakból akár 50% extra kedvezménnyel olyan designer márkáktól, mint a Boss, Hoka, Diesel és még sok más. Október 23-án is nyitva vagyunk.
2: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
6: Reklám hangzott el.
12: Az 56-os magyar forradalomra emlékeztek az uniós csúcson. Hamisak voltak az iskolai bombariadók. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és 60-ból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 000 forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Hangsúlyozzák, a bérhelyzet súlyos szakember hiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Kihelyezett frakcióülést tart Lakitelke ma és holnap a Fidesz-KDNP. A nagyobbik ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, a nemzeti oldal feladata, hogy alternatívát kínáljon, képviselje a családok és a vállalkozások érdekeit, és megvédje az ország szuverenitását. A frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztetnek. Hamis volt a ma reggeli bombariadó két budapesti iskolában. A 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a pestújhelyi általános iskola kapott fenyegetést. A rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de robbanó szerkezetet vagy robbanóanyagot nem találtak. A gyerekeket két kerületi intézménybe vitték át. A Nemzeti Nyomozóiroda terrorcselekmény előkészülete miatt rendelt el nyomozást. Lezárták és elbontják a szekszárdi Bati kereszt közelében álló kilátót, mert életveszélyessé vált. A Gemenci Erdőgazdaság szerint a korhadt szerkezeti elemeket már nem lehet gazdaságosan kicserélni. A 20 méter magas kilátót 2015-ben építették a Dél-Dunántúli Kék Túra útvonal mentén, a szekszárdi dombság egyik legmagasabb 280 méteres pontján. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az isztriai félszigetnél. A mintegy 130 millió éves csontokat Bale közelében emelték ki a tengerből. A fosszíliák egy nagy termetű, hosszú nyakú, növényevő őslénytől származnak.
1: Időjárás.
12: A gomoly felhők mellett mindenütt több órás napsütés várható, északkeleten, keleten lehet néhol egy-egy zápor. Délután 14-19, késő este 1 és 10 fok valószínű.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Manna délután.
0: Ahogy hallottuk, viszonylag kiegyensúlyozott lesz az időjárás, de azért még okozhat meglepetéseket az idei ősz, biztos, hogy fog, főleg amikor már kanyarodunk a novemberre. Úgyhogy ez alapján arra gondoltam, hogy lovagoljuk meg az időjárási hullámokat, megihlette ez a dolog a sztárokat is. Mindjárt jön egy kis eső, de itt lesz a Light, a Samiri féle Rain Cloud, aztán majd Axwell és Ingrosso a nyarat idézi a napsütéssel, aztán Madonna majd fagyoskodik, szóval sok minden lesz. A lényeg az, hogy időjárási anomáliás dalok érkeznek, ha így tetszik, kicsit tudományos, de egyébként szórakoztató lesz. A mikrofonnál István Dániel, az éterben pedig Éva Max.
5: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó utat hazafelé, most már gondolom ez a fő program. Ha van közlekedési információ, azt szívesen veszem a jön 0677098-at. Szokás szerint a szokásos útvonalakon lassabb a haladás, kifelé leginkább a 10-esen, a 11-esen, illetőleg a rakpartokon. Azért jó utat kívánok mindenkinek. Közben, mivel egyébként már október közepe van, már is az időjárási viszontagságokra vagy jelenségekre fókuszálunk, az előadókat is megihlették ezek a dolog. Hát könnyű téma, mindenkit érint, főleg így ősszel az eső, de egyébként most minket leginkább a napsütés, úgyhogy majd hozok egy kis nyárutót is. A lényeg az, hogy olyan dalok érkeznek, amelyek időjárással összefüggésbe hozhatóak. Első körben a Here Comes the Rain Again, a Rain Cloud és a Sun is Shining érkezik. Hát a szakavatottak gondolhatják, hogy Annie Lennox és Dave Stewart hozza az első dalt a Eurythmics formációban, akik egyébként óriási sikereket értek el. Hát ugye a legsikeresebb albuma a Sweet Dreams volt, amiről a címadó sláger is nagyot ment. Ez egyébként 83. januárjában jelent meg, és aztán jött a Touch, ami a Rolling Stone magazin 2012-ben kiadott minden idők 500 legjobb albuma listáján is szerepelt. Az album címadó dala egyébként örökzöld slágerré vált. Az együttes első nagylemezén még a New Wave és Post-Punk műfajokban játszott, majd a második albumukkal kezdve tulajdonképpen a könnyedebben befogadható commerce, pop-rock, dance-rock műfajokra váltottak. Aztán sokan keresztet is vetettek rájuk így a 80-as évek közepére, és aztán mindenkit megleptek, mert még a 2000-es években is kijöttek egy új albummal, arról is szoktuk játszani az I Save the World Today-t. Már is a Here Comes the Rain Again érkezik témába vágóan, hát annyira népszerű volt a dal, hogy nagyon sok sztár feldolgozta. Madonna például az egyik turnéjának keretében betédeket használt ebből, amíg átöltözött. Ennek a klipnek a részleteit láthattuk a kivetítőkön. Aztán majd a Lighthouse Family érkezik hozzánk, és a Rain Cloud, ők egyébként egy angol popzenei duó, 93-ban alakultak, és az első nagy sikerükkel abszolút letarolták a könnyű zenét világszerte. Ez volt a High, ami egyébként az akkor még létező Vestel reklámjaiban is hallható volt. Aztán 2004-ben visszavonultak egy kicsit, akkor az énekes szóló karrierbe kezdett, és megjelentetett egy albumot 2004-ben. Hát nem annyira volt sikeres, mint a 95-ös debütáló Lighthouse Family album, ami azóta sem tudta megismételni a sikerét. Az Ocean Drive 1,8 millió példányban kelt el csak az Egyesült Királyságban, és akkor ugye még zeneletöltésről nem nagyon beszélhettünk, tehát ez tényleges lemezeladást jelentett. Ennek egyik húzódala volt a Rain Cloud, és ha már kiesőztük magunkat, akkor jöjjön egy kis napsütés, ami egyébként ma jellemzi a hétvégénket is. Erről az Axwell & Ingrosso formáció gondoskodik, a Sun is Shining érkezik. Hát két közismert svéd lovas, a szóban forgó étúr, Axel Hetfors és Sebastian Ingrosso, Steve Angelóval hárman alkották a skandináv elektronikus zenei élet legmenőbb és legfelkapottabb house kollektíváját, a legendás Swedish House Mafiát. Aztán össze-vissza mindenki zenélt mindenkivel, és néhány éve újból visszatért a Swedish House Mafia, amikor Weekenddel közösen készítették el a Moth a Flame-et, úgyhogy még ez a felállás is létezik. Most ketten jönnek majd, és hozzák a nyárutót, de egyelőre a Eurythmics-szel indulunk ki a Here Comes the Rain Again, a következő körben pedig már Fagy és Szél is lesz nálunk. Itt a 98 pontat mondnál.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Minden van, ami elképzelhető az őszi időjárásban, csak most nálunk zeneileg Madonna mindjárt a Frozennel érkezik, jön majd Bye Alex és a Slep és a Széllel szemben, és aztán a végére újból eső, majd az Ahától a Crying in the Rain. Egyébként elég sokat hallunk az időjárásról mostanában, ugye különböző effektusok hatnak ránk, a globális felmelegedés napi téma, elég forró nyár van mögöttünk, és egyébként az ősz tök jó arcát mutatja, tudom, hogy kellene a csapadék, hétvégén kaptunk egy jó nagy zuhét, de most esőről nagyon nem tudok beszámolni, majd zeneileg érkezik nálunk. A hétvégére vonatkozóan inkább a napsütés lesz jellemző, ragyogó, kiránduló idővel és 17-18 fokkal, maximum gomoly felőkkel. Ugye a fagyra még várni kell, de majd az is érkezik. Most nálunk korábban Madonna hozzá el, az egyik nagy sikere volt a Frozen. Hát a világhírű énekesnő, szerintem be se kell mutatni, elképesztő karriert futott be, és bár napjainkban elsősorban fiatal szerelmeiről és leginkább félelmetes külseiről cikkeznek a szennapok, mind a mai napig imádják a slágereit a közönség tagjai, amelyekkel egy életre beleverte az emberiség fejébe a nevét. Sokan egyébként nem is gondolnák, de az énekesnő kitűnő tanuló volt a középiskolában is, még a pompom csapatot is erősítette. Egy interjúban elárult, hogy teljesen átlagos volt akkoriban, sosem sminkelte magát, és a hónalját sem baratválta. Úgy tudom, hogy ez a lányának sem megy nagyon. Egyébként az Instagramon pont most láttam egy 78-as képösszállítást, amikor New York-i, hát vagy metróban, vagy buszban pózolt az egyik barátjának, nyilván senki nem tudta, hogy ki ez a Madonnát, akkor még csak táncikált, és tényleg nagyon helyes volt, abszolút átlagos, naturalista lány. Később aztán, amikor először láthattuk őt, az Patrick Hernandez Born to be Alive videóklipje volt, aminek háttértáncosa volt, valaki kíváncsi, hogy hogy nézett ki akkoriban, akkor meg tudja nézni, és aztán már a 86-os nagy sikerű Live Aid-en fellépett, akkor már volt mivel, hiszen megjelent az Into the Groove, meg a Holiday, azt hiszem két számmal igazolták oda le, hát a nagy átütő banda ott a Queen volt, ugye, azóta pedig Madonna óriási slágereket adott nekünk, jön például a különleges hangulatú Frozen, aztán majd Bye Alex és a Slep a Szelet hozzá el, itt lesz a Széllel szemben. Alex ugye megint hetente látható, az X-faktorba tért vissza, mint mentor, egy évet kihagyott, Sáde vallása szerint azért vállalta újból, hogy beüljön a tehetségkutató székébe, mert nagyon szeretett volna Majkával együtt dolgozni. Ő is elég nagyot futott, ugye amikor szerintem megismertük a nevét, az a dal válogató volt, később aztán az Eurovízión a Kedvesemmel képviselt minket. Érdemes megnézni, hogy akkor hogy nézett ki Alex meg most, elég sokat fejlődött egyébként, nagyon nagy melója van szerintem abban, hogy lefogyott, azt tudjuk róla, hogy fut és nagyon odafigyel az étkezésére is, és hát azóta már egy egész komplett iparág lett az ő muzsikája, hiszen egy csapatot is verbúvált maga köré, ilyen formán a Bye Alex és a Slep bejárja az egész országot általában nyaranta. Hozzánk is benéznek, jön a Széllel szemben, és aztán majd az Aha jön hozzánk, Morten Harkettel az élen, ők is egyébként az első nagy sikerüket játsszák majd el, ez lesz a Crying in the Rain, amivel megismertük őket, ez a Take on Me volt, ami ugye az MTV-nek köszönhetően eléggé hamar sikeres lett, mert ugye nagyon érdekes, mai szemmel azt mondom, hogy Marvel-es hatású ilyen tulajdonképpen képregényes klipet forgattak hozzá, és ez nagyon tetszett mindenkinek, Morten Harkett bomba jóképű pali volt, úgyhogy a siker abszolút garantált volt. Már is érkezik a Crying in the Rain, tehát eső, de egyelőre fagy, és aztán majd szél, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel. Már is a halott pénzformáció érkezik, pont csak emlegettem az előbb a Bell Hello kapcsán, hogy együttműködtek. Hát annak idején még ugye volt Bolt Fesztivál, és annak az egyik évben közösen készítették el a himnuszát. Most az Élnünk kellett volna érkezik.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Ha marad egy-két óránk a városban, annyi időnk nincs, hogy kiruccanjunk, viszont kellemesen töltenénk el ezt a pár percet, akkor érdemes a Városligetbe ellátogatni, a Villa Budapest ajánlott néhány

0: is körülöleli. A májusban nyitó Divák & Ikonok tárlatot pedig nagyon várjuk már, hiszen a legnagyobb sztárok fellépő ruhái érkeznek majd Budapestre. A közelben lévő néhány éve felújított Millennium háza, az Olof Palma ház szintén egy csodás fotókiállítást tartogat, érdemes benézni ide is. Célba vehetjük a környék villáit, ha érdekes időtöltésre vágyunk, mert túl azon, hogy a legtöbb közülük végre régi fényében ragyog, több is fogad időről időre látogatókat. A Walter Rózsi villa csodás modernista épülete magyar építész múzeumként élet újra. Bár csak tárlatvezetések alkalmával van nyitva, érdemes figyelni az időpontokat és ellátogatni a korábban felújított, de a nagy közönség számára csak nemrégiben megnyílt Kőrösi villába, ahol csodás zsolnai gyűjteményt is láthatunk. De nem csak a Városligeti fasor környéke, hanem az Andrássy út is bővelkedik a nemrégiben nyílt kiállítóhelyekben. Bár most rövid technikai szünetet tartanak, májustól már érdemes ellátogatni a HABBA, az MBH-ban komplex művészeti funkcióval rendelkező kiállítóhelyére. Az épület szomszédságában találjuk a Q Contemporary-t, ami 2-től szombatig látogatható. A magánmúzeum épületét már korábban felújították, de csak néhány éve ad otthont az érdekes magángyűjteménynek. A mostani kiállítás a hidegháborús időszak művészetéből válogat, és ingyenesen tekinthetjük meg. A környék menő új galériái mellett számtalan olyan kis tematikus múzeumot is találunk, amit érdemes megnézni. A Vajdahunyad várában nem csak azért érdemes benézni, mert csodaszép, hanem az itt működő Magyar Mezőgazdasági Múzeum miatt is. A Rád György villában egy csodás szecessziós gyűjtemény legszebb darabjait csodálhatjuk meg. A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum egyedülálló tematikájával, csodás kertjében pedig plakát kiállítással hívogat. Bár az épület csak bejelentkezés után látogatható, a Pénzügyőr és Adózás Történeti Múzeumban bemutatott józan, de érdekes témáról garantáltan elkalandozik néha a figyelmünk, hiszen a gyűjteménynek helyet adó Schiffer villában vannak a város legszebb szecessziós üvegablakai. A Posta Múzeumban pedig feltétlenül érdemes az új postás kisasszonyokról szóló kiállítást is megnézni, de célszerű előre bejelentkezni. Nehéz ellenállni a csodás idők fák suttogásának és a csodás zöld réteknek, néha nem is kell más, mint egy jó kis piknik. Ezen a környéken ez abszolút megtehető, akár az újonnan indult légbalon környékén.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. István Dániel búcsúzik, holnap találkozunk, és már megint a hétvége jegyében. Jól eltepert ez a hét, de jó szórakozást kívánok a folytatásra is, hiszen maradnak az életöröm zenék, és jobbnál jobb műsorok érkeznek, mi pedig remélhetőleg holnap kettőkor találkozunk.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Belépőddel Ótis Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Teddy. Most 11. alkalommal Budapesten. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy. Új nyitás. Ezen a pénteken Budapest, Bécsi út 136. Teddy. Ötletekkel teli.
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
8: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Reklám hangzott el.
10: Elfogadhatatlannak nevezte az Unió következő költségvetés tervezetét Magyar Péter. Veszélyes ásványvizet vettek le a boltok polcairól. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. A bérhelyzet súlyos szakember hiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati országrészben már eddig is több helyen megálltak. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A februárban induló szakokra az intézmények elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Filliteres Primavera ásványvizet hívott vissza a gyártó mikrobiológiai vizsgálatok után, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A termék pontos adatai a Nébih termék visszahívás aloldalán találhatók. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket vett, ne fogyassza el. Pinteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Az északi északkeleti szél a Tiszántúlon és a Délalföldön megélénkül, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
2: Manna Hit.
11: Manna Hit.

0: This is Leanna Crawford, and this is the story behind my song, I Know a Place.
1: Tudom, úgy tűnhet, mintha ezt a dalt arról írtam volna, hogy ismerek egy helyet a mennyben, ahol minden könnyet elmosnak, ahol öröm és béke van körülöttem, és hogy mennyire várom már, hogy ott lehessek azon a helyen. Itt még a földön nincs helyem Jézusban, viszont végre most megélhetjük a békét és a reményt. Ez a dal ajándék tőlünk neked, hogy emlékezzes arra, hogy azt kell választanunk, hogy bízunk Jézusban, mert amit a kereszten tett, utat nyithat neked is nekem, hogy szabadságban, örömben és békében járhassunk minden egyes nap, mindent megélve, hogy egyszer ott lehessünk majd azon a helyen, amiről énekelek.
0: I hope you encourage when you listen to I Know a Place.

0: Manna morzsa. A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna morzsa.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Elfogadhatatlannak nevezte az Unió következő költségvetés tervezetét Magyar Péter. Jól van a műtétje után Leó pápa. Erősen felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. A bérhelyzet súlyos szakemberhiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és 60-ból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A februárban induló szakokra az intézmények elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rosszindulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát.
0: Időjárás.
3: Pénteken napos, gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
4: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hi, this is Steph Alessi Munya, and you are listening to my new song, Wouldn't Change a Thing.
2: Azért imádkozom, hogy ez a dal valóban áldjon meg téged. Közvetlenül azelőtt, hogy megismerkedtem a férjemmel, Isten nagyon sokat kért tőlem. Megkért, hogy tegyem le az álmaimat, a terveimet, egyszerűen arra kért, hogy tegyek le mindent, ami nekem fontos. Megtettem, bár nagyon-nagyon nehéz volt. De most ennyi idő után, ha visszanézek, őszintén kijelenthetem, hogy mindent ugyanígy csinálnék. Miután Isten kérésére feladtam az egész életemet, teljesen megváltozott minden. Megváltoztatta a szívemet, megváltoztatta az álmaimat, és elhozta a férjemet, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Azért imádkozom, hogy ez a dal áldjon meg, hogy emeljen fel. Azért imádkozom, hogy amikor visszanézel, majd azt mondhasd, hogy semmit sem tennék máshogy.
1: You could be able to say that you wouldn't change a thing.

0: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
1: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollenadója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcs hús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaváló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyhai feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
2: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: Elfogadhatatlannak nevezte az Unió következő költségvetés tervezetét Magyar Péter. Jól van a műtétje után Leó pápa. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. A bérhelyzet súlyos szakember hiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és 60-ból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati országrészben már eddig is több helyen megálltak. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A februárban induló szakokra az intézmények elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rossz indulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát. Pénteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét. Mágikus kert, ez lesz most a hívószavunk. Van Budapesten, Zuglóban egy olyan utca, ami tipikusan úgy néz ki, mint egy belvárosi utca. Ez az Ilka utca, és ennek az egyik épületében vagyok én. Egy körfolyosoron nyíló kis, hát egy csodában, egy mágiában benne, ugye csupa-csupa növények. Velem szemben pedig Muhari Rita, aki az egészet kitalálta, hogy mágikus kert. Hogyan jön össze a kert egy körfolyosós ház egyik kis szobájával? Annyit tudunk, láttuk az egyik vásáron, hogy gyönyörű szép design palackokban vannak berendezve komplett kicsi kertek. Most nagyon laikusan fordulok hozzád, Rita. Hogyan, milyen növények valók ide, hogyan alakult az egész? Rengeteg kérdésem van, beszéljük meg, hogy hol is vagyunk.
2: No, hát ezeket a mágikus kerteket floráriumoknak hívják, amik tulajdonképpen ilyen zárt rendszerek, be vannak ültetve növényekkel, általában le vannak dugózva, és beáll bennük ugyanaz a körforgás, mint ami a természetben is van. Mi trópusi növényeket ültetünk be, tehát mostanra annyit kell tudni, hogy most nagy divat lett a florárium, mindenfélét lehet látni, olyat, ami ilyen teljesen nyitott üveg, amiben bele lehet nyúlni, de mondjuk az nem zárt, tehát én azt nem annyira hívom floráriumnak, vagy például olyat, hogy kaktuszt ültetnek be, az lehet, hogy szép egy hétig, de utána valószínűleg elpusztul, tehát a mi floráriumaink azok trópusi floráriumok, és ennyi, mindenféle trópusi növényt ültetünk be, illetve többféle mohát, a mohák azok nagy kedvenceim, ők szintén nagyon jól érzik magukat ebben a szinte 100%-os páratartalomban.
1: Tehát ezt úgy kell képzelni, hogy egyszer bedugod a dugót, hogy elkészül egy valamilyen üvegbe, rengetegféle üveget látok a polcon, nagyobbat, kisebbet, gyógyszeres fiolának kinéző valamit, abban is lehet ez mennyire meglepő. Tehát, hogy egyszer bedugod a dugót, akkor mennyit kell törődni a növénnyel?
2: Ez úgy van, hogy amikor mi elkészítünk egy floráriumot, akkor mi először nem zárjuk le, mert lezárni csak egy egyensúlyi állapotban lehet. Ez az egyensúly azt jelenti, hogy a vízmennyiségnek, a hőmérsékletnek és a fénymennyiségnek kell egyensúlyba kerülnie. És ami nálam itt a műhelyben egyensúly, az lehet, hogy a végső helyén az nem az, mert hogyha mondjuk ott egy fokkal hűvösebb van, akkor be fog párásodni. Tehát úgy van, hogy amikor ide jön egy vevő, vásárol tőlem, akkor én meglocsolom a floráriumot, hogyha szükséges, adok hozzá egy dugót, majd ő beteszi a végső helyére, és ott, amikor már látja, hogy nem párásodik, akkor ő lezárhatja. Hogyha le van zárva, onnantól kezdve semmit nem kell vele csinálni, mert ugye akkor megy ez a körforgás. Most, hogyha nagyon pici, mert ugye nálunk úgy van, hogy fél literestől akár 50 literesig is ültetünk be. Egy 50 literes az már évekig, hát hosszú-hosszú évekig, akár van a neten kering egy kép, ahol egy bácsi fog egy ilyen óriási floráriumot, és állítólag ő azt 1973-ban zárta le, és azóta tök jól el van.
1: De és ezek a növények, szabad ne felejtsd, ezek nem nőnek, ezek a növények?
2: De.
1: Vagy hogyan, akkor ki kell nyitni néha?
2: Igen, pont ezt kezdtem volna mondani, hogy egy kicsi floráriumban azért nőnek, tehát így kinőhetik. Kinyitni, hát ez így a saját döntés, hogyha valakit zavar, akkor kinyithatja, vissza lehet vagdosni, bele lehet nyúlni egy pálcikával, így el lehet egy kicsit így az üvegtől így piszkálni, hogy ne nőjön rá az üvegre. Tehát, hogy mondjuk, ha eltelik egy pár év, akkor is még lehet, hogy élnek benne a növények, csak mondjuk az emberi szem számára annyira már nem szép, mint amikor átvette, mert mondjuk az egyik növény kinyírja a másikat, vagy ránőtt az üvegre, vagy mit tudom én, vannak ugye, hát ugyanúgy pusztulnak el benne növények, mint a természetben, tehát ugyanúgy működik, mint egy erdő mondjuk. Ugyanúgy esnek le levelek, ez természetes, van, hogy az erősebb növény az felülkerekedik, tehát folyamatos változás van, de szerintem ez is a szépsége.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, lesz meg miről beszélni, azt is megbeszéljük pontosan, mit kell beletenni, de ha az titok, akkor majd nem mondod el, de hát majd nyilván nem teljesen kimegyek és ások valami földet, hanem valami alapjának is van. No, most zenélünk, addig én itt eltöltök némi zenényi időt itt ebbe a mágikus kertbe, és csodálkozunk jobbra-balra össze-vissza, aztán folytatjuk Muhari Ritával a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyok, tudjátok, mindig ezt mondjuk, de ezek igazak is, tehát a zenék remekek. Mi pedig egy remek helyen vagyunk, a Mágikus Kert birodalmába, vagy egy boszorkány konyhába, elnézést, nem téged boszorkányoztalak le, de azért itt alakul, hiszen te egyfajta életközösséget variálsz össze egy-egy ilyen csodaüvegben. Beszéljünk az alapokról, a földről, mert én annó, mikor egyszer ennek a közelbe kerültem, tudom, valami rétegezni kell, nem csak föld van ebbe, vagy csak föld, van valami kavicsréteg is benne. Ez egy tudomány azért, hogy pontosan mi az a miniföld, ami benne van.
2: Hát a Mágikus Kert az 10 éve van, és én azóta folyamatosan kísérletezem a közegekkel is, a növényekkel, mindennel. Igen, rétegezni kell. Általában nálunk úgy van, hogy van egy alsó réteg, ami úgymond egy ilyen víz megfogó réteg, ilyen agyaggolyó, kavics is lehet akár, és erre jön rá maga az ültetőközeg, ami nálunk egy saját keverékünk. A virágföld, a hagyományos virágföld az azért nem jó annyira, hogyha valaki így otthon állna neki a készítésnek, mert az egy kicsit ilyen sáros, és hogyha a beültetéskor vagy a belerakáskor fölragad az üveg falára, akkor azt nehéz eltávolítani. A mi saját keverékünk az titkos, de egyébként már láttam itt-ott árulni floráriumföldet, tehát lehet vásárolni is.
1: Milyen növények mennek ebbe? Van itt egy-két növény, amit például ismerek, ugye van itt az a zöld, amit régen mindig zöldnek vettünk a virágboltban, de nem tudom, mi a neve.
2: Ez egy aszparágusz, ez pont nem tud nőni.
1: Vele. Na, tehát ugye neked oda kell figyelni, hogy milyen növény mivel, tehát hogy szimbiózisban hogyan élnek a növények, hogy létezik ilyen egyáltalán, vagy túl laikus a kérdés?
2: Én körülbelül olyan 10-15 féle növényt használok, vagy ugye attól is függ, hogy éppen miért kapok a virágpiacon. Uh-huh. Ez egy kicsit olyan a növény felhozata, mint amikor így a séfek panaszkodnak, hogy nem kapnak jó alapanyagot. Sajnos a virágpiac is ilyen, pedig Közép-Európa legnagyobb virágpiaca van Sziget-Szentmiklóson, tényleg óriási, de sokszor nem kapom meg, tehát hogy abból kell dolgoznom, ami ott van, és kimondottan csak trópusi növények, mondom egy ilyen 10-15 féle.
1: Ezeket te tenyészted is, vagy szaporítod?
2: Hát sajnos ahhoz nincs helyem, jó lenne, de ahhoz sokkal nagyobb hely kéne. Ha leesik egy-két levél, mondjuk például van, amit sokszor lehet kapni így kiskereskedelemben is, és biztos sokan ismerik, a Begonia Rex, mindenféle színes levelű begóniák, amik a levelükkel díszítenek. Az például olyan, hogyha leesik a levele, és akkor ezt így ajánlom a hallgatóknak is, hogy nyugodtan próbálják ki. Levesznek róla egy levelet, kettévágják, azt ledobják valami nedves földbe, vagy perlitbe, leborítják folpakkal, és akkor abból lesz egy új kis begónia. Tehát ilyet, hogyha leesik egy-egy levél, ilyet szoktam csinálni, de nagy tételbe sajnos nem tudom őket szaporítani.
1: Gyönyörű üvegek vannak itt, nagyon jelenző, nagyon-nagyon keskeny a szája legtöbben. Van egy ilyen kocka üveg, az valami jobbfajta pálinka, talán van is nekem otthon. Az olyan volt, hogy neked ilyen hosszú csípeszeid vannak, amikkel dolgozol? Hát nem fér bele az ujjad, a kezed sem.
2: Igen, nekem ez a specialitásom egyébként, hogy ilyen szűk szájú üvegekbe ültetek be, amiben nem lehet belenyúlni, majdnem az összes floráriumunk ilyen, kivéve a florárium lámpa. És hát a főszerszám az egy hosszú, mondjuk egy bambuszpálca, vagy egy akár, hogyha kisebb a florárium, egy hurkapálca. Igen, van egy speciális csipeszem is, de amikor például workshopot tartok, akkor a résztvevők egy pálcával dolgoznak, és azzal rendezzük el a növényeket ilyen szépen.
1: A workshopot azt hittem, hogy van egy részlet, egy díj, és akkor mindenki kap egy üveget, földet, ott vannak a földek, ott a titkos keverék, ott vannak a növények, és mindenki a te segedelmeddel össze a saját maga csodavilágát?
2: Igen, ez így van. Ezt nem itt a műhelyben tartom általában, mert ez nagyon pici, egy bérelt helyen. És igen, tehát az üveg, tehát az legelejétől kezdve, én mondjuk mindent viszek előkészítve, tehát az előkészítési munkát azt elvégzem, de ők rakják össze, és nyilván segítek.
1: Meg kedves hallgatók, innen folytatjuk, ismét remek zenék jönnek, aztán majd arra leszünk kíváncsi, hogy Rita miből és honnan nyergelt át, ha nem titok, ugye? Hát, aki a világot szereti, rossz ember nem lehet, pedig aztán tényleg szereted ezeket a virágokat. Zene aztán, erre is kiderül a válasz.

0: te adtál.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, ezt tudjátok, és akkor folytatjuk a mágikus kertben való bolyongásunkat a szószoros és átvitt értelmében. Azt mondtad, hogy 10 éves a mágikus kert. Honnan nyergeti lát, ha nem titok, és miért volt az a váltás? A magadul akartál lenni, vagy annyira szerettél növényekkel foglalkozni, hogy neked ez a munka kellett?
2: Volt egy, hát nagyon-nagyon régen a reklámszakmában dolgoztam, majd utána abból kiszálltam, mert igen, a magam ura akartam lenni, és volt egy ajándék webshopom, ahol mindenféle ajándék tárgyakat árultam, és annak volt egy retro részlege, ami miatt jártam rendszeresen Bolha piacra, és ott láttam ilyen gyönyörű, óriási nagy üvegeket, azt így magamnak megvettem, hogy csak úgy, hogy jaj, de szép, és mivel én egy olyan ember vagyok, aki így nagyon lelkesedik a növényekért, de mindig, hogy így lelkes vagyok, 3 hétig locsolom, gondozom, stb., majd mondjuk így elsodor az élet, és elfelejtem egyszer meglocsolni, és megdöglenek a növényeim, illetve soha nem laktam olyan lakásban, ami nagyon fényes volt. Tehát ez a növénytartás nekem nagy nehézséget okozott, és kitaláltam, hogy akkor én beültetek egy ilyen nagy üveget, és így kezdődött, tehát hobbiból kezdődött. Ezek az üvegek, beültetett üvegek ott voltak a webshopnak az irodájában, ahova jöttek rendszeresen vevők átvenni a rendelésüket, és kérték, hogy adjam el. Hát először el sem akartam adni, aztán eladtam, akkor fölkerültek ebbe a webshopba, majd a webshopot magát azt megszüntettem, és már csak a floráriumok vannak. Úgyhogy...
1: Na, azt már tudjuk, hogy ugye, ha megérkezik egy növény valahol, akkor egy kicsit akklimatizálódnia kell. Mennyire fényigényes műfaj ez a florárium? Nagyon kell neki fény? Tűzőnapra kell tenni? Kicsit odébb kell tenni a naptól?
2: Tűzőnapra soha nem szabad tenni, mert ugyanaz történik vele, mint egy autóval. Fölforrósodik nagyon gyorsan, és megfőnek benne a növények. Viszont nagyon, tehát kell neki sok fény, nagyon világos helyre kell tenni. Na, ugye ez már egy ellentmondás, de nem kell megijedni, hogyha valakinek nincs ilyen nagyon világos helye. Mellé állít egy lámpát, egy hagyományos bármilyen asztali vagy bármilyen lámpát, becsavar egy ledizzót, nem kell külön növényizzó, sima 10-12 wattos melegfehér vagy ilyen természetes fehér led, azzal megvilágítja reggeltől estig, ezek a növények imádják, és teljesen jól fognak benne növekedni. Egyébként ezt ajánlom sima növények, szobanövényekhez is, hogyha valakinek nagyon sötét a lakása, akkor meg tudja így oldani.
1: 1987-ben, nem vagyok egy mai gyerek, 70-es vagyok, egy grapefruit magot ültettem el az íróasztalomon, és ugye sokáig lámpával adtam neki a fényt. Hát ez a grapefruit most nem van a pincében, nincs beoltva, de ilyen vastag törzse van már, gyönyörű szép koronája van. Én is vonzoltam ezekhez. Mindig költöztem vele, zárójelben ezzel csak így elmondtam. Szóval mondhatjuk azt, és elnézést ezért azt, hogy ez a lusta emberek dísznövénye, tehát, hogy akarja a szépet, de mindig elfelejt locsolni, és mindig szép.
2: Igen, ezt teljesen mondhatjuk, tehát, hogyha valaki nem zárja le a floráriumát, akkor időnként meg kell locsolni egy pár csepp vízzel, de ez az időnként, ez nem azt jelenti, hogy hetente, hanem igény szerint, és ez általában ilyen 4-6-8 hetente, de hogyha nagyon nagy benne a növény, akkor még ritkábban, mert ugye a növény is termelik a párát, tehát egy florárium mellett simán el lehet utazni, nyaralni, azt meg kell oldani, hogy fényt kapjon, tehát hogyha mondjuk lámpával világítja valaki, akkor egy időkapcsolót érdemes betenni. A grapefruithoz meg gratulálok.
1: A zene után pedig fogjuk magunkat, és kimegyünk a körteraszra, vagy körfolyosóra pontosabban, megnézzük, mert az, hogy egy igazi városi bérház első emeletén vagyunk, na de a kert az magáért beszél, amikor bejöttem, akkor fel is, hú, mondom, de szép ez a kert, mondtam magamba, és mint kiderült, ehhez is köze van Ritának, ezt is megbeszéljük. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Na kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, mi kiáltunk Ritával, Muha Ritával, mágikus kert megálmodójával. Hát egy igazi nagy léptékű mágikus kertbe, ez ennek a sokat emlegetett bérháznak, ez egy klasszikus belvárosi bérház, bár Zuglóban van az udvaron. Emlékszem, milyenek voltak régen ezek az udvarok, ilyen mindenféle, hát valami nem tudom, az beton, le volt betonozva, sima volt, szürke volt, de itt nem az van, itt kis földfolyosók vannak kialakítva, majdnem azt mondom, labirintus szerűen, egy gyönyörű fa meredezik az égben. Milyen fa ez, ami itt van?
2: Ez egy örökzöld magnólia, magnólia grandiflora, aminek elvileg ilyen óriási porcelán színű virágai vannak. Nálunk még nem virágzott, viszont egy ilyen 2 méteres volt, amikor elültettük.

0: Azt javasolta, hogy betonozzuk le. Hát én ezt nagyon nem akartam, ugye egyre melegebbek a nyarak, és elkezdtem nézelődni a neten. Ez volt pontosan 10 éve, amikor is találtunk, a MOL-nak volt egy zöldövezet pályázata, és ott, ami pont ilyen belső udvaroknak a zöldítésére írtak ki, ott indultunk, nyertünk 500 000 forintot. A pályázatnak az volt a feltétele, hogy a kert az közösségi tervezéssel valósuljon meg, tehát hogy mindenki beleszólhasson, hogy milyen, és közösségi kivitelezéssel.
1: Ez nehéz azért 35 különböző véleményt összegyűjteni.
0: Igen, de volt rá idő, és szépen így alakult így alakultak ki a tervek, illetve a pénzt is majdnem egy évig gyűjtöttük, mielőtt belekezdtünk. És amikor elkezdtük a kivitelezést, akkor a lakóknak, hát szerintem a fele részt vett, tehát olyan nem volt, egy-két lakó volt, aki egyáltalán nem támogatta, aki nem tudott részt venni, az adományokkal támogatta, illetve a lakóknak jöttek a barátai, tehát itt az első nap, amikor mi elkezdtük itt bontani a régi udvart, akkor 40 ember pakolt és talicskázott, és mindent mi csináltunk, egyedül a térkő lerakását nem, meg a vízszerelést, mert ahhoz nem értünk, úgyhogy így végül is lett egy nagyon-nagyon értékes kertünk. Tulajdonképpen ahhoz képest, hogy egy kerttervező meg építőcég mennyiért csinálta volna meg, fillérekért.
1: Az udvar alatt akkor pince van?
0: Ez itt nem, csak a körfolyos, tehát csak körbe értem. Van pince, itt semmi. Tehát,
1: hogy... Oda kellett figyelni, hogy milyen növényeket ültetsz, hiszen ide a nap eléggé korlátozottan süt csak be. Gondolom ez a te szakértelmednek is köszönhető volt, hogy pont ilyen fa legyen, pont olyan például az erdei pajzsik, a páfrány, talán az, ami ugye szereti az árnya, hiszen mindig a fák alatt az erdőben ő, tehát nem lehetett mondjuk nagy nap igényen rendelkező növényt ültetni, és a legtöbb növény örökzöld, ahogy látom.
0: Igen, a pályázathoz kaptunk egy olyan segítséget, hogy a Corvinus Egyetem tájépítő tanszékéről egy szakértő tartott az összes résztvevőnek egy egynapos tréninget, ahol ők adtak is egy listát, hogy mik azok a növények, amik nagyon jól bírják ezeket a körülményeket. Tényleg ide nem süt be a nap, a kertnek egy pontja van, ahova pár órára besüt. Úgyhogy, hát igen, ezek a legtöbb az örökzöld, ugye van babérmegy, az tulajdonképpen mindent kibír, van az udvar közepén ez az örökzöld magnólia, ami egyébként melegebb éghajlatokon van leginkább, de mivel ez egy belső, tehát körbe körfolyosós háznak a belső udvara, ezért télen is fűtött. Vannak ugye a páfrányok, van hortenziánk, hortenziával ugye egy gond szokott lenni, hogy az általában igényes a földre, de ettől függetlenül azért azok is szépen virágoznak, és hát annyi van, hogy amit eredetileg elültettünk, voltak növények, igen, amik nem élték túl, tehát folyamatos kísérletezés van itt is, hogy mi az, ami szereti ezeket a körülményeket.
1: Hát a végeredmény, hát innen aztán meg fönn az első emeletre egy gyönyörű közösségi kert, két asztallal, működő vízcsappal, hangulatfénnyel, és hát ugye ami előtt állunk, ez nem örökzöld, ez egy vadszőlő.
0: Igen, ez vadszőlő, és már
1: árnyékot ad.
0: Már a harmadik ígér, és tulajdonképpen nyáron az a körfolyosónak a korlátait így beborítja, és le hát gyönyörű, és annyi még, hogy amikor nyáron bejövünk ugye a kánikulában a melegből, itt mindig egy ilyen 2-3 fokkal hűvösebb van, tehát hogy így nagyon jól hűt, igen.
1: Azért a sokat szám. Nos, kedves hallgatók, hát ennyi volt akkor. A nagy kertből visszaengedjük Ritát a kis kertbe, mert dolga van. Hát elmondom, hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Marita remek ember, jó ember, köszönjük szépen, és...
0: köszönöm szépen.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Elfogadhatatlannak nevezte az Unió következő költségvetés tervezetét Magyar Péter. Jól van a műtétje után Leó pápa. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 000 forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. A bérhelyzet súlyos szakemberhiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pályaelhagyás. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati országrészben már eddig is több helyen megálltak. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A februárban induló szakokra az intézmények elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rosszindulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak, a pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát.
0: Időjárás.
2: Pinteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, elhagytuk megint a stúdió magányát, Szent István Park, Újlipótváros. Itt beszéltem meg azzal a kedves volt kolléganőmmel, kedves ismerősömmel a rendezvút, a beszélgetést, aki miatt mostanában megint érdemes felmenni a Facebook, Instagram és a többiekre is. Ő az élő példa arra, hogy igenis lehet ezeket a csatornákat értelmes dolgokra is használni. Na de kiül velem szembe Ámon Henny, illetve ahogy az én hát egyik kedvenc másik rádiónál dolgozó kollégám Gáv János mondta, Henny, ő mindig két N-nel mondta. Én akkor ugye mi nagyon régen találkoztunk, most, hogy találkoztunk újra, ugye mondtuk, hogy 20 év is elmúlt, hogy a TV Sziget nevű őrületbe összefutottunk, de én azért figyelem a te pályafutásodat. Kezdjük ott, hogy ugye úgy találtam ismét rád, hogy ebben a rádió műsorban recepteket mondtál, soha sehol senkitől nem hallható elán lelkesedéssel. Henny, honnan ez a lelkesedés a gasztró iránt?
2: Nem tudom, egyszer csak így rám tört, amikor így nagyjából kitört ez a gasztroforradalom, egy ilyen 15 éve kb., akkor egy unalmas órámban ültem otthon, és azt gondoltam, hogy csinálok egy blogot. És akkor még a régi Index volt, és az Indexnek volt a blog.hu-s felülete, és akkor nagyon szépen megdizájnolva kitaláltam, hogy akkor én most elkezdek mindenféle recepteket megörökíteni, és elkezdtem fotózni, amik az első körben nagyon bénák voltak, de elkezdtem nézni a külföldi példákat, főleg az amerikaiakat, és akkor elkezdtem megtanulni, hogy hogyan lehet mondjuk egy jó telefonnal elég jó fotókat csinálni. Na és közben meg mindig kísérleteztem, mindig voltak olyan ötleteim, hogy miből mit lehetne csinálni. Aztán amikor a Gálvölgyiék megkértek, hogy minden pénteken beszélgessek a Jánossal kajáról, na nagyjából az együttműködésünk arról szólt, hogy ő törölgette a szája szélét, és nagyokat hümmögött, én pedig mondtam mindig a recepteket, hogy visszatérek a kérdésedre, az elán az onnan van, hogy ugye a rádió, ott nem tudsz illatokat érezni, nem tudsz vízió, tehát a vizuális élmény nincs meg, tehát marad a füled, tehát muszáj nekem úgy beszélnem egy ételről, hogy megkívánják a hallgatók, hogy elkészítsék, azt kedvet kapjanak.
1: Ugye Henny főz neked, ez a Facebookon a cél, most megnéztem a legutóbbiakat, hát egy gyönyörűen megtanultál fotózni, nagyon incsinek az a fotók, és nagyon szépen visszajönnek az ő színei ebben az egészben. Legutóbb ugye ezt meg is fogom csinálni, csak jelzem, a kolbászos karfiol, az mind a kettő nagy kedvence, bár együtt még nem ettem. Ezek a receptek saját kultfőből jönnek, inspirálódsz valahonnan, vagy megnézed valahonnan, vagy tanulsz valahonnan?
2: Először is Henny süt neked.
1: Bocsánatot kérek, igen.
2: Nem.
1: Mindig, ne csak, hogy rákeressenek, így van, bocsánat.
2: És azért van ez, mert én nem vagyok egy édesszájú, és ahogy látják is a blogomon, vagy hát a Facebookon, hogy inkább főzök, mint sütök, és hogy ezért nekem a sütés az a hússütéssel van egyenértékűen, és ezért lett Henny süt neked, de mindegy. Szóval, hogy bocsánat, mi volt a kérdés?
1: Csak az, hogy honnan jönnek a receptek, hogy igazából egy saját kultfő, saját kísérletezés?
2: Olyan nincsen, hogy az ember teljesen saját kútfőből dolgozik, mert szerintem már mindent megfőztek, amit meg lehet főzni. Én azt szoktam venni alapul, hogy mi van otthon. És akkor kitalálom, hogy ez azért úgy passzolna egymáshoz. És tudom azt, hogy én például mit szeretek. Szeretem azt, hogy egy kicsit valami ropog, de ugyanakkor van ellensúlyként egy kis krémesség, egy kis puhaság, és az általad említett karfiolnál is pont ez van, hogy a karfiol krémesen ugye megfő ebben a történetben, viszont a kolbász ropogósra sülés, ez a rusztikusra ledarált házi kenyér a tetején, egy kis ráreszelt fokhagymával például tökéletes illúziója annak, hogy mint hogyha egy ilyen fokhagymás pirítós tennél, plusz még a sajt rajta, tehát hogy az egész egy ilyen nagyon, nagyon jó, amit én is szívesen megennék.
1: Már innen folytatjuk, kedves hallgatók, amit halljátok ebbe a beszélgetésben, bennem az nevezett elán, a tempó, és hogyha rámentek a netre, akkor egy piros szemeges hölgyet kell keresni, ő az. Henny szerint, erről is beszélünk, amarassal most a zene, aztán folytatjuk a vendégem. Ámon Henny, itt ülünk az első elől bemenekülve egy fa alá, a Szent István Parkban a zene is folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, amikor kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Ámon Hennyvel, aki hát egyszer csak gondolt egyet, és hát megmutatta magát és a gondolatait a Facebookon, Instán, TikTokon, minden olyan csatornán, amiről azt hittük, hogy nem csak a mi csatornánk, nem a mi csatornánk, hanem a fiataloké. Kiléptél a TikTokra is, és ott valami meglepődtél, hogy ott kezdtek igazán nézni téged. Ugye ez a Henny szerint átmentünk erre, ugye hétköznapi dolgok mindenkinek közérthetően és némi humorral fűszerezve azért benne van. Legutóbb például azon lamentáltam, hogy mi az, hogy vénasszonyok nyara. Ez azért, ez úgy szíven szúr, ez a fogalom téged?
2: Nem is az, hogy szíven szúr, hanem egyszerűen azt szeretném, hogyha az 50 pluszos nőket ne tegyék láthatatlanná, illetve mi magunk se legyünk láthatatlanok, és azért tenni kell, és ez most csak egy ilyen, tényleg egy vicces példa, hogy miért pont vénasszonyok nyarának hívjuk azt a szeptembertől terjedő időszakot, amikor még jó idő van. De visszatérve arra, hogy különböző platformokon milyen sikere van az én, nagyjából azért tudom, hogy így a 45 pluszos nőket tudom megszólítani, bár érdekes módon elég sok férfi is kommentel, de az a lényeg, hogy például a TikTok meglepett, mert azt gondolná az ember, lehet, hogy ez egy régebbi felfogás, hogy ott fiatalok vannak, és nem. Mint kiderült, abszolút van egy csomó idősebb generáció képviselője, persze vannak fiatalok is, de mivel a TikTokon mindent meg lehet találni, ez a te szűrésed és a te általad nézett dolgoknak az algoritmus szerinti besorolása alapján van az, hogy mit dob fel, ezért, hogyha valakit az érdekel, ami, akkor ha azokat nézi, akkor azt fogja kidobni, valószínűleg én így is kerültem be az ő képmezőjükbe, vagy nem tudom.
1: 50 pluszosan nehéz volt megszokni ezt a TikTok tempót, Insta tempót, ezért naponta ki kéne tenni valamit, vagy egyszerűen ez így jött magától, ha ez a tempó, akkor állunk elébe.
2: Én elég önfejű vagyok, meg ilyen, hogy mondjam, a saját életemet élem. Én nem posztolok minden nap. Amikor témám van, akkor. Tehát csak azért, hogy posztoljak, nem. Általában 2, maximum 3 perces videókat készítek, mert tudom azt, hogy például a shortsokra a YouTube-on vagy bárhol azok pörögnek, és ugyanígy a TikTokon is, ugye, hogy minél rövidebbek, annál jobban mennek, de nincsen kényszerem, hogy én most meg akarok felelni bárminek vagy bárkinek, hogy nekem most kell gyártanom. Nem. Ha van érdekes téma, ami engem foglalkoztat, akkor arról csinálok egy videót.
1: A téma mindig itt hever a földön, tehát rengeteg téma van, 2-3 pont az előjön valami, nem? Ott van a fejed. Ha megvan a gondolat, akkor rögtön veszed a telefont, a mikrofont, stb., és akkor kilököd magadból, vagy megírod előtte, átgondolod kicsikét, mi a te módszered?
2: Hát igen, az utcán hever a téma, tehát, hogy bárhova nézel, hirtelen úgyis szembe jön egy csomó minden. Én írni szoktam, bármi meglepő, megírom a szövegemet, és sokan ez elején mondták, hogy jaj, de hát olyan, mint a felolvasnád. Hát mert, hogy én ezt nem tudom megtanulni, és nem is akarom megtanulni ezeket a szövegeket, hanem bizony ezt így olvasom, tehát van egy olyan applikáció, amivel ugye a telefonon, amikor felveszem, akkor ott megy a szöveg, és akkor olyan, mint hogyha a nézőnek mondanám, én ezt vállalom, tehát ezt sosem takargattam. De én megírom a szöveget, csiszolgatom, és próbálom minél felhasználó barátabbá tenni.
1: Ez az alapos munkának az alapja, úgyhogy semmi gond ezzel. Mennyire figyeled a kommenteket, ugye, mert van az, aki egyszerűen hát félretolja a kommenteket, nem? Kíváncsi vagy rá, mit írnak az emberek? Érdekel? Válaszolsz néha esetleg?
2: Én nagyon fontosnak tartom a kapcsolatot a közönségemmel, vagy a követőkkel, mert hogy még elég az elején járok. És valószínűleg, hogy majd később is, de hát, hogyha mondjuk nagyon elszállna velem, amit remélek, mármint ugye a nézőszám, akkor lehet, hogy már nem lesz erre időm, de jelen pillanatban én minden kommentet megnézek, elolvasok, kommentelem, hogyha úgy van, de lájkolni mindenképpen lájkolom őket, hogy érezzék azt, hogy ők jó, írjanak, csak írjanak, mert én olvasom őket.
1: Kedves hallgatók, a másik szegmensben a Henny szerintről beszélgetünk egy picit, utána most visszacsúszunk megint a gasztróba, hiszen Henny éppen piacra fog menni, és erre leszek kíváncsi, hogy mi a jó a piacba, igazából miért ott kell venni. Zene, aztán folytatjuk, a vendégem Ámon Henny.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Megtalált az este, megtalált a fény, megtaláltam benned magamat én.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Ámon Henével. Mikor idefelé jöttem, ugye végig a Pozsonyton, tudtam, hogy egy picikét ugrálunk a témák között, hiszen aki egyszer megnézi az ő gasztro oldalát, vagy akár a Heni szerint a vélemény oldalát, az tudja, hogy minden szinte hozzá tud szólni. Piacra mész, ugye itt vagyunk nem messze, nem is annyira fontos, itt a Lipótváros szélén van a Lehel piac, aminek első kérdés, tetszik az épülete? Nagyon meg kellett szokni ezt az épületet. Én még a régi Lehelen nőttem fel, de én rögtön megszerettem.
2: Én is a régi Lehelre emlékeztem még annó, aztán ugye a ifjabb Rajk László tervezte ezt az új épületet, ami, hogyha távolról nézzük, akkor olyan, mintha egy ilyen nagy hajó lenne, és nagyon színes. Tehát ez messziről látszódik. Én szeretem, és szeretem a belső kialakítását, és kedvencem a lift, amivel amikor az ember fölmegy, akkor, vagy éppen lejön, mert fönt parkol, és így rálátni az egész piacra, a gyönyörű kínálatról, hogy ki van pakolva, szóval csudi jó. Ezt én imádom, szóval szeretem ezt a piacot kívülről belülről.
1: A piacon is ez a beszélgetős íned van veled, azt tehát beszélgetsz, nem szeretek a kofát termelőkkel esetleg.
2: Abszolút, és az ember, hogyha rendszeresen jár piacra, akkor megvannak a saját kapcsolatai. Tehát nem össze-vissza megyek, hanem nagyon tudatosan megyek, mert tudom, hogy ezt akarok venni, vagy azt akarok venni, akkor ha tejet, vagy tejfölt, vagy bármit, sajtot, akkor ide, hogyha friss paradicsomot, zöldséget, bármit, akkor oda, és velük persze, hogy beszélgetek, mert megkérdezik, hogy na mi volt, meg most például van egy nagyon jó felvágottas, ahova szoktam járni, és egyszer csak a tulaj hölgy bent állt a pultban, és mondta, hogy én nem ismerem magát valahonnan, és akkor hát most követtem be, és azért ezzel a piros szemüveggel van nekem szerencsém, azon gondolkoztam, hogyha nagyon inkognitóba akarok lenni, akkor csak leveszem a szemüveget és felteszek egy másik színűt, mert hogy nagyon sokan ezzel teljesen gyorsan beazonosítanak. Na mindegy, szóval, hogy beszélgetek az emberekkel, hogy mit érdemes lenni, mit ajánlanak, mi az, ami most ilyen nagyon jó, mi az, ami menő, ami már tudjátok, hogy friss, ropogós, és amit érdemes venni.
1: Ugye beszélgettük ezt a nekem nagyon tetsző receptet a karfiol kolbászkarikákkal. Mi lesz a következő? Lehet most a piacon dől el?
2: Igen, én most próbálok egy kicsit egészségtudatosabban élni, és most van a fejemben egy olyan, hát egy karalábi főzelék húsgombóccal, tehát nem töltött karalábi, de én ezt úgy készítem el, hogy én ezt kaporral, és a húsgombócok azok úgy néznek ki, hogy egyharmad hús, egyharmad reszelt sárgarépa, egyharmad cukkini. És egy nagyon pici zappelyhet teszek bele, egy tojást, fűszerezem, és abból készte gombócokat, amiket szépen így beleteszek ebbe a megpucolt karalábinak a felét, amikor megfül, leturmixolom, tehát nem kell berántani, az adja a sűrűségét, és a másik felét összekockázva beleteszem, hogy legyen meg a textúrája.
1: Nekem elindult a nyári választásom, és a Henny süt neked oldalon, ott lesz nyilván ez a recept, mert ebből is látszik, hogy neked a főzés az örömforrás, nem? Tehát valamit alkotsz, étehozol, és a végén egy nagyon remek fotó készül. Szóval olyan jól érzed magad, mikor ott főzöl.
2: Abszolút, és én egy olyan ember vagyok, aki akkor tudok igazából bármit is csinálni, hogyha az szívvel, lélekkel és lelkesedéssel csinálom. Tehát ha valami kötelező, és nekem kell valamit csinálni, akkor nincs kedvem hozzá, és azt szerintem érződik is, akár a kész művön, mondjuk egy ételen, bármin. Tehát az látszódik, ha valami kötelező. Én addig csinálom ezt, akár a Henny szerintet, akár a Henny süt nekedet, ameddig van hozzá lelkesedésem, kedvem, ötletem, bármi.
1: Uh-huh. Kik azok a szerencsések, akik ebbe utána bele-bele kóstolhatnak, ugye, hát kész vagy elég emberes mennyiség, azért kicsit főzni nem lehet mindig.
2: Hát egyfőre nem lehet főzni, ez egy ilyen alap. Nagyon jól járnak a szomszédaim, képzeld el, mert hogy muszáj, hogyha például valamit kitalálok, és ami új van, akkor muszáj, hogy megkóstolják, mert hogy kell a feedback, kell a visszajelzés. Hogyha már valamit sokszor csinálok, akkor azt mondjuk meg tudom csinálni, hogy két napra magam, vagy két adagot, vagy nem tudom, és akkor azt így megeszem én, de mondom, hogyha valami új van, akkor igen. Meg például szoktam úgy karácsony környékén töltött káposztát készíteni, abból tényleg csak egy határral lehet, és minél tovább áll, annál jobb, hogy ezt megfőzöm, és akkor a barátaimnak azt így előre karácsony előtt már szétosztom, és akkor mindenki abból tud venni.
1: Hát kedves hallgatók, a barátlistára néz felkerülni, a címe meg titkos, úgyhogy marad először nekünk a Facebook, aztán utána csinálni, akivel beszélgetek, Ámon Henny, még egyet beszélgetünk, hamarosan visszajövünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után folytatjuk egy nagyon remek ember, egy nagyon remek hölgyel álmonhelyével beszélgetést. Elmondtad a kulcs szót az előbb, amit én is szoktam mondani, hogy miért szeretem mondjuk a tévépucot az interneten, mert a kelt azt elfelejthetjük. Mert ott van az a szabadság, és neked is ezt adta, ezt adták ezek a platformok, hogy csinálsz, amit akarsz. Tudod, hogy jó vagy, azt tegyük hozzá, jó, mások szerint is jó vagy, de, és szabadság van, ami nagyon nem mindig volt megengedett a médiában, nem ezt adta neked igazából, nem a szabadságot szerintem.
2: Hát abszolút, mondjuk azt, hogy jó vagyok, azt én így nem tudom.
1: Én mondtam.
2: Jó, oké, az nagyon sokat számít, de hogy azért nem lennék őszint, hogyha azt mondanám, hogyha a visszajelzések alapján azért azt már nagyjából sejtem, hogy azért jó úton haladok, fogalmazzunk így. A szabadság nagyon fontos, és tényleg

0: szemet, köszönöd szépen, és akkor itt szeretnél még jobban kiteljesedni.
1: Vágyam nincs, ha szembe jön, akkor abszolút elfogadom, és örülnék is neki. Én 1986 óta voltam tévés, először belsős, aztán külsős, többször eljöttem, többször visszamentem. Én azt hiszem, hogy ott, amit lehetett, azt én ott kiéltem, az akkori világban. A mostani világot meg már nem ismerem, tehát alkotóként ott már nem hinném, hogy nekem helyem lenne. Viszont, hogyha bárki esetleg arra gondolna, hogy csinálna velem valami visszat, annak például nagyon örülnék.
0: Na, akkor ez a terv akkor, mert akartam kérdezni, de ilyen nincs egy üzleti terv a te esetedben szerintem. De hogy mi lesz akkor, hogyha a követői számát csak nőttől nőnek, duzzadnak, hogy akkor kiáll színpadra, vagy együtt főzöl velük, van ilyen terv, vagy ezt majd hozza a sors, most erről ne beszélgessünk, aztán te nyitva állsz minden lehetséges megoldásra.
1: Nekem vágyaim, elképzeléseim vannak, de azt gondolom, hogy a mai világban az embernek teljesen fölösleges azt gondolni, hogy akkor na, ez most úgy is lesz. Lesz, ami lesz. Tehát hoz a sors, amit hoz, lesz úgy, ahogy lesz. Én a magam módján próbálom kiteljesíteni magam, és hogyha ebbe még több dolg is belefér, annak én csak örülök.
0: Mi lesz most a recept a következőnek? Éreztem, de hogy most nagyon attól függ, hogy mi van a piacon, vagy van a fejedben valami esetleg, vagy ez, amint Kalla Kálmán a séf, aki csinál valami Balaton felvidéken, nincsen menü, de mondjuk előre le van foglalva hetekre, kimegy a piacra és valami lesz. Ez akkor ez a módszer nálad is.
1: Ez a módszer nálam is, viszont azért az lehet tudni, hogy mondjuk ebben az időtájban, tehát ilyen ebben az évszakban, hogy mik azok a sláger és elkerülhetetlen termékek, zöldségek, gyümölcsök, amiben az ember gondolkozik. Az egy másik dolog, hogy éppen az adott kínálatban frissen, ropogósan meg is találjuk-e őket, de igen, tehát nagyon sok inspiráció van abból, mit látok kint a piacon.
0: Én szeretem az őszi piacot, az egyik legszínesebb. Íze van a paradicsomnak, nem drága, jófajta paprika, paprikák vannak, itt a lecsószezon, itt van minden. Igazából ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, egy ilyen, hát egy ilyen Kánoán, főleg egy ilyen gasztroország, mint te vagy.
1: Hát abszolút, teljes mértékben nagyon-nagyon sokféle kínálat van, de ugye ne felejtsük, hogy bejönnek a gyökérzöldségek, ami azt jelenti, hogy a cékla, a nem tudom mi, tehát mindenféle, tehát az édes krumpli, mindenféle dolgok, és ilyenkor nagyon sok zöldséget lehet nagyon gusztán és nagyon jól elkészíteni úgy, hogy aki még nem is kedveli annyira a zöldségeket, az is kedvet kapjon hozzá. Fűszerezés a lényeg, ennyit mondok.
0: Akkor a végén arra kérlek, hogy mondd el te a két platformot, hogy megint belebakkizek, hogy hol lehet vele találkozni, ez egyik a Henny. Süt neked?
1: A Henny süt neked, az a Facebookon van, és én Amon Henrietteként vagyok fönt, és ott lehet engem követni, azzal a Henny szerintes videókkal, a Reelseknél ott találhatnak engem.
0: Ezt vegyétek komolyan, kedves hallgatók, higgyétek el, hamar függővé váltok, és várjátok a következő tartalmat. Akivel én beszélgettem, Amon Henny volt, most visszaállíthatja a telefonját, mert addig lehajtottuk. Jó piacozást kívánok neked, és az, hogy nagyon-nagyon sokáig ez az energia, ami belőle jön, ez maradjon meg, és az átjön a képernyőn. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A varjuhályok igen változatos nemzetség, több mint 300 fajjal. Maga a sedum elnevezés a latin sedeo igéből származik, aminek a jelentése ülni. Ez leginkább az alacsony termetű varjuhályfélék tulajdonságára utal, miszerint ülnek a sziklákon, a talajon. Azonban találhatóak közöttük örökzöldek, félörökzöldek és lombhullatók is. Többségük látszárú, pozsgás növény. A touchdown tick körülbelül 50 cm magas, erős növekedésű, az egyik legsötétebb fogazott levélzetű fajta. Leveleinek színe a vöröses barnától a lilás barnáig terjed. Bogernyőzetben nyíló, apró, csillagszerű, rózsaszín virágai egyenes, sötétvörös szárak végén augusztustól novemberig fokozatosan bontják ki szirmaikat. A virágfejek fennhagyva remekül néznek ki télen is, formát és textúrát adva az ilyenkor kopár kertrésznek. Napfénykedvelő lévén tűző napos helyett, talaj tekintetében pedig átlagos, jó vízelvezetésűt választunk számára. Szívós, igénytelen, szárazságtűrő, tolerálja a sziklás és rossz talajokat is, gyorsan megtelepszik, viszont a pangó vizet nem bírja. Kártevőkkel és betegségekkel nem igazán kell számolni. Sziklakertek, ágyásszegélyek, sétányok, sekély talajrétegű napos felületek kőedények beültetésére kiválóan alkalmas. Virága és levelei hosszú hónapokon át kedves, üde látványos színfoltot jelentenek.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Még lehet jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. Erősen felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadon bocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A februárban induló szakokra az intézmények elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rossz indulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát.
0: Időjárás.
3: Pinteken napos, gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Talán a nyár után az ősz a legjobb időszak a piacokon, hiszen ott van az őszi színek kavalkádja, fenséges ízek a szabadföldön termett zöldségekből és gyümölcsökből, ott van minden, ami szem szájnak ingere. Éppen ezért arra gondoltam, hogy fogom a bőség kosarát, ami még üres, és megtöltöm jófajta őszi beszélgetésekkel a Lőrinc piacon. Zene, aztán irány a fantasztikus hangulatú őszi Lőrinc piac.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Színes a pultja, mondják, hogy az őszi piacán nincsen szebb. Látom a hónapos retket, a gyönyörű paradicsomot, itt van minden, igazi színes pult.
2: Hát szeretem a színeket, az őszi színeket is nagyon szeretem, az erdőben a sétát, az ősszel nagyon szeretem.
1: Van rá ideje?
2: Hát most már kevésbé, de mivel a saját udvaromban is látom az ősznek a színeit, tehát a gyümölcsfáknak, eperfalevél, a szamócalevél, tehát ezeket a cserjéknek a levelei, tehát azok is ott vannak a természetben attól, hogy nem kell messzire mennem, úgyhogy azt élvezem és látom. De hát itt is lehet a piacnak a színein, a parkolója, az is teljesen őszbe burkolózott, úgyhogy nagyon szép.
1: Ez az utolsó kérdés, hogy mi a teendő most a családi gazdaságban, a földeken?
2: Hát nálunk elsősorban, ami nagyon fontos, ugye fagytalanítani, tehát a csaprendszert, a locsolórendszereket le kell légteleníteni, mert már nem kell úgy locsolni a szabadtéri termékeket. A fóliában ugye az leásott csövek vannak, amik nem fagynak el, de a csapokat azt érdemes lelégteleníteni, és mindig nyitáskor újra kell engedni és újra légteleníteni. A tömlők meg az egyéb kerti szerszámokat téli álomba hajtjuk, tehát téli kamrába elraktározzuk az ilyen szerszámokat, készleteket, meg hát maga őszi falevélhullás, ez két naponta működik, tehát gerebjézés meg ilyenek, ezek működnek, tehát általában ezt a férjem vagy napszámossal segítséggel tudjuk megoldani.
1: Hát akkor van munka.
2: Azok már kirepültek, tehát már nincsenek úgy napi szinten otthon. Hétvégén meg nem a gerebjét teszem a kezükbe, hanem inkább próbálom őket egy kicsit anyai kényeztetéssel megoldani. Házi készítési sütemény, meg vendégelhetem önöket.
1: Mi nagyon szívesen elfogadjuk, mert ön csinálta?
2: De. Én kaptam a vásárlomtól.
1: Jó, mert persze, köszönjük szépen. Megnézzük akkor megkóstolunk egy kis házi süteményt. Istenségies. Hozom, mivel. Nagyon jó. Hát aki ezt csinált, azért hozzá.
2: Idős hölgy már, úgyhogy nagyon tudja kényeztetni már az unokáit a süteménnyel, úgyhogy már tud valamit ő már.
1: Én sütőfőző vagyok, ezért mondtam, most kikapcsolunk, hogy operatőr kollégám is megkóstolhassa, aztán folytatjuk, és a mai témánk az őszi piac. Na beindulunk, csak előtte az én kollégám is megkóstolta ezt a remek süteményt. Ennyi. Remek volt a sütemény, az én kollégám is megkóstolta. Innen üdvözöljük azt az idős hölgyet, aki csinálta a remek volt a vaníliakrém. No, van egy mi a sláger, hogy ezt kérdezte az én kollégám, aztán mondom, hát vegyük már fel, tudjuk meg, hogy mi az ősláger itt az ön pultjában.
2: Nálunk a dió, a Somogy megyei nővéremtől kapott dió. Nagyon szeretik a vásárlóim, mert nagyon jó az íze. A sütőtök, ami még kedves, a piros retek, fehér retek, és természetesen az alma. Az még a saszla szőlő, mert már egyre kevesebben árulnak, tehát még az is megfelelő a pult.
1: Közben a kedves vevő szed a paradicsomból. No, mit akartam még? Jaj, a dió, tehát csak a családi kommunába tetszenek törni, vagy hogy, az hogy kívül, vagy törve érkezik?
2: Már készen, mert pucolva kapom a nővéremtől a Somogy megyéből. Úgyhogy...
1: Papírhéjú?
2: Meg lehet
1: kóstolni. Nekem van egy diófán, de ilyen istenverte fajta. Na, egy ilyet. Nagyon jó. Nagyon jó.
2: Nagyon sokan vásárolják, mert tudják, hogy télen rengeteg olajos magvat kell fogyasztani, hogy az immunrendszert föl tudja készíteni a téli hidegekre, és sokan viszik már csak csemegézés szempontjából. Van, aki már téli tárolásra, hogy karácsonyra, hogy apródonként bevásárol, és viszegetik kilószámra. Úgyhogy ilyen előgondolkozás van sok idősnél, hogy próbálja, mert sok unoka van, dédunoka, és akkor be kell osszani a pénzét. Úgyhogy ezért vannak ezek az elővásárlások.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Művész volt, aki ezt a tököt megformázta, talán önök is látták, és a neve is ott van, hogyha még egyszer mondtad, hogy Tökös Jani, hogyha kijövünk, ő Tökös Jani. És igazából a sütőtökök teljes választéka itt van, ahogy lehet látni. Van az a kanadai fajta, de én ezt a fajtát szeretem, megmondom őszintén, a klasszikus magyar sütőtököt, mert ez az, aminek az íze olyan, amit én szeretek. Az ugye ez Halloween tökkel pedig nem tudunk mit kezdeni, azok, hogy a gyerekeim is kifaragják, mert nem annyira jó a húsa, azt állítanak, csak dísztöknek használják. Szóval tartsuk meg jó szokásunkat, és vegyük ezeket a finom, szürke magyar tököket. Na gyerünk tovább, én az őszi piac, mert ma csak erről beszélgetünk. No! Tök hátán, és itt pedig a tök király, aki a dinnye király volt nyáron.
2: Igen, a Tökös Jani.
1: A tökös Jani, bocsánat.
2: Táblaként elől.
1: Azt látjuk, mert János is vagy?
2: Igen, Lantos János.
1: Köszönöm szépen, Lantos. Na, szóval, melyik tök a legnépszerűbb? Ugye én azt mondtam az előbb, hogy én ezt a fajtát szeretem sütve.
2: Úgy volt, uram, hogy ezelőtt vegyük 10 évvel. Amit eladtunk zsűsütőtököt, a 80%-a kanadai volt, a magyar hagyományos szürkét nem vitték. Most már fordult, majd nem úgy, de olyan 60-40-re a szürkének az előnye. Szürkét a hagyományos viszik elő, többet, a kanadait kevesebbet. Mert visszatérnek. Nem az, hogy magyar termesztésű legyen, hanem hogy magyar fajta is legyen.
1: De mi az oka? Más az íze azért?
2: Jobb, szárazabb, nem annyira vizes, mint a kanadai. Meg az emberek, hogy jönnek vissza, hogy magyar termés, magyar fajta. Meg az íze is olyan gesztenyésebb, úgyhogy nem az lényeg, hogy kanadai picit édesebb, hanem hogy ízesebb a szürke, hagyományos, ízesebb.
1: A helyzet a Halloween tökén, az előbb azt mondtam a nézőnek, hogy azt nem lehet megenni, vagy nagyon macerás, az inkább csak ilyen dísztök, nem?
2: Meg lehet enni, de nem jó ízű, meg lehet mindent enni, de szóval nem ehető, a lényeg az. Magja nagyon jó sütni, meg de tök az nem.
1: Ki faragta azt a gyönyörű szobrotot erről?
2: Én faragtam.
1: Egyfajta ön arckép?
2: Nem. Hát ez csak így egy dekoráció.
1: Nézzük bele, hogy ugye, itt semmi nem vész kárba, ugye? Itt ugye...
2: Ezeket ugyanúgy elviszi, van vevőnk, elviszi sütni a tökmagot, mind a két fajtát, ami a hulladék, az meg megy a malacoknak, úgyhogy azt se veszik kárba.
1: A tök akkor az a fajta gyümölcs, vagy a zöldség, aminek semmi.
2: Csak mi szeressük, itt lehet látni, az őzek is szeretik. Nyáron megrágta még zölden, és így kiforta.
1: Az ami lesz, az felvágod?
2: Hát persze, föl lesz vágva. Majd
1: most egy ilyen vágást megnézzük, hogy ugye fűrészsel nehéz munka ez a vágás különben?
2: Nehéz, mert minél nehezebb viszi.
1: Akkor innen.
2: Minden nehezebben viszi a fűrész, annál jobb a tök, mert annál keményebb. Az jó, ha lassan megy benne a fűrész, mert keményebb a tök, annál jobb a minősége. Ugye ebben lassan megy természetesen, mert...
1: Ha valaki vesz egy ilyen tököt és leteszi a pincébe egészbe vágás nélkül, az meddig áll el körülbelül?
2: Körülbelül. Durra azt szoktam, hogy január vége, de ugye az már elválasztó a január vége.
1: Most van tök szezon, most kell vinni, nem?
2: Igen. Elviszi, egye meg. Az a lé. Szóval, általában így három felé szoktam vágni, mert ez...
1: Én néha ennek kinyomom a levét nyersen, isten ital. Most jön a magozás.
2: Levét az olasz töknek volna a legjobb, mert az a leglédúsabb, és az a legpuhább. Mert ennek ő a legkeményebb, a szürke, a hagyományos. Megy ide vödörbe bele, kikaparjuk, és kész, jön a másik adag.
1: Más az ára itt tisztítva, más egészben, nem? Valaki egész a víz?
2: Egy árban van.
1: Ezek is extra vásárok felé, nem?
2: Igen, meg a magot ugyanannyiért elviszi, van vevők, akik ugyanannyiért elviszi a magot, mint a töknek az ára, úgyhogy nem vész kárba.
1: Te magad fogyasztod a tököt? Tehát nem mindig van otthon a sparhelyedből kijöttök, vagy?
2: Általában egy-két hetet sütünk. Mindig a fővágok egyet, és látom, hogy mennyire jó minősége, és ami olyan, abból mindig félreteszek egy darabot. Ugye egy-egy kockát a hármunknak, négyünknek, mert az bőven elég egy jó tenyérnyi darab.
1: És Magyarország mely részén teremnek ezek a tökök, ha nem titok?
2: Teljes Magyarország közepe, Pusztavacstól 3 kilométer. Új legyen.
1: Hajdanában Pusztavacs volt az ország közepe, vagy békefesztivál is volt ott.
2: Igen. Ott voltam az elsőn is.
1: És hogy találták ki, az megvan, hogy ő az ország, hogy jelölték ki, az megvan a sztori?
2: Nem tudom pontosan.
1: Elmondom, hogy kivágták Magyarország térképét, és rátették egy ceruzára, és ahol megállt a tehát egyesül maradt ez a Magyarország alakú papírdarab, na, az volt Pusztavacs.
2: Itt a Nagykörös út, az nálunk végigmegy a falon, Pusztavacsot érinti, és a jeltörön is a Nagykörös úttól körülbelül mennyire 15-20 méterre van benne, hogy Pusztavacs mellett.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció

0: Ez a bőségkosara.
1: Dederka, azt látjuk, ez valami hájban csomagolt. Mi az, ami ott van?
2: Háló. Hálóban csomagolt, ez egy sváboknál, ez egy ilyen közismert. Két rész hurka, egy rész kolbász, ezt összekeverem, és a hálóba betekerem. És ezt megsütve, fantasztikus, finom.
1: És akkor, ha jól veszem a szavét, akkor ez a milyen háló. De milyen háló ez a háj? Háló?
2: Igen, ez a disznónál, a belsőségnél, a gyomornál van. Azt levesszük, őt csak beáztatjuk, és mikor csináljuk a mikor?
1: Ott kezdve mutatja a hölgy, hogy mit, hogy tessék az elmenni, az a háló, aha.
2: Igen, és ez gyönyörű ropogósra megsütve, de meg is enni.
1: Tehát hálóstól.
2: Így van, és ez a háló olyan gyönyörű vörösre fog átsülni, hogy ez a fehérség eltűnik róla.
1: Ugye mi az ismeretségünket nyáron 40 fokba kezdtük, akkor kezdtünk el itt forgatni. Itt van az az idő, ami inkább az önök ideje. Igen. Nem izzad a kolbász. Igen. Az azt jelenti, hogy akkor nagyobb a választék, és tehát többet ki tudnak hozni, több fajtát?
2: Hát úgy több fajtát nem hozunk, csak ezek a fajtából, de olyan, hogy ahogy a piac kéri, úgy azért úgy hozzuk. Ugye ezt mi látjuk, hogy a piacon több fogy, akkor többet hozunk, de ha nem, akkor maradunk a szinten.
1: Van-e még ilyen a Dederkához hasonló különlegesség, mert majd még az évfolyam megtetszik minket lepni?
2: Igen, merem remélni. Fog lenni szalámi, szűzpecsenyébe töltött kolbász, amit már ez is a hűvös időben van.
1: Valaki kereste ezt az erdélyi kolbászt, és mondta, hogy azt szeretné, nem, mert nincsen paprika, mert gyereke a Lőrinci piacát, itt aztán van olyan, amiben nincsen paprika, ezt ön is szokott csinálni, nem? A ott most látva a szomszédpulcon, de
2: igen.
1: Önnél is szokott lógni.
2: Igen, ami paprika nélküli, a fűszerek ugyanaz, mint a paprikásban, csak a paprikát hagyjuk ki belőle.
1: Hogy vannak a jószágok otthon?
2: És nagyon szépen köszönjük, jól vannak. Zenélünk nekik.
1: Amit?
2: Bekapcsoljuk a rádiót.
1: Boldog malacok?
2: Így van.
1: Van olyan marha például, Ausztráliában tenyésztik, de Japánból származik, hogy sörrel itatják és masszírozzák a húsát. És így kerül itt a legdrágább bélszín Magyarországon. Meg ott láttam, ki volt írva, 126 ezer forint egy kiló. Őrület.
2: Az.
1: Az már álljon meg a menet kategória, nem? Ha most én mondjuk...
2: ilyen nincs.
1: Csak a zene van. Zenés felár, az itt van kolbászokon, meg a húsokon látszik?
2: Igen.
1: Hát igen, volt ilyen a vendéglőbe zenés felár, hát igen. Ugye az plusz volt. Na, köszönöm szépen, visszaengedem, és akkor találkozunk, mert ugye most akkor szép lassan jön az az időszak, hogy egyre többet fogunk a húsról beszélni, hiszen igazából ezeknek ez a szezonja, nem?
2: Így van, most már megkezdődött. Ez egész húsvétig.
1: Na, de hát ha jön a karácsony, aztán itt jön a finom szaláme, minden, kóstoljuk, viszünk. Na hajrá, éljen, köszönjük.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Hát mi köszönjük a kedvességet. Na találkozunk még, jó? Éljen az őszi piac. Az őszi piacról szeretnék önnél egy percet beszélgetni, hogy mit tetszett éppen venni. Ilyen kíváncsi műsorra vagyunk, semmi rosszul nem beszélgetünk.
3: Gyümölcsöt vettem, csirkét vettem. Tejterméket vettem.
1: Miért szereti az őszi piacot? Tehát ilyen annyira tele van pult, aránylag olcsó a zöldség, a gyümölcs, színes minden. Mi az, amit ilyenkor ősszel szokott ön igazából venni?
3: Mindig gyümölcsöket veszek. Gyümölcsöt. Télen, nyáron, ősszel, mindig gyümölcsöt.
1: Odafigyel arra, hogy honnan veszi, tehát kereskedőtől, termelőtől. Fontos, hogy magyar az a gyümölcs?
3: Igen, fontos.
1: Melyik a kedvenc almája például?
3: Nekem az idared alma.
1: Az egyfajta keresztedés, ugye? Azt hiszem, Jonatán, klasszikus Jonatán, ahogy el?
3: Azt nem annyira szeretem, meg a vilmoskörtét szeretem.
1: Az egy jó dolog.
3: Igen, köszönöm.
1: Na, hát akkor te látom, nagyon is ilyet, menjen is csak nyugodtan. Mi lesz a következő? Most még húsért megy?

0: a Hőségkosara.
1: Manna FM.
2: Fogom a körtét. Hám, hám, hám.
3: Az úrral szeret viccelni a piacon, de nem is az a témánk, hanem az őszi piac, hogy mennyire szép, mennyire tetszik önnek az őszi
2: minden
3: piac.
2: Minden
3: szép piac.
2: A piacon itt. Minden.
3: Miért jött most ki üres meg a kicsi kocsi?
2: Ez talán ez krumpi kőbele meg zöldség.
3: Mennyi krumpit egész télire elviszi?
2: 5 kilót szokjuk venni.
3: Az heti adag?
2: Heti adag.
3: Hú, akkor krumpit krumplival eszik.
2: 5 kiló krumpi.
3: Hát miért, hányan eszik ezt 5 kiló krumplit?
2: Ez vagyunk hozzá 4-en.
3: Ja, akkor úgy jó. És milyen formában eszik a krumplit, amely erre vagyok kíváncsi.
2: Hogy milyen formában?
3: Hát, hogy miért süti, vagy hússal, vagy köre?
2: Nem, csak sütni kell. Sőt, megsütjük. Olajval.
3: Ja. Rósehibni formátum.
2: Így van.
3: Sütőtök-e, hogy el?
2: Nem szeretem.
3: Mi van még itt ősszel?
2: A cukor nem jó a cukornak, nagyon cukrom.
3: Ja, értem, tehát sütőtök, akkor tiltott gyümölcs.
2: Ja, persze.
3: Tiltott zöldség.
2: Inzulinol magamat, meg stb. Úgyhogy elég baj ez nekem.
3: Heti hány napot jár a piacra?
2: Egy csak egyszer.
3: És az a szerdai nap?
2: Szerda. Hát egy idő krumpi, aztán megyek haza.
3: Akkor jó meg lesz töltve ez a kicsi kocsi.
2: Nem cipeltek, hát csak 5 kilót. Hát volt egy tüdőemboliám, aztán nem cipeltek annyit.
3: Na, jó egészséget önnek.
2: Ennek is.
3: Tartsa életben sokáig a sors.
2: Nincs róla.
3: Hát de krumplira csak telik még, na hát az már szép lenne. Na, továbbra is az őszi piac a témánk. Tehát nem tudtuk észre a gyönyörű krizantémokat. Ön termelte, vagy ön vette
4: a
3: most?
4: A fiaim termelték, és én adom el itt a piacon.
3: Gyönyörű dolog.
4: És Márton, Molnárék, gyönyörű, új szívásra jöttünk. Itt vagyunk minden évben.
3: Hogy kell? Mikor kell? Ennek van egy tudománya, nem, hogy pont ekkor halott a napja környéken nyíljon ki a krizantén. Ennek mi a titka, hogy ezt úgy kell ültetni, vagy a növény tudja, hogy mikor kell kinyílni?
4: Ültetni kell, rövid tenyész idejű, és nem kell fóliázni, csak permetezni kell. Azt viszont minden héten. Árasztani kell minden nap a fóliát, és 3 hónap alatt benyílik.
3: Hányfajta krizantén van? Mert látom, ilyen, sárga, vörös.
4: Ez kremix, aztán vannak poliszádok, meg mindenféle feeling, rundown, zöldek, vörösek, mindenféle.

0: zantin van, úgyhogy van hosszú tenyészidejű fajták, az, ami nem foglalkozunk, mert munka mellett csináljuk, és hát fekete fóliázni nem nagyon tudunk, nem érünk rá.
1: Mi ez a fekete fóliázás?
0: Este 6-kor föltesszük, reggel 6-kor levesszük, de aki napi 10 órát dolgozik, az nem ér el ilyenekre. Rá kell tenni az ágyra végig 20 méteren, és utána levenni. Becsapjuk a növényt.
1: A földre teszik rá?
0: Nem, a fejér a virágnak, mikor a bimbos. Akkor pont akkor jön be, amikor annak be kell jönni.
1: Szóval így lehet akkor befolyásolni azt, hogy nyíljon.
0: 20 nappal befolyásolunk, és alára törpítünk.
1: Hányan foglalkoznak ezzel?
0: A két fiam, a Márton, meg a Péter, meg én.
1: És hány éve?
0: Hát, a 6 éve, amióta innen vidékre költöztünk, itt voltunk Lőrincen, csak nem volt hely termelni.
1: És akkor van egy virágkertészet?
0: Igen, igen.
1: Milyen virágok vannak még a kertészetben?
0: Bizantinok, török szegfűk, nácis, tulipán van tavasszal, meg hát koszorúkat készítünk, tobozost.
1: Ez a szezonnak az utolsó virága?
0: Nem, ez az első.
1: Nem úgy, hanem az ősznek. Hát az ősz jön a tél, hát télen mi lesz?
0: Nem, hát Erzsébet Katalinkor fagytűrő vannak a csoportos ilyen holland fajták. Ilyen, hát mindenféle van. Például van ez a pamacsfejű krizantin, amit olyan drágán szoktak, meg artikvínek vannak, zemblák, azok majd most Erzsébet Katalinra jönnek. Úgyhogy, mert lesz mindenféle.
1: Na, meg köszönöm a...
0: Csokrok, csipkebogyóval, levendulával, mentával, már azokat szedjük, újra virágzott.
1: Na, köszönöm a kedvességet, most akkor többet megtudtunk a krizantémról is, hiszen a krizantém az érdekes, meg hát az ősz virága tulajdonképpen,
0: igen,
1: nem?
0: Be kell csapni, hogy nyíljon. Most, ahogy időváltozás van, klímaváltozás, be kell csapni a növényt, hogy kinyíljon időbe, különben nem fog.
1: Egyre jobban be kell csapni?
0: Egyre jobban. Évről évre új betegségek, új kártevők vannak, és ha a régi szerek már nem jók, immunissá válnak a kártevők. Úgyhogy van egy csomó olyan lárva, meg mindenféle gomba, amire teljesen új kombinációs szereket kell ki. Tapasztalat kérdése, mert ezt nem lehet így megtanulni, csak ha gyakorlatban van.
1: Azt hiszem, ez a jó, hogy szakemberekkel találkozunk, és megnézzük, hogy mi van a virág mögött. A tudomány, nem?
0: Igen.
1: És még munka mellett csinálja ezt?
0: Munka mellett. Én Ceglédi Oázisnál dolgozom, meg ilyenkor szabadságon vagyok. Úgyhogy...
1: Mit kívánjak, hogy ezt az egészet adja le a kezébe?
0: Adjunk el.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Összehangolják a budapesti kórházak belgyógyászati osztályainak működését. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadon bocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Összehangolja a fővárosi kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az egészségügyi minisztérium. A tárcavezető azt mondta, az elakadás nem váratlan terhelés okozta, hanem a súlyos ápoló és orvos hiány miatt leszűkült kapacitások. Hegedűs Zsolt szerint a rendkívüli betegellátási helyzet további oka, hogy az ellátórendszer évek óta tömegesen gondoskodik olyan krónikus betegekről, akiket alacsonyabb fokú egészségügyi intézményben vagy a szociális rendszerben kellene ellátni. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 000 forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rossz indulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát.
0: Időjárás.
4: Pénteken napos, gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
0: Manna Hits.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: G'day, my name's Luke, and I'm from a band called Versus. We wrote Thankful at the beginning of 2020, and we had
2: 2020 elején nagyon hálásak voltunk, pedig még nem is sejtettük, mennyire fontosak lesznek azok a dalok, amik abban az évben születtek. Nem tudtuk még, hogy Isten szava a zenénken keresztül sok-sok ember mindennapi életének a része lesz. Pedig ez történt a Thankful című dalunkkal. Amikor megírtam, hatalmas hála volt bennem, és úgy gondoltam, ezt másoknak is meg kell tapasztalnia. Tudjátok, hogy az élet néha nem úgy megy, ahogyan azt eltervezzük. De amikor ezt a dalt énekeljük, eszünkbe jut, hogy bármilyen körülmények között élünk is, van okunk a hálára, és ez az ok Jézus. Azért imádkozom, hogy amikor ezt a dalt énekled, megtapasztald azt az örömöt és békét, amely Jézus megismeréséből fakad.
1: Much love from here in Australia, and we hope you enjoy the song.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Yo, this is Sand Sound. So I gotta jump, yeah. My new single Jump is a more assertive approach.
3: Az új dalom határozottabb megközelítése a hitben járásnak. Azoknak szól, akik többre vágynak annál az életnél, amelybe beleszülettek is. Nem hallgatják meg azokat a hazugságokat, amiket mondanak nekik, és nem engedik, hogy azok a körülmények, amelyeket nem tudnak irányítani, meghatározzák, kik is ők valójában Istenben. Ez a dal arról szól, hogy hozd meg azt a döntést, és ugorj bele egy sokkal jobb életbe, amelyről maga Isten is azt mondja, hogy ott lesz neked, még akkor is, hogyha a szemeddel nem látod őt.
2: Thank you guys for listening. I love y'all.

Korák jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve, ahogy örkénylik a dolgok.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

Szeretem azt a tényt, hogy akárhogy is próbálkozik a gonosz, nem tud rávenni, hogy rossz legyen a hozzáállásom. Próbálkozhat, trükközhet, 100 különböző módon, de ha eldöntöttem, hogy jó lesz a hozzáállásom, akkor ő nem tud ebből egy rossz hozzáállást csinálni, képtelen rá, és ez nem csak rám igaz, hanem rátok is.

Tudjátok, valami nagyon erősen a szívemen van ebben az évben. Egy olyan dolog, amit nagyjából az életetek minden területén alkalmazhattok, úgy látszik, ez jön ki belőlem folyamatosan. Szóval ma este az jutott eszembe, hogy talán ez lesz ebben az évben az én erős üzenetem, mégpedig, hogy kétfajta ember van a világon. Vannak, akik céltudatosan tesznek dolgokat, és aztán vannak a különböző szinten passzív emberek, vagy vannak olyanok is, akik majdnem teljesen azok, és az élet számukra egy rémálom. De egy passzív ember is azt akarja, hogy jó dolgok történjenek vele, és csak ül a babérjain, és várja, hogy történjen valami. Nem szükségszerűen teszi meg azt, amit a jó dolgokhoz meg kellene tennie, csak vágyakozik. Bárcsak meg lenne ez, és bárcsak meg lenne az. Néznek másokra, akik rendelkeznek azzal, amit ők szeretnének, és irigykednek, vagy neheztelnek rájuk, de nem fogják megtenni, amit az általuk irigyelt ember megtett a cél érdekében. Egy passzív embernek mindig várnia kell az érzésre, hogy ő ezt szeretné. Vár egy érzésre, vagy arra, amikor azt gondolja, hogy megfelelő az idő. Vagy amíg minden barátja el nem kezdi csinálni, vagy amíg nem lesz könnyebb megtenni valamit. A passzív emberek semmiből sem hozzák ki a legjobbat. Mindig csak éppen, hogy boldogulnak, és általában másokat hibáztatnak. Mindenki hibás, mert az élet nehéz. De aztán vannak céltudatos emberek, és belőlük igazán szeretnék többet látni. Tudjátok, remélem nem hangzik ez úgy, mintha beakadt volna a lemez, de folyamatosan ez van a szívemben, hogy az embereknek meg kell tanulniuk azt, hogy tanulmányoznak valamit, és utána szándékosan meg is teszik azt. Nem azért teszed meg, mert úgy érzed, vagy mert meg akarod tenni, vagy a tömeg, akikkel együtt lógsz, megteszi, vagy mert jó ötletnek tartod. Megteszed, mert ez a helyes, és bízol benne, hogyha megteszed, ami helyes, egy jó szívbéli hozzáállással, akkor végül jó eredményt is fogsz látni. Céltudatos vagy passzív? Ezen a hétvégén a hozzáállás erejéről akarok beszélni nektek. Tudtátok, hogy a hozzáállás mindent megváltoztat? Egy jó hozzáállás átlagon felüli élethez juttathat, és egy rossz hozzáállás mindig átlag alatti élethez vezet. Az Efézus 4:22-24-ig egy olyan igerész, amit igazán szeretek. A 22. vers így szól. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, vesd le és hagyd el a régi, nem megújult önmagadat, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Pál azt mondja, ne viselkedj úgy, mint a megtérésed előtt. Hányan tudjátok, hogy bár megtértünk és új természetünk van, előáshatjuk a szekrényből a régi természetünket és felvehetjük, ha úgy érezzük. Halottnak kéne nyilvánítanod. A régi természetet halott, és emlékeztetned kell rá, hogy az. Tehát Pál azt mondja, vesd le a régi természetet. Hagyjuk most ki a 23. verset, és ugorjunk a 24-re. Öltsétek fel az új embert, újjászületett önmagadat, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Leegyszerűsítve, ne úgy viselkedj, mint régen, hanem úgy, ahogy kell. Nagyon egyszerű. De hát hogy csináljam? A 23. vers a híd. A híd a régi életből az új életbe, és állandóan. Mindenki mondja állandóan. A passzív emberek nem jók az állandó odafigyelésben. És állandóan újítsátok meg gondolkodásotok szellemét. Szeretem az Amplified változatot, legyen egy friss, mentális és szellemi hozzáállásotok. Van itt valaki olyan, akinek ma valamivel kapcsolatban rossz volt a hozzáállása? A többieknek szabadulásra van szüksége. Figyeljetek, nem emlékszem pontosan, de tudom, hogy ma legalább 7-szer vagy 8-szor kellett gyorsan, céltudatosan változtatnom a hozzáállásomon. Nem érdekel, mikor tértél meg, vagy mennyit imádkozol reggelente,
Megvan a lehetőséged, hogy eldöntsd, céltudatos leszel vagy passzív, aki csak az érzéseit követi. Mert úgy értem, történt velem néhány dolog, nem olyan nagy dolgok, inkább kicsik, de nem éreztem tőlük jól magam. Ma este 7-szer próbáltam betenni a kontaktlencséimet, és ez nagyon nem tetszett. És aztán kivettem a hajlakomat, és nem működött a flakon. És ez olyan spriccelős

mond nekünk, akkor beteljesednek az ő ígéretei, és nincsen rövidebb út. Mindig mondom, hogy a fotelból nem fogsz áttörést látni. Ebben a világban már mindent elérhetsz kényelmesen a fotelból azonnal. Ételrendelés, fotóelőhívás, ruhatisztítás. A fotelból azonban nem rendelhetsz áttörést magadnak. Egyetlen mód, ha átküzdöd magad. Nincs mikroból elővarázsolható szellemi érettség. Meg kell járnod hozzá a lassú utat. Elég gyakran repülünk, és találtam egy érdekes dolgot a repülőkkel kapcsolatban. A repülőn található egy műszer, melynek neve műhorizont. Azt gondoltam, az a magasságjelző, de nem. Ez a műszer a repülőgép helyzetét mutatja a horizonthoz képest. A horizont szemlélteti a normál, vagy az átlagos szintet. Mikor a gép felfelé repül, azt mondják, fent van az orra, mikor ereszkedik, azt mondják, orral lefelé van. Tehát, ha a horizont mutatja a normális, hétköznapi életet, ha meg tudjuk tartani az orral felfelé pozíciót, akkor mindig felfelé kapaszkodunk majd az utunkon, és átlagon felüli életünk lesz. Ha azonban az orral lefelé hozzáállás választjuk, akkor mindig kicsit az átlag alatt leszünk, kicsit mindig alatta leszünk a legjobbnak, amivel rendelkezhetnénk, és kicsivel alatta annak, amit akarunk. Az igazat mondom nektek. Azt hiszem, hogyha az összes prédikációt meghallgatjuk ebben a témában, még akkor sem fogjuk fel, milyen ereje van a hozzáállásnak. Mit tud tenni velünk, ha jó, és mit tud tenni velünk, hogyha rossz. Sokszor gondolok Józsefre, mert ő keresztül ment néhány igazán kemény, igazságtalan dolgon, és mégis láthatóan nagyszerű volt a hozzáállása. Mármint onnan indult, hogy pusztán azért, mert volt egy álma, a testvérei eladták rabszolgának, és bedobták egy gödörbe. Évekkel később, sok évvel később, még 13 évet is ült börtönben olyasmiért, amit el sem követett, és jó pár olyan szituáción keresztül ment, ahol igazán rosszul bántak vele, nem csak egy ilyen helyzet volt, hanem sok, amikor szörnyű volt neki. Voltál már olyan helyzetekben, ahol rosszul és igazságtalanul bántak veled? Amen. És József mégis a palotába jutott végül. Néha azt gondolom, bárcsak Mózes első könyve többet írna arról, hogy milyen nehéz volt neki. Nem mond róla sokat. Ha csak úgy elolvasod, majdnem úgy tűnhet, hogy József természetes módon volt ilyen boldog és csodálatos fickó, akinek minden könnyen ment, és könnyen volt jó a hozzáállása. Van azonban egy ige a 105. Zsoltárban, ami bepillantást enged abba, hogy ez talán egy kicsit nehezebb volt, mint amilyennek tűnik. Az ige a 105. Zsoltár 17. és 18. verse. De elküldött előttük egy embert, a rabszolgának eladott Józsefet. Na most figyeljetek! Lábát bilincsbe szorították, őt magát vasra verték. És a lelke is vasba lett verve. Hogy őszinte legyek veletek, néhányan nem értitek, de ha keresztül mentél ilyesmin, akkor érted. Mert itt arról beszélnek, hogy amin József keresztül ment, az annyira megsebezte őt, hogy még beszélni is nehéz róla. És amin keresztül ment, a bebörtönzés, hogy az emberek hazudtak róla, amit a testvérei tettek vele, tudván, hogy az apja mit érezhetett. Mindazok a dolgok, amiken keresztül ment, olyasmit tettek a lelkével, hogy nem a bokáján és csuklóján lévő vas uralkodott rajta, hanem a lelke lett olyan, mint a vas, és képes volt megtenni Isten akaratát. De hadd mondjak el nektek valamit. Ha valaki éli az életét, és nagyszerű hozzáállást akar, az olyasmi, amit céltudatosan kell kialakítani. Nem lehetsz közben passzív, céltudatosnak kell lenni hozzá, és ezt Isten dicsőségére tesszük, nem csak a jutalomért, hanem az Isten dicsőségére. Tudjátok, az én pozíciómban az emberek mindig megkérdezik, mi az, amit remélsz ezzel az évvel kapcsolatban? Mi lesz a tanításaid fő témája?

Azt mondtam, valószínűleg az, ami mindig is, nőjetek fel. Mert hiszem, hogy ez az Isten akarata a gyülekezet számára. Azt akarja, hogy képesek legyünk kimenni a világba, és olyan életet éljünk, ami bemutatja őt. Nem számít, mit csinálunk itt, ha odakint nem tudunk változást hozni. És tudjátok, ez könnyű, amikor égnek a fények, és a zene nagyszerű, és fantasztikusak a prédikátorok, és csodálatos dolgok történnek. Jó dolog csak boldognak lenni, tapsikolni, de tudjátok, az igazság az, hogy haza kell mennetek. Bocsánat, de az alkalomnak vége lesz, és haza fogtok menni, és ott kezdődik a munka. Ott van a lényeg. Tud valaki erre elment mondani? Nekem tetszik, hogy a repülőgép helyzetét vagy magasságát a pilóta meg tudja változtatni egyszerűen egy döntés által. És ha orral felfelé vagy, akkor azt feltétlenül tartsd meg. Ha azonban az a hozzáállásod, hogy orral lefelé vagy, akkor bátorítalak, hogy hozd ma egy döntést, hogy nem fogsz orral lefelé tovább menni, és változtass a hozzáállásodon. Mielőtt elmész innen, egyszerűen úgy, hogy hozol egy döntést. Ez van, és én meg fogom tanulni, hogy hogyan lehetek mégis győztes. Szeretem azt a tényt, hogy Isten döntési szabadságot adott nekünk. Szeretem azt a tényt, hogy akárhogy is próbálkozik a gonosz, nem tud rávenni, hogy rossz legyen a hozzáállásom. Próbálkozhat, trükközhet, 100 különböző módon, de ha eldöntöttem, hogy jó lesz a hozzáállásom, akkor ő nem tud ebből egy rossz hozzáállást csinálni, képtelen rá, és ez nem csak rám igaz, hanem rátok is. Amen. És persze tudjátok, biztos vannak, akik azt gondolják, hát igen, könnyű neked ezt mondani, nem tudod, hogy mind megyek keresztül. Valóban nem tudom, hogy mind mész keresztül éppen ma este, de azt tudom, hogy valószínűleg többen ülnek itt ma olyanok, akik nagyon nehéz dolgokkal néznek szembe, és kevesebben vannak, akik úgy ülhetnek itt, az életem egy rózsakert. Sok dolgon keresztül mentem a múltban, és kicsit úgy érzem magam, mint József. Annyira fájnak ezek, hogy a lelkem vassá változott, és ezt tett engem, Isten erős asszonyává. Pedig úgy indultam, hogy az apám szexuálisan zaklatott gyermekkoromban. És visszanézek ma ezekre a dolgokra, és őszintén azok a dolgok, amik az ellenségeim voltak, azok lettek a legjobb barátaim, mert rajtuk keresztül Isten azzá tett, aki ma vagyok, és képessé tettek engem arra, hogy több embernek segítsek. Tehát ahelyett, hogy keserűek lennénk, mikor problémáink vannak, hagyjuk meg a problémákat keserűnek. Nem mondjuk, hogy szórakoztatóak ezek, vagy élvezhetőek. Azt gondolom, József valószínűleg nagyon nehéz időkön ment keresztül. Tudjátok, valahogy olyan, mintha Dániel az oroszlánok vermében nem lett volna még ideges sem. Mintha csak leheveredett volna egy kőre, és egész éjszaka aludt volna. Nekem azonban olyan érzésem van, hogy volt ott az oroszlán veremben egy kis remegés, egy kis idegesség. Céltudatosan akarnunk kell, hogy azzá váljunk, akivé Isten akar tenni minket. Hányan értitek a különbséget, mikor a céltudatos és passzív emberekről beszélek? Tudjátok, időnként nem érezzük magunkat céltudatosnak. Tanítottam egy üzenetet néhányszor ebben az évben, és később a tévéműsorban is el fogom mondani. Az a címe, hová tűnt a lendület. Mikor eltűnik belőled a tettvágy, csak egy választásod van, az, hogy felkelsz és visszaszerzed. Ülhetsz naphosszat, és várhatsz arra az érzésre, hogy megtedd a helyes dolgot. Viktor Frankl, mialatt a németországi koncentrációs táborban volt, azt mondta, a végső emberi szabadság az, hogy senki sem veheti el azt a képességet, hogy valaki megválaszthassa a hozzáállását bármilyen adott körülmény közepette. Szóval ez az ember koncentrációs táborban volt, és ott hihetetlenül rosszul bántak velük, és ő azt mondta, egy dolog van, amit Hitler nem
nem tud elvenni tőlem, és ez a döntésem, hogy megőrzöm a jó hozzáállásomat. Ez lenyűgöző, nem? Abszolút lenyűgöző. A hozzáállás kívülről mutatja meg, hogy mi van bennünk, a gondolatainkban. És tudjátok, a hozzáállásban az az érdekes, hogy nem tudod elrejteni. Tudjátok ezt? Mindig meglátszik az arcodon. Meglátszik a testbeszédeden. Ha mondjuk azt gondolod, hogy valaki mondott, vagy tett valami hülyeséget, még ha ki sem nyitod a szádat, ezt csináljuk. Tudom, hogyha Dave olyasmit tesz, amivel nem értek egyet, ilyen leszek. Vagy mi van ezzel, amikor... Tehát mikor ott van a hozzáállás, az meg fog látszani az arcodon, a testbeszédeden. Még akkor is, ha a megfelelő szavakat mondod, a hangszíned rossz lesz. Emlékszem, mikor Isten annyit dolgozott rajtam, hogy engedelmes feleség legyek. És ó, Istenem, annyira nehezen ment ez nekem. S végül eljutottam arra a pontra, mikor Dave megkért valamire, amit nem akartam, azt mondtam, igen, drágám. Hányan tudjátok, hogy azzal, hogy azt mondtam, igen, drágám, azt úgy értettem, igen, megcsinálom, de biztos, hogy utálni fogom. Mózes első könyvének 4. részében az 5. verstől a 7. látjuk Kain és Ábel helyzetét. És akarok ezzel kapcsolatban mutatni nektek valamit. Szerintem érdemes megnézni. De Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Láthatod, hogy valami volt a szívében, és ez kiült az arcára. Látjátok? A szívében volt, de meglátszott az arcán. Haragos volt, és dühös, és emiatt szomorú lett, és csüggett. Képzelem, hány depressziós ember van kint a világban, aki, ha igazán őszinte lenne magával, rájönne, hogy igazából dühös, keserű, vagy neheztel valakire, talán nincs mindig így. Vannak testi dolgok is, melyek depressziót okozhatnak, de nagyon sokszor nem gyógyszerrel kell kezelni, hanem foglalkozni kell vele. Nem mindig van így, de nagyon sokszor. Nem mindig, de nagyon sokszor. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Figyeljétek a 7. verset. Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik. De ezt figyeljétek, de te uralkodjál rajta. Tehát kinek a feladata uralkodni a kísértés felett? Kinek a feladata uralni a bűnt? A miénk, persze Isten segítségével. De nézzétek, tény, hogy Isten felszerelt minket arra, hogy helyesen cselekedjünk. Mondjátok, képes vagyok helyesen cselekedni. Sokan nem úgy mondtátok, mintha komolyan gondolnátok. Igazából az az igazság, hogy emberekként nem igazán akarunk ezzel szembesülni, mert azt akarjuk gondolni, hogy nem tehetünk róla. Jól érezzük magunkat? Két ember igen. Rendben van, én jól érzem magam. A lányom mesélte a kislány unokámról, hogy a múlt héten egyik reggel a vejem, az apukája megkérte valamire, és az unokám nagyon hasonlít rám. Csak az én hátam mögött már van 70 év finomítás. Az unokám 12 éves, és teljesen a Joyce Meyer megtörtség és szenvedés nélküli változata. Még külsőleg is nagyon hasonlít rám. Emilynek hívják. Szóval az apukája azt kérte tőle, hogy ágyazzon be, és ő erre nemet mondott. Ezen vitatkoztak.
És Emily soha nem kérne bocsánatot, egyszerűen nem. A lányom észrevette, hogy Emily egész nap csüggett, és nyomott hangulatban volt, egész nap szomorkodott. Végül délután 5-kor odament az apjához, és bocsánatot kért, és azt mondta, sajnálja. És Laura azt mondta, észrevettem, hogy az egész hangulata megváltozott, boldog lett újra. Mi itt az üzenet? Mivel Emily lelkében volt valami, ami nem volt megoldva, ti jöttök. Tudjátok, ha ma boldogtalan vagy, talán meg kéne nézned, mit tettél tegnap, amit még nem rendeztél el. Egyik éjszaka nem tudtam aludni, nem tudtam. Hajnali 5 óra volt, és általában elég jól alszom, szóval végül felkeltem, és azt kérdeztem, Istenem, mi a baj? Bárcsak feltettem volna ezt a kérdést este 10-kor. Isten rögtön megmutatta nekem, mit tettem előző nap, amikor rosszul viselkedtem valakivel, és meg kellett ezt bánnom, és bocsánatot kellett kérnem. Azt mondtam, a lehető leghamarabb fel fogom hívni az illetőt, és bocsánatot kérek tőle. És ezután el tudtam aludni. Isten túlságosan szeret minket ahhoz, hogy benne hagyjon az űrjeinkben. És nem csak úgy nyaggat és nyaggat minket, hogy mindenképpen az ő útját kövessük. Isten eltervezett egy orral felfelé néző életet a számunkra, és ilyen hozzáállásúnak kell lennünk, ha élvezni akarjuk azt az életet, ami az ő akarata. Azt akarom, hogy mindnyájan magasabbra jussatok ebben az évben. Fej vagyunk, és nem farok. Felül vagyunk, és nem alul. Kölcsön adunk, és soha nem kérünk kölcsön. De nem az orral lefelé hozzáállással, hanem csak is akkor, ha a hozzáállásunk orral felfelé van. És minden egyes nap, minden egyes embernek közülünk döntenie kell, hogy sajnálja magát, vagy kialakít egy jó hozzáállást. Rajtatok és rajtam áll.

0: mint sok más hasonló tartalom, folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Manna Hits.
0: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Jól van, de még kórházban marad a pápa. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadon bocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Összehangolja a fővárosi kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az egészségügyi minisztérium. A tárcavezető azt mondta, az elakadást nem váratlan terhelés okozta, hanem a súlyos ápoló és orvoshiány miatt leszűkült kapacitások. Hegedűs Zsolt szerint a rendkívüli betegellátási helyzet további oka, hogy az ellátórendszer évek óta tömegesen gondoskodik olyan krónikus betegekről, akiket alacsonyabb fokú egészségügyi intézményben vagy a szociális rendszerben kellene ellátni. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rossz indulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak, a pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Csemelli klinikát.
0: Időjárás.
1: Pénteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Október 15-e csütörtök van, már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. 1750-ben 276 éve indult meg a menetrendszerű postakocsi járat Bécs és Buda között. A kétnapos utat 15 forintért, azaz két borjú áráért vette meg az utas. 192 éve hunyt el Boráros János, Pestváros főbírája, alpolgármestere. 1875-ben róla nevezték el a ma Boráros térnevet viselő korábbi fateret Budapest 9. kerületében. 109 éve született Fábri Zoltán, háromszoros Kossuth Díjas film és színházi rendező, színész, festő. Fábri színházaknál dolgozott, majd 1949-ben került át a Hunnia filmgyárban művészi vezetőként, és ettől kezdve nagy sikerű filmek egész sorát vitte vászonra. Kiemelkedő rendezései voltak az Isten hozta őrnagyúr, a 141 perc a befejezetlen mondatból, az ötödik pecsét a magyarok, Fábián Bálint találkozása Istennel. Több magyarországi és külföldi filmfesztivál díját is elnyerte, így például Karlovivariban, Moszkvában, Új-Delhiben. 1993-tól tagja volt a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiának, és 70-től tanított a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Első filmjeiben még ő volt a díszlettervező is. 1984-től újra festett, több önálló kiállítása is volt. 62 éve született Gazdag Tibor színész, zeneszerző, énekes, többek között Dr. Pongrácz Péter karakterét alakította a Jóban Rosszban sorozatban. Filmzenéket szerez, színészként játszik, színházban és filmekben egyaránt, láthattuk egyébként még a Lindában vagy az Európa Kempingben is. 151 éve Budapesten a mai Blaha Lujza téren nyílt meg a Népszínház Rákosi Jenő vezetésével. A megnyitó előadást Első Ferenc József király és fia Rudolf trónörökös is megtekintették. 1904-ben nyílt meg a mai napon a Fővárosi Könyvtár, a budapesti központi városháza Károly körúti szárnyának első emeletén nyílt meg ez a bizonyos könyvtárlat. 107 éve született Asztalos Sándor költő, zenekritikus, esztéta. Asztalos a Magyar Nemzet Kulturális Rovatának vezetője volt, emellett pedig a Muzsika című lap főszerkesztője is. Ismertek és elismertek még a zenészekről írt életrajzai. 44 éve 1982-ben hunyt el Seje János, osztrák-magyar származású kanadai belgyógyász, vegyész, stresszkutató, aki a stressz fogalmát meghatározta. Mint a stresszkutatója 1936-ban jelent meg erről első publikációja a Nature című folyóiratban. Az Életünk és a Stressz című könyve 1964-ben jelent meg magyarul, ami azonnal hihetetlenül olvasottá is idézetté vált. Gyakran megfordult hazánkban, előadásokat tartott, interjúkat adott, és gyakran szerepelt különböző televíziós műsorokban is. 36 éve indult meg a kereskedelmi mobiltelefon szolgáltatás Magyarországon, Közép-Európában elsőként egyébként. Ekkor kezdődött meg az analóg mobiltelefon szolgáltatása a Vestel Rádiótelefon Kft. Működtetésében. 16 év vagy nincsen közöttünk Hemmert János, grafikus kollásfestő. A szegedi művész 1927. január 5-én született, tanulmányait a Szegedi Tanárképző Főiskolán végezte, később pedagógiai tevékenységért kitüntetésekben részesült. Az 50-es évek eleje óta szerepelt különböző tárlatokon. A Szegedi Pedagógiai Főiskolán Winkler László és Kopasz Márta volt a mestere. 1958-ban miniszteri dicséri oklevelet és lengyelországi utazást kapott. A novahutai modern festőművész Krucsiák műtermében ismerkedett meg a kollásfestészettel. Hemmert János 1962-től nyugállományba vonulásáig 88-ig a szegedi Radnóti Miklós gimnázium rajztanára volt. 1985-ben kiváló láng hegesztő vizsgát tett szoborkészítéshez, később az oktatásügyi kiváló dolgozója címet kapott és miniszteri dicséretet is. 42 éve hunyt el Ungvári Lajos, Kossuth Díjas szobrászművész a mai napon. Ő síremlékeket, díszítő szobrokat, portré, illetve emlékszobrokat készített. A második világháborút követő időszakban szovjet hősi emlékműveket és felszabadulási emlékműveket is. 1952-ben Kocsis Andrással részt vette a budapesti Kossuth téren álló Kossuth emlékmű mellékaljainak mintázásában.

0: Budapest Update.
1: Szokás szerint minden, ami Budapest, ma is összegyűjtöttem rengeteg mindent a főváros kapcsán. Például 500 járművel várják a látogatókat a 22. alkalommal megrendezendő Oldtimer Show nemzetközi veteránjármű kiállításra a Magyar Vasút Történeti Parkba október 17-én és 18-án. Az esemény honlapján olvasható ismertetés szerint a kiállításon látható legrégebbi jármű egy 130 éves autó lesz, amelyet be is indítanak majd, de több 100 évnél öregebb motorkerékpár is megtekinthető. A külföldről érkező járművek között bemutatnak egy Bugatti Atlantic sportautót, valamint egy Ferrari 250 GT-t is. A kiállításon láthatóak majd különleges közlekedési eszközök is, köztük törpeautók, különféle traktorok, fahajók, teherautók és buszok. A bemutatók mellett számos kísérőprogrammal, kiegészítő kiállítással, gépindításokkal, ajándékokkal és nyereményjátékokkal is készülnek a helyszínen. A Városliget nyerte el a világ egyik vezető parkszakmai szervezete, a World Urban Parks Large Urban Parks Award 2026-os európai díját, közölte a Városliget ZRT vezérigazgatója Budapesten. Györgyevics Benedek sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy Európa legjobb nagy parkjaként díjazták a Városligetet Isztambulban a hétvégén. Az elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába. Az volt az eredeti terv, amikor a Városligetet és annak a megújítását terveztük, hogy egyszerre lesz a kultúrának a bölcsője, egyszerre marad egy csodálatos, izgalmas épületekkel és kulturális attrakciókkal teletűzdelt park, és egyszerre pedig egy rekreációs környezet. Most itt Isztambulban kifejezetten a rekreációs környezetet díjazták, fogalmazott a vezérigazgató. Október 17-én rendezik meg a Roma Büszkeség és Méltóság napját Budapesten, amelynek keretében a résztvevők egy kiáltványt is bemutatnak az együttműködés jegyében. A rendezvényen meghirdetik a Van egy ajánlatunk, közös hazát csak együtt építhetünk című kiáltványt, amelyben a Roma mozgalom tagjai érdemi együttműködést ajánlanak Magyarország demokratikus szereplőinek, tartalmazza a közlemény. A rendezvény résztvevői a Blaha Lujza térről vonulnak a nyugati pályaudvar melletti Puczi Béla térhez, ahol beszédek hangzanak el és zenés programot is tartanak, tették hozzá. Még azt is írták, a szervezők központi üzenete az egyenrangú partnerség ajánlata, vagyis az, hogy a roma közösségek tagjai saját jövőjük és az ország sorsának aktív alakítóiként kívánnak részt venni a közéletben. A kiáltvány szerint a roma szakemberek, értelmiségiek és civil szervezetek tudására és tapasztalatára, a szakpolitikai programok tervezésétől a megvalósításon át az eredmények ellenőrzéséig szükség van. A felhívás megfogalmazói arra figyelmeztetnek, hogy a rendszerváltás óta eltelt 36 év eredményei ellenére a társadalmi kirekesztés, a szegregáció és az egyenlőtlen hozzáférés az alapvető szolgáltatásokhoz továbbra is meghatározza sok roma ember életét. A hazai és uniós fejlesztési források pedig csak akkor hozhatnak tartós változást, ha felhasználásukban az érintett közösségek és szakembereik is érdemi szerepet kapnak, írták. A Roma Büszkeség és Méltóság menete 14 órakor indul. A várhatóan 40 perces felvonulást egy 48 méteres magyar lobogó és egy 25 méteres roma zászló kíséri. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy minél színesebb öltözékben érkezzenek. A nyugati pályaudvar melletti Puczi Béla térnél lévő parkolóban felállított színpadnál a Farkas Gyula emlékzenekar fogadja a menetet. A 15 órakor kezdődő színpadi programon fellép a Gypsy Suno, Csonka Miki, Karamel, Színész Boba, Tomori fiúk, a Szilvási Gypsy Band és Varga Imi. A szónokok bemutatják a kiáltványt és bejelentik a folytatást jelentő havonta megszervezett tematikus találkozókat is. Több mint 10 év várakozás után megkezdődött az Óbudai K-híd átfogó felújítása. Az átkelő a hajógyári szigetre, így a Sziget Fesztivál helyszínére is vezet. A beruházás több ütemben zajlik, és a tervek szerint 2027 végére fejeződik be. Az első szakaszban a gépjármű forgalom teljesen megszűnik a hídon. A főpolgármester a Facebookon jelentette be a munkálatok kezdetét. A felújítás első üteme júniusig tart, ez alatt a szakemberek a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. A munkavégzés idején a gyalogosok az északi oldali járdán kelhetnek át, a kerékpárosoknak szintén ezt az oldalt kell használniuk, de a biztonság érdekében le kell szállni a bicikliről, és tolva kell átkelniük a hídon. Fürdőkád a színpadon, átváltozások a szemed előtt, meglepetésekkel érkezik a Budapest Varieté. A West End tetőkertjén négy kontinens művészeit nézhetjük meg közelről, akik közül többen most először lépnek fel Magyarországon. A vacsorával összekötött show mellett karácsonyi és szilveszteri dinner show, valamint kizárólag hölgyeknek szóló különleges est is készül. Egy légtornásszámhoz alig ha egy vízzel teli fürdőkát jut eszünkbe elsőként. Bogdán Bettina produkciójában mégis fontos szerepet kap. A Cirque du Soleil egykori fellépője, a Gurtni, vagy vagyis a légtornához használt hevederek segítségével végzett mozdulatokat ötvözi ezzel a szokatlan kellékkel. A Baross Imre artistaképző egykori növendéke a világ számos varietéjében szerepelt már, novembertől pedig Budapesten is láthatjuk. Az ő száma jól érzékelteti, milyen meglepetésekre épül a Budapest Varieté Vegas a Show Reloaded című előadása. Akrobatika, ének, tánc, bűvészet és humor követi egymást Las Vegas showinak lendületével és a párizsi revük eleganciájával. Közben nagy fordulat történt a lakáspiacon, megállt a drágulás, Budapesten még estek is az árak. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése az ingatlan.com lakás árindexe szerint, országosan az augusztusi 4%-os havi drágulást stagnálás követte. Budapesten az előző havi 7%-os csökkenés után további 2%-kal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami satúfékezésnek felel meg a lakáspiacon. Ebben a hónapban veszi kezdetét az őszi klubkoncert szezon a keresztény könnyű zenétől hangos katakombában. A budapesti klub színpadán évről évre ismert és feltörekvő énekesek, zenekarok mutatják meg Istentől kapott talentumaikat. Október 17-én este az Egykor zenekarból ismert Nagy Dániel, valamint a Boanergész és a Forráspont zenekarból ismert Marcell Márton alkotta duó készül egy emlékezetes előadással. Közben pályafelújítás van az egyes vasútvonalon, sebességkorlátozások szűnnek meg Budapest és Budaörs között. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint újabb lassulás jelek felszámolása kezdődik meg az egyes vonalon. A szakemberek ezen és a következő hétvégén Budapest, Kelenföld és Budaörs között végeznek pályakarbantartási munkálatokat, amelyek elsődleges célja a pályaállapota miatt bevezetett sebességkorlátozások részleges megszüntetése. A munkálatok során a vasúti pálya ágyazatának rostálására és cseréjére is sor kerül. Kiemelt feladata a Budapest 11. kerületében a Muskétás utcánál található vasúti átjáró felújítása, ahol a sínek mellett az útátjáró elemeit is kicserélik a biztonságosabb közlekedés érdekében. A beavatkozás során összesen 880 tonna zúzott követ mozgatnak meg, amelyel 600 méteres szakaszon javítják a pálya minőségét. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kiloki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. október 15-e van, csütörtök, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Nagyszabású fejlesztésekkel kezdődhet új korszak Budapest életében. Állandó rendőri jelenlétet követelnek Budapest belvárosában a civilek. Több mint 500 művész alkotásai láthatók az Art Market Budapesten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új korszakot hirdetett Budapest fejlesztésében Karácsony Gergely. A főpolgármester megválasztásának 7. évfordulóján arról írt a közösségi oldalán, hogy a következő években nagyszabású közlekedési, városfejlesztési és zöld beruházások indulhatnak a fővárosban. A tervek között a nagy körút megújítása, új villamosvonalak kiépítése, a pesti alsó rakpart átalakítása és több jelentős városrész fejlesztése is szerepel. Karácsony Gergely szerint az elmúlt években elsősorban Budapest működő képességének megőrzésére és a főváros értékeinek védelmére kellett összpontosítani. A városvezető úgy véli, hogy a kormánnyal folytatott viták jelentős energiákat kötöttek le, most azonban a korábbi konfliktusok helyett a partnerségre és a fejlesztések felgyorsítására szeretné helyezni a hangsúlyt. Ebben a fővárosba érkező uniós forrásoknak is fontos szerepet szán. A következő időszak egyik legnagyobb feladata a közlekedési hálózat korszerűsítése lehet. A főpolgármester tervei között szerepel a budai és a pesti fonódó villamos hálózat továbbfejlesztése, a 3-as metró meghosszabbítása, valamint a HÉV vonalak megújítása. Emellett új villamosok és elektromos autóbuszok is forgalomba állhatnak. A közösségi közlekedést regionális szemléletben szerveznék át, hogy mérsékeljék a fővárosba érkező autóforgalmat. Jelentős változások várhatók Budapest közterületein is. Megújulhat a nagykörút, a pesti alsórakpartot pedig a város egyik meghatározó közösségi terévé alakítanák. A Városháza park kialakításánál a csapadékvíz helyben tartását segítő úgynevezett szivacsváros megoldásokat alkalmaznák. A tervek között szerepel a Népliget, a Városmajor, a Gellért-hegy és a Római part zöld felületeinek fejlesztése is. A főpolgármester a nagyobb beruházások között említette a Diákváros és Rákos rendező fejlesztését, valamint a fővárosi úthálózat felújítását. Emellett egységesebb parkolási rendszert alakítanának ki, és a rendőrséggel együttműködve javítanák a közbiztonságot. A szociális problémák kezelésére egy új szolidaritási alap létrehozását is tervezik. Karácsony Gergely ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a párhuzamosan zajló beruházások átmeneti kellemetlenségekkel és közlekedési nehézségekkel járhatnak, ezért a budapestiek türelmét kérte. Úgy fogalmazott, hogy a következő években várható vitáknak már elsősorban arról kell szólniuk, milyen legyen a főváros jövője. A városvezetés célja egy olyan Budapest kialakítása, amely jobban alkalmazkodik a klímaváltozáshoz, enyhíti a lakhatási problémákat és élhetőbb környezetet biztosít a lakóknak. A felsorolt fejlesztések megvalósítása ugyanakkor a szükséges források rendelkezésre állásától, az előkészítéstől és több esetben a kormányzati együttműködéstől is függ. A közbiztonság javításáért demonstráltak civilek Budapesten a józsefvárosi Horváth Mihály téren. A szervezők szerint a főváros belső kerületeiben egyre több gondot okoznak a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, a lopások, a betörések és a közterületi garázdaságok. A tüntetők több rendőrt, rendszeres járőrözést és a határozottabb hatósági fellépést követelik. A szerda délutáni demonstrációt Németh Ádám Géza ügyvéd és Erős Marcell Dávid informatikus szervezte. Hangsúlyozták, hogy kezdeményezésük pártpolitikától független, ezért a résztvevőket arra kérték, hogy pártzászlók és pártjelvények nélkül érkezzenek. A szervezők állítása szerint Budapest egyes belvárosi közterületein már fényes nappal is nyíltan árulnak és fogyasztanak kábítószert, a szerhasználók pedig időnként zaklatják a járókelőket. Úgy vélik, hogy több környéken jelentősen romlott a lakók biztonságérzete, és sokan már sötétedés után sem szívesen indulnak el otthonról. A demonstrációval ezekre a problémákra szeretnék felhívni a döntéshozók figyelmét. A civilek petíciót is összeállítottak, amelyben általános rendvédelmi bérrendezést és az 5. illetve a 9. kerület közötti rendőrkapitányságok állományának összesen legalább 500 fős bővítését kérik. Emellett állandó rendőri jelenlétet szeretnének a Blaha Lujza téren, a Nyugati téren, az Oktogonon, a Rákóczi téren és a II. János Pál pápa téren. A belső kerületekben rendszeres éjszakai gyalogos járőrözést is szorgalmaznak. A követelések között a társasházak biztonságának megerősítése is szerepel. A szervezők azt szeretnék, hogy a közös használatú területekre történő jogosulatlan behatolás akkor is egyértelműen szankcionálható legyen, ha nem keletkezik anyagi kár. Emellett felülvizsgálnák a rövidtávú lakáskiadás szabályait, és szigorú felelősséget állapítanának meg azokban az esetekben, amikor a lakáskiadás veszélyezteti a társasház biztonságát. A civilek további javaslatai között szerepel az önkormányzati rendészetek jogköreinek bővítése, a kábítószerfogyasztáshoz használt üvegpipák árusításának tiltása, valamint a közösségi kerékpárok fokozott ellenőrzése is. A szervezők szerint a szociális problémák kezelése elengedhetetlen, de a lakók közvetlen biztonságát érintő intézkedésekkel nem lehet várni. A demonstrációt követően a petíciót eljuttatják a belügyminisztériumhoz. A szervezők azt várják, hogy a döntéshozók konkrét intézkedésekkel javítsák Budapest belső kerületeinek közbiztonságát. Több mint 500 művész alkotásai láthatók az Art Market Budapesten. A kortárs képzőművészet egyik legjelentősebb nemzetközi eredményének ad otthont Budapest. Vasárnapig tart az Art Market Budapest művészeti vásár, amelyen a világ csaknem 30 országából érkező kiállítók mutatják be több mint 500 alkotó munkáit. A látogatókat több ezer műalkotás és számos kísérőprogram várja az MTK Sportparkban. A rendezvényt idén már 16. alkalommal szervezik meg. A kiállításnak egy 11.000 négyzetméteres rendezvénycsarnok ad otthont, ahol a nemzetközi kortárs művészeti élet sokszínűségével ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Az Art Market Budapest alapító igazgatója a szerdai sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a rendezvény mára Közép- és Kelet-Európa legnagyobb és legrégebb óta folyamatosan működő nemzetközi képzőművészeti vásárává vált. A cél pedig továbbra is az, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a különböző országokból érkező művészeknek, és közelebb hozzák a kortárs alkotásokat a nagy közönséghez. Bombariadó miatt kellett kiüríteni egy általános iskolát Budapest 18. kerületében szerdán délelőtt. Az Eötvös Loránd általános iskolába tűzszerészeket vezényeltek, a diákokat és az intézmény dolgozóit pedig hazaküldték. Az esetről a 24.hu számolt be, a bombariadó tényét pedig a budapesti rendőrfőkapitányság is megerősítette. A helyszínre érkező tűzszerész egységek átvizsgálták az iskola épületét, de sem robbanóanyagot, sem robbanásra alkalmas eszközt nem találtak. A rendőrség a szükséges intézkedések megtétele mellett közveszéllyel fenyegetés büntette miatt indított büntetőeljárást. Arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy pontosan milyen formában érkezett a fenyegetés, illetve ki állhat a bombariadó hátterében. Nem ez volt az első hasonló eset az elmúlt hetekben. Szeptember végén egy ittas férfi telefonon fenyegetőzött azzal, hogy bomba van egy Komló felől érkező vonaton. A Koral-Dombóvári vasútállomást kiürítették, és a környék vasúti közlekedését is ideiglenesen leállították. A 18. kerületi iskolában a tűzszerészek vizsgálata végül nem igazolt valós robbanásveszélyt, a fenyegetés körülményeit azonban tovább vizsgálja a rendőrség. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Elkészült a Madách Imre út felújítása. A korábbi parkolóhelyén ma már padok, növénykazetták és fák vannak, az autóforgalom helyét pedig átvették a gyalogosok. Így hát végre anélkül, hogy tartanunk kellene a mögöttünk elhaladó autóktól szabadon sétálatunk. Noha a Madách tér és a Madách Imre út nagy része évek óta sétáló utcaként működik, a Rumbak Sebestyén és az Asbót utcai szakaszt a korábbi átalakítás nem érintette. Eddig. A 7. kerületi önkormányzat még áprilisban indította el a tér teljes megújítását. Ennek következtében a planténeres ládába ültetett fák helyére 15 talajkapcsolatos fát ültettek, míg a korábbiakat a kerületen belül helyezték új helyre. A munkálatoknak köszönhetően egy szintbe került az úttest és a járda felületek, ezzel új burkolatot is kaptak. Továbbá a biztonságosabb közlekedés érdekében a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre út közötti kereszteződést is átépítették. A vendéglátóhelyek teraszán a korábbinál jóval kényelmesebben, szellősebben lehet üldögélni, a kihelyezett padoknál és egyéb ülő alkalmatosságokon is kis csoportokban beszélgettek a diákok, a tér valóban a közösség élet, ahogy a cél is volt. Régóta kellett már ez a felújítás, örülünk, hogy végre úgy használhatjuk ezt a teret, ahogy mindig is vágytunk rá. Október 16-án ismét megrendezik az erőművek éjszakáját, amelyen országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítménybe lehet bepillantani. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az erőművek éjszakáján olyan helyszínek működését nézhetjük meg közelről, amelyek normál esetben nem látogathatók. Szakemberek vezetésével követhetjük végig többek között az energiatermelés és elosztás folyamatait, illetve azt, hogyan jut el az áram, a hő, az ivóvíz vagy éppen a földgáz a fogyasztókhoz. Az idei programban több különleges helyszín is szerepel. Csepelen egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű turbinacsarnokába, kazánházaiba és központi vezénylőjébe lehet bejutni. Kistarcsán pedig a visszaváltott italos dobozok és PET palackok útját lehet végigkövetni. Az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, így több távhőtermelő és szolgáltató is üzembejárásokkal készül. Az október 16-i programok ingyenesek, a férőhelyek azonban helyszínenként korlátozottak, úgyhogy érdemes lecsapni a helyekre az erőművekéjszakája.hu oldalon. 56/70 1956 filmre írva címmel rendez filmszemlét az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára, az 56 Films, melynek a Corvin mozi ad otthont. Az október 16 és 18 között zajló fesztivál célja, hogy 1956 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban dokumentumfilmek és válogatott játékfilmek szerepel, amelyeket alkotói és filmes szakemberekkel folytatott közönség találkozók és beszélgetések követnek. Vászonra került többek között a Megáll az idő, a Berni követ, a Temetetlen halott és a Szerencsés Dániel is. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka, az 56 Films társalapítója és rendezője, amerikai magyar, Schiffer-Pál díjas dokumentumfilm rendező, akinek szülei az 56-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét. Bár sosem tesszük hozzá a nevéhez, hogy tér, az Oktogon így is a belváros talán legfontosabb és legforgalmasabb tere. 2022-ben ünnepelte 150. születésnapját, mert 1872-ben töltötték fel azt a méretes gödröt, ami addig a helyén volt, írja a Bilav Budapest. Az Oktogon szó jelentése egyébként 8 szög, és azért kapta a 6. kerületben az Andrássy út és a Nagykörút kereszteződésében található tér ezt a nevet, mert 8 szög alakú. A várostervezők elsősorban a barokk meg a klasszicista időszakban előszeretettel alkalmazták ezt a geometriai formát. Így nem csoda, hogy nem az Oktogon az egyetlen 8 szög alakú tér. Európa szerte számos van, Spanyolországtól Franciaországon át Németországig, sőt van Európán kívül is, például Új-Zélandon. Arról, hogy az Oktogon helyén legyen egy tér, már 1870-ben megszületett a döntés, és ez összefüggött azzal, hogy párizsi mintára terveztek egy elegáns és előkelő nagyvárosi sugárutat, amit napjainkban Andrássy útként ismerünk és emlegetünk. A mából visszatekintve kissé hihetetlenül hangzik, de ebben az időben Terézvárosnak ez a része, ha nem is volt lakatlan, de viszonylag kevesen éltek errefelé, inkább ipari terület volt, gyárakkal és üzemekkel, meg olyan beszédes utcanevekkel, mint például Vas utca,

Szeg utca, Kőműves utca, vagy éppen Gyár utca. Az építőknek nagy szerencséjük volt. Ahhoz, hogy az oktogon megszülessen, nem volt szükség bontásra, vagy nagyobb átalakításra. A pontos megtervezést követően mindössze egy hatalmas gödröt kellett betemetni, ami addig a tér helyén állt. Nagyrészt meszes gödör volt, de korábban használták zöldségtermesztésre is. A tér tervét Skalnicki Antal és Koch Henrik tervezte meg. A négy oldalát, ahol az utak futnak, nyitottra tervezték, a másik négyre pedig épületeket. Bár minden építkezést a Közmunkák Tanácsa felügyelt és intézett, az oktogon épületeinek megszületésébe bevonták a magántőkét is. Ösztönzésképpen a beruházók 15 évre teljes, a következő 15-re pedig részleges adókedvezményt adtak. A lelkesedés 1873-ra hagyott talább, köszönhetően annak, hogy gazdasági válság ütötte fel a fejét, melynek hatására a magánbefektetők 1876-ra elálltak az üzlettől, bár addigra a négy saroképület már állt. Az akkor még üres szomszédos telket ekkor bérbe adták, azzal a kikötéssel, hogy 1884-ig ezeken is állnia kell egy-egy épületnek. Az oktogon 1875-re felépült palotáiban lakások voltak, az aljukban pedig üzleteiségek, melyek között volt kávézó, cukrászat, varrógép és kerékpár volt, valamint egy cselédközvetítő is. Ahogy fejlődött Budapest és Terézváros, úgy lett egyre fontosabb pont ezeken belül az oktogon. Eleinte nyolcszögtérnek nevezték, majd 1920-ban kapta meg az oktogon nevet, amit azonban 36-ban elvettek tőle, és akkor Mussolini térnek nevezték át. 1945-ben ugyan visszakapta az oktogon nevet, de csak pár évre. 1950-től egészen a rendszerváltásig ez volt a november 7-e tér. 90-től ismét oktogonként hivatkozunk rá. Miután az Andrássy út elkészült, majd pedig megépült a Kisföld alatti, és kialakításra került a Nagykörút, az oktogon szerepe és helyzete megerősödött. A körúti villamos közlekedés, a 4-es, 6-os 1887-ben indult el, és fokozatosan fejlődött. A jelenlegi állapotába 1959-re jutott. A város nyüzsgése után jól esik egy kis természet, főleg ha nem kell órákat utazni. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kiránduló helyek, ahol színes erdők, rejtek, szurdokok és panorámás csúcsok várják a felfedezőket. Van valami különösen megkapó az őszben, a fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mélybordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kiránduló helyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunkkal a zizegő avarban sétálunk. Remek kirándulás. Kirándulási célpont lehet a Csúcshegy és az Oroszlánszikla. A második-harmadik kerület határában a 3-as határhegy árnyékában bújik meg a Csúcshegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túlra útvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlánszikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túra útvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azok, akik a nyugalmat keresik. Solymári vár és a Paprikás patak völgye is remek kiránduló célpont lehet így ősszel. Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mint egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű Solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes tovább haladni a Paprikás patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdok völgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát. Irány a remete szurdok. A remete szőlős mellett húzódó remete szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mint ha messze járnánk a fővárostól. A szurdokvölgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volt, ami a gyakran szinte egyedül barangolatunk itt a természetben. A Nagy Kopasz és a Csergezámpál kilátó a következő állomás. A Budakeszi és Telki közötti területen emelkedik a Nagy Kopaszhegy, melynek tetején a modern fából épült Csergezánpál kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző. Tiszta időben a Budai hegységtől a Pilisen át a Dunazug hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradtságot, különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat. Szentendrét sem kell kihagyni. A Dömörkapu vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a Bükkös patak sebesen zúdul alá egy sziklásszorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aranysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít. A végére pedig maradt Pilisboros Jenő és az Egri vár másolata. Pilisboros Jenő határában nem csak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonza, ugyanis
és a látogatókat. Itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az Egri vár másolata. A környéket a kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos, van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik.

0: Budapest Update.
1: Budapest egyik legkülönlegesebb épülete hosszú évek óta zárva tart, október 25-én azonban ismét bepillanthatunk az Iparművészeti Múzeum falai közé. Idén ünnepli az Üllői úti palotája átadásának 130. évfordulóját, a jeles alkalomból pedig egy délelőtre ingyenesen megnyitják a nagy közönség előtt a lenyűgöző üvegcsarnokot. A különleges lehetőségre előzetes regisztráció szükséges, írja a Bilab Budapest. Az Üllői út és a Kinizsi utca sarkán álló Iparművészeti Múzeum nem csak Budapest, hanem a magyar építészet történet egyik legjelentősebb alkotása. Az épület egyik legizgalmasabb része a természetes fényben úszó, üvegtetővel fedett központi csarnok, amely különleges térélményével a múzeum meghatározó látványossága. A palota 2017-es felújítása óta zárva tart, így az elmúlt években csak kivételes alkalmakkor nyílt lehetőség a belső terek felfedezésére. A múzeum szülinapján október 25-én vasárnap délelőtt az üvegcsarnok ingyenesen lesz látogatható, a belépés előzetes regisztrációhoz kötött, amely egyébként hamarosan indul. Aki régóta kíváncsi arra, milyen belülről az Üllői úti palota, annak érdemes résen lenni, hiszen az már most látszik, hogy hatalmas az érdeklődés. Az évfordulóra a múzeum további különlegességekkel is készül. Délután a művészet történészeinek vezetésével exkluzív épületsétákat tartanak, amelyek során a résztvevők a pincétől egészen a legfelső szintig mind az 5 emeletet bejárhatják. Ezekre a programokra azonban már minden jegy elkelt, így aki szeretne részese lenni a jubileumi ünneplésnek, annak a délelőtti ingyenes csarnoklátogatás kínál lehetőséget. November 6-ától különleges fény és hangjátéknak ad otthont a bakástéri Assisi Szent Ferenc plébánia templom. A Genesis immerzív előadása a világ mindenség születésének történetét meséli el látványos vetítésekkel és klasszikus zenével. A produkcióban az épület falai és mennyezete is a művész élmény részévé válnak, a közönség pedig kényelmes babzsák fotelekből követheti a teremtés történetének rendhagyó feldolgozását. A művészet, a technológia és a zene találkozásából született produkció a Zürichi Projektil Művészettársulat és a Fiverr Élmény Platform együttműködésében érkezik a fővárosba. Amint egy 30 perces digitális előadás helyszíne, az Ebel Miklós tervei alapján épült Assisi Szent Ferenc plébánia templom, amelynek belső tere egészen új arcát mutatja meg a vetítés során. A monumentális építészeti részletekre komponált képek, a változó színek és a zenei aláfestés együtt olyan audiovizuális környezetet teremtenek, amelyben a látogatók szinte a történet közepén találhatják magukat. A produkció, amely eddig már több mint 2 millió látogatót vonzott világszerte, a teremtés történet ívét követi végig. A kezdeti fény megszületésétől a víz, a lebegő, a föld és a növényvilág megjelenésén át, az égitestek, az állatok, majd az ember felbukkanásáig jut el. A látványvilágot gondosan összeállított klasszikus zenei kompozíció kíséri, egyes alkalmakon pedig élőzenészek, köztük Bónós négyes is közreműködik. A templom különleges akusztikája tovább erősíti az élményt, amely így nem pusztán látványos fénysó, hanem a tér egészét bevonó művészeti előadás lesz.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Jól van, de még kórházban marad a pápa. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadon bocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Összehangolja a fővárosi kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az egészségügyi minisztérium. A tárcavezető azt mondta, az elakadást nem váratlan terhelés okozta, hanem a súlyos ápoló és orvos hiány miatt leszűkült kapacitások. Hegedűs Zsolt szerint a rendkívüli betegellátási helyzet további oka, hogy az ellátórendszer évek óta tömegesen gondoskodik olyan krónikus betegekről, akiket alacsonyabb fokú egészségügyi intézményben vagy a szociális rendszerben kellene ellátni. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rossz indulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak, a pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát.
0: Időjárás.
3: Pénteken napos, gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
4: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
4: Magyar zene megszakítás nélkül.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyan hatnak ránk az illatok? Ugye az mindenkinek megvan, amikor megérez egy illatot. Mondjuk egy olyan embernek az illatát, amilyen öblítőt használt, amilyen parfümöt használt, amilyen illatú volt a haja, a párnája, a kabátja az illetőnek, mondjuk egy olyannak, aki már nincsen velünk, azonnal fölötlik bennünk millió-millió emlék, millió-millió érzelem, és ez nyilván azért van, mert az illatoknak elképesztő hatásuk van a mindennapjainkra és az érzelmeinkre is, sőt nem csak hatnak, hanem befolyásolnak is, nem csak az érzelmeinket, hanem a teljesítményünket is. Az illatok mindannyiunk életében nagyon fontos szerepet játszanak, ezzel szerintem mindenki tisztában van, és bár talán nem vagyunk tudatában mindig ennek, hogy hatott ránk egy illat, és azért reagáltunk úgy, vagy azért viselkedtünk úgy, vagy azért döntöttünk valamilyen féleképpen. Az illatok érzékelése az egyik legősibb érzékszervünkkel, az orrunkkal történik, tehát összeköttetésben van mindennel. Az illatok hatása hat az érzelmeinkre, a viselkedésünkre, és az élet minden területén megmutatkozik, és a megfelelő illatok használata sokkal pozitív életet eredményezhet. Tehát, ha tudatosak vagyunk arra, hogy milyen illatok vesznek körül bennünket, milyen illatok vesznek körül mondjuk közvetlen környezetben, tehát a parfümök, a testápolók, az öblítőszerek, az illóolajok, akkor már sokkal tudatosabban tudjuk, ha nem is irányítani az érzelmeinket, a viselkedésünket és a hangulatunkat, de befolyásolni mindenképpen. Fontos tehát az illatok alapvető megértése. Kulcsfontosságú ez ahhoz, hogy azokat helyesen tudjuk használni. Az illatokat így két kategóriába soroljuk, a kellemes és a kellemetlen illatok kategóriába. A kellemes illatok használata javíthatja a hangulatunkat, növelheti a kreativitást, segíthet a stressz csökkentésében. A kellemetlen illatok azonban negatív hatással lehetnek az érzelmekre, és akár az egészségre is károsak lehetnek. Az illatok érzékelése tehát, ahogy mondtam, a legősibb érzékszervünk és a szaglószervünk az egyik legérzékenyebb része az emberi testnek. Az illatok érzékelése az agyban történik, és az agyban tárolódnak az emlékek is, amelyekhez az illatok kapcsolódnak. Az illatok hatása az érzelmekre és a viselkedésre is megmutatkozik, és ezek a hatások az élet minden területén megjelennek. Ahhoz, hogy megértsük az illatokat, tulajdonképpen meg kell értenünk azt is, hogy ezek a mindennapi életünk részei, még akkor is, hogyha nem vagyunk tudatosak arra, hogy most éppen egy-egy illat megérzése után vagy annak hatására cselekedtünk, nagyon sokféle hatással vannak ránk, azonban sokkal bonyolultabbak ezek a hatások, mint amennyire azt általában gondoljuk. Az illatok nem csak kellemes vagy kellemetlen érzéseket tudnak kelteni bennünk, hanem befolyásolják az érzelmi, sőt a kognitív folyamatainkat is. Az illatok hatásait az illatok kémiai összetétele határozza meg, általában illóolajokból vagy szintetikus anyagokból állítják elő az illatokat, összetételüktől függően különböző hatásokat érhetünk el. Az illatok hatásai között szerepel a bizonyos már említett érzelmi hatás. Az illatok képesek kellemes vagy kellemetlen érzéseket kelteni bennünk, és befolyásolják az érzelmi állapotunkat is. Az illatok hatása azonban nem csak az érzelmi állapotunkat befolyásolja, hanem hatással van ezekre a bizonyos már említett agyi kognitív folyamatokra is. Képesek javítani a koncentrációt, a memóriát, segítenek a stressz enyhítésében, sőt a leküzdésében is. Viszont arra is érdemes figyelni, hogy ezek nem csak pozitívak tudnak lenni, az illatok hatásai kiválthatnak allergiás reakciókat, akár fejfájást és szédülést is okozhatnak. Gondoljunk csak arra, amikor beszállunk egy autóba, és valakinek nagyon erős illatosító van a kocsiában, szédülünk, hány ingerünk lehet, vagy gondoljunk arra, amikor a szerelmes pár egyik tagja, mondjuk a hölgy tagja, a fiúnál, a férfinél ott hagy egy-egy parfüm spriccentésnyi kis illatmintát az adott szerelmesnek a párnáján, a ruháján, a törölközőjén, hogy az ő illata ott maradjon, és folyamatosan emlékeztesse az illatot önmagára. Ez is egyébként egy működő dolog. Az illatok hatása az emberi érzékszervekre már régóta ismert tény. Ezek érzékelése nagyban befolyásolja a mindennapjainkat, sőt az ételek ízét, azoknak az ízérzékelését is, az élményeket, az érzelmi élményeket, a kalandjainkat és az érzelmi állapotunkat. Fontos tehát odafigyelnünk arra, hogy milyen illatok vesznek körül bennünket, tudatosnak lenni arra, hogy mi ez az illat, amit szeretünk, melyik mire emlékeztet, melyik hogyan hat ránk, és így be tudjuk fogni ezt a szelet a vitorlánkba, és hogyha stresszoldást szeretnénk, hogyha egy kicsit kreatívabbá szeretnénk tenni magunkat, ha energikusabbá szeretnénk tenni magunkat, ha csökkenteni szeretnénk a stresszt, ha jobban szeretnénk aludni, akkor érdemes megfigyelni, melyik illat hat ránk így módon, és azokat használni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem során számos olyan esemény, rendelkezés, szabályzás történt, ami nagyban változtatta meg, határozta meg az életét az embereknek, onnantól kezdve, mind a mai napig, és ezek közé a korszakalkotó dolgok közé tartozik a Bill of Rights. Ugye az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatához kapcsolható ez, ami 1776. július 4-én az Egyesült Államok kongresszusa által lett jóváhagyva, mint függetlenségi nyilatkozat csupa nagybetűvel. Főszerzője Thomas Jefferson azért írta alá ezt a nyilatkozatot, hogy hivatalos magyarázatot adjon arra, hogy a kongresszus miért szavazott úgy július 2-án, több mint egy évvel az amerikai függetlenségi háború kitörése után, hogy a 13 amerikai gyarmat kinyilvánítja a Britanniától való függetlenségét. A kongresszus számos formában kiadta a függetlenségi nyilatkozatot, eredetileg nagyméretű lapként jelentették meg, amelyet széles körben terjesztettek és felolvastak a népnek. Filozófiai szempontból a nyilatkozat két témát hangsúlyozott, az egyéni szabadságjogokat és a forradalom jogát. Ezek az eszmék széles körben népszerűvé váltak, mint az amerikaiak körében, mint nemzetközileg, és különösen a francia forradalomra voltak igen nagy hatással. Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya 1787-ben és a Bill of Rights, vagyis az emberi jogok nyilatkozata 1791-ben született. Az Egyesült Államok alkotmánya, amelyet 87.787 nyarán írtak Philadelphiában, az USA szövetség kormányzási rendszerének az alaptörvénye, és egyben döntő jelentőségű dokumentum a nyugati világ számára is, meg megjegyzem, mind a mai napig. Ez a régebbi, ma is használatban lévő írott nemzeti alkotmány, amit sok helyen lehet látni, ez az, ami meghatározza a kormány főbb szerveit, azok illetékességét, valamint az állampolgárok alapvető jogait. Az alkotmány első 10 módosítása a Bill of Rights, vagyis a jogok törvénye, 1791. december 15-én lépett hatályba. A Bill of Rights, vagyis az emberi jogok korlátozzák az Egyesült Államok szövetségi kormányának hatalmát, védi az amerikai területen tartózkodó minden állampolgár, lakós és látogató jogait. A Bill of Rights védi a szólásszabadságot, a vallásszabadságot, a fegyvertartási és a fegyverviselési jogot, a gyülekezési szabadságot és a petíció jogát. Tiltja az indokolatlan házkutatást és letartóztatást, a kegyetlen és szokatlan büntetéseket, és valaki kényszerítését arra, hogy önmaga ellen valljon. Ugye ez az, amire sokszor most már a jogi sorozatokban hivatkoznak, amikor azt mondja valaki, hogy az ötödikre hivatkozva nem nyilatkozik. A Bill of Rights az általa nyújtott jogi védelem részeként megtiltja a kongresszusnak, hogy bármilyen vallásalapítással kapcsolatos törvényt hozzon, és megtiltja a szövetségi kormánynak, hogy megfelelő jogi eljárás nélkül bárkit megfosszon az életétől, a szabadságától vagy a tulajdonától. Szövetségi bűnügyeknél megköveteli, hogy egy vádbíróság vádiratot készítsen bármilyen főbenjáró bűncselekménynél vagy súlyos bűncselekménynél, gyors nyilvános tárgyalást biztosít pártatlan esküdbírósággal abban a kerületben, amelyben a bűncselekmény történt, és megtiltja, hogy valakit ugyanazért a bűncselekményért kétszer vád alá helyezzenek. Nagyon fontos és nagyon jelentős a Bill of Rights, vagyis tulajdonképpen a jogok törvénye, vagy az emberi jogok törvénye, mert hogy ugye annak idején még csak jogok törvényének nevezték, de ez az emberi jogokról szóló rendelkezés. Emellett az emberi jogok egyetemes nyilatkozata egy az ENSZ által elfogadott nyilatkozat, ami összefoglalja a világszervezet álláspontját a minden embert megillető alapvető jogokról. A nyilatkozatot a II. Világháború borzalmai ihlették, és 1948. december 10-én fogadták el. Az ENSZ közgyűlés 1950-ben hozott döntése értelmében a nyilatkozat elfogadásának napját minden évben az emberi jogok napjaként ünneplik. A nyilatkozatot John Peters Humphrey, kanadai jogász és emberjogi aktivista szövegezte meg az ENSZ kérésére, többek között Eleanor Roosevelt Egyesült Államokbeli First Lady, René Cassin francia bíró, Charles Malik libanoni diplomata és P.C. Chang kínai professzor segítségével. Az ENSZ közgyűlése egyhangulag megszavazta, de 8 ország, a szovjet blokk és Szaúd-Arábia tartózkodott a szavazástól. A nyilatkozat egy bevezetőből és 30 cikkből áll, ebben ebben a 30 cikkben fogalmazza meg az emberi jogokat, az alapvető polgári, kulturális, gazdasági, politikai és szociális jogokat, amelyek megilletnek minden embert, fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra vagy politikai meggyőződésre való tekintet nélkül. Nem törvényerejű és így nem kötelez, de hatásosan lehet vele diplomáciai és erkölcsi nyomást gyakorolni kormányzatokra, sőt nagyon gyakran hivatkoznak is rá. A nyilatkozat alapját képezi két kötelező erejű ENSZ egyezmény, amelyet 1960. december 16-án fogadott el a közgyűlés, akadémikusok, ügyvédek és alkotmánybírák gyakran hivatkoznak rá. A 30 cikk legfontosabb elemei között ott van a jog az élethez, a szabadsághoz és a biztonsághoz, jog a művelődéshez, jog a kulturális életben való részvételhez, jog a magántulajdonhoz, védelem a kínzás, a kegyetlen, embertelen bánásmód és büntetés elől, a gondolat, lelkiismeret és vallásszabadsága, a vélemény és a kifejezés szabadsága. Érdekes egyébként, hogy a Guinness Rekordok könyvében a nyilatkozat a világ legtöbb nyelvre lefordított dokumentuma, eddig 508 nyelvre és nyelvjárásra fordították le. Az emberi jogok nemzetközi törvénye, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egység okmánya így is nevezik, és természetesen erre is nagy hatással volt az, amit az Egyesült Államokban Bill of Rights-nak, vagyis az emberi jogokról szóló rendelkezésnek neveznek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Sokszor hallani, és nem csak idős emberektől, hogy érzem, jön a hideg. Tudom, hogy hideg lesz, érzem a csontjaimban. Vannak, akik egy-két nappal előbb megérzik ezt a közelgő időjárás változást, amikor beköszönt a hideg. A korábbi csonttörések helyén, vagy az izületekben jelentkező fájdalom révén, mondjuk a szakadt és már meggyógyult szalagoknál például. A fronthatás egy légköri jelenség megnevezése. Olyan légtömegek találkozását értik alatta a meteorológusok, amelyben az időjárási paraméterek értékei, például a hőmérséklet, a légnyomás és a páratartalom jelentősen eltérnek egymástól. Foglalkozunk most egy kicsit ezzel azért, hogy megtudjuk és megfejtsük, hogy vajon hogyan vagyunk képesek megérezni a hideget. Például egy nagy kiterjedésű, több száz kilométer hosszan elhúzódó front az napokra, vagy akár sokkal hosszabb időre is, hetekre meg tudja változtatni az adott terület, mondjuk másfél-két hétig is az adott terület időjárását. Járhat ez légnyomás eséssel, erős széllel, a levegő páratartalmának a megemelkedésével, a hőmérséklet gyors változásával, és az időjárási frontok közeledtekor sokkal érzékenyebbé válnak a régi sérülések helyei, a már említett összefort csonttörések, összefort szalagok, a műtéti hegek újra sajogni kezdhetnek, és gyakran felerősödnek az ízületi bántalmak, a reumás panaszok is. Az időjárási frontok egészségi állapotát hatása tehát egy nagyon érdekes összefüggés. Az úgynevezett hidegbetörés, vagyis hétköznapi nevén hidegfront idején csökken a hőmérséklet, csökken a páratartalom, nő a légnyomás, na ilyenkor gyakoribbak például a görcsök, rosszabbodnak a fekélyes panaszok, illetve a szív- és keringési betegségben szenvedők, az asztmások és az epilepsziások állapota is romlik. A mozgásszervi, vagyis a csontsérülések helyén jelentkező és a reumás tüneteket elsősorban a hideg frontra érzékenyek tapasztalják. A frontra érzékenyek közérzete romlik, feszültebbek, ingerlékenyebbek lehetünk, a koncentráló képesség csökken. Meleg front idején emelkedik a hőmérséklet, nő a páratartalom, csökken a légnyomás, és az erre érzékenyeknél a leggyakrabban migrénes fejfájás, fáradékonyság, lehangoltság, izgágasság, nyűgösség, ezt most csak én használom ezt a szót, erre panaszkodnak, a vérnyomás csökken, a pulzusszám nő, az esetükben is gyakoriak a szív- és érrendszeri gondok, nő az infarktus és a trombózis veszélye, jellemző a reflexidő megnövekedése. A két fronttípus pedig tud keveredni, és időben egybe is esik, ilyenkor kettős fronthatásról beszélünk, amelyre a hideg és a melegfrontra érzékenek szervezete egyaránt reagál, és hogyha valaki mondjuk melegfront érzékeny, mert migrénes típus, de van sérült ízülete vagy csontja, hát akkor bizony megjárt ebből a szempontból, mert mindent érezni fog. Egyénileg sokféle lehet a front érzékenység, változhat a nemünktől, az életkorunktól, az egészségi állapotunktól függően. Speciális esete, hogy egyesek nem csak a krónikus ízületi bántalmak, úgy mint gyulladás vagy kopás esetén érzik meg az időjárás változást, hanem a korábban sérült, ugye már említett törött csontú testrészekben is jelentkezik ilyenkor fájdalom. Na hát ez a jelenség, és akkor itt jön a lényeg, a légnyomás értékének a változásával függhet össze, ami hatással van a külvilágtól elszigetelt testüregekben, így természetesen az ízületi tokokban uralkodó nyomás viszonyokra is. A légnyomás változása az ízületi folyadék mennyiségét is befolyásolja, ami fájdalmat okozhat a reumás gyulladás kopás miatt amúgy is károsodott ízületekben. Hegek, forradások esetén a hegszövetnek az állaga, a sűrűsége eltér a körülötte lévő sértetlen szövetektől, így teljesen másként reagálnak, másként húzódnak össze vagy nyúlnak meg az időjárási tényezők változásaira. A hőmérséklet és a légnyomás különbségre, vagy a levegő páratartalmának a változására, és ez okozhatja a helyi érzékenységet és a fájdalmat. Tulajdonképpen nincs erre a jelenségre megoldás, viszont kordában tartható, ugye a frontérzékenység miatt kialakuló kellemetlenségeket, a tüneteket, ha szükséges, a szokásos vagy vén nélkül kapható szerekkel lehet enyhíteni, borogatással, támaszkötéssel, pihentetéssel, úgyhogy aki tudja magáról, hogy milyen hatással van rá az időjárás változás és melyik, akkor mindenképpen tartson magánál a számára leginkább bevált fájdalomcsillapítóból, támasztókötésből, tépőzáras tértámaszból például. Melegfront esetén pedig a sima izom görcsökre ható, hidegfrontnál pedig az idegi eredetű fájdalmakat enyhítő készítmények ajánlhatók. Általános jó tanács pedig az, hogy törekedjen az ember az egészséges életmódra, itt is ilyenkor is ez a lényeg, mivel a kiegyensúlyozott táplálkozás, a megfelelő alvás, a rendszeres mozgás és a stressz lehetőség szerinti kerülése mellett kevésbé jelentkeznek a frontérzékenység okozta panaszok, hiszen nincsen pluszba mással leterhelve a szervezetünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még neked.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Milyen nagyon sokszor hallani az úgynevezett konteókról, vagyis az összeesküvés elméletekről. Ezeknek a világa épp úgy érdekes egyébként kívülről, mint belülről, ahogyan azt Kardon Anna Mari írja az egy.hu-n. Miért kezd valaki makacsul hinni az abszurditásokban és irrealitásokban, és miért nevezzük ezeket feltétlenül abszurdoknak? Az összeesküvés elméletek egyre több területen vetik meg a lábukat, és én magam, és ez az én véleményem, csak mindig azt mondom, hogy ezeknek mindig van valóság alapja. Valami alapja mindig van, nem zörög a haraszt, ugye szoktuk volt mondani, vagy ahogy az angol mondja, nincsen füst, ha nincsen tűz. A konteókra, vagyis a konspirációs teóriákra az a feltételezés jellemző, hogy bizonyos eseményeket, személyeket egy láthatatlan erő vagy csoport irányít titokban, a színfalak mögött, a tudtunk nélkül. Az ilyen elméletekben nagy szerepe van annak a vélekedésnek, hogy minden mindennel összefügg, és semmi sem az, aminek látszik, és mivel az elmúlt években, különösen a COVID-19 járvány alatt jelentősen megszaporodtak a konteók, fontossá vált a kialakulásuk és a népszerűségük megértése, többek között azért is, hogy hatékonyan lehessen védekezni ellenük. Mi irányítja vajon a konteókat? Honnan ered egyáltalán? Joseph M. Pierre, a Kalifornia Egyetem pszichiátriai és magatartás tudományi tanszékén tanító professzor egy 2020-as tanulmányában írta azt, hogy az összeesküvés elméletek hátterében leggyakrabban a bizalmatlanság és az információ félreértelmezése áll. Amikor egy ismeretlen és minket veszélyeztető jelenséggel találkozunk, ahogy írja a szakember, akkor a biztonságra, a kontroll visszanyerésére van szükségünk, és igyekszünk számunkra elfogadható magyarázatokat találni, hogy könnyebben meg tudjunk birkózni a bizonytalansággal. Információ hiányos állapotban viszont bárkit elérhet a magyarázatok keresésére való vágy, és ha találunk, akkor ezt be is építjük a gondolkodásmódunkban. Senki sincs védve, így aztán könnyen azon kapjuk magunkat, hogy akár kétes forrásból szerzett elméletek lehetséges igazságtartalmát latolgatjuk. Nyilván ebben óriási szerepe van a médiának és az internetnek, hiszen minél inkább előtérbe helyeződik egy esemény vagy egy téma a médiában, és minden médium elő is hozza ezt. Az interneten a hétköznapi beszélgetésekben folyamatosan és rendre megjelenik, és hát nyilván ezzel egyenes arányban növekszik a konteók terjedése, az ezzel a bizonyos eseménnyel vagy történéssel kapcsolatos konteók terjedése, és teret kap vele ezzel kapcsolatban minden feltételezés és az összes ehhez kapcsolódó többi lehetőség felvetése, és minél intenzívebb az érdeklődés, annál inkább gyorsul ez a terjedési folyamat. Így aztán, amíg az elmúlt néhány évben a koronavírussal és a védőoltásokkal kapcsolatos elméletek terjedtek futótűzként, mostanra már az ukrán-orosz háborúval, valamint a klímaváltozással kapcsolatos hiedelmek kapnak egyre nagyobb teret. A tévhitekkel ellentétben azonban a konteók nem minden esetben veszélyesek, erre az alternatív magyarázat tulajdonképpen az, hogy lehetségesek olyan magyarázatok, és lehetségesek olyan kimenetelek a konteókból következtetve, hogy csökkenthetik a fenyegetés vagy a bizonytalanság érzését, sőt, akár pszichológiai nyereséget hordoznak, átláthatóvá és kontrollálhatóvá teszik a világot, ahogyan ezt mondják a szakemberek, illetve a valahova tartozás élményét is megadhatják, hiszen részeseivé válunk egy adott elméletben hívő csoportnak. A konteók közt akadnak egészen ártalmatlanok és szórakoztatóak, például ilyen az, amik a popkultúrát, a zeneipart érintik, de azért vannak olyanok is, amik, hogyha az énekesekről van szó, akkor egyes rajongók szerint például az Illuminati titkos társaság tagjai és különböző embereknek a létét veszélyeztetik, és ennek köszönhetik emberfeletti képességeiket, és hát persze az ezekhez hasonló elméletekkel való foglalkozás vonzata nyilván azt is eredményezheti, hogy elszigetelődünk a világtól, és elkerüljük az olyan információkat, amelyek ellentmondásba keverednek a hitrendszerünkkel, vagy amik esetleg az embert egy kicsit könnyítenék, és az igazság vagy a valóság felé terelnék őket. Ki hisz a konteókban vajon is miért? Hát azt mondják a szakértők és a pszichológusok, akik ezzel foglalkoznak, hogy az alacsony önértékelés, az alacsony érzelmi stabilitás, a meggyőzhetőség mind hajlamosíthat erre, de kihatással van rá a különlegesség igénye utáni vágy is, annak az érzete, hogy az illető átlát a szitán, miközben mindenki más át van verve. Persze közkeletű elképzelés az is, hogy az alacsony iskolai végzettség együtt jár az összeesküvés elméletekre való fogékonysággal, ez azonban egyáltalán nem egyértelmű, hiszen például az egészségügyel kapcsolatos információkat is gyakran pont a magasabban képzett emberek kérdőjelezik meg. Érdekes ezeknek utána olvasni a konteóknak, a konspirációs teóriáknak az interneten. Elképesztő történeteket találunk. Olvasmánynak érdekes lehet.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő. Érdekességek és különleges történetek a biztonságtechnika világából. Erről beszélgetünk ma. Szia Feri, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szervusz Petra, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Számtalan történet van a tarsolyodban, én ezt tudom, és számtalan nagyon érdekes és különleges történet. Mik a leggyakoribb vicces anomáliák, fogalmazzunk így, vagy különleges anomáliák?
2: Igen, valóban elég sok olyan esettel találkozom mindennapi munkám során, amik említésre méltóak. Ilyenek közül az egyik például az, amikor egy teljesen ember nélküli beléptetést szeretne megvalósítani az egyik cég méghozzá a beléptető portáján. Olyan formában, hogy az automata rendszer felismerése az már ugye egy mindennapos dolog, azzal már nem nagyon tudunk újdonságot varázsolni, azzal viszont igen, hogy amikor megérkezik egy teherautó, akkor egy kioszkon megkérik rá, hogy nyissa ki a rakteret, és egy robotkutya megy oda megnézni, hogy üres vagy milyen árukészlet van abban a bizonyos raktérben. Ez egy mosolyod projekt, amivel elég sokat dolgozunk, és elég sok mindent kell összehangolni benne, viszont az elgondolás az minket is elgondolkoztatott, hogy merre, milyen irányba megy maga a biztonságtechnika, és hogy a human erőforrás hiány az milyen megoldásokra készteti azokat a cégeket, akik valamilyen formában szeretnék ezeket a dolgokat megoldani. Tehát az, hogy nem kell egy embert alkalmazni, aki oda megy, kinyitja a rakteret, vagy éppen ellenőrzi a plomba sértetlenségét, benéz a raktérbe, megnézi azt, hogy milyen árukészlet halmozódott ott föl, ami nem odavaló esetleg, vagy pedig, amikor kiszállításra kerül a sor, ha esetleg hiányzik valami, azt egyből felfedezi, és azonnal jelzi, tehát nem tudja úgy elhagyni magát az objektumot, hogy vagy több, vagy kevesebb áru van, mint amennyi kéne.
1: Azért kell robotkutya, hogy egy barátságos formája legyen annak az ellenőrzőnek, tehát azért valahogy mégiscsak az emberhez közeliség meg kell, hogy jelenjen, hogy ne annyira gépérzetünk legyen, vagy pedig egyszerűen csak hasznos, hogy robotkutya van ott, mert hát nyilván egy élő kutya az mindenképpen egy emberrel kellene, hogy jelen legyen, és akkor a humán erőforrás mégiscsak ott van.
2: Nem, épp az, hogy ember nélküli ez a felhasználás, tehát hogy teljesen...
1: Igen, csak hogyha valódi kutya lenne, akkor kéne hozzá egy ember.
2: Így van, így van. Egyrészt, másrészt a kutya, az élő kutya egészen másfajta vizsgálatokat végez, tehát ő az orrával szagolva tud meg felfedezni olyan dolgokat, amik esetleg tiltottak vagy nem odavalók. A robotkutya pedig ugye a különböző szenzoraival, nem mondom, hogy ugyanolyan szinten, de nagyjából a szagokat is képes a megfelelő szenzorral érzékelni, illetve a szemével, ami egy kamera, és a háttérben működő analitika az, ami elvégzi azt a feladatot, amit egy kutya esetleg, egy élő kutya esetleg nem tudna. Tehát ugye a kutya betanítható arra, hogy jelezze, hogyha üres a raktér, de azt, hogy milyen árukészlet halmozódott ott fel, arra legjobb tudomásom szerint még élő kutya nem képes.
1: De ez azért kell, hogy kutya fazonja legyen annak a robotnak, aki ellenőrzi ezt a készletet, vagy ami beérkezik, tehát ami az ellenőrzést végzi, inkább így mondom, mert ez mégiscsak egy kicsit életszerűbb, vagy

0: ember közelibb, mert lehetne egy R2D2 forma is.
1: Igen, lehetne, viszont itt a praktikum az, ami a fejlesztést vezeti. Az, hogy le tud feküdni egy töltőpadra, és ott feltölti magát majd, amikor szükség van rá, vagy egy megfelelő jelzést kap, hogy neki el kell indulnia dolgozni, akkor fölállva meg tudja közelíteni a legextrémebb helyeken lévő dolgokat is, nagyon szépen meg tudja közelíteni a rakteret is, föl tud menni rá, hogyha olyan a kiképzése a magának a területnek. Tehát egész egyszerűen a praktikum vezette itt a fejlesztést, és nem az, hogy ez barátságos legyen, vagy jó pofa legyen. Már bár pedig az is, mert ugye rengeteg olyan bemutatón vettem részt, ahol ott volt mellettünk a robotkutya. Hát mondanom sem kell, hogy iszonyú tömeg gyűlt körénk nagyon-nagyon gyorsan, és nagyon sokan előkapták a mobiljukat, és csinálták otthonra a videófelvételeket, hogy lássák az otthoniak is.
0: Helyesek egyébként ezek a robotkutyák, és azon túl, hogy mondjuk ilyen munkát tudnak elvégezni az ember helyett, mi mindenre jók még?
1: Ami meglepett, az pont ugyanennek a gyártónak egy másik típusú robotkutyája, ami kerekeken gurul, hogy ezt olyan extrém helyeken is be tudják vetni, ahol például hegyi mentők nem tudnak már megközelíteni valakit, kutya oda tud menni, vagy drónnal oda repülnek, és elviszik a megfelelő eszközöket, felszereléseket, gyógyszereket a bajba jutott személyeknek. A robotkutya képes akár le is hozni őt, mert hogy elbírja azt a súlyt.
0: Ez zseniális. És ez
1: szerintem ez óriási vívmány. Nem sok helyen alkalmazzák még, sajnos, de szerintem ez egy nagyon előremutató dolog.
0: Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő az Axonsoft képviseletében a műsor mai vendége, akivel a biztonságtechnikához kapcsolódó és annak a történetében történt érdekességekről, izgalmas történetekről, vagy akár vicces történetekről beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM.
3: További információért és extra tartalomért
2: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő az Axon Soft képviseletében. Érdekességek a biztonságtechnika világából, érdekes és vicces különlegek. Ugye a robotkutyánkról beszéltünk idáig. Mi az, ami még különlegesnek, vagy tréfás esetnek számít, vagy mi az, ami még nincsen annyira kidolgozva, és emiatt lett esetleg egy kicsit mókásabb történet belőle?
2: Gyígarásban történt egy olyan eset, hogy mindenféleképpen szerettek volna egy olyan verekedés detektort, ami amikor emberek verekednek, akkor azt riasztással jelzi, és egy olyan szűk helyen kellett volna ezt megvalósítani, ami tulajdonképpen alkalmatlan erre a feladatra. Tehát azért az analitika sem olyan, mint az emberi szem. Amit az emberi szem meg tud különböztetni, hogy egy baráti hátba paskolásról van szó, vagy egy olyan ütésről, ami padlóra küldi az ellenfelet, azért a között óriási különbség van az emberi szem számára. Az analitika számára viszont ez teljesen másképp jelenik meg, tehát egészen más olyan mozgásokat keres, olyan mozgás sémákat, utat keres, amit felismer, mint verekedés, és utána tud egy riasztást adni. Kellett beszélnem, egy egészen másfajta detektor kellett, hogy bekerüljön arra a helyiségre, ami ezt a tevékenységet kellett volna, hogy felismerje, de egy másik detektorral ezt meg tudtuk oldani, nem kellett hozzá. A verekedés detektor, ezt megtartottuk egy másik olyan helyszínre, ahol szintén szoktak atrocitások történni, és erről jó, hogyha a személyzet akár ott helyben, akár egy távoli pontban, egy központban ülő személyzet értesítést kap, és azonnal meg tudja tenni a szükséges lépéseket. Tehát ugye a detektoroknál is nagyon fontos az, hogy ne várjuk el soha azt, hogy úgy működik, mint egy emberi szem és agy kombója. Az arcfelismerésnél rengetegen megkérdezték azt, hogy de hát ezt lehetett tudni, hogy ez férfi például, hogy nem tudta az analitika, és utána nagyon-nagyon sokszor meg az ember tévedett, amikor az analitika pedig nem. Tehát ugye manapság sajnos, én részemre sajnos eljutottunk már oda, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni néha férfiakat és nőket. Ezt az analitika ugyanúgy nem fogja tudni 100%-os bizonyossággal megállapítani, mint ahogy az ember sem.
1: Mi az, ami megtudja? Ugye sokszor hallani arcfelismerő programokról, hasonlóakról, amit nyilván szintén ugye felderítésnél használnak leginkább, láthatjuk a filmekben is, hogy a CCTV-k milyen kapacitással és tudással működnek például.
2: A magyarországi használatáról nagyon fontos tudni az, hogy nálunk is, mint az összes európai országban a GDPR az érvényben van, és ez nagyon nagy mértékben megköti azoknak a kezét, akik használni szeretnének ilyenfajta analitikákat. De alapvetően úgy működik, hogy az arc morfológiáját veszi figyelembe. Tehát ugye nem a haj, meg nem a szemszín, meg ilyeneket, hanem az arc berendezés, ez az arcnak a morfológiája az, ami elsősorban vezeti az ilyenfajta analitikákat, és ezt általában összehasonlítják egy olyan adatbázissal, ahol olyan személyek találhatók, akik valamilyen oknál fogva meg kell, hogy jelenjenek egy riasztási ablakban. Gondolok itt egy bűnügyi körözési nyilvántartásra, vagy például Amerikában, ahol ugye nem él a GDPR egyáltalán, ott például a kaszinók egymás között osztják meg azoknak a személyeknek a fényképét, akik csaláson kapnak. Tehát, hogyha Floridában te bemész egy kaszinóba és csaláson kapnak, akkor másnap, hogyha repülővel átrepülsz a nyugati partra, ott sem fogsz tudni bemenni a kaszinóba, mert azonnal a bejáratnál azt mondják, hogy nagyon köszönjük a látogatást, uram, de ide nem jöhet be.
1: És ez gyakorlatilag ott már mindennapos?
2: Már a használata igen.
1: Igen, a használata. Igen. Nálunk egészen más a dolog, ugye a GDPR miatt erről sokszor beszélgettünk már, de természetesen vannak helyzetek, amikor igenis szükség van ezekre a módszerekre.
2: Igen, például egy olyan kettős autentikáció esetében, amikor nem elegendő az, hogy valaki a kártyát a kezében tartja, oda lép a kártyaolvasóhoz, és beolvassa, és bevegy a helyiségbe, hanem van olyan magyarországi egyetem is például, hogy a szerver szobát kettős autentikációval védik, mert voltak olyan tréfás diákok, akik előszeretettel mentek be a szerver szobába, akár leállítási szándékkal, akár valamilyen hekkelési, behatolási szándékkal, ezért bevezették ezt a kettős autentikációt, ami annyit jelent, hogy a kártya olvasás egybe vág, illetve egy időben ezzel történik egy arcfelismerés is, ami azt ellenőrzi, hogy az a kártya ahhoz a személyhez tartozik-e, aki a kezében tartja. Ennyi a kettős autentikáció, viszont egy igen nagy pontosságot lehet elérni, és meg lehet akadályozni mindenfajta illetéktelen behatolást, még eltulajdonított kártya esetében is.
1: Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő az Axonsoft képviseletében a műsor mai vendége. Érdekességek és érdekes történetek a biztonságtechnika világából. Erről beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő. Érdekességek és különleges történetek és technológiák a biztonságtechnika világában. Nagyon sok mindenről beszéltünk már. Arcfelismerő programokról, GDPR-ról, kettős autentikációról, robotkutyákról. Arról még nem beszéltünk, hogy mik a legkülönlegesebb újítások most a biztonságtechnika világában, és azokat is említsük nyugodtan, amiket mondjuk csak Kínában alkalmaznak, vagy a tengeren túlon az államokban alkalmaznak, és Európában vagy Magyarországon még nem, de mondjuk számodra is meglepően új.
2: Elsősorban két dolgot emelnék ki, az egyik az integrációs irány, a másik pedig a nagy nyelvi modellek, amik bejöttek a képbe a biztonságtechnika esetében is. Az integrációt ért azt alatta, hogy tulajdonképpen már szinte minden olyan rendszer, ami nem is csak a biztonságtechnikán belül, hanem egyéb helyzetekben a segítségére van az embernek, gondolok itt gépészetre, vagy gondolok itt bármilyen más egyéb olyan eszközre, az bevonható már a biztonságtechnikai rendszerekbe az integráció kapcsán, ami például egy olyan forgatókönyvet tesz lehetővé, hogy egy egyetemi előadó teremben, hogyha kiürül, akkor a kiürülést észleljük, magyarul, hogy nincs bent senki, és ezt nem arcfelismeréssel, meg nem kamerákkal, hanem mondjuk akár hőérzékelésen alapuló személyt érzékelővel oldjuk meg, ez egy IoT eszköz, és amikor ez kiürül, akkor fogjuk és lekapcsoljuk a fűtést, lekapcsoljuk a klímaberendezést, és így tovább, és így tovább. Tehát magyarul egy energiahatékonyságban is tud szerepet vállalni és szerepet játszani egy ilyen biztonságtechnikai rendszer. A másik pedig a nagy nyelvi modellek, amit említettem, amikor is megmutatjuk azokat a felvételeket a nagy nyelvi modellek, ami nem feltétlenül egy távoli datacenterben működik, hanem akár on demand, tehát ott letelepítve működik, és a nagy nyelvi modell leírja azt, amit ő lát azon a bizonyos képen, hasonlóan, mint amikor a ChatGPT-vel vagy más Gemini akármilyen AI-ba beteszünk egy képet, és megkérdezzük tőle, hogy mit lát a képen. Most ez, amit lát a képen, ez egy metaadatbázisban eltárolódik, és utána egy sokkal-sokkal könnyebb, gyorsabb keresést tesz lehetővé, vagy egy olyan szó, vagy olyan szó kapcsolat is megadható neki, amikor mi riasztást kérünk arra, hogyha ő olyat lát, ami előre definiálva van az ő számára. Ezek még gyerekcipőben járnak, de egyre inkább elterjed, és egyre több teret fog kapni, amikor arra gondolunk, hogy egy operátornak, aki esetleg idegen nyelven nem beszél, sőt, még néha nem teljesen pontosan és irodalmian beszéli a sajátját sem, akkor nem kell leírni azt, hogy mi az, amit keres, vagy nem kell kiválasztani, böködnie, hanem egész egyszerűen elmondja azt, hogy mit szeretne megtalálni, és ez 2 másodperc alatt a rendszer biztosítja neki.
1: Mik azok a biztonságtechnikai eszközök, programok, technológiák, amiket a hétköznapokban is tudunk alkalmazni? És a legizgalmasabbak, vagy a legmeglepőbbek még akár számodra is, vagy megfordítom, a legkézenfekvőbb például, és nem is gondolnánk, hogy ezek onnan jönnek.
2: Itt most egy nagyon fogós, ravasz kérdést tettél föl. Isten, igazából nagyon sok mindent tudunk használni. Az, hogy nekem a kamera otthon felismeri a rendszámomat és kinyitja a kaput nekem, az is valahol
1: ezt
2: innen jött.
1: Engem ezek úgy meglepnek, pedig zseniális, és hát végül is nem kéne, hogy meglepjen, hiszen hol tart már a világ, ugye? De azért ez döbbenetes, hogy mi mindenre képes, hiszen hogyha arcot felismer, miért ne ismerne fel egy rendszámot, de beméri a számokat, a betűket ismeri fel, vagy a kocsidat, vagy a formát, mit ismer
2: fel? Nem, a rendszámot egész pontosan felismeri, karakter felismerés már egy elég régi történet, ez a rendszám felismerésre már önálló kamerák is alkalmasak, tehát már beépített analitikával is tudnak rendszámot olvasni, mondjuk az enyém az nem olyan, az enyém egy szerver oldali, de most épp azon gondolkozom, hogy lehet, hogy azt meg kéne csinálni, hogy a családtagjainknak az arcát beteszem az otthoni rendszerbe, és egy olyan elektromos zárat teszek az ajtóra, ami ezen arcok észlelésekor kinyitja az ajtót, tehát nem kell kulcsot elővenni, hogyha éppen be akarunk menni.
1: Aha, meg ez akkor gondolom abban is segít, hogy egy illetéktelen, aki nem vendég és nem családtag, hanem megjelenik ott bármilyen szándékkal, annál mondjuk jelez a rendszer?
2: Van, így van, természetesen.
1: Tehát, akkor riaszt, vagy csak jelez?
2: Beállítható az is, hogy adjon egy riasztást, természetesen.
1: Feri, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Fogunk még beszélgetni természetesen, hiszen a biztonságtechnika, biztonságtechnikai technológia, a mesterséges intelligencia és a biztonságtechnika összefonódása, és ez a technológia robog és szalad, oly gyorsan, hogy alig tudjuk követni, csak kapkodjuk a fejünket, úgyhogy rendre lesz, miről beszélgetnünk. Köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm, szép napot.
1: A műsor vendége volt Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő az Axon Soft képviseletében.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Miért kell vigyáznunk, és mire kell odafigyelnünk akkor, hogyha rendszeresen járunk bűkörmöshöz? Akár, hogyha csak géllakot csináltatunk, akár különböző típusú, formájú és módszerrel elkészített műkörmöt, az UV-lámpa mindig szükséges ahhoz, hogy az adott anyagot megszilárdítsa a körmünkön. A New York Egyetem tudósai azzal érvelnek, hogyha a körmöt gyakran géllakkal fedjük le, akkor a körömlemez elvékonyodik, törékenyé válik, hámlik és megreped. Ráadásul a géllakokat alkotó anyagok fertőzéseket, sőt rákos daganatokat is okozhatnak. Nyilván extrém esetekről beszélünk, de az biztos, hogy jót tesz az embernek, hogyha néha hagyja pihenni a körmét. Egy neves bőrgyógyász, Chris Edigan azt mondta, hogy minden olyan manikűr, amely hosszú ideig tart, nem lehet túl egészséges, mert nem lehet látni, hogy mi történik a lak, illetve az épített porcelán vagy zselés műköröm alatt a körmökön. A szakember szerint a lakkozásnál a mértékletesség a lényeg, ráadásul a lak bevonat eltávolításakor a körömlemez állapota is romlik, mert ehhez acetont használnak, ami viszont szárítja a körmöket és irritálja a környező bőrt. Tehát például, ha sima körömlakkozást választunk, akkor az acetonos körömlak lemosás után, ha nem az acetonmentos körömlak lemosót választjuk, akkor mindig krémezni kell, illetve a körömápoló olajjal azonnal leápolni a körmöket. Az UV-sugárzás is növeli a bőrrel kockázatát, és kozmetikai változásokat idézhet elő. Például milliárját, melegkiütés, vagy akár hiperpigmentációt is okozhat a készfejünkön is. A szakértők ezért azt javasolják, hogy a nők a lehető legkevesebbet takarják le a körmüket ilyen lakkal, és hagyjanak időt a körmök felépülésére, legyen pihenő időszak a körmöknek. Azok, akik még mindig nem tudnak ellenállni a szuperfényes géllak szikrázó csábításának, hogy a szakember mondta, érdemes követni néhány szabályt a számokra. A lak felhordása előtt kezelje a kezét fényvédőkrémmel, ezt mindenkinek ajánlom, így csökkenteni tudja az ultraibolya sugárzás okozta károkat. A bőrön, a készfejbőrén, ami amúgy is nagyon érzékeny és nagyon hamar látszik rajta az öregedési folyamatoknak, minden pici mozzanata és lépcsőfoka, tehát fényvédőkrém, magas faktorszámú fényvédőkrém, az a típus, amit az arcunkra és dekoltázsra is használunk, legalább 50 pluszos faktorral ellátott fényvédőkrém, plusz lehet most már kapni a műkörmös nagykerekben, tehát a körmöstől lehet kérni olyan kis kesztyűt, aminek le van vágva az ujja, de UV szűrős fehér anyagból készül. Óvatosan kezeljék a körömágybőrt, a kutikulát, mert a vele való manipuláció és mozgatás és tologatás és vágdosás és minden olyan dolog, amit ezzel csinálunk, fertőzéseket és gyulladásokat okozhat, illetve körömszárazságot is. Ha továbbra is problémák vannak a körmökkel, akkor géllak helyett a normál körömlakot érdemes használni, de mondom még egyszer, sokkal inkább praktikus és hamarabb vezet eredményre, gyógyuláshoz az, hogyha hagyjuk pihenni a körmöket. Hogyha a körmeinket naponta többször hidratáló krémmel ápoljuk, az is egy jó lépés, különösen a ridegség, a törékenység, a csikozottság érdekében, pontosabban annak elkerülése érdekében érdemes használni a hidratáló krémeket és körömápoló olajokat, vagy akár mondjuk vazelint. Az aceton használatakor kerüljük el azt, hogy az ujjainkra vagy a kezünkre kerüljön, mert irritálhatja a bőrt. És akkor néhány szó még arról a bizonyos kiütésről, amit meleg kiütésnek is nevezünk, és azonnal elsőként a babák popsia, vagy a bőre, karbőre, a pelenka kiütésként is nevezzük ezt a milliáriás kiütést, vagy magát a milliáriát, de megjelenhet a babáknál az arcon, a felkaron, a mellkason is. Ez az a bizonyos meleg kiütés, ami főként, és pontosan ezért ők jutnak eszünkbe, a csecsemőknél, gyerekeknél jelenik meg, mert az ő hőszabályozásuk még nem olyan fejlett, mint a felnőttek, és emiatt aztán a meleg hatására könnyen eltömődnek az apró kis verejték, mirigyek. A felnőtt korban kialakuló meleg kiütés nem feltétlenül csak a legnagyobb hőségben jelenhet meg, hiszen annyi is elég hozzá, hogy túlszoros, nem szellőző ruhák alatt megreked az izzadság a test felületén, és emiatt elszaporodhatnak a meleg kiütés. Csak apró, pici gyulladt vagy nem gyulladt kicsi göbök. A gyulladásos forma többnyire viszket, duzzadt, vörös, pattanásszerű kis pöttyöket ad. A nem gyulladásos típus a kristályos milliária, főként a háton, vállon, mellkason, hónajban és a készfején alakulhat ki, például az UV-fény hatására, amit manikűr közben ugye kap behatásként a készfejünk. Jellemzően gyorsan elmúlnak, különösen, hogyha szabadon hagyjuk a testfelületet, de minek utána folyamatosan havi szinten járunk a körmöshöz, ezért mindenképpen le kell ápolni a készfejet, érdemes megmutatni egy bőrgyógyásznak, és UV-védelem, magas faktorszámú fényvédőkrémmel, minden manikűrös alkalom előtt kenjük be a kezünket, és használjuk ezt a bizonyos UV-szűrős kesztyűt.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Krémes gomba pástétom őszre és a húsmentes napokra, isteni kencelet pirítósra vagy hiába sült burgonyára, ki mivel szereti, egész gyorsan el lehet készíteni ezt a jó kis pástétomot, ráadásul alig kell hozzá valami, igazán gazdag fehérjében, tehát uzsonnára reggelire kitűnő, vagy egy korai vacsorának is, hogyha az ember nem eszik húst, vagy csak ritkában eszik húst, akkor sem kell lemondani a klasszikus receptekről. Fasírtot, de pástétomot is tudunk készíteni zöldségekből. Ez a gombás változat például nagyon gazdag ízű, krémes és tökéletes feltét lehet pirítósra, vagy mondom még egyszer, mondjuk egy jó kis olvasztott sajttal leöntött és ezzel a gombás pástétommal megtöltött héjában sült burgonyára. Sági Kün Zsófi receptje alapján haladunk. A gombához nagyon jól illik egyébként a provanszi fűszerkeverék, de hogyha ez esetleg nincs otthon, vagy nem kaptunk, akkor kakukkfű, majoranna, rozmarin, így helyettesíthetjük. Hogy hogyan érdemes ezt elkészíteni házilag, majd arról is szó lesz, de tulajdonképpen annyi az egész, hogy pürésítés előtt a hagymát és a gombát puhára dinszteljük együtt, de ez nem vesz igénybe sok időt, úgyhogy még ezzel a lépéssel együtt is nagyon gyorsan összedobható a pástétom. Teszem hozzá, hogy még finomabb ízű akkor, hogyha friss zöld fűszerekből készítjük, és hogyha mondjuk van a kertünkben vagy a teraszon az egyébként fagytűrő, gyönyörű, élénk olyan haragos görögdinnye, régi görögdinnye színű zölden virító bokor tud lenni a rozmarink. Hogyha olyanunk van, akkor egy-két rozmarink ágacskát letörünk, leszedjük róla ezeket a kis hegyes levelkéket, megpirítjuk száraz serpenyőben, és utána törjük össze, egészen más ízű, nagyon-nagyon finom tud lenni. Plusz, hogyha a gombát nem csak pároljuk, hanem egy picit megpirítjuk, tehát rendesen, ahogy mondjuk a hús lepirításánál kérget kap a hús, ha így kap kérget a gomba, úgy még finomabb lesz a pástétom. Na, mi kell hozzá? 8 adagot készítünk, nagyjából annyihoz elég ez a mennyiségű hozzávaló. 13 deka mandula, tehát így már különleges a dolog. 0,6 deciliter oliva olaj, hát ezt nem kell méricskéni, szerintem ez néhány evőkanálnyi. 2 teáskanál provanszi fűszerkeverék, 2 evőkanál víz, 1 darab salottahagyma, vagy akármilyen másik hagyma, ebben az esetben, hogyha a salotta nincs, és nincs sonkahagymánk se, és ez szerintem nem olyan gyakori, hogy van a háztartásban, akkor lila hagyma legyen helyette. 25 deka csiperkegomba és ízlés szerint só. Természetesen meg lehet bolondítani a dolgot azzal is, hogyha van otthon bármilyen más szárított erdei gombánk, akkor azt is érdemes előtte beáztatni, ugye az áztató léből gombalevest készíteni, vagy más zöldséglevest, és akkor az alaplé a levesnél a gomba áztató víze lesz. No, egészen gyorsan és könnyen elkészíthető. Megpucoljuk a hagymát, a gombát megtisztítjuk. Én nem szoktam megtisztítani a hagymát, én úgy készítem, ahogyan az oroszok, én csak megmosom, leöblítem, szárazzal törlöm, és kész. Szerintem nagyon fontos, hogy rajta legyen a kis héja, vagy hát ez a külső réteg. Mind a kettőt vékony szeletekre vágjuk, a mandulát egy erős aprítógépben összezúzzuk, míg egészen porállagú nem lesz. Hogyha ezt el szeretnénk kerülni, akkor beáztatjuk a mandulát, hogy könnyebb összezúzni. Az olívaolajat egy picit, de nem túlságosan felhevítjük egy serpenyőbe, rádobjuk a hagymát, dinszteljük, addig mi puha és átlátszó nem lesz. Ha egy kicsit hagyjuk karamellizálódni lila hagymát, akkor ilyen lila hagyma lekvárszerű íze lesz, az már önmagában is nagyon finom. Ekkor dobjuk rá a gombát, sózzuk, rászorjuk a fűszerkeveréket, és addig dinszteljük, míg a gomba kiengedi magából a nedvességet, egy picit megbarnul. Na most ezt meg is lehet fordítani, hogy még mielőtt rádobnánk a fűszereket, hagyjuk a gombát, hogy kieressze a levét, a lé elpárologjon és a gomba megpirüljön, és utána dobjuk rá a zöldségeket, vagy a fűszernövényeket, a zöld fűszereket. Hozzáadjuk a gombás hagymás alapot az őrölt mandulához, majd dolgozzuk össze, míg egészen krémes állagot nem kapunk. Hogyha szükséges, akkor adjunk hozzá még egy kevés vizet is. És akkor mondtam még egyszer, pirítósra, vagy akár egy megpirított szelet édesburgonyára, ki mire szeretnék enni, bármire. Lehet egyébként ez még tölteléknek is nagyon jó tud lenni, ezt még egy kicsit föl kell akkor turbozni, mondjuk főtojással. Hogyha valaki szeretné ezt még inkább turbozni, akkor apróra kockázott főtojást is bele lehet keverni. Nagyon-nagyon finom, egészségünkre.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyan kell teleltetni a muskátlit? Nagyon fontos kérdés. Ilyenkor, hogy az ember tisztában legyen vele, hogy még jövőre is megmaradjon. Nagyon sokan csak egy nyárra veszik a muskátlit, ami számomra azért végtelenül szomorú dolog, mert tulajdonképpen őket hagyják akkor meghalni, pedig ők bírnák jövőre is a kis muskátlik, hogyha normálisan átteleltetnénk őket. Sokan egy nyáriként tartják számon, pedig nem az. Valójában egy évelő növényről van szó, és tavasszal gyönyörűen buján újra virágzik. Az egyik legnépszerűbb balkon növény a muskátli. Sokan évről évre újra ültetik, pedig könnyen túlélni a telet, hogyha odafigyelnénk néhány dologra, a muskátli teleltetésének a lépéseit betartanánk, akkor ez szépen megmaradna nekünk a következő tavaszra is. Nagyon fontos a helyes muskátli teleltetéssel kapcsolatban, hogy a muskátlit mindenképpen cserében teleltessük. Pontosan úgy, ahogy a nagymamánál is láttuk. Ha esetleg kiültetjük a kertbe, akkor mindenképpen fel kell szedni a földből, úgyhogy ne sérüljön a gyökérlabda, és ezzel helyezzük egy cserébe. Érdemes tényleg effektíve cserépedénybe tenni, tehát égetett agyagedénybe, mert az tartani tudja a nedvességet. Szóval mindenképpen olyan helyen kell tárolni őket, ahol a hőmérséklet nagyjából 4 és 10 fok között mozog. Akár egy előszobában, akár egy ilyen kis verandán, ami azért fedett, mert hogy a muskátli számára ez a legoptimálisabb. Továbbá arra is érdemes figyelni, hogy lehetőleg olyan helységbe tegyük, ahol száraz a levegő. Ez is nagyon fontos. Mi a helyzet az öntözéssel? Nyilván adódik a kérdés, hát nem kell izgulni emiatt sem, mert bőven elég, hogyha 2-3 hetente meglocsoljuk őket egy kicsit. Ha lépcsőházban teleltetjük, ahol egy kicsit melegebb a levegő, akkor lehetséges, hogy többször kell ennél locsolni, mert ugye könnyebben kiszárad. Mielőtt kirakjuk újra a növényeket, vissza kell majd metszeni őket tavasszal, és újra kezdjük fokozatosan növelni a vízadagot szépen lassan, ahogyan melegszik az idő. Az erősítéshez kapjanak foszforban dús, virágzást fokozó tápoldatot, hogyha ti akartok így mahinálni növényeket, aki nem szereti, mint ahogy mi sem otthon, akkor hagyjuk, hogy úgy nőjön, ahogy. A foszforban dús talajt, azt mondjuk, azt még adom, az rendben van. Egyébként egész szezonra fel tudjuk készíteni ezzel a növényt, de egyéb dolgokkal is lehet szépen táplálni a muskátlit. Ami még fontos, ugye erről már beszéltünk Német Ákos kertész barátommal, aki többször vendége azért a Manna délelőttnek, többször volt már, és hát mondhatjuk, hogy rendszeres vendégünk is, és nagyon sok mindent tanultunk tőle a kert téliesítésével, a balkon és az erkélyek téliesítésével kapcsolatban, hogy a leandernél kell még nagyon figyelni erre. Az összes többi növényt érdemes egy kicsit szélvédettebb helyre tenni, és az avartakaróval betakargatni. Tehát amit összegerebjézünk, ha muszáj összegerebjézni, mert jobb a fűnek is, ha rajta marad ez a takaró, és amikor már tavasszal összetöpped, és a felismerhetetlenségig lepényé nyomódtak a levelek a sok hótól, nedvességtől, földtől és a rajta való járkálástól, akkor sokkal könnyebb ezt egy ilyen rétegszerűen szinte fel lehet tekerni, mint egy szőnyeget, és alatta pedig a növények, illetve a fű, a levelek és a növény részecskék által védve és általuk táplálva sokkal szebb és dúsabb füvet adnak majd nekünk a kertben. Ami például fontos még, hogyha teleltetésről beszélünk, hogy ilyenkor mindig pihennek a növények, tehát nem kell állandóan locsolni őket, az is lehet, hogy egy kicsit megnyúlnak és nyurgábbak lesznek, hogyha mennek a fény felé, hogyha esetleg olyan helyen teleltetjük, ahol egy kicsit sötétebb van, pontosabban kicsit kevesebb a fény. Nem kell ettől megijedni, majd tavasszal visszametszük őket, és szépen növögetnek tovább. Vannak olyan szobanövények, amiket kint szoktunk tartani, teraszon, erkélyen, balkonon, vagy a kertben például. Őket is bevisszük nyilván ilyenkor, és oda kell figyelni arra, hogy elkezd-e például hajtani, akkor őt egy kicsit jobban meg kell támogatni. Van úgy, hogy elfogy róla a föld, akkor érdemes egy picit még pluszban rászórni, és természetesen ilyenkor is érdemes figyelni azt, hogy milyen természetes anyagok vannak, amivel tudjuk egy kicsit táplálni a növénynek a földjét, mint például a kávézac, ami minden évszakban van otthon. Egészségetekre a kávét, adjatok kávézacot a növényeknek, és vigyázzatok a növényeitekre télen is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ez a 98 pontot Manna FM állatbarát rovata a Manna köziben, amikor is most arról beszélgetünk, hogy vajon többet alszanak-e a kutyák télen. Ugye a téli időszak a négylábú kis barátaink viselkedésében is hoz vagy hozhat változásokat, ahogy a macskákéban is. Gazdiként fontos felismerni a legapróbb jeleket, hogy megfelelően tudjuk kezelni és támogatni a kialakult helyzetet. Szeretjük a kedvenceinket, minden gondolatunk körülöttük forog, ez teljesen normális, éjjel-nappal vigyázunk rájuk, így aztán, amikor valami újat veszünk észre rajtuk, vagy a szokásaikon, akkor stresszelhet az ember, hogy van-e valami baj. Ilyen szituáció lehet például, ha arra leszünk figyelmesek, hogy a szőrös kis bundás barátaink többet alszanak a megszokottnál, és felmerülhet bennünk, hogy ez esetleg szezonális fáradtság, vagy esetleg depresszió is lehet, mint ahogy nálunk, vagy esetleg valamilyen betegség történt. Ha bizonytalanok vagyunk, mindenképpen azt javasolja mindenki, hogy tessék beszélni az állatorvossal, akivel együtt sokkal könnyebb lesz végére járni a kialakult helyzetnek, de azért a legtöbbször, hogyha a kutya eszik, az orra nem száraz, a füle nem meleg, nem letargikus, nem kedvetlen, akkor lehetséges, hogy csupán egy téli időszakra való reagálásról van szó. Először azt kell kiderítenünk, vagy tudnunk, inkább így mondom, hogy mennyi alvásra van szüksége egy kutyának. A legtöbb felnőtt kutya napi 8-14 órát alszik, ami átlagosan úgy nagyjából 11 óra alvás időre becsülhető. A kölyök kutyák és az idős kutyák napi 18-20 órát is tudnak alvással tölteni. A kölykök általában hosszabb, a felnőtt állatok, az idősebb kutyuskák pedig naponta több rövidebb szakaszban alszanak. Az emberek a cirkadián ritmusuk alapján éjszaka alszanak, nappal pedig ébren vannak, ugye ezt látjuk, tudjuk magunkról, magunkon is. A kutyák pedig sok esetben szintén ezt a mintát követik. A négylábú barátaink többet alszanak-e télen? Jogos a kérdés, ugye, amiből kiindult az egész mai beszélgetésünk. A válasz igen, valószínűleg egy kicsit többet alszanak ők is, a macskák mindenképpen is egyértelműen egyébként. És ennek a nagy részt, hogyha az okait kutatjuk, az okai ugyanazok, amiért az emberek is kevésbé aktívak az őszi-téli hónapokban, vagyis hideg van, hosszabb ideig van sötét, a borús idő miatt sokszor még fényes nappal is, ezért hát nyilván az ember fokozottan figyel arra, magánál is, és így kell, hogy figyeljen a kedvence számára is, hogy biztosítsa a kényelmes meleg helyet, ahol aztán nyugodtan államra hajthatják a fejüket,

0: egy kicsit össze is bújhatunk, délután lehet együtt aludni, vagy amíg mi tévézünk, nézünk egy sorozatot, addig a kutyuska mellettünk, vagy az ölünkben alszik. A kinti kutyák esetében ezt még inkább komolyan kell venni hideg időben. Nagyon-nagyon fontos az is, hogy téliesítsük a kutyaházat, szélmentes, szigetelt legyen a kutyának. Bizonyos betegségek viszont szintén növelhetik az alvás mennyiséget, például az ízületi gyulladás, ami hideg időben fokozott fájdalmakkal jár, de például a pajzsmirigy alulműködés esetében is nőhet az alvás mennyisége. Ilyenkor ugyanis a pajzsmirigy nem termel és nem bocsát ki elég hormont, ami aztán letargiát és az alvással töltött órák gyarapodását is okozhatja a kutyáknál. Érdekesség az, hogy általában a kint élő állatok nyugtalanná válnak, hogyha hidegebb hónapokban gyakran kell bent tölteniük az idejüket. A kevesebb idő, amit kint tölthetnek és kalandozásra fordíthatnak, szezonális depressziót is okozhat náluk, ezt pedig úgy tudjuk kompenzálni, hogy ha bent is elegendő mennyiségű időt tölt a kutya, és ott is elegendő időt töltünk játékkal, és a hűvösebb idő ellenére is gondoskodunk arról, hogy elmenjünk sétálni. Hogyha bundás kis barátunkat egyáltalán nem tudjuk motiválni, hogy mozogjon, akkor mindenképpen érdemes állatorvoshoz fordulni. Honnan tudhatjuk azt, hogy nem kóros az alvás adott mennyisége? Fontos nyilván, hogy gazdiként ne feledjük, hogy mi ismerjük a legjobban a kutyánkat, így hogyha azt vesszük észre, hogy a szokásos tevékenységeit sokkal több alvás váltja föl, hogyha másképp viselkedik, hogyha az átlagosnál fáradékonyabb, kedvetlen, letargikus, nem eszik vagy nem iszik, az lehet annak a jele, hogy valami nincs rendben, sőt általában annak szokott lenni a jele, hogy valami nincs rendben. Egy egyszerű teszt segítségével kinyomozhatjuk, hogy kell-e stresszelni a kedvencünk alvási szokásai miatt. Ha könnyen felébred álmából, amikor ételt viszünk neki és az orrához tartjuk, akkor nagy valószínűséggel nincsen gond. A kötelező egészségügyi séták mellett a hidegben is fontos, hogy mind mentálisan, mind fizikálisan is stimuláljuk a kutyát, úgyhogy ha a kinti hőmérséklet ezt nem teszi lehetővé, akkor bent kell időt szánni arra, hogy játszunk. Nagyon fontos, hogy pontosan ugyanúgy, ahogy az embereknél, az állatoknál is rettenetesen nagy hangsúlyt kell fordítani a D-vitamin bevitelre. A D-vitamin is fontos, így aztán a napsütés és időben igyekezünk minél többször sétálni. Megfigyelhetjük egyébként például a kinti-benti kutyáknál is, mint hogy a cicáknál, hogy keresik a napfoltokat, keresik a napsütéses órákban a legnaposabb helyet a kertben, vagy az ablakban, vagy az erkély ajtónál, ahol besüt a nap, hogy ők azonnal ösztönösen szippantják magukba rögtön a D-vitamint. Ha úgy látjuk, hogy ez nem elegendő, akkor érdemes az állatorvossal arról egyeztetni, hogy kell-e valamilyen vitamin készítménnyel pótolni a hiányzó mennyiséget, úgyhogy erre is mindenképpen figyelni kell.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet aranysárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak közepes méretű 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felüdítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzó rovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfolttal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Jól van, de még kórházban marad a pápa. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt